0: kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézusom, bízom benned, Szent Faustina nővér, könyörög érettünk.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

0: Imádkozzuk együtt a szeretett lángrózsa füzérét.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Jő Szentlélek Úristen, és töltsd be lelkemet a te lelkeddel, járja át lelkemet a te kegyelmed és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a kegyelmek és a szeretet láng iránt, amely Szűz Mária legszeretetre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, amely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újíts meg és erősíts meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretet lángja lobogjon benne most és mindörökké. Amen. Isteni megváltunk öt szent sebe tiszteletére, ötször vetünk egymás után keresztet mély áhítattal.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
1: Istenem, hiszek te benned,
2: mert végtelenül jó vagy.
1: Istenem, remélek te benned,
2: mert végtelenül irgalmas vagy.
1: Istenem, szeretlek téged,
2: mert mindennél szeretetre méltó vagy.
3: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által. Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
4: Szűz Mária, fájdalmas szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által. Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
5: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
5: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
5: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
5: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
5: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
5: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
5: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
5: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
5: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
5: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által! Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szívet,
2: könyörögj érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
1: Szűzanyánk, ments meg minket!

0: Szűzanyánk,
1: szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által!
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által! Árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján, amen.
2: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által. Áros szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Láb.

0: egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen, tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön az örök atyához irgalomért. Amen.
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Krisztus, kegyelmez nekünk!
0: Krisztus, kegyelmez nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Mennyei Atya Isten,
0: irgalmazz nekünk!
1: Megváltó Fiú Isten,
0: irgalmazz nekünk!
1: Szentlélek Úristen,
0: irgalmazz nekünk!
1: Szent Háromság egy Isten,
0: irgalmazz nekünk!
1: Üdvözl légy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol, hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy anyai szíved szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szívének fénye útot mutasson nekünk.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szíved szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szíved szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szeretet lángot felszítsa jóra való törekvés.

0: seinket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretett lángját közvetítsük testvéreinkhez.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretett lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretett lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szívének szeretett lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szívének szeretett lángja felrázza a közömbösöket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szívének szeretett lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretett láng minden emberhez eljusson.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretett lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szívének szeretett lángja újtsa ki a gyűlölet tűzét.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szűzanyánk szeretett lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretett lángot életünk végéig őrizzük.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy a szeretett láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretett lángja világítson nekünk a halál óráján.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy a szívéből áradó szeretett láng szüntelenül lobogjon bennünk.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy a szeplőtelen szív szeretett lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben. Segíts nekünk is szállást keresni szeretett lángjának az emberi szívekben. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit. Kegyelmezz nekünk, Uram! Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Hallgass meg minket, Uram!
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Irgalmazz nekünk, Uram!
0: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, Szentlélek Úristen, tekints szereted jegyesedre, a mi szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végig kísérte Szent Fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy a szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretett lángja beragyogja az egész világot, újtsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen, szeretete szentségében oltáraink trónján, aki veled él és uralkodik az Atyával egységben, Isten mindörökkön örökké.
2: Amen. Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei, hogy édesanyánk, te annyira szeretted Istent és bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat Jézust a kereszten függve a mennyei atya kiengesztelésére és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örökké élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek a Szentlélektől szított szeretet lángjával gyújtsd tökéletes Isten szeretetlen gyarló emberi szívünket, hogy veled együtt, egy szívvel, lélekkel, szüntelenül szeressük Istent és fele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szent lángot továbbadhassuk minden jó akaratú embertársunknak, s így a szeretett tüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus, a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, az oltári szentségben, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és középpontja. Amen. Most segíts meg, Mária!
1: Ó, irgalmas szűzanya! Keservét a bűnök bajnak, eloszlat mi van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, hői mai gyermekidnek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária! ó irgalmas szűzanya. Amen.
2: Boldog emlékű Márton Áron püspök, könyörög, imádkozz és jár közbe betegeinkért. Istenünk,
1: te három püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen, ad, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
2: Szent Mihály arkangyal,
1: védelmez minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalunk, esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik

0: Szentségre. Amen.
1: Uram, hallgass meg könyörgéseinket,
0: és a mi kiáltásaink jussanak elődbe.
1: Minden meghalt hívő lelke Isten irgalmasságából békességben nyugodjék. Amen. Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik,
0: és az örök világosság fényeskedjék nekik.
1: Nyugodjanak békességben
0: az Úr Jézus szent nevében.
1: Istennek segítsége maradjon mindenkor mi velünk. Amen. Amen.
2: Mária Rádió egy fénysugár a lelkednek.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Élővíz folyói műsorban már sokféle hittel kapcsolatos témáról volt szó, és hát lehet, hogy a hallgatók észrevették, hogy azon vagyok, hogy mindaz, amiről beszélünk, valahogyan a Szentírásból legyen megalapozva. Ezt azért teszem elsősorban, mert eddig életem során felfedeztem és meggyőződtem arról, hogy valóban Isten igéje, amit a Szentírásban olvashatunk, mennyire fontos számunkra, hogy tulajdonképpen Isten igéje kell legyen az alapja mindannak, amit tanítunk, és az Isten igéje kell legyen az alapja az életformánknak. Onnan tudhatjuk meg, mi emberek, hogy mi szép és kedves Isten előtt. Ha véleményünkre, érzelmeinkre, a világ indítatásaira bízzuk magunkat, akkor könnyen félrevezetnek minket. De Isten igéje, amelyről a zsidókhoz írt levélben azt olvassuk, hogy élő és hatékony. Az Isten igéje, amely maga Jézus Krisztus, sosem fog félrevezetni minket. Sosem fog a világ szájíze szerint és a jelenlegi irányzatok szerint változni, hanem mindig biztos sziklát jelent számunkra, amire építkezhetünk. És éppen ezért úgy döntöttem, hogy ma és talán a következő alkalommal egy bevezetőt tartanék azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet a Szentírást használni, hogyan értelmezzük. Mert az történik, hogy olvassuk a Szentírást, sokan, sok keresztény, talán a legtöbben már megpróbálták elolvasni a Szentírást, de nagyon kevésnek sikerült is. És ez egy szomorú dolog, mert valahogy úgy állunk, hogy a keresztények többsége nem ismeri Isten igéjét. De valahol érthető is, mert elkezded olvasni a Szentírást, és legkésőbb ott a Mózes törvényeinél valahogy beleakadsz, mert úgy érzed, hogy mintha egy dzsungelben eltévedtél volna a sok fa között, a sok előírás között, és valahogy nem látod az értelmét. Ott van a Szentírásunk, egy 1400 oldalas mű, olyan valóban a Szentírás olyan tud lenni, mint egy dzsungel, mivel hogy sokféle könyv van benne, sokféle írás van, vannak történeti írások, van bölcsességi irodalom, vannak imák, vannak proféciák. Azon kívül a Szentírás úgy több mint 1000 éven keresztül íródott, olyan 1100 éven keresztül írod, vagy még, talán még annál is több, 1400-1500 éven keresztül íródott különböző korokban, és az emberi szerzőjük is nagyon különböző. Elkezdve, ha a hagyománynak hitelt adunk, Mózestől egészen az apostolokig, különböző emberek, akiket ugyanaz a Szentlélek indított mindig és vezetett, de mégis az ő személyiségüknek a keze nyoma is ott van minden egyes könyvön. Tehát különböző stílusok, ezért mindenféle szempontból nehézséget okoz a Szentírás megértése. Nem beszélve arról, hogy ugye a legkésőbbi könyv is Krisztus után úgy 100 körül írodhatott, vagy a 90-es években, tehát majdnem 2000 év választ el tőlük, egy másik kultúrában írottak, és azóta annyi sok minden történt, a gondolkodás oly nagy mértékben változott, úgyhogy valóban nehézségünk van sokszor megérteni a Szentírást. Ezért szeretnék, hogyha ezzel a dzsungelképpel élünk, szeretnék egy vagy két vágást nyitni ebben a dzsungelben. Ha eltévedünk egy erdőbe, de van egy vágás, egy út, akkor az nagyban segíthet nekünk, hogy megtaláljuk az irányt. És most hát nincs arra lehetőségem, hogy mindent megmagyarázzak, nem beszélve arról, hogy én magam sem értem teljesen a Szentírást, nem értem minden egyes részét, már sok mindent megtanultam, sok mindent megértettem, de azért messze menően nem vagyok én ezzel kész. Viszont egy kis segítséget szeretnék nyújtani azoknak, akik eldöntik esetleg újból, hogy olvasni fogják a Szentírást, hogy táplálkoznak Isten igéjéből, hogy amikor úgy érzik, hogy már tévednek el, hogy megint visszataláljanak, és úgy tiszta legyen nekik legalább nagy vonalakban, hogy hol tartanak, hogy miről szól az, amit olvasnak. A Bibliában, tehát akár melyik könyvet olvassuk, tulajdonképpen ami segíthet az az, hogy úgy tekinthetünk a Szentírásra, hogy lényegében, nagy vonalakban két fő téma van a Szentírásban. Az első fő téma, fő témának azt a címet adhatjuk, hogy Isten népe. Isten egy népet választ magának, akit szeretne maga körül tartani. És amikor ez a téma van terítéken, akkor tulajdonképpen arról szólnak a szövegek, hogy Isten hogy teszi ezt. Tulajdonképpen Isten története az ő népével. Az üdv történet. Vehetjük így. A másik téma, ami különösen olyan könyvekben jelenik meg, ahol nem annyira történetek vannak, annak a címe körülbelül így hangozhatna, hogy Isten kinyilatkoztatja az érzelmeit. Tehát egyrészt egy történet, egy hosszú történet, több évezreden keresztül, másrészt Isten megmutatja, hogy ő benne milyen érzelmek vannak, hogy ő hogy érez, hogyan gondolkozik, milyen ő. És minden könyvet besorakoztathatunk súlypontja szerint a két téma közül valamelyikben. Most persze mindenhol mindkét téma megjelenik, többé-kevésbé, tehát azért keverednek, de ahogy mondtam, súlypont szerint besorakoztathatjuk. És így akkor az Ószövetséget tekintve, ma különösen az Ószövetséggel fogunk foglalkozni következő alkalommal. Majd az Új Szövetségben is ugyanezt megnézzük. Az Ószövetséget tekintve, hát a történeti könyvek, az úgynevezett történeti könyvek, a Teremtés könyvétől kezdve, tehát Mózes 5 könyve, aztán Józsué könyve, a Bírák könyve, Rút, Sámuel könyvei, a Királyok könyvei, Nehemiás könyve, Ezrás könyve, egészen a Makkabeusok könyveig, ezek a történeteket leíró, elbeszélő könyvek, ezek tulajdonképpen Isten népe címszó alatt, Isten története az ön népével címszó alatt sorolhatók be. A másik téma, Isten kinyilatkoztatja érzelmeit, ide tartoznak az úgynevezett bölcsességi irodalom, a Zsoltárok könyve, a bölcsesség könyvei, a példabeszédek, prédikátor könyve, énekek éneke és a proféták. Ha a zsidó szentírást vennénk, akkor a zsidó szentírást úgy nevezik, hogy Tanakh, ami lényegében egy rövidítésekből áll össze, a Tanakh Torah, ami a Mózes könyveit fejezi ki, Nebeim, ami a profétai irodalmat, és a Ketubim a többi írás, vagyis a bölcsességi irodalmat. De most, hogyha a két témánkra tekintünk, akkor a Tórák, vagyis a Mózes könyve egyértelműen Isten népe témához tartozik. A Nebeim, a proféták, azok ketté oszlanak, mert a zsidó szentírás szerint vannak a korábbi proféták, ahol inkább elbeszélés formájában találjuk meg az anyagot, így például a Sámuel könyveiben, ezeket a zsidó szentírás profétáknak tekinti, de a Józsué könyvét is, és a Bírák könyvét is a profétákhoz sorolják, hogy miért ezt most ne tárgyaljuk. Tehát a korábbi profétákat mi a történeti könyvekhez soroljuk, és a Isten népe, Isten története a népével címszó alatt olvasnánk, míg a későbbi proféták azok, amiket mi a keresztények valóban profétáknak tekintünk, ahol valóban proféciák vannak leírva, így Izajás, Jeremiás, Ezekiel, Dániel és a kis proféták, a 12 kis proféta. Tehát még egyszer, hogy tiszta legyen, a zsidó szentírás egy kicsit másképp osztaná fel, de a témát tekintve mi azt mondjuk, hogy vannak történeti írások, ami lényegében arról szól, hogy Isten hogyan váltja meg az ő népét, és az Ószövetségben kimondottan a zsidó népről van szó, majd az Új Szövetségben ez kiterjeszkedik mindazokra, akik Jézust elfogadják, mint megváltójuk. és aztán van a Isten érzelmei, ami a prófétai könyvekben és a bölcsességi irodalomban nyilvánul meg. Tehát ez lenne a két téma, és lényegében így olvashatjuk a teljes Szentírást, kezdettől fogva egészen végig, és akkor tudom, hogy körülbelül hol tartok. Tehát ha Sámuel könyveit olvasom, akkor nyilvánvalóan a történeti könyveket olvasom. Ha valamelyik prófétát olvasom, akkor nyilvánvalóan inkább Isten érzelmeit találom meg benne. Most persze például Jeremiás könyvében is van olyan rész, ahol leír valamit, vagy Izajásnál is, amikor Izajás megy, és elmondja Hiszkia királynak, hogy ne féljen, mert győzni fognak az asszírokkal szemben, és aztán valóban megtörténik, utána pedig Hiszkia, amikor megbetegedik, és jön Izajás, és elmondja, hogy sajnos meg kell halnod, de Hiszkia elkeseredik, és Isten megváltoztatja a véleményét, és visszaküldi Izajást, hogy kap még 15 évet a király. Ezek elbeszélő részek, tehát amint mondtam, egy kicsit keveredhetnek a témák, de a nagy vonalakat tekintve történeti könyvek és Isten érzelmei, a bölcsességi irodalom, illetve a prófétai könyvek. Most ezek alól egy kicsit kivétel a legeleje a Szentírásnak, ahol a teremtés könyvének az első fejezete, ahol maga teremtés történik, ott ennyire nem választható szét, ott mindkettő benne van, illetve az utolsó könyve a Szentírásnak, a Jelenések könyve, az szól a történetről is, de nagyon erőteljesen szól Isten érzelmeiről is. Jó. Az Új Szövetségben is viszont a többi könyvben a két téma nagyon egyértelműen szétválasztható, a történeti könyvnek tekinthető, vagyis Isten története az ő népével, oda tartoznak az evangéliumok és az apostolok cselekedetei, míg a levelek, a páli levelek és a katolikus levelek Isten érzelmei alá sorolhatók. Tehát sokkal inkább kifejezik Isten lényét, azt, ahogyan ő érez, és tanítást tartalmaznak. És akkor most egy kicsit belemegyünk egyenként a témákba, most, amint mondtam, az Ószövetségre tekintve elsősorban. Isten népe az Ószövetségben. Az egész ott kezdődik, hogy Isten megteremti a világot, és akkor felmerül rögtön az a kérdés, hogy miért tette Isten ezt, miért csinálta ezt. A válasz, az egyszerű válasz az, mert szeretné az örömét megosztani. Isten boldog volt már mindig, és ezt a boldogság, ezt a végtelen boldogságát, Isten nem volt magányos, mivel hogy már Szent Háromság, tehát nem hiányzott neki semmi, mégis szeretné megosztani az ő boldogságát, és ezért megteremti a világot, és abban az embert, akit a saját hasonlatosságára teremt, aki tud válaszolni a szeretetre, ezért teremti meg az embert, és vele akarja megosztani az ő életét, tehát Isten közösséget akar. Aztán jön a bűnbeesés, és minden rosszul megy, egy pár fejezeten keresztül egyre rosszabbul megy, a vízözön, a Bábel tornya, de Isten megváltoztatja a történelem irányát azáltal, hogy kiválasztja Ábrahámot, kiválaszt egy népet, hogy újból közösségre lépjen az emberrel. Hogy miért csinálja ezt így Isten, ezt nem tudjuk. Egyszerűen Isten így dönt. A kivonulás könyve 19-ben olvassuk, hogy nem azért választotta ki Isten a zsidó népet, hogy szolgái legyenek, és teljesítsék akaratát, hanem valahogy Isten kiválasztott egy népet, az Ószövetség erről szól, kiválasztott egy népet, amelyen megmutatja azt, amit később minden népre érvényes lesz, hogy Isten közösséget akar, Isten akarja, hogy az emberrel együtt éljen. És a törvények lényege, hogy Isten elkülönít magának egy népet, amit kadosnak, szentnek nevez. És tulajdonképpen azért van az a nagyon-nagyon sok törvény, mert sokszor feltesszük a kérdést, hogy jó, de most mi köze a hitnek ahhoz, hogy egy házon, ha megjelenik a penisz, akkor mit kell tenni? Hát az a köze, hogy az Ószövetségben Isten azt akarja kifejezni, hogy nincsen profán, hogy őt minden érdekel, hogy ő valóban velünk akar lenni, és ezért életünk minden egyes részlete érdekli őt. És amikor kiválasztotta a zsidó népet, akkor ő beléjük akarta írni, hogy ők mások. És ezért van az a sok törvény, hogy sokszor nem arról van szó, hogy itt most bűn vagy nem bűn, hanem arról van szó, hogy nektek másképp kell élnetek, ahogy benne van a Szentírásban, legyetek szentek, ahogyan Isten is szent. Mert egy új életformáról van szó. A bűn annyira eltávolította Istentől a népet, az embereket, hogy arra vissza kell, ahhoz vissza kell szokni valahogyan, hogy Istennel együtt élni. És általában nem szokjuk meg az új életforma gondolatát, hanem sokkal inkább az új gondolkodás módot kezdjük megélni. Tehát ez az a sok törvény arra segítette volna a zsidó népet, hogyha követik azokat a törvényeket, hogy újból úgy gondolkozzanak, mint egy szent nép, mint az Istennel közösségben levő nép. Vagyis Isten nem azzal kezdi teológiai tanítást ad, hanem megtanítja a népet, hogy másképp éljenek. Például az, hogy ne keveredjenek más népekkel, akik nem ismerik Istent. Ez az isteni pedagógia, hogy egy olyan korbanról beszélünk, amikor nehéz lett volna felfogni, hogy milyen Isten. Ezért csodálkozhatunk, hogy miért van az Ószövetségben, hogy ki kell nyírni népeket, miért egy csomó olyan kérdés lép fel, amiről majd még később, egy későbbi műsorban fogunk beszélni, ami most számunkra olyan idegen és talán kegyetlennek is tűnik, de bele kell gondoljunk, hogy ez az isteni pedagógia, ő annak megfelelően kellett közeledjen az emberiséghez, amilyen szinten volt az emberiség abban az időben. Amikor Mózes a törvényt hirdette, az a törvény, amit a zsidók éltek meg, amit ők kaptak, a leghumánusabb és legirgalmasabb és legistenibb törvény volt, ami egyáltalán elképzelhetetlen volt abban a korban. Tehát egy olyan korban, ahol például, hogyha te kiütöd az én szememet, akkor én kinyírom a teljes családodat, ez volt az általános, egy olyan törvény egy ilyen korban, amely azt mondja, hogy szemed szemét fogad fogét, nagyon is emberséges és nagyon irgalmas. Persze az új szövetségben már teljesen más, de Isten úgy, ahogy egy gyermeknek előbb meg kell magyarázni, mikor kicsi, hogy neki van saját tulajdona, ezt kell felfogja előbb, hogy vannak dolgok, amik hozzá tartoznak, és amihez jogai vannak. Először egy gyermek megtanulja, hogy mihez van joga, és csak utána jöhetünk azzal, hogy erről le is lehet mondani. Tehát, hogyha azzal kezdünk egy 2 éves gyereket nevelni, hogy adod a játékodat, minden legyen a másoké is, és szeresd a többieket, persze, hogy egy kicsit ebbe az irányba is mozdulunk, de hogyha állandóan ezt nyújtjuk neki, ezt súlykoljuk, a gyermek nem tanulja meg, hogy neki vannak jogai. És hogyha nem tanulja meg, hogy vannak jogai, akkor nem is lesz amiről lemondjon szeretetből. Úgy, ahogy mi szülőként a gyermek felfogó képességéhez mérten neveljük és tanítunk meg dolgokat, úgy Isten is az Ószövetségben a megfelelő, nem csak értelmi, hanem lelki szintnek megfelelően adta a törvényeket. Ezt kell megértsük, és az utasításukat. Éppen ezért van az, hogy vannak olyan dolgok az Ószövetségből, amit az Új Szövetség fényében már másképp kell értelmeznünk. De abban a korban nagyon is irgalmas és humánus előírások voltak. Az Ószövetség csak a kezdete a nevelésnek, annak, amit Isten akar. Ezért mindig az Ószövetséget az Új Szövetség fényében kell olvasni. Olyan, mint a számítógépnél, mikor megjelenik egy újabb program, egy update-et kell csinálni, és akkor már másképp működik a számítógép, mint az előtt. Előbb meg kellett értse a zsidó nép, tehát az első lépés az volt, hogy a zsidó nép tanulja meg, hogy ők Isten népe és szentek, és ezért el kell különüljenek a más népektől, és nem szabad kövessék a más népek nagyon bűnös életformáját, ahhoz, hogy eljussanak majd az új szövetségben ahhoz az üzenethez is, hogy Isten minden népet meghív, hogy a gyermeke legyen. És igen, vannak furcsa helyek az Ószövetségben, például leölni mindenkit, de azért azt meg kell értsük, hogy az is egy szempont, hogy van egy nagy terve Istennek, és egy olyan környezetben, ahol minden más nép veszélyt jelent erre a nagy tervre, az üdv történetre, Isten nagyon is meg kell védje ezt az ő tervét, és az ő népét fel kell készítse arra, hogy megvédje magát. Mert ez a nagy terv csak akkor valósulhat meg, ha Izrael megmarad. és ezért ennek a nagy tervnek az érdekében háborúkat is meg kell kockáztatni. És akkor jövünk mi az új szövetség, és azt mondjuk, igen, de Isten béke szerető. Igen, Isten béke szerető, ez igaz, de vannak olyan helyzetek, amikor egy olyan fontos jót kell megvédeni, hogy akár háborút kell indítani. Ha csak a második világháborúra gondolunk, helyes volt, hogy Anglia és a szövetségesek Németország ellen háborúra indultak. Azt kell mondjuk, hogy helyes volt, mert egy annyira igazságtalan és annyira igazságtalan rendszer uralkodott Németországba, amely más népeket leigázott, és akkora veszélynek tette ki Európát ez a rendszer, nem beszélve arról, hogy mit tett ez a rendszer a zsidó néppel, illetve a cigányokkal és még más nemzetekkel, vagy népcsoportokkal, hogy abban a helyzetben az egyetlen helyes magatartás az volt, hogy háborúban megvédeni a demokráciát, illetve a helyes dolgokat, a helyes szemléletet. Tehát Isten béke szerető, de voltak olyan helyzetek, amikor hajszálon múlott, hogy az ő terve tovább tud-e menni. Volt olyan helyzet, amikor a zsidó népet majdnem kiirtották, vagy a nagy veszélyben volt a zsidó nép, és ilyenkor az, hogy 2000 ember meghaljon sokak üdvössége érdekében, talán egy olyan ár, amit nem is muszáj most teljesen ezt elfogadni, vagy nem muszáj teljesen megérteni, de mégiscsak azért van ebben valami, hogy van az az ár, amit számításba kell venni. Nem beszélve arról, hogy az, hogy Isten milyen esélyt adott azoknak az embereknek az üdvösségre, ezt mi nem tudhatjuk, ez Istennek a titka, és nem beszélve arról, hogy több helyen is Isten elmondja, hogy tulajdonképpen azoknak a népeknek, amiket ki kellett írtani, a bűnei oly mértékűek voltak, nem? Tehát általában ezek a népek gyerekeket áldoztak fel az isteneiknek, és szörnyű dolgokat követtek el, és Isten azt mondja, hogy betelt a pohár, és ez egy ítélet is azokra a népekre nézve. Most, hogyha ez nem teljesen elfogadható, én ezt megértem, mégis arra hívlak meg, drága testvérem, hogy kicsit elmélkedj el ezeken a dolgokon. Tehát, hogy isteni pedagógia egyrészt, hogy egy más korról beszélünk, másrészt Isten terve, amely meg kell valósuljon, harmadszor az ítélet, ami éri azokat a népeket, amelyek szörnyű dolgokat követtek el, akár vallásuk nevében. És egy olyan hozzáállást is követelez tőlünk, hogy ha 99 helyen olvasuk Istenről, hogy jó, és a Szentírásban nagyon sok helyen azt olvasuk, hogy Isten jó és békeszerető, ha találunk mégis egy olyan helyet, amely nem passzol bele ebbe a képbe, akkor mégiscsak higgyünk annak a 99 helynek. És azt kell mondjuk, hogy Isten kártyáiban nem láthatunk bele, és mi nem kérhetjük számon Istent. Olyan a Szentírás, mintha egy hasonlattal élve, mint a sült csirke, a grillezett csirke, amit megveszünk bizonyos helyeken, és én, hogyha megveszem a grillezett csirkét, akkor lehet, hogy elkezdem enni, és aztán visszaviszem, és azt mondja, ez nem jó ez a csirke. Hát mi a baj? Hát csontok vannak benne, hát ezt nem lehet megenni. És erre a válasz mi? Hát meg kell enni a húst, és a csontokat félretenni. A Szentírással is körülbelül így kell hozzáálljunk. Megenni a húst, a csontokat félretenni. Vagyis ott vannak azok a részek, amiket értünk, azt egyszerűen fogadjuk be, és építjük az életünkbe. És fogadjuk el azt is, hogy vannak csontos részek, vannak olyan dolgok, amiket nem értünk. Kezd azzal, amit értesz. És olvasd el azt is, amit nem értesz, és hagyd, hogy Isten majd győzön meg erről. És lassanként egyre többet fogsz megérteni. Nagyon sok mindent nem értettem, mikor először olvastam a Szentírást. Most már sokkal többet értek. Még mindig vannak csontos részek számomra, de ez nem akadályoz meg engem attól, hogy olvassam továbbra is a Szentírást. Ez egy alapelv. Csak akkor fogsz többet megérteni a Bibliából, ha kész vagy annak engedelmeskedni, amit már megértettél. És az bőven elég. Ha jól tudom, Mark Twain volt az, aki azt mondta, engem nem az aggaszt, amit nem értek a Szentírásból, hanem sokkal inkább az, amit értek, mert az feladat elé állít engem. És valóban így álljunk hozzá, olvassuk a Szentírást, amit nem értünk, azt egyszerűen mondhatjuk Istennek, Uram, ezt nem értem, tedd félre, elmélkedj rajta, de ott van az a sok minden, amit értesz, és az feladat elé állít téged. Na, most vissza a történethez, mire való az a sok törvény, amit nem lehet teljesíteni? Hát arra való, hogy meglássuk, hogy Isten annyira szent, hogy mi a saját erőmből nem tudunk megszentelődni. A más vallásoknál ez nem így van. Például az iszlámban megvan 5 pillér, amit minden muszlim kell teljesítsen, és azt lehet is teljesíteni, nem könnyek azok sem, de lehet teljesíteni, például, hogy naponta 5-ször imádkozzál, vagy hogy látogass el Mekkába, de az az igazság, drága testvérek, ha belegondolunk, ez az 5 pillére az iszlámnak nem méltó egy olyan Istenhez, aki végtelenül szent. Egy végtelenül szent, tökéletes Istenhez egy olyan törvény méltó, amit ember saját erejéből nem tud teljesíteni. És a törvény arról is szól, az ószövetségi törvény, hogy Isten kapcsolatot akar, de előbb meg kell értenünk, hogy csak ő szentelhet meg, hogy színe elé állhassunk, hogy nincs önmegváltás, hogy nem úgy van, hogy nekem jogom van Isten elé menni, úgy, ahogy mi gondoljuk az a 21. század, hogy nekem bizonyos jogaim vannak Isten előtt is, nem nekünk jogunk van hallgatni Isten előtt, és csak ő az, aki minket megszentelhet és méltókká tehet arra, hogy az ő színe elé állhassunk. Amikor majd a mennyországba kerülünk, akkor nem az lesz, hogy mi majd azt mondjuk, hát persze, hát olyan szuperek voltunk, nem, azt kell mondjuk, mi nem voltunk szuperek, de Isten tökéletesített minket, az ő kegyelméből lettünk megváltva. És az Ószövetség története, és most látom már, hogy ma nem fér bele még az teljes Ószövetség sem, csupán ez a történeti rész, hogy az, ha végigolvassuk a történetét az Ószövetségnek, akkor a fácit, a következtetés, hogy Isten terve csődöt mond. Isten akar a néppel találkozni, de a nép nem tud méltó lenni Istenhez. A kivonulás 33.5-ben az áll, azt mondja Isten, kemény nyakú nép vagy. Ha csak egy kis ideig is veled járnék, eltörülnének. Nem azért, mert Isten rossz, hanem azért, mert Isten szentségéje előtt nem állhat meg az ember bűnössége. Egy hasonlattal élve, a nap nem rossz, amiatt, hogy forró. Én nem tudom elviselni az ő forróságát. És Isten nem rossz azért, mert ő annyira szent, és a bűn nem állhat meg előtte. Mi bűnös emberek nem tudunk megállni az ő szentsége előtt. Ezért az az út, amit az Ószövetségben megpróbáltak, hogy Isten törvényt ad, ez, itt zárójelben jelzem, Isten eredetileg nem törvényt akar. Csak el kell olvasni a kivonulás könyvében, hogy Isten azt mondja, hogy találkozni akarok veletek. És amikor a nép oda megy, hogy találkozzon Istennel, és Isten jön, és mennydörög, és villámlik, mert ilyen Isten, ilyen is, a nép megijed, és azt mondja, inkább adjál törvényeket, és mi teljesítjük. Tehát Isten ezek után ad olyan törvényt a népnek, hogy lássák, hogy ez nem út, ez nem a megfelelő hozzáállás, hogy mi akarunk teljesíteni bizonyos törvényeket, különben minden vallásban ez van, hogy mit kell én nekem tennem, ezt el kell végezni, és akkor megfelelek az isteneknek. Na, a mi vallásunk, a zsidó és a keresztény vallás nem ilyen. Mert láthatjuk az Ószövetségből, és ez az Ószövetségnek a tanulsága, hogy megpróbálhatjuk, hogy megfeleljünk Istennek a saját tetteinkkel, hogy teljesítünk néhány törvényt, de ez nem fog működni. Mert nem tudunk felemelkedni arra a szentségi szintre, ami megfeleljen Isten szentségének. Úgyhogy azzal fejeződik be az Ószövetség, hogy egy másik megoldás kell. Hogy Isten kell újból a kezébe vegye a dolgokat, és ő kell találja egy megoldást, hogy mi méltóká tegyen minket arra, hogy vele éljünk, mert Isten erre vágyik. Törvényt nem lehet teljesíteni. Isten terve, hogy népe körében lakjon, nem működik egyáltalán. Ez a történeti része az Ószövetségnek erről szól. Persze erről szólnak a profétai könyvek is, de ott egy kicsit más megközelítésből, amiről majd a következő alkalommal beszélünk. Dicsértessük Jézus Krisztus!
1: Mária Rádió Erdély. A pontos idő 4 óra.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntjük rádiunk minden kedves hallgatóját. Imára hívjuk Önöket a következő közel egy órában. Szentségimádást közvetítünk a Sepsi Szentgyörgyi Krisztus Király templomból. Tartsanak velünk!

Köszöntelek, drága Jézusom, minden jelenlevővel és minden hallgatóval. Köszönjük, hogy ezen a mai estén is meghívtál minket, hogy a te szent színed elé járuljunk. Köszönjük, Jézusunk, a megváltás kegyelmét. Köszönjük, hogy arra hívtál minket, a benned való szabadságban való élésre. És köszönjük, hogy te tettél minket szabaddá. De kérlek, Uram, bocsásd meg nekem és nekünk, hogyha nem élek és nem élünk ezzel a szabadsággal. Bocsásd meg, Uram Jézusom, hogy félreteszem ezt a kegyelmet, amivel megáldottál, hogy nem veszem számba az Isten gyermekségemet. Uram Jézusom, bocsásd meg nekem, hogy nagyobb figyelmet szentelek a kísértéseknek, a nehézségeknek és a próbatételeknek. De köszönöm, Jézusom, hogy bárhányszor bűnbánó lélekkel jövök és jövünk elődbe, újra átvehetjük ezt a kegyelmet, amiben részünk van. És köszönjük, hogy arra hívtál minket, hogy nem csak a szabadság ideje alatt, a vakáció ideje alatt, hanem életünk minden percében és minden hátra levő percében úgy éljünk, Uram, hogy a te jelenléted tükröződjön a mi életünkön. Köszönjük ezt a szabadságot, és köszönjük a megváltás kegyelmét. Amen.

Köszöntelek, Úr Jézus Krisztus, valóban a te neved minden név fölött áll, és minden névnél édesebb az én szívemnek. Hálát adok neked, Uram, a hetedik napért, a vasárnapért, amit már Atya ad a teremtéskor az ő végtelen bölcsességében úgy rendelt el, hogy 6 nap az ember dolgozzon, de a 7. nap pihenjen. Hálát adok neked, Uram, hiszen a te dicsőséges feltámadásod is egy vasárnap történt. És tudom, Uram, hogy ez sem véletlen. Köszönöm neked, Uram, hogy teszít az vágyat a mi szívünkbe, hogy ezen a napon a te nevedbe, a te hajlékodba összegyűlve, igéidből és a te szentestedből és a te szentséges véredből tápláljuk testünket, lelkünket. Áldott vagy, Uram, hogy még a templomaink nem üresek. És kérlek, Uram, hogy ne engedd meg, hogy ez megtörténjen. Mindig szólíts meg, Uram, sok-sok embert hívjál el, hogy megszenteljük az Úr napját, hogy ne csak a léhasságot, ne csak a pihenést és a szórakozást, hanem a veled való találkozást, az együttlétet is fontosnak tartsuk. De Uram Jézusom, én hálát adok neked, hogy megérinted azokat a vállalkozókat, megérinted az ők szívüket azoknak, akik puszta nyereség vágyból az alkalmazottaikat vasárnap is dolgoztatják. Mutasd meg nekik, Uram, hogy 5 vagy 6 nap alatt is, amit te megáldasz, az talán még több is lehet, mint az, amit vasárnap kitermelnek. Adják meg a szabadságot az alkalmazottaiknak, hogy pihenjenek, de főleg, hogy hozzá tudjanak menni, Uram, hogy ne gátolják meg őket abban, hogy a te hajlékodba, a te szent nevedet megszenteljék az ők jelenlétükkel, az ők részvételükkel. Áld meg, Uram, minden jó akaratú embert, aki a vasárnapot nem csak dőzsölésre, hanem a veled való találkozásra és együtt létre is használja. De áld meg, Uram, mindazokat, akiknek ez még eszük ágában sem áll. Érints meg őket, hívd el őket, mutasd meg, hogy milyen csodálatos az, amikor veled vannak együtt, amikor a te nevedben összegyűlünk sokan, és áldhatunk, és magasztalhatunk, és imádhatunk téged. Téged a legcsodálatosabbat. Dicsőség neked, Uram, most és mindörökké, minden egyes megszentelt úrnapjáért. Amen. Amen.

0: Jézusom, te vagy minden álmom, te vagy mindaz, amire vágyom. Hálatelt szívvel térdelek itt, a te jelenlétedbe, a te csendedbe. Hálatelt szívvel hozom elédbe mindazon személyeket, embertársaimat, akik szabadság előtt állnak. Áld meg, Uram Jézus Krisztus, hogy mindaz a fáradtság, mindaz a teher, mindaz, ami lesújtotta az év során, ki tudják pihenni mindazt, ami áld meg, Uram Jézus Krisztus, hogy ez a szabadságolás ne csak egy világi vakációzás legyen, hanem a természetben, vagy bárhol, ahova elmennek szabadságolni, hogy a természetben téged találjanak meg, te rád tudjanak figyelni, és még közelebb tudjanak kerülni te hozzád, hogy ne a világi csillogás, villogás hatalmaskodjon az ő életükbe, hanem még mélyebben rád tudjanak figyelni, Jézusom. Amen.
1: Amen.

Jézus Krisztus, szükségünk van rád, szükségünk van a te két karodra, szükségünk van a te óvó két karodra, hogy átölelj minket, hogy átöleld a mi életünket. De a szívünk hálával van tele, Uram. Hálával van tele, Uram, mindazért, amit értünk tettél, hogy vállaltad ezt a földi életet, hogy vállaltad a keresztet, hogy nekünk szabadságunk legyen. Szabadságunk legyen itt a földi életben és az örök életben is, Uram. És Uram Jézus Krisztus, köszönjük mindazt a tanítást, mindazt a példát, amit te mutattál nekünk. Hiszen megmutattad, hogy amikor tanítványaid visszatértek, te félre vontad őket, hogy megpihenjenek. Megmutattad, hogy egy jól elvégzett munka után méltó az ember a pihenésre, a megpihenésre, a szabadságra. Uram Jézus Krisztus, én most a te szent színed elé hozom azokat, akik most szabadságon vannak, akik most pihenéssel, kikapcsolódással töltik idejüket. Kérünk téged, Uram, érintsd meg az ő szívüket, lelküket, hogy a világ csillogása, a túlzott szabadság, a kicsapongás ne rabolja el az ő szívüket, hanem rád tekintsenek, téged befogadjanak, hogy felismerjék, hogy megóvják a testüket. Áld meg őket, Uram, hogy ez a pihenés, ez a testi, lelki fejlődésükre és lelki javukra szolgáljon. Testi, lelki feltöltődésükre szolgáljon. De Uram, én elétbe hozom azokat is, akik valóban szabadságon vannak, de nem pihenéssel töltik az időt, hanem akár idős szüleiknek segítenek, vagy rászorult testvéreiknek segítenek, önkénteskednek, Uram. Áld meg mindazokat, akik munkával töltik a szabadságot. Áld meg munkájukat, dicsőj meg, Uram, tevékenységükben. És mindaz, amit tesznek, legyen a szabadságukra, Uram, a lelki szabadságukra. Legyen áldott a te szent neved mindenért, most és mindörökké. Amen. Amen.

Köszöntelek, Úr Jézus Krisztus! Köszönöm, Uram, hogy Te itt vagy, jelen vagy velünk, élő Isten vagy, és mindenütt jelen vagy. Velünk vagy szabadság alatt és után is. Életünk minden helyzetében velünk vagy. Csak nekünk kell rád figyelnünk. Most azokat a

testvéreimet hozom elődbe, akik most szabadságból térnek haza. Látod, Uram, hogy a szabadság alatt sokszor a figyelmünket elvonza a világ csillogása, de Uram, kérlek, segítsd meg őket, hogy visszajöjjenek a te jelenlétedbe teljességgel, mert te teszed valóban szabaddá őket és minket, mindnyájunkat. Uram, te ismersz minket, és tudod, hogy eléggé szomorúan jövünk vissza, mennek vissza testvéreim a munkába, hogy kezdődik a mindennapi nehéz munka, a taposomalom. De Uram Jézus, te erőt adsz minden helyzetben. Ha megfáradunk, hozzád jöhetünk, és te felüdítesz, hívod a megfáradtakat. Úgyhogy bátran indulhatnak munkába, mert te adsz erőt, ha rád bízzák magukat, beléd kapaszkodnak, erős hittel veled élnek, élő kapcsolatban, akkor minden nehézséghez te erőt adsz. Köszönöm, Úr Jézus, hogy te adsz áldott munkanapokat a szabad napok között. Megáldod azokat a napokat, mikor munkába vagyunk. Megáldod gyermekeidet, hogy áldás lehessenek kollégáiknak, főnökeiknek, és mindazokkalnak, akikkel a munkahelyen találkoznak. Ezért kérlek, Uram, árasz ki a te lelkedet, hogy a te lelked bőségében, örömmel, szabadon, Isten gyermeki szabadságban tudjanak lenni a munkahelyén is, téged dicsőítve, áldva és magasztalva. Amen. Amen.

Köszönöm, Uram, hogy te nem erőszakos vagy. Te nem erőlteted ránk sem a jót, sem a te akaratodat. Nem követelőzöl, de mindig, nap mint nap felkínálod a jót, hiszen megvan írva, hogy eléd tárom a jót és a rosszat. Uram, a szabadságozókért, a vakációzókért imádkoztunk, de vajon tudjuk-e, hogy mi az igazi szabadság, az Isten gyermeki szabadság? Tudjuk-e, hogy a lelki életben nem lehet szabadságot, sőt, nem kell és nem szabad szabadságot vennünk? Mert akiket a te lelked vezet és betölt, futnak, de nem fáradnak, és nem lankadnak, ahogy a Zsoltáros írja. Látod, Uram, hogy mennyi szorongattatás éri sok testvérünket, akár azért, mert a lelki szabadságukat elvették, talán már magzat korukban megpecsételték, talán a szülők tudatlanságból, kicsinyhitűségből, az ők fogságuk miatt gyermeküket úgy nevelték, hogy több volt a gyötrelem, a fájdalom, a szeretetlenség, mint az igazi szabadság és öröm. Vannak, Uram, embertársaink, akiket kizsákmányolnak, testileg is, Uram, kihasználnak, dolgoztatnak, apró pénzért, és nem csak felnőtteket, hanem gyermekeket is, és ők nem tudják, mit jelent a szabadság, sem a lelki, sem a testi. Uram, én őértük hozzád kiáltok. Őértük, Uram, bárhol lennének, bármivel volnának meggyötörve és megtörve. Tudom, Uram, hogy neked van hatalmad minden rabláncot megoldozni, feloldozni, a lelkeket szabaddá tenni, a testeket felüdíteni. Vannak, Uram, olyanok, akik minden munka mellett annyira szegénységben, nehézségben élnek, hogy a mindennapi alig jut ki. Talán soha nem voltak, és nem is álmodoznak arról, hogy ők vakációra menjenek. Nekik a mindennapi a fontos. Míg mások nagyon sokat költenek egy-egy kirándulásra, vakációra, ők a legszükségesebbet, a mindennapi kenyeret nem tudják megengedni. Bocsásd meg, Uram, hogyha ezért téged hibáztatnak, vagy téged vonnak felelősségre, hiszen az Atya ránk bízta a földet, és mi kéne adjunk nekik. Uram, nyisd meg a mi szívünket, a mi szemünket, hogy meglássuk, kiken kell segítsünk, kik azok, akiket lelkileg is szabaddá kell tegyünk a te kegyelmed által, kik azok, akiken valóban segíteni tudunk. Árasz ki, Uram, a te szent lelkedet, hogy átformálja gondolkodásunkat, hogy megújuljunk gondolkodásmódunkban és egész életvitelünkben. Amen.

0: Uram Jézus, nagy szükségem van rád, és hálatelt szívvel térdelek most szent színed előtt, hogy megköszönjem, hogy megmutattad azt az utat, ahol jó nekem együtt járni veled. Ó, Uram Jézus, mielőtt megismertelek volna, azt hittem, hogy az anyagiakban találom meg a boldogságomat, és hova tovább nagyobb nehézségekben volt részem. És amikor meghívtál, Uram, és megmutattad az utat, hogy veled járjak, megadtál mindent, amire szükségem volt. Azt mondtad, Uram, hogy keressétek Isten országát a többi megadatik. Jézusom, én most szent színed elé hozom mindazokat, akik az anyagi javak gyűjtésében és azoknak a szórakozásra, a dőzsölésre, a mértéktelenségre és hiába valóságokra költik. Nyisd meg ezeket a szíveket, Uram, és add, hogy felfigyeljenek nélkülöző, nehézségekkel küszködő embertársaikra, mert az igazi boldogság abban van, hogyha ajándék, áldás lehetünk embertársainknak. Erre kérem a te áldásodat, Uram, áld meg mindannyiunkat, hogy tiszta szívvel áldások legyünk a környezetünkre. Amen.
1: Amen.

Áldalak Jézus Krisztus az élő jelenlétedért. Áldalak, mert a szívünk újong a te jelenlétedben, és ki te teszel szabaddá, az igazán szabad. Hálát adok neked, Istenem, az Isten gyermeki szabadságunkért. De megköszönöm, Uram, a nyári szabadságot, a munkaszüneti napokat is. És megköszönöm, hogy új lehetőség a te élő jelenlétedbe kerülni, és az általad elnyert szabadsággal is felüdüléssel élni. És köszönöm, Uram, hogy az a szabadság, az a felüdülés, az az erő, amit te adsz, az felülmúl minden luxus és divat nyaralást. És erre még kölcsönt és hitelt sem kell felvenni, hogy eljuthassunk oda. És köszönöm, Uram, hogy rád bízhatom mindazokat, akik úgy nyilatkoznak, hogy most szabadságban nyaralunk, és akkor mindent szabad nekünk. Köszönöm, Uram, hogy megadod azt a józanságot, hogy felismerjék, hogy talán minden szabad, de nem minden válik a javunkra. Köszönöm, Uram, hogy nincs szükségünk másra, csak az általad kapott szabadságra, erőre és felüdülésre, ami igazi szabadságra és nem szabadosságra vezet. Áldott légy, és dicsőség a te szent nevednek, most is mindörökké. Amen.

Köszöntelek Jézusom, itt a legméltóságosabb oltári szentségben. Köszönöm Jézusom, hogy nálad és általad elnyerhessük azt a békét, amire oly nagyon vágyunk a mi szívünkben. De bocsáss meg Jézusom, hogy ezt a békét, ezt az örömet oly sokszor máshol keressük, más dolgokban, világi dolgokban, és rengeteg pénzt el is költünk ezért, és mégsem találjuk meg. Bocsáss meg Jézusom, hogy oly kényelmesek vagyunk, oly könnyen átadjuk magunkat mindenféle szórakozásnak, féktelen költekezésnek, és az, ami ingyen van, és teljes szeretetből adod nekünk, abból nem kérünk, attól távol tartjuk oly sokszor magunkat. Bocsáss meg nekünk, Jézusunk, hogy oly sokszor szabadságot veszünk még tőled is, és minden mennyei kegyelemtől. Bocsáss meg, hogy máshol keressük a mi pihenésünket és szórakozásunkat. Bocsáss meg mindazoknak, akik szabadságra menvén teljesen megfeledkeznek rólad, és féktelen költekezésbe kezdenek, dobzódásba és mindenféle bűnös dolgokba. Érints meg szent lelked által mindezen embereket, hogy benned is általad örömük legyen és békéjük legyen, hogy felismerjék, hogy ez csak is nálad található meg a felüdülés, a kipihenés. De érints meg szent lelked által azokat is, akik nem ismernek téged, talán soha nem is ismertek, és nem ismerték meg a te békédet és örömedet. Küld el szent lelkedet ezen emberekre, hogy megismerjenek, hogy felismerjék, hogy nálad van a szabadság, az igaz szabadság és kikapcsolódás, és hogy minden más hiába valóság, ami nem szolgálja a lelki üdvösségüket. És köszönöm Jézusom, hogy te mindazt megadod nekünk, és hogy gondunkat viseled, és hogy árasztod a te végtelen kegyelmedet, és erősíts meg minket Jézusom, mindazokat, akik szabadságra megyünk, vagy voltunk, hogy ne feledkezzünk meg a mennyei atyáról, ne feledkezzünk meg a te közelségedről, és ne feledkezzünk meg arról, hogy ez a pihenés, ez a szabadság nem jöhetett volna létre, csak is általad. És köszönöm Jézusom, hogy te itt vagy velünk minden nap. Amen. Amen.

Áldott légy, drága Jézus Krisztus itt az oltári szentségben. Hálát adok neked, Uram, hisz én is azok közé tartozok, akik szabadságon vannak. Én ugyan egy hosszabb szabadságon, de kérlek, bocsáss meg nekem, hogyha olykor a saját világosságommal próbálok világítani, Uram, környezetemben, és nem ismerem fel azt, hogy rád van szükségem. Kérlek, bocsáss meg nekem, Uram, hogyha nem a te akaratod szerint, hogyha nem veszlek észre, segíts engem, Uram, hogy valóban fény lehessek, ugyanúgy embertársaimat is, akik éppen szabadságukat töltik, hogy meghalljuk a te hívásodat, hogy észrevegyünk téged, hogy érezzünk téged, Uram, egy látó szemet és halló fület, Uram, a te ígédre, hogy ne vegyünk szabadságot tőled, hanem a te kegyelmedben megérezzük a lényeget, a valóbi Isten gyermeki szabadságot. Áldott légy ezért, Uram. Amen. Amen.

Könyörögjünk, Úr Jézus, ki ebben a szentségben, kincs szenvedésednek emlékét hagytad ránk. Add kérünk tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük, aki élsz és uralkodik.

Kedves hallgatóink, lassan búcsút veszünk a Sepsiszentgyörgyi Krisztus Király templomtól, ahonnan az elmúlt közel egy órában a gyönyörű szentségimádást közvetítettük. Köszönjük a kedves hallgatók megtisztelő figyelmét, nyugodalmas jó éjszakát kívánva búcsúzom önöktől a mikrofonnál. Majoros Attilát hallották, viszont hallásra dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden, ami helyenket, add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Az asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzéből, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat,

Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Isten.

0: Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: Teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: mindenkor kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösöké, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Asszony.

Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a templomban bemutattál.

0: üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban vár.

0: Te vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden, ami kenyerünket ad meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te vele.

0: Szent Angyal, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és

0: most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled.

0: áll.
1: Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy már!

0: találtál.
1: Asszonyunk, Istennek szent anya, imádkozzál életünk bűnösökért, most

0: Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
0: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te vele.

0: hozzád életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
0: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
0: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek.

0: szűz anyánk. Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, szentséges szűz Isten Anyja Mária, fogadd kegyesen áltatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba és támogass áldásoddal, hogy a szent olvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak kövessük, és amit ígérnek elnyerjük, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Rózsafűzét

most még tanácsot tartanak ellened, vicsorok fogunk, kezükben fegyverek, lőnek szegényre, ölnek nyomorul.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Vasárnapi adásunk témái: a Szent Atya homiliája szombat este az Albanói tónál. A tavi hüzanya körül imában egy test vagyunk. A pápa imája a körbenet végén a tavi boldogasszony kegyszobra előtt. A Szent Atya vasárnapi úrangyala imája. Legyünk mindig őszinték az Úrhoz, feltétlen bizalommal. Leó pápa homiliája az Albanói tónál. A tavi szűzanya körül imában mindnyájan egy test vagyunk. Augusztus 29-én szombaton este 6 órakor Leó pápa szentmisét mutatott be az Albanói tó partján épült Madonna del Lago tavi boldogasszony modern templomában, amelyet Szent VI. Pál pápa 1977. augusztus 15-én nagy boldogasszony napján szentelt fel. Leó pápa homíliájában arra buzdított, hogy továbbra is szeressünk, bocsássuk meg egymásnak, felajánlva magunkat élő, szent és Istennek kedves áldozatként. És ne csüggedjünk, ha nehéz is, a mi erőnk az Úrban van, és az ő segítségével minden lehetséges.
1: Sono lieto di celebrare con voi.
0: Örömmel ünneplem veletek a tóparti boldogasszony ünnepét, ahogyan azt néhány elődöm is tette a múltban. Szent VI. Pál, aki akarta és támogatta is e Máriának szentelt templom felépítését, és fel is szentelte azt. Valamint Szent II. János Pál pápa, aki itt kívánt megemlékezni róla és megújítani üzenetét, kezdte homiliáját Leó pápa. Az ige liturgia olyan szövegeket kínál számunkra, amelyek jól harmonizálnak ezzel a hagyományos eseménnyel. Az első olvasmányban Jeremiás próféta arról beszél, hogy ellenállhatatlanul vágyik válaszolni a kapott hívásra.
1: Mi hai sedotto, Signore, dice.
0: Uram, rászedtél engem, mondja, és én hagytam, hogy rászedjél. Szívemben valami égő tűzhöz hasonló volt, megpróbáltam megfékezni, de nem tudtam. Isten kinyilatkoztatta a prófétának, hogy anyja méhétől fogva ismerte és kiválasztotta őt, és hogy örök szeretette szereti népét.
1: Di amare il suo popolo di amore eterno.
0: Beszélt neki üdvözítő tervéről, ő pedig már nem tudott tovább hallgatni. Ellenállhatatlan késztetést érzett, hogy elvigye üzenetét mindenkinek, bár tudta, hogy ez azt jelenti, hogy olyan dolgokat fog mondani és tenni, amelyek sokaknak nem fog tetszeni. Szenvedéssel és félreértéssel kell szembenéznie, odáig menően, hogy egész napra a nevetség tárgyává válik. De a szeretet arra készteti, hogy népe javára cselekedjen, megalkuvás nélkül, mindvégig, hangsúlyozta Leó pápa. Ezt tanítja nekünk Jézus is az evangéliumban. Nemrég 5000 embert jól lakatott 5 kenyérrel és 2 hallal, majd további 4000 embert 7 kenyérrel és néhány kis hallal. Most ezen gesztusok sikerén túl elmagyarázza tanítmányai számára tettének messiás jelentését.
1: Il senso messianico di ciò che ha compiuto.
0: Ettől kezdve Jézus jelezni kezdte tanítványainak, Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvedni a vénektől, a főpapoktól és az írástudóktól, megölik, de harmadnapra föltámad. Elmagyarázza, hogyan fogja a számos csodatétel után véglegesen kinyilvánítani dicsőségét. Azáltal, hogy szabadon feláldozza életét, és felajánlja magát a kereszten megtört kenyérként. És meghatározza, hogy aki folytatni akarja a küldetését, annak ugyanezt kell tennie. Ha valaki utánam akar jönni, mondja, tagadja meg magát, vegye fel keresztét, és úgy kövessen engem. Jézus így tárja fel, hogy csak a szeretet üdvözít. Az a szeretet, amelyet Isten azzal mutatott meg nekünk, hogy emberré lett, meghalt és feltámadt értünk, és erre válaszol az a szeretet, amellyel mi is alázatosan felajánljuk magunkat neki és testvéreinknek. A mindennapi szeretet hűséges állatotosságában, valamint a legkülönlegesebb gesztusokban, időnként egészen a vértanúságig menően. Ahogyan az sajnos ma is megtörténik sok keresztényjel a világ különböző részein. Szent Ágoston azt mondta, hogy az arató öröme megmutatja a vető szándékát.
1: Dimostra l'intenzione del seminatore.
0: És mi is szeretnénk magunkévá tenni az ő érzéseit. Isten segítségével fáradhatatlanul, mértért nélkül szeretnénk elvetni végtelen szeretetének magvait mindenhol a világon, hogy legyen ma és mindig valaki, aki örülhet gyümölcsei learatásának. Sajnos nem mindenki érti a teremtő ezen álmának szépségét, jóságát és konkrét mi voltát, sőt sokan utópiának tartják. Azt mondják, oda tartani a másik arcodat is, az a veszteseknek való. Az elutasítás ellenére adni naív dolog. A határtalan megbocsátás pedig a gyengéknek való. Nem csoda. Még Péternek is nehezen ment ez az új és másfajta gondolkodásmód. Jézus azonban kategórikus marad, csak a szeretet útja az élet útja. Ne áltassuk magunkat, jelentette ki Leó pápa. A gyűlölet és az erőszak semmi jót nem hoz, csak pusztítást és halált, mindig, még akkor is, ha azok elszenvedett igazságtalanságokra adott válaszok. Minden nap látjuk ezt. A családi életünk apró dolgaitól kezdve, egészen a világ nagy szinteréig. Mindez megerősíti azt, amit Jézus tanított nekünk. Aki meg akarja menteni az életét, elveszíti azt, aki pedig elveszíti az életét, én érettem, az megtalálja azt. Kedves fivéreim és nővéreim, folytatta a Szent Atya.
1: Cari fratelli e sorelle, abbiamo tanto bisogno di vita.
0: Annyira szükségünk van életre, reményre, nyugalomra és békére, önmagunkban, városainkban, a népek és nemzetek között. Ezért bármilyen seb, bármilyen sértés is érjen minket, ne engedjük, hogy a gonosz eltorzítsa emberségünket és megrontsa szívünket. Ne igazodjunk e világ mentalitásához. Továbbra is szeressünk, adjunk, bocsássuk meg, felajánlva magunkat élő, szent és Istennek kedves áldozatként, hogy megőrizzük és ápoljuk önmagunkban és másokban az isteni képmás végtelen méltóságát, amelyet lelkünkben hordozunk. És ne csüggedjünk, ha nehéz. A mi erőnk az Úrban van, és az ő segítségével minden lehetséges. A tó menti körmenet szertartása, amelyet hamarosan megteszünk, szintén erre emlékeztet minket. Jézus egy másik csodáját idézi fel, amely röviddel az előbb hallott események előtt történt, amikor a mester a galileai tengeren a vízen járva utolérte a megriadt tanítványokat, és a partra vezette őket, lecsendesítve a vihart.
1: Sedando la tempesta.
0: Pontosan akkor, amikor a legjobban megijedtek, kitéve az ellenszél kénye kedvének, arra buzdította őket, hogy legyen hitük és imádkozzanak, találjanak békét, és vele együtt folytassák az utat a kívánt cél felé. Ezzel a hittel veszünk mi is részt ezen az estén az eukarisztia ünneplésében, állapította meg Leó pápa. Az oltáron felajánljuk magunkat a kenyérrel és a borral együtt. Az Úr pedig egyesíti felajánlásainkat az övéivel, megszenteli azokat és visszaadja nekünk, átalakítva saját testévé és vérévé, hogy megosszuk azokat táplálékul az útra. Azután, mint a tanítványok, együtt elhagyjuk a partot, magunkkal víve Mária kegyképét, példaképünket és vezetőnket, hogy a kapott áldást a tó partján továbbadjuk egymásnak. Ezek egyszerű gesztusok, folytatta a pápa, amelyekkel megújítjuk Istenbe vetett bizalmunkat és gyermeki odaadásunkat Úrunk Szent Anyja iránt. És annál inkább is meghatóak, mert ahogy Szent VI. Pál szívesen emlékeztetett rá, az a gondosság teszi lehetővé őket, amellyel az itt élő kis közösség egész évben őrzi a békének ezt a helyét, hogy aztán ünnepélyes pillanatokban Isten egész népe ott összegyűlhessen, akárcsak Mária, aki befogadta Isten emberélet fiát méhébe és názáreti otthonába, hogy üdvössége aztán mindenkihez eljusson. Így a Mária tiszteletnek ez a helye
1: Di devozione Mariana
0: annak is jelévé válik, hogyan törekszik az egyház napról napra arra, hogy mindannyiunkat egy testé tegyen imádságban, érzésekben, elhatározásokban, együttlétünk rendetett és egyöntetű fejlődésében, annak a szeretetnek a szimbólumává válva, amellyel az Úr szentséges anyja által akart közel jönni hozzánk, mint egy közülünk, egészen odáig menően, hogy egyesüljön emberségünk nagy sokaságával. Gyűjjünk hát össze ma este Jézus és Mária, a fiú és az anyja körül, hogy egyesüljünk nem csak a tavon, hanem a világ minden éjszakáján, Isten jelenlétének megnyugtató tükörképeként és szeretetének ellenállhatatlan visszhangjaként, amely a szeretetre hív minket, zárta homíliáját a Szent Atya. A Szent Mise után a helyi hívek vállukra emelték a Tavi boldogasszony szobrát és Leó pápa, valamint az asszisztencia kíséretében a közeli tópart Tropicana strandjára vitték, ahol felszálltak vele az ott várakozó pápai zászlós hajóra. Leó pápa hajó elején a szizonya szobra mögött ült és imádkozott, időnként áldást adva a tóparton felsorakozott híveknek. Kisebb hajók és sok kenó követte a pápai körbenetes bárkát, amely fél órás hajózás után kötött ki a pápai nyaraló alatti partszakasz San Giorgio strandján, ahol a Szent Atya imával fejezte be a szertartást és elköszönt a hívektől. A Szent Atya imája a körbenet végén a Tavi boldogasszony kegyszobra előtt. Könyörögünk! Ó Mária, Szent Szűz, a figyelem és szolgálat asszonya!
1: O Maria Vergine Santa, Donna dell'ascolto e del servizio.
0: Gyermeki szívvel fordulunk hozzád. Anyai közben járásodra bízzuk az egyházat, hogy mindig hűséges legyen az evangéliumhoz, bátor legyen az ige hirdetésben, alázatos a szolgálatban és kitartó a szeretetben. Szerető oltalmadra bízzuk a föld minden népét. Tekints jó indulattal a háború által megsebzett gyermekeidre, és bátoríts mindnyájunkban a béke utáni vágyot. Ahol a gyűlölet nő, taníts minket a megbocsátásra. Ahol a félelem uralkodik, adjál újból reményt. Fordíts törődő tekinteteret a gyermekekre, az idősekre, a betegekre, a családokra, a fiatalokra, és mindazokra, akik magányban élnek. Támogasd azokat, akik felelősséget viselnek a közéletben, hogy mindig előmozdíthassák az igazságosságot, a szabadságot, minden egyes ember méltóságát és a közjót. Védd mindazokat, akik itt a környéken laknak, azokat, akik e tó körül dolgoznak, a zarándokokat és azokat, akik itt békét és nyugalmat keresnek. Add, hogy mindannyian, reált tekintve, megtaláljuk az utat, amely Krisztushoz, a világ egyetlen megváltójához vezet, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. A Szent Atya végül apostoli áldását adta jelenlévőkre és az eseményt követőkre.
1: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Filio, Espirito Santo.
0: A Szent Misén koncelebrált Vincenzo Viva püspök, a helyi albanói egyházmegye főpásztora, Tadeusz Rozmus atya, a Castel Gandolfói villanóvai Szent Tamás plébánia templom plébánosa, valamint a Szarézi rend vezetői, Gabriel Cruz, Pedro André és Fábio Attard atyák.

0: Leó pápa úrangyala imája. Legyünk mindig őszinték az Úrhoz, feltétlen bizalommal. A Szentatya augusztus utolsó vasárnapján ismét Castel Gandolfóban tartózkodott a szombatesti tóparti szentmise után. Délben az apostoli nyári rezidencia kapujában tartotta meg a déli úrangyala imádságot. A vasárnapi evangélium nyomán Péter és Jézus párbeszédét elemezte, amelyben az első tanítvány nem érti a mesterét, sőt ellene is szól, de mindvégig őszinte marad, és megtanulja a halálig menő engedelmességet is. A mai evangélium arról szól, hogy Jézus kinyilatkoztatja tanítmányainak közelgő húsvétja misztériumát. A messiásnak Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvedni a vénektől, a főpapoktól és a írástudóktól, megölik, de harmadnapra feltámad. Mindez nagyon távol van a tanítványok diadalmas és nagyhatalmú messiásra vonatkozó várakozásaitól, akinek segítségével legyőzhetik és eltaposhatják ellenségeiket. Már volt alkalmuk a vele töltött idő során elcsodálkozni számos gesztusán és szavain. Ez a végső üzenet azonban valóban minden várakozásukat felülmúlta. Különösen Péter fejezi ki ellenvéleményét, és feddi meg Jézus mondván, Isten mentsen, Uram, ilyesmi nem történhet veled.
1: Dio non voglia, Signore. Questo non ti accadrà mai.
0: Röviddel azelőtt felismerte benne a Krisztust, az élő Isten fiát, de most ehelyett, meglepődve és talán csalódva hallottakon, ellentétben a gyönyörű hitvallásával, amit előbb tett, megfeddi őt. Úgy tűnik, mintha azt mondaná, igen, hiszem, hogy te vagy a messiás, de nem így üdvözül a világ. Buzgón mozdul, amelyet minden bizonnyal őszinte szeretet vezérel, és mégis tette, elgondolkodtat minket. Számunkra nem mindig könnyű megérteni és elfogadni Isten útjait, különösen akkor, amikor azok nagyon eltérnek a mieinktől. Ilyenkor a kísértés az, hogy a hit minden logikája ellenére azt gondoljuk, hogy az Úr téved, vagy ami még rosszabb, hogy nem hallgat meg minket, vagy nem törődik velünk. Ezzel a bizonytalansággal szembesülve Péter impulzivitása ellenére két fontos dolgot tanít nekünk. Az első az, hogy soha ne szakítsuk félbe, még ezekben a pillanatokban sem a párbeszédünket az Úrral.
1: Il dialogo con il Signore.
0: Sőt, hogy bizalommal mondjuk el neki még azt is, ha nehezen értjük, amit kér tőlünk. A második azonban az, hogy soha ne ítéljük meg Isten cselekedeteit.
1: Ed non giudicare mai l'operare di Dio.
0: Hanem inkább alázatosan, imádságban hallgassuk meg, hogy mit nyilatkoztat ki nekünk a cselekedetei által, még akkor is, ha azok nem felelnek meg elvárásainknak. Az első apostol nagysága is éppen ebben nyilvánul meg. Jézus így válaszol neki, távozz tőlem, Sátán, és elmagyarázza neki és a többi tanítványnak, ahhoz, hogy az ő nyomába lépjenek, meg kell tagadniuk magukat, fel kell venniük keresztjüket, és követniük kell őt. Péter ezt fogja tenni, miután meghallgatta őt, elfogadja a kihívást, és hűséges maradt Krisztus szavaihoz, akit megváltójának ismert fel egész életében, egészen a vértanúságig menően. Kérjük tehát az Urat, hogy hitéletünkben és imáinkban mi is ugyanolyan őszintességgel legyünk jelen, mint Péter, alázattal mondjuk el neki, mit érzünk igazán még akkor is, amikor szívünk összezavarodott, ugyanakkor pedig ápoljuk az ő engedelmességét magunkban, hogy elfogadjuk, amit kér tőlünk, még várakozásainkon felül is. Ebben segítse minket Mária, aki fia Jézus keresztje alatt is,
1: obediente ai disegni di Dio fin sotto la croce.
0: Engedelmeskedett Isten terveinek. Zárta 14. Leó pápa a Castel Gandolfóban elmondott úrangyala ima előtti beszédét. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm koránkelő hallgatóinkat az Erdély Mária Rádió székelyudvarhelyi stúdiójából, Ábel pap bácsi, Józsa Ferenc nevében is. A mikrofonnál Dávid Gyöngyi. 2026. augusztus 31-e van. Mondhatnám azt is, hogy a nyár utolsó napja, de nem teszem. Várunk még sok szép napot, amikor a napsugarai csak úgy lágyan körbeölelnek. Isten segítsen ebben, és áldja meg a mai nap ünnepeltjeit, Erika, Bella, Ramona névre hallgatókat, és akik ma születésnapot, házassági évfordulót ülnek. Szép ünneplést kívánunk nekik. Hordozzuk imáinkba őket, mi pedig önöket, hűséges hallgatóink. Műsor ismertetésünk következik. Nem sokára, még egy picikét engedjük, hogy csendbe legyenek és figyeljék Kertész Marika szavait, hiszen a reggeli csendesség következik, aztán buzgón mondjuk el a reggeli imákat. 6 óra 15 perckor a Zsolozsma reggeli dicséretét is kövessük, a kármelita nővérek vezetik, majd 6 óra 40 perckor minden napunk ajándék Istentől egy megjegyezni való gondolatot mond el Veres Judit Mária. 6 óra 45 perckor velünk találkozhatnak, és 7 óra 55 percig leszünk együtt az Ébredjen a Mária Rádióval műsorunkkal, amiben benne lesz az evangélium, a hozzáfűzött gondolatok, ima hivatásokért, és még sok minden, sőt, önök is köszönthetik majd a műsorunk vége fele szeretteiket. 7 óra 55 perckor az igézőt hallgatjuk meg, ami már egy picikét fel is készít a 8 órakor kezdődő Szent Misére. Ezt a Szent Misét Csanádról fogjuk közvetíteni, aztán a hét plébániáját pedig Gábor Anna ismertetik közvetlen a Szent Mise után. 9 órakor ima szándékok fogadása itt Székelyudvarhelyen, majd az örvendetes rózsafűzért is a Mária királynő kápolnából fogjuk imádkozni. 10 órakor katekézis Tibor atyával, 10 óra 30 perckor a hit görögkatolikus szemmel Pallai Béla parókus műsora, 11 órakor Mihály Balázs atya vár a rádiókészülékek mellé megújulni rózsafűzéreink által, ez a műsora címe, majd 11 óra 30 perckor szót követ dr. Sávai Jánossal. 12 órakor megállunk egy picit a harangszókor, és elmondjuk az úrangyala imádságát, majd a Zsolozsma napközi imaórája következik, aztán a déli magazin, amiben Betési Nándor műsora, a cselekvő szeretet is benne lesz. Kedves hallgatóink, reméljük, hogy műsor kínálatunk a tetszésükre volt, és velünk töltik a délelőttöt.

hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Isten erején nyugodjék. Korintus a műveltség, a filozófia és a szónoki képesség városa volt. Az emberek valósággal rajongtak a bölcs gondolatokért és a meggyőző beszédekért. Nem véletlen tehát Szent Pál figyelmeztetése. Neki egészen más célja volt. Nem lenyűgözni akarta a hallgatóit, hanem Krisztushoz vezetni. Mi is könnyen beleeshetünk abba a csapdába, hogy emberekre építjük a hitünket. Lelkesedünk egy-egy ismert, jó hírű papért, közösségi vezetőért, vagy keresztény előadóért. Az nem baj, ha hálásak vagyunk értük. De ha a hitünk elsősorban hozzájuk kötődik, előbb-utóbb csalódni fogunk, hiszen minden ember esendő, csak Krisztus marad örökké hűséges. Ugyanez igaz önmagunkra is. Ha csak a saját tudásunkban, tapasztalatunkban vagy képességeinkben bízunk, könnyen elbukunk. Hiszen nem az emberi bölcsesség a szilárd alapot az életünknek, hanem Isten jósága és ereje. Neked mire épül a hited? Emberek véleményére? Valamely divatos világszemléletre? A saját képességeidre? Vagy arra az Istenre, aki tegnap, ma és mindörökké ugyanaz? Csak az a hit marad meg a próbák idején, amelynek alapja nem egy hangzatos ideológia, hanem maga Krisztus. Csak akkor tudsz talpon maradni az élet viszontagságai közepette, ha benne bízol, ha elfogadod a megváltás kegyelmét. Ha elhiszed, hogy ő rajtad is tud és fog is segíteni. Ha nem csak száddal vallod, hogy ő az Úr, hanem ennek jegyében is élsz. Ha ezt tükrözi a mindennapi életviteled. Jobb az Úrhoz menekülni, mint emberben bizakodni. Ez az igevers bátorítson ma téged arra, hogy Krisztusra, a kősziklára építsd a hitedet. Minden más múlandó és bizonytalan. Ma talán még van, de holnapra összeomulhat. Ezért te egyedül csak benne bízz.

0: Kedves hallgatóink, most pedig tartsanak velünk a reggeli imában.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
1: Szívem első gondolata.
0: Hozzád száll fel, Istenem.
1: Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeket. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmet, s őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, ennek a pirkadó hajnalnak a csöndjében hozzád jövök és alázattal, bízalommal. Békédet, bölcsességedet és erődet kérem. Tölts el szeretettel, ahányszor ma a világodra nézek.
1: Engedd megértenem, hogy az egyház minden dicsőségének egyedül kereszted a forrása. Engedd, hogy fele barátomat úgy fogadjam, mint azt az embert, akit általam akarsz szeretni.
0: Ajándékozz meg azzal a készséggel, hogy odaadóan szolgáljam őt, és kivontakoztathassam mindazt a jót, amit belé plantáltál.
1: Szavaim szerítséget sugározzanak, és egész magatartásom békesség szerző legyen. Csak áldást hozó gondolatokat hagyd meg lelkemben.
0: Fülemet zárd el minden rossz indulatú szó és bírálat elől. Nyelvem csak arra szolgáljon, hogy azt emelje ki, ami jó.
1: Mindenek előtt pedig, Uramat, hogy tele legyek vidámsággal és jó akarattal, hogy mindenki, aki találkozik velem, megérezzen valamit a te jelenlétedből és szeretetedből.
0: Öltöztes jóságod és szépséged fényébe, hogy egész nap téged sugározzalak.
1: Amen. Amen. Istenem, hiszek te benned, mert örökké igazmondó vagy. Istenem, remélek te benned, mert mindenkor hű és irgalmas vagy. Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy. Amen.
0: A Mária Rádió felajánlása a Szent Szűznek. Örvendezó Szűz Mária, mert rádiunk hullámai örömmel hirdetik az igét a szomjas föld végső határáig.
1: Isten szava, mely szűzi mélyedben testet öltött, friss szellőként hinti szét az öröm és béke magvait az emberi szívekben.
0: Anyai szívedből a szeretet mérhetetlen ajándéka fakadt egyházunk számára. A Mária Rádió, amely egyszerű szolgálód az Úr szőlőjében.
1: Világcsaládunk, mert te gyűjtöttél össze minden népből és nemzetből, neked szenteli magát, és mindjárt szívünk királynőjének vallunk.
0: Gyermekeid alázattal és hűséggel viszik a hit, a remény, a szeretet és a béke üzenetét testvéreiknek.
1: Boríts be palástoddal a világ fájdalmát, a szegényeket, a betegeket, a szomorkodókat, a magányosokat és a téveigüket, akik a világosságot keresik, hogy nálad oltalmat találjanak.
0: Siettes szeplőtelen szíved végső győzelmének kegyelmi idejét. Add, hogy életünkkel szolgálhassunk neked, és a szeretet sugárzó hajnala mielőbb beragyogja a földet.
1: Mária Rádió királynője, könyörögj érettünk. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.

Ha szavaid elém kerültek, csak úgy nyeltem őket. Kedvem telt szavadban és örömes szívemnek, mert a te nevedet viselem, Uram, seregek Istenem.

0: Üdvözítünk minket országává és papjaivá tett, hogy Istennek kedves áldozatokat mutassunk be. Szólítsuk őt hálás szívvel, Urunk, őrizd meg bennünket szolgálatodban. Krisztus örök főpap, aki népedet szent papságban részesíted, engedd, hogy mindenkor Istennek kedves lelki áldozatokat tudjunk bemutatni.
1: Urunk, őrizd meg bennünket szolgálatodban.
0: Ajándékozz nekünk jóságosan a Szentlélek gyümölcseit, a türelmet, a jó szívűséget és a szelídséget.
1: Urunk, őrizd meg bennünket szolgálatodban.
0: Add, hogy szeressünk és magunkénak mondhassunk téged, mert te magad vagy a szeretet, és segíts jót cselekednünk, hogy életünkkel is magasztaljunk téged.
1: Urunk, őrizd meg bennünket szolgálatodban.
0: Add, hogy testvéreink javát keressük, és így könnyebben elnyerjék az üdvösséget.
1: Urunk, őrizd meg bennünket szolgálatodban.

0: Urunk, mindenható Istenünk, Te elvezettél minket ennek a napnak kezdetére. Védj meg isteni erőttel, hogy ma semmi bűnre el ne hajoljunk, hanem arra irányuljon minden szavunk, gondolatunk és cselekedetünk, hogy megtegyük igazságodat. Ami Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

A világban élünk, de nem a világért. A holnapi munkára felkészülni mai kötelesség. Ha a hozzávaló anyag a jövőből is van kölcsönvéve, maga a feladat, mint minden kötelesség, a jelen leckéje, mondta C.S. Lewis.

0: Kedves hallgatóink, szeretettel hívjuk most, hogy hallgassuk együtt az örömhírt, majd a hozzáfűzött gondolatokat Ábel pap bácsitól.
1: Az Úr legyen veletek.
0: És a te lelkeddel.
1: Evangélium Szent Lukács könyvéből.
0: Dicsőség neked, Istenünk!
1: Abban az időben Jézus elment Názáretbe, ahol egykor nevelkedett. Szokása szerint bement szombaton a zsinagógába, és olvasásra jelentkezett. Izajás próféta könyvét adták oda neki, szétbontotta a tekercset, és éppen arra a helyre talált, ahol ez volt írva. Az Úr lelke van rajtam. Fölkent engem, és elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, hirdessem a foglyoknak a szabadulást, vakoknak a látást, hogy szabaddá tegyem az elnyomottakat, és hirdessem, elérkezett az Úr esztendeje. Összetekerte az írást, átadta a szolgának, és leült. A zsinagógában minden szem rászegeződött. Ő pedig elkezdte beszédét. Ma beteljesedett az írás, amelyet az imént mindnyáján hallottatok. Mindenki helyeselt neki, és csodálkozott a fönséges szavakon, amelyek ajkáról fakadtak. De hát nem József fia ez? Kérdezgették. Ekkor így szólt hozzájuk. Biztosan ezt a mondást szegezitek majd nekem. Orvos, gyógyítsd önmagadat. A nagy tetteket, amelyeket, mint hallottuk, Kafarnaumban végbe vittél, tedd meg a hazádban is. Majd így folytattam. Bizony, mondom nektek, hogy egy próféta sem kedves a maga hazájában. Igazán mondom nektek, sok özvegy élt Izraelben Illés idejében, amikor az ég 3 évre és 6 hónapra bezárult, úgyhogy nagy éhínség támadt az egész földön. De közülük egyikhez sem kapott Illés küldetést, csak a szidoni Cáreftában élő özvegyasszonyhoz. Ugyanígy Elizeus próféta korában is sok leprás élt Izraelben, és egyikük sem tisztult meg, csak a szíriai Námán. Ezt hallva a zsinagógában mind haragra gerjedtek. Felugrottak, kiűzték őt a városon kívülre, és fölvezették arra a hegyre, amelyen városuk épült, a szakadék szélére, hogy letaszítsák. De ő áthaladt közöttük, és eltávozott. Ezek az evangélium igéi.
0: Áldunk téged, Krisztus!
1: Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Az Úr lelke van rajtam, fölkent engem és elküldött, hogy örömhírt vigyek. Kedves rádió hallgatók, a mai reggelen, hallva ezt az evangéliumi részletet, Jézusra szegezzük mi is a tekintetünket, hogy vajon milyen örömhírt akar nekem mondani. Valaki úgy éli meg a mai napját, hogy fájdalommal ébredt, vagy éppen gondokkal küzd, nem találja a helyes utat, keresi a társat magának, nincsen munkahely, nem kapja a békéjét, és akkor vajon Jézus milyen örömhírt tud nekem mondani? Várjuk a konkrét valóságot, várjuk azt, hogy Jézus valamit tegyen, mozdítson az életünkben. De azt mondja, beteljesedett az írás, amint az imént hallottatok. Már 2000 év óta beteljesedett ez az írás. Jézus eljött, hogy elmondja, hogy Isten mennyire szeret, hogy az Isten irgalmas hozzánk, és szeretetével mindig magához ölel bennünket. De valamit teszek-e? Legalább elfogadom-e, elhiszem-e azt, hogy Jézus valóban örömhírt hozott nekem? Mert ha elhiszem, akkor az evangéliumot kézbe véve nem telhet el olyan nap, hogy ne olvassak a Szentírásból egy evangéliumi részletet, hogy valóban meghalljam az örömhírt, amely nekem is szól. Halljuk, hogy itt Jézus elmondja, hogy biztos azt a mondást szegezitek, majd nekem orvos gyógyítsd önmagadat. Ezek az emberek, mondhatjuk úgy, sokan el voltak telve önmagukkal. Úgy gondolták, hogy nekük nincsen szükség sem örömhírre, sem semmire. És talán közöttünk is vannak olyanok, akik úgy gondolják, hogy nekik Jézus már nem tud újat mondani. Nekük Jézus már nem tud semmi olyat mondani, ami meg tudja örvendeztetni. Sokszor hallunk olyan kijelentéseket, rajtam már ez sem segít, az sem. Rajtam már Isten sem tud segíteni. Aki ilyent mondasz, mondhatjuk úgy, hogy vagy nagyon elkeseredett, vagy gőgös. Mert Isten mindenhol tud segíteni. Isten számára nincsen lehetetlen, számára minden lehetséges. És arra vagyunk meghívva, hogy elfogadjuk az Istentől jövő segítséget, hogy bízzunk benne, hogy Isten szeretetében élve mi is örömhírt tudjunk vinni. De látjuk, hogy nem mindenki számára örömhír az evangélium. Jézus példát mond itt, hogy a Szárefthában élő özvegyasszonyhoz szólt Illésnek a küldetése. Aztán elmondja, hogy Námán gyógyult meg. Ezzel mint egy olyan helyzetben hozza a zsidókat, hogy nem csak náluk van az Isten segítség, ezzel azt akarja Jézus elmondani. És mit tesznek? Kiűzik azt, aki örömhírt hozott nekük, aki arra hívja meg őket, hogy örömük legyen. Minket is meg akar ajándékozni Jézus az örömével. Nekünk is örömet akar adni. Az ő jelenléte, az ő igéje által örömet hoz a te szívedbe, hogyha befogadod. Elfogadod-e Jézustól a segítséget? Vagy azt mondod, nekem már nincs szükségem erre, vagy rajtam ő sem tud segíteni? Azt látjuk, hogy kiűzik, kitaszítják Jézust, fölvezetik a hegyre, és le akarják taszítani a szakadék szélén. De Jézus áthaladt közöttük. Mennyire szörnyűséges, mondhatjuk így. Aki örömhírt visz mások életében, azt kitaszítják. Nem ez van-e a mi életünkben is, hogy sokan félreteszik az Isten igéjét. Talán ott van a polcon, a Szentíráson nem gondolkodnak, félreteszik és esetleg port törölnek, vagy elrejtik a könyves polcon úgy, hogy senki se lássa. Nem keresik az Istennek a jelenlétét, nem akarnak hallani az Istenről, nem imádkoznak, nem járnak templomban. Valamilyen módon ki akarják taszítani Jézust az életükből. Nekünk, akik hallgatjuk őt, akik befogadjuk, azoknak örömhírt hoz. Ne feledd, a mai napon örömre akar hívni tégedet Jézus. Az Úr lelke rajta van, és hogyha te befogadod ezt az örömet, akkor te is a Szentlélekben élhetsz, és élsz. Uram Jézus, köszönjük neked, hogy eljöttél, hogy örömet hoz nekünk. Segíts, hogy felismerjük a szegénységünket, a megkötözöttségünket, a vakságunkat, és tégy minket szabaddá, hogy minden körülmények között rád figyeljünk, veled általad éljünk. Amen.
0: Kedves hallgatók, az elmúlt percekben az evangéliumot, majd utána a hozzáfűzött gondolatokat hallottuk Ambrus István Ábel szombatvalvi plébánostól.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te miédnek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Ime az Úr szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te ígéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te miédnek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozék.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te miédnek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, ami Urunk által. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Istenünk, te három püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Urunk, Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt.
1: Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közben járása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

Jézusom, lelkek isteni pásztora, ki apostolaidat meghívtad, és a lelkek halászaivá tetted őket. Vondd magadhoz a buzgó és nemes ifjú lelkeket is, hogy tanítványaiddá és segítőiddé váljanak. Add, hogy érezzék a világ üdvözítése utáni szomjadat, amiért folyton megújított papjaidnak keze által áldozatodat oltárainkon. Add, hogy minél többen kövessék hívó szavadat, folytassák művedet a földön, építsék titokzatos testedet, az egyházat. Add, hogy egyházad a föld sója, és a világ világossága legyen. Amen.

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Székelyüdvöl helyen a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatók, 2026. augusztus 31-én a Székely Udvarhelyi Stúdió mikrofonjánál
1: Amri István Ábel
0: és Dávid Gyöngyi köszönti Önöket. A pontos idő 7 óra és 12 perc. Hallgassák meg híreinket és program ajánlóinkat. Örökös szentségimádási nap.
1: Megyül a Fejérvári Fegyház megyében, a mai nap folyamán Magyar Láposon tartanak örökös szentségimádási napot. Járuljunk az oltári szentségben jelenlévő Krisztus elé, és könyörögjünk családjainkért, a békéért és a lelkek megmentéséért.

0: Díszpolgári címmel tüntették ki Lázár Csillát.
1: Csíkszentdomokos község díszpolgári címével tüntették ki Lázár Csillát, a Mártonáron Múzeum igazgatóját augusztus 29-én, a Mártonáron püspök születésének 130. évfordulója alkalmából szervezett egyházmegyei zarándoklat ünnepi szentmiséjén. Forró Csaba Roland, helyi segédlelkész kihangsúlyozta, Mártonáron örökségének őrzése nem csupán a múlt emlékeinek megőrzését jelenti, hanem olyan szellemi és lelki örökség továbbadását is, amely ma is élteti Csíkszentdomokos közösségét. A DISZ oklevél szerint az elismeréssel a község az elmúlt 20 évben a helyi közösség érdekében végzett, elhivatott, kitartó és példamutató munkát, valamint Mártonáron püspök szellemi, kulturális és történelmi örökségének megőrzése, továbbadása és népszerűsítése terén szerzett, kiemelkedő érdemeket ismerte el. A kitüntetés egyúttal Lázár Csilla csíkszentdomokos és székelyföld hazai és külföldi népszerűsítéséhez való hozzájárulását is méltatja. Az elismerést Karda Róbert polgármester és Albert Alfonz Pál alpolgármester adta át.

0: koncert Gyergyószárhegyen.
1: Ma este 7 órára szeretettel várnak minden komoly zenekedvelőt egy varázslatos est keretében a gyergyószárhegyi Lázár kastélyba az Edensgard vonos 4-es koncertjére. Fellépők Sipos Péter, Sipos Tamás, Leon Zsolt, Kovács István. Műsoron Antonio Vivaldi, Johannes Brahms, Weiner Leo, Bartók Béla művei. A belépés ingyenes.

0: Márton Áron biciklis zarándoklat.
1: Holnap tanévkezdő Márton Áron biciklis zarándoklatot szerveznek Csíkszendon, Mokosról, Csíksomjóra. Az indulás reggel 9 órakor lesz Domokosról. Délután 1 órakor hálaadó szentmisét mutatnak be a csíksomjói kegytemplomban, melyet közös ebéd követ a Mária kertben. Mindenkit szeretettel hívnak és várnak.

0: Szent Rozália templom búcsú reszegén.
1: Pénteken palermói Szent Rozáliára emlékezik a katolikus egyház. Tiszteletére minden évben búcsút tartanak a reszegi kápolnában. Az ünnepi szentmisét délután 4 órakor mutatják be, melyen Turturiano Robert kisgyengelei plébános mond szentbeszédet. Szeretettel várják a búcsúra a híveket.

0: Táncház találkozó Székely udvarhelyén.
1: Szeptember 4-e és 5-e között zajlik az idei erdélyi táncház találkozó Székely udvarhelyen, amelyen több mint 100 zenész és 1000-nél is több táncos vesz részt. Az esemény ma már nem csak egy mozgalom, ahol az erdélyi táncházas közösségek találkoznak, és nem csak egy alkalom a szórakozásra. Kapcsolatokat teremt, kötelékeket erősít meg, összefogja a népzene és a néptánc valamennyi területén, hivatásszerűen vagy műkedvelőként tevékenykedőket, és teret ad a jövőnek, a megújulásnak és az öröklődésnek.

0: Tanépkezdés a Tatárdomnál.
1: Szeretettel hívnak és várnak minden gyermeket, szülőt és nevelőt a Gyergyói medencéből a 2026-2027-es tanév ünnepélyes évnyitójára szombaton a Tatárdombhoz. A program délelőtt 10 órakor koszorúzással kezdődik az emlékműnél, melyet 11 órától szentmise követ a Kájoni János gyermekotthon udvarán. 00:30 az ajkai pántlikások előadása lesz megtekinthető. A Tatárdombon évről évre közösen Isten áldását kérve, bizakodó szívvel nyitják meg az új élmények, barátságok, lehetőségek nagy kapuját.

0: a zene hangja.
1: Szeptember 11-én pénteken este 20 órától különleges zenei áhítatra várják a híveket és az érdeklődőket a Szatmárnémeti Kálvária templomba. Az est meghívott vendége Tony Boldan, franciaországi tenor, közreműködik az Adoremus kórus, Kuki Zsolt karnagy vezetésével, valamint Balaskó Balázs, orgonaművész és Boros Máriusz diakónus tenor. A műsorban egyházi zenei művek, opera, áriák és dalok csendülnek fel, amelyek a zene szépségén keresztül szeretnék Isten felé emelni a hallgatók szívét.

0: A 14 Csíkszeredában 10, Dézsen 13, Déván 16, Dicső Szent Mártonon 20, Fogarason 13, Gyergyalfalun 11, Gyulafehérváron 18, Kézdivásárhelyen 14, Kolozsváron 15, Máramarosszigeten 14, Marosévizen 11, Marosvásárhelyen 15, Nagybányán 16, Nagysármáson 17, Nagyszebenben 16, Nagyváradon 19, Resicabányán 18, Csepszentgyörgyön, Szatmárnémetibe 14, Székelyudvarhelyen 15, Temesváron 20, Tordán 17 és Zilahon 16 fokot mértek.
1: Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk. Köszönjük figyelmüket, friss hírekkel, információkkal legközelebb. Ma délben jelentkezünk.
0: Honlapunkon a mariaradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. Ha közérdekű eseményről tudnak, írják meg a hírek@mariaradio.ro e-mail címre.

0: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Ila Ildikó.
1: Boldog Ancina János Juvenál püspök. Itáliában született 1545. október 19-én. Nevét szülővárosának védőszentjéről, Szent Juvenalis püspökről kapta. Sokféle képességgel rendelkezett, s apja a lehető legjobb iskolába járatta. 24 éves korában Torinóban szerezte meg a doktori fokozatot orvostudományból és filozófiából. Az egyetemen olyan nagy híre volt, hogy hamarosan az orvostudomány professzorává nevezték ki. Emellett kiterjedt orvosi gyakorlatot is folytatott, talált időt művészi foglalatosságokra is, szerette a zenét, és adottsága volt a költészethez, élete végéig írt latin és olasz verseket. Juvenál jámbor volt, pénztelen betegeit ingyen kezelte, de a papi vagy szerzetesi hivatásra akkor még nem gondolt. Egy gyászmisén lelke mélyéig megragadta a Dies Irae szekvencia, amelyet pedig bizonyára máskor is gyakran hallott énekelni. Érezte, hogy Isten különleges feladatot tartogat a számára. De mit? Imádságos és szemlélődő életet kezdett, hogy meghallja, Isten mire hívja. Amikor 30 éves lett, a savoyai herceg szentszéki követe őt kérte meg házi orvosul. Juvenál ott hagyta az egyetemet és orvosi praxisát, és követte új urát Rómában. Mivel a követ körül alig volt valami dolga, elkezdett teológiát tanulni. Különös szerencséjére nem kisebb mester volt a tanítója, mint Bellarmin Szent Róbert. Később megismerte Néri Szent Fülöpöt, aki azután a gyóntató atya lett. Mindinkább a szemlélődő életre érzett hivatást, és elhatározta, hogy kartaúzi szerzetes lesz. Néri Fülöp azonban úgy találta, hogy vérmérséklete nem viselné el a szigorú klauzúrát. Hosszabb belső harc után egyet kellett értenie a bölcs meglátással, s belépett a Fülöp által alapított oratóriánus társulatba. 37 évesen szentelték pappá, és 1586-ban, Nápolyban megalapította a társulat első Rómán kívüli házát. Juvenál gyakran prédikált, és a nápolyiak beszédeit kiemelkedőnek találták. Egyik prédikációja után egy ismert énekes elhatározta, hogy szakít bűnös életmódjával és tehetségét teljesen az egyház szolgálatába állítja. Juvenál azt a nézetet képviselte, hogy a zene elsőrangú eszköze a lélek Istenhez emelésének. Kiadott egy énekes könyvet, és sok népdalhoz vallásos szöveget írt. Jámbor nők számára alapított egyesületének tagjai rendszeresen látogatták a gyógyíthatatlanok kórházát, s a szenvedőknek lelki és anyagi segítséget nyújtottak. Nagy csapást jelentett a nápolyiakra, amikor szeretett prédikátorukat városokban töltött több mint 10 éves tevékenysége után 1596-ban visszarendelték Rómába. 1597-ben megüresedett 3 püspöki szék, és azt beszélték, hogy Juvenál fogja betölteni az egyiket. Ekkor eltűnt a rendházból, és 5 hónapon át nem lehetett megtalálni. Egyik helyről a másikra vándorolt. Végül csak elérte a parancs, hogy azonnal térjen vissza Rómába. Időközben kinevezték az új püspököket, és elmúlt a veszély, ő ugyanis még mindig a szemlélődő életre vágyott. A termékeny munkálkodás további évei következtek, ebben az időben ismerte meg Juvenál Szalézi Szent Ferencet. 1602-ben megürült a Savoyához tartozó Saluzzo püspök széke. Juvenál ezúttal már nem tudott elmenekülni, mert maga 8. Kelemen pápa kérte meg, hogy fogadja el a hivatalt. 1602-ben püspökké szentelték. A nép hamar megismerte új püspökét, akit életszentségének híre megelőzött. Amikor 1603-ban megkezdte egyházmegyéjében a plébániák látogatását, mindenfelől elébe vitték a betegeket és a szenvedőket, s ő sokakat meg is gyógyított. Különleges kegyelmi adományként fölismerte a közelgő halált, s ezáltal sok megtérést idézett elő. saját közeli halálát is előre megmondta, még akkor, amikor a legjobb egészségnek örvendett. Végül 1604. augusztus 31-én Itáliában halt meg.

0: 7 óra 33 perc a pontos idő, kedves hallgatóink, aki teheti, maradjon még a takaró alatt, hiszen a jövő hétfőn már nem így lesz, de köszöntünk mindenkit, aki kora reggeltől velünk van, és azokat is, akik most kapcsolódtak be műsorunkba. 2026. augusztus 31-e van, hétfő, az esztendő 243. napja is ebből az évből még 122 nap van hátra. 170 évre megyünk vissza a történelembe, 1856-ig, amikor is felszentelik az esztergomi fő székesegyházat, azaz a bazilikát. Ezen ünnepi alkalomra írja Liszt Ferenc az esztergomi misét, amelyet ő maga vezényel bemutatáskor, és nagyon sajnáljuk, hogy most nem szólaltathatunk meg belőle, hiszen olyan hosszú darabok, hogy nem fér a műsorba, de aki teheti, az mindenképp hallgassa meg az esztergomi misét.
1: 1870-ben, 156 éve megszületett Mária Montessori, olasz pedagógus, újító. Az ő nevéhez fűződik a Montessori módszer, amelynek célja, hogy tevékeny, segítőkész és egymással toleráns gyermekeket neveljenek békés, nyugodt légkörben. Mária Montessori első intézményét a Casa dei Bambini Rómában nyitotta meg. A Montessori óvodákban nagy súlyt fektetnek az anyanyelvi nevelésre, az egészséges életmódra, a játékra. A gyermekeket megismertetik a világgal. Művészeti nevelésben és mozgásfejlesztésben is részesülnek, és segítik a matematikai gondolkodásuk alakulását. Nevelési elveik közül a legfontosabbak a gyermekekbe vetett bizalom, a szépség és szeretet az óvodai életben, a csend ismerete és átélése. Cél az összetartozás, az egymásra figyelés, az önfegyelem és a felelősségtudat kifejlesztése.
0: 1902-ben, 124 éve Budapesten meghalt Stein Imre, építész, műegyetemi tanár, az MTA tagja, az országház tervezője. Stein Imre legfőbb műve, egyben Budapest egyik építészeti szimbóluma, az a Magyar Köztársaság parlamentjének épülete, amely tervei alapján 1885 és 1904 között épült. Az épület teljes befejezését a művész már nem érhette meg. Az országház a Magyarországgyűlés és egyes intézményeinek, például az országgyűlési könyvtárnak is a székhelye. Budapest 5. kerületében, a Duna partján, a Kossuth Lajos téren található. Az épületet gyakran parlamentként is emlegetik.
1: 1918-ban, 108 éve megszületett Alan J. Lerner, amerikai író, muzikál és dalszövegíró. Lerner az osztrák származású amerikai Friedrich Loew zeneszerzővel dolgozott, együtt legnagyobb sikerű alkotásaikkal My Fair Lady és a Camelot. Ő írta a világhírű Gigi című film szövegkönyvét is. Életművéért megkapta a Washingtoni Kennedy Center díjat, és művei több Oscar díjat is kiérdemeltek.
0: És most hallgassunk bele a My Fair Lady-be.

0: Kedves hallgatók, a My Fair Lady-ből hallottunk egy rövid részletet.
1: 1919-ben 107 éve született ifjú Kós Károly, néprajzkutató, az MTA tagja, az Erdély Magyar Néprajztudomány kiemelkedő alakja.
0: És a mai napon ünnepeljük az Erikákat, a Bellákat, Ramónákat, Rajmondokat és az Aidákat is. Nos, lássuk a névnapok eredetét.
1: Erika germán latin eredetű név, az Erik férfi név, női párja, gyakran tévesen azonosítják az Erika növénynévvel. Jelentése nagyra becsült.
0: Bella, olasz-spanyol eredetű név, a Bell-Bella végű neveknek a több nyelven előforduló rövidülése, jelentése szép.
1: És a Ramona, a Ramon férfi név női párja, spanyol eredetű, mely a germán Regimund származéka. Jelentése okos, védelmező.
0: A Rajmund férfi név a német Rajmundból ered, amely a germán Regimund fejleménye. Jelentése okos, védő, elemeinek jelentése isteni tanács, döntés plusz védelem.
1: És az Aida Verdi hasonló című operájának a főszereplőjének a neve.
0: Kedves Erikák, Bellák, Ramónák, Rajmondok és Aidák, nagy szeretettel köszöntjük Önöket innen a Székelyudvarhelyi stúdióból, mindazokkal együtt, akik ma születésnapot, házassági évfordulót ülnek. Megtehetik Önök is, hallgatóink, hogy egymást felköszöntik a következő telefonszámok egyikén.
1: 0259 420 555 vagy 0359 420-555-ös telefon.
0: És már a számítógép is elő van készítve, üzenetet is írhatnak nekünk, kedves hallgatók, azt a következő telefonszámra.
1: 0758-420-555.
0: És már is a vonalban van az első betelefonálónk.
1: Halló, halló, szeretettel
2: köszönöm.
1: Mindörökkjön, nem?
2: Nagy szeretettel köszöntöm a plebános urat, gyöngítét és teremtetik. A Jóisten áldását kérem életükre, hivatásukra. És tisztapotán köszöntöm Zsagmánci Erikát, Vajdos Erikát és Tiklebába Farkas Erikát. A Jóisten áldását kérem életükre, családjukkal együtt. Mindenkit nagy szeretettel köszöntöm. Köszöntöm a kis családomat, idősököt, betegeket, a Mározázó összes dolgozóit, önkénteseit, adakozóit, hallgatóit, habárcikot, ítűságot, minden születésnapos, névnapos és házasági fordulósokat. Mindenkire a Jóisten áldását kérem, egészséget, békességet, szeretetet adjon az vára Jóisten mindenkinek, és egy áldott szép napot. Nagyon köszönöm, visszétették az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökkjel, meg köszönjük szépen, hogy betelefonált. Isten áldja meg mindazokat, akiket köszöntött, és Önt is.

0: Halló, halló. Halló, szeretettel köszöntjük.
1: Tiszteltessék a Jézus Krisztus. Anikó vagyok Brassóból. Én is fel szeretném köszönteni a legkisebb unokámat, Érikát, melyik a legkedvesebb kicsi unokám. Nagyon ritkán találkozunk, és a Jóisten adjon neki erőt, egészséget, mert ő is kezdi el most az egyetem, az iskolát kezdi, és a Jóisten kérem, hogy áldja meg őt is a családjukkal együtt. És magikat a Jóisten áldja meg, tartsa meg erővel, egészsége, mert nekem a Mária Rádió egy kincs. Erősen szépen köszönöm, hogy fel tudtam köszönteni. Aztán lássuk a testvérem, mikor telefonál ma, mert körúton van, akkor meglássuk, hogy mit mond, hogy tudjam Érikát felköszönteni. Mert ő a legkisebb unokám. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. A Jóisten és a Szizanya áldása legyen magikor, a munkájukkal együtt.
0: És önön is. És önön is köszöntjük a Brassó és Brassó környékén élőket, és természetesen a kis unokáját is a Jóisten éltesse sokáig.
2: Halló, halló!
3: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
2: Mindenekkel!
3: Én is szeretném köszönteni Mama Eriko névon, és szeretném köszönteni Oszkot, amelyikek munkatársok a Mária Rádiónak, és Erika névre hallgatnak. És még szeretném köszönteni az unokámot, Boros Patakán, Balogh Erikát, ott, ahol van, a Jóisten áldja meg őt, sok egészségvel, békességvel, a családjával együtt, férjével, két leánkával, mindenkivel, mindegyikvel, és az édesanyjával, és áldja meg a Jóisten őt, hogy még érjen sok-sok boldog Erika névnapot a családja körébe. Még szeretném köszönteni minden Erika beteget, mindenkit, aki az Erika névre hallgatnak, a hit remény szeretetével. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Önöket is köszöntöm, Istentől megáldott szép hétfői napot, mámas mindenkor. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
2: Köszönjük, hogy betelefonált, mi is minden jót kívánunk Isten áldásában.
0: Közben érkezett egy üzenet is. Szeretném köszönteni drága leányomat, Búrján Erikát, Csikvacsárcsiba. Tiszta szívből kívánok boldog névnapot, jó egészséget, sok szeretettel, édesanyja. Csíkszeredából írta az üzenetet Búrján Erikának, Csikvacsárcsiba. És várjuk, hogy betelefonáljanak, van is, betelefonálunk a vonalban.
2: Halló, halló!
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké!
4: Én is szeretném köszönteni Székely Varságon Jére Erikát, névnapja alkalmában, sok örömöt, boldogságot kívánok a családjával együtt eltölteni, egészségbe, békességbe. Fenyőkúton is köszöntöm Tófali Otto Erikát, Csíkszeredába Farkas Erikát. Jóisten éltesse sokáig, hogy még érjék meg a nemen napjukat, hogy tudjuk köszönteni. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindenekkel megköszönjük, hogy betelefonált mi is. Isten áldását kérjük mindazokra, akiket köszöntött, és minden Erikára, akiket ismerünk, akiket nem, azokat is, mindazokat, akik házassági évfordulót ünnepelnek, vagy éppen születésnapot.

0: Halló, halló, szeretettel köszöntjük.
1: Halló.
0: Igen, tessék.
1: Szépesték a Jézus Krisztus. Szeretettel köszöntöm a műsorvázatétet. Halló.
0: Igen, tessék, halljuk.
1: Szeretettel a Jézus Krisztus.
0: Mindenekkel.
1: Szeretettel köszöntöm a műsorvázatétet. Azért a szép mai napon szeretettel köszönteném leányunkat, Kovács Erikát, Csíkszentgyörgyön, névnapja alkalmával, és egyben házasság évfordulójuk alkalmával, a jó Isten éltassa sokai, sok-sok számos évben érje meg névnapját, örömbe, egészségbe, ezt kívánjak Csíkban falváról szülei, három lánytestvére és annak családjai. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszönöm szépen a lehetőséget!
0: Mindenekkel, mert mi is köszönjük, hogy betelefonált. Az Úr áldása legyen önön családján.

Ne felejtsék, kedves hallgatóink, hogy az Erikák, a Bellák, a Ramónák, Rajmondok és az Ajdák ünneplik nevük napjukat. Köszöntsék szeretettel őket, keressék fel, hívják fel telefonon. Sajnos most a műsorban már nem tudják tovább köszönteni a szeretteiket. A Jóisten éltesse sokáig őket. Nem sokára mi a Jálics Ferenc gondolattal térünk vissza.

0: Következzék Jálics Ferenc gondolata.
1: Át kell lépnünk arról a szintről, ahol érzéseink vannak, a lét szintjére. Ez csak úgy történhet, hogy a vágy érzését Isten elveszi, de a vágyakozás erejéből tovább tudunk menni. Ebben különböznek az elvárások az Isten utáni vágytól. Ez utóbbi nem függ az eredményektől, az elvárások viszont annál inkább. Az Isten utáni vágy azonban erőt ad ahhoz, hogy az ajtó előtt maradj, és nem sürget, hogy tovább tudjál lépni. A vágyakozás tudja, hogy Isten már itt van, sőt, benne van már az Isten. Ha belenézel ebbe a vágyba, mindent megtalálsz.

0: Nem sokára az ígéző veszi kezdetét, majd szentmisét közvetítünk Csanádról, a hét plébániáját pedig Gábor Anna ismerteti.
1: 9 órától az önök ima szándékait fogadjuk a székelyudvarhelyi stúdióban. Negyed tisztül örvendetes rózsafüzért imádkozunk a Mária királynő kápolnájából. 10 órától katekézis Tibor atyával és a hídgörög katolikus szemmel Palai Béla parókus misora.
0: 11 órától megújulni rózsafűzéreink által Mihály Balázs atyával, szót követ 11 óra 30 perckor dr. Sávai János szerkesztésében, majd 12 órakor az Úrangyalát imádkozzuk a Zsolozsban napközi ima óráját, és 12:15 körül a Déli Magazin veszi kezdetét, benne lesz Vetési Nándornak a műsora is. Kedves hallgatók, a papbácsi szavaival búcsúzzunk a székelyudvarhelyi stúdióból.
1: Hagyjuk, hogy Jézus örömhíre átjárja a szívünket, és bennünk is gyökeret verjen.
0: Legyen így. Józsa Ferenc nevében is elköszönünk, akik ma önöket ébresztették.
1: Amos István Ábel.
0: És Dávid Gyöngyi, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.

Az úr, aki a hegyen gondoskodik, ez az Ábrahám története, akkor vált konkréttá is elevenni ez a szó, amikor egy húsvéti virasztáson, amit itt a neokatekumenális úton minden évben nagy örömmel készítünk elő és ünnepeljük, mellettünk ült a 7 éves leukémiás gyerekünk. Ez a szó nagyon megerősített minket, hogy bármi is lesz a gyerek sorsa, az úr gondoskodik. Ez a bizonyosság arról, hogy örök élet létezik. A gyerekünk is tudta, hogy mi a betegsége, hiszen állandóan rosszul volt, kivizsgálták. Nagyon érdekes, hogy amikor kiderült, hogy leukémiás, mi egy zarándoklaton vett részt Lorettóban, ahol a babysitter fölhívott minket, hogy képzeld, megint lázas a gyerek. Ekkor hívtam föl a hematológust, aki mondta, hogy most akart engem fölhívni, hogy vigyük be a gyereket egy csontvelő vizsgálatra, és mondom, hogy kizárjuk a leukémiát, és erre azt mondta, hogy vagy megerősítsük. Hát ez olyan volt nekem, mint egy döfés. És amikor letettem a telefont, akkor kezdődött egy körmenet, ahol Szűz Máriát hozták. És nagyon láttam akkor, hogy milyen jó, hogy pont itt vagyunk ezen a zarándoklaton, mert egész más, hogy kezdődött ez egész kálvária, hogy így mondjam, borzasztóan szenvedtünk akkor éjszaka, a félelem miatt, hogy hogy lesz, mint lesz, de hát megerősítést kaptunk. És a gyerek úgy fogadta, hogy nekem például érdekes, hogy ez egy anyai ösztön talán, hogy minden nap úgy mentem a kórházba, mint hogyha az operába mennék. Nagyon csinosan felöltözve, sminkkel, hogy ma van, és örülünk. És megmondtuk neki, hogy ilyen beteg, reméljük, meg fogsz gyógyulni, tehát azt hangsúlyoztuk, hogy meg fogsz gyógyulni, de hogy ő hogy fogadta, hogy amikor vége lett a betegségének, és mentünk vissza az első kontrollvizsgálatra 8 évesen, akkor azt mondta nekem, hogy mama, milyen jó volt ide járni. De ő így érte meg? És ez egy nagyon megerősítés volt nekünk akkor, hogy bármi is lesz. A hit, hogy van feltámadás, hogy az örök élet van.

Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat nagy családról, a Szent Kellír plébánia templomból. Szent misét közvetítünk, melyet Bene Tamás plébános bemutat. A kántori szolgálatot ellátja Kercsó Béla. Lélekben kapcsolódjanak be, imádkozzanak velünk.

0: Könyörülj rajtam, Uram, mert egész nap hozzád kiáltok, mert te, Uram, jóságos vagy és szelíd, és nagy irgalmú azokhoz, akik segítségül hívnak téged. Krisztusban, kedves testvérek, kedves rádióhallgatók, a mai szentmisénket a 85. Zsoltár szavaival kezdjük. Nagy irgalmú Istenünkhöz fordulunk mi is, segítségül hívjuk, és tudjuk, hogy ő mindig kész felemelni bennünket és megbocsátani bűneinket. Így tárjuk ki szívünket felé, és kérjünk őszintén bocsánatot elkövetett bűneinkért. Jónom,
1: a mindenható Istennek és megtekesséreim, hogy sokszor és sokat védkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én védkem, én igen nagy védkem. Kérem ezért a boldogságos mindenkor szemült Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok életem, Urunkhoz, Istenünkhöz.
0: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

Könyörögjünk. Erősség Istene, Te vagy a legfőbb jó és minden jónak forrása. Önt szívünkbe irántad való szeretetet, és a vallásos lelkületet növelt bennünk. Kérünk, gyarapítsd, és atyai jóság gondviseléseddel őrizd meg lelkünkben kegyelmi ajándékaidat, ami Urunk Jézus Krisztus a Te fiad által, ki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörök.

0: Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a korintusokhoz írt első leveléből. Amikor Szent Pál az evangéliumot hirdeti, a megfeszített Krisztusról tesz tanúságot. Testvéreim, amikor nálatok jártam, nem választékos beszéddel vagy emberi bölcsességgel akartam hirdetni nektek Isten titkát. Elhatároztam ugyanis, hogy nem akarok másról tudni köztetek, csak Jézus Krisztusról, a megfeszítettről. Gyöngeségem tudatában, félve és nagyon elfogva mentem hozzátok. Tanításom és ige hirdetésem ezért nem bölcsesség elragadó szavaiból állt, hanem a lélek és az erő bizonságából, hogy hiteteknek nem emberi bölcsesség, hanem Isten ereje legyen az alapja. Ez az Isten ígéje.
1: Istennek legyen hála!

Abban az időben Jézus elment Názáretbe, ahol egykor nevelkedett. Szokása szerint bement szombaton a zsinagógába, és olvasásra jelentkezett. Ézsaiás próféta könyvét adták oda neki. Szétbontotta a tekercset, és éppen arra a helyre talált, ahol ez volt írva. Az Úr lelke van rajtam. Fölkent engem, és elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek. Hirdessem a foglyoknak a szabadulást, a vakoknak a látást, hogy szabaddá tegyem az elnyomottakat, és hirdessem, elérkezett az Úr esztendeje. Összetekerte az írást, átadta a szolgának, és leült. A zsinagógában minden szem rászegeződött. Ő pedig elkezdte beszédét. Ma beteljesedett az írás, amelyet az imént hallottatok. Mindenki helyeselt neki, és csodálkozott a fönséges szavakon, amelyek ajkáról fakadtak. De hát nem József fia ez? Kérdezgették. Ekkor így szólt hozzájuk. Biztosan ezt a mondást szegezitek majd nekem. Orvos, gyógyítsd önmagadat. A nagy tetteket, amelyeket, mint hallottuk, Kafarnaumban végbe vittél, tedd meg hazádban is. Majd így folytatta. Bizony mondom nektek, hogy egy próféta sem kedves a maga hazájában. Igazán mondom nektek, sok özvegy élt Izraelben, Illés idejében, amikor az ég 3 évre és 6 hónapra bezárult. Úgyhogy nagy éhínség támadt az egész földön. De közülük egyikhez sem kapott Illés küldetést, csak a Szidolné Kareftában élő özvegyasszonyhoz. Ugyanígy Elizeus prófita korában is sok leprás élt Izraelben, és egyikük sem tisztult meg, csak a szíriai Námán. Ezt hallva a zsinagógában mind haragra gerjedtek. Felugrottak, kiűzték őt a városon kívülre, és fölvezették arra a hegyre, amelyben városuk épült, a szakadék szélére, hogy letaszítsák. De ő áthaladt köztük, és eltávozott.

Krisztusban, kedves testvérek, az embernek a kedélyállapota, az, hogy mennyire tud valakit dicsőíteni, vagy mennyire tud valakire haragudni, nagyon gyorsan megváltozik. Ezt a Szentírás lapjain magával az Úr Jézus Krisztusa is láttuk többször, amikor a tömeg fellelkesedik szaván, meglátja benne a mestert, a gyógyítót, a messiást, és kis idő múlva annyira megváltozik a tömeg, amikor már nem leli kedvét benne, vagy amikor külső okok miatt meg akarják változtatni a tömeg hangulatát, hogy egyenesen meg akarják ölni. Ez akkor történik, amikor az ember nem talál rá Istenre, egészében arra a messiásra, aki a mi megváltunk. Amikor csak a földi élet megváltójára akarunk rátalálni, amikor csak fizikai, testi dolgaink megváltójára és megváltoztatójára akarunk rátalálni. Jobb és szebb életem legyen, könnyebb legyen itt a földön, meg tudjak szabadulni a nehézségektől, boldogabb tudjak lenni. Amikor csak ezt keresem, és nem kapom meg, akkor gyorsan megváltozom. Ugyanígy, amikor kérnek tőlünk általában az utcán, vagy akárhol máshol kérnek segítséget, pénzt, és az ember nem ad, akkor az a kérő nagyon gyorsan meg tud változni, és sokszor még csúnya dolgokat is tud mondani az emberre, hogyha nem teljesítjük be az ő akaratát. Mi nem elsősorban ilyen politikai messiás, nem ilyet kaptunk az Úr Jézus Krisztusban, amelyet Izrael várt, hanem lelkünk és életünk megváltójára, az Úr Jézusra találtunk rá és kaptuk meg. Ő az, aki elhozta nekünk az üdvösséget. És ha lelki téren nézzük, mint lelkünk megváltóját és örök életünk elhozóját, akkor stabilabban állunk. Nem változik annyira a kedélyállapotunk, hiszen ő a lelkünk nyugalmát is elhozza. És ez a lelki nyugalom, ez a lelki erő az, ami segít bennünket át mindenen. Ahogy hallottuk a tegnapi evangéliumban a felszólítást is, aki követni akar engem, az vegye fel keresztjét, és jöjjön utánam, kövessen. Mert ő lesz az, aki vezet bennünket, ő lesz az, aki átsegít bennünket mindenen, és aki a teher hordozásunkat, aki életünket is szebbé, édesebbé és könnyebbé teszi. És bizony, hogy akkor is, hogyha úgy érezzük, hogy több kellene, halljuk a mai evangéliumban, hogy a próféták nem gyógyítottak meg mindenkit. Nem segítettek mindenkin, amikor úgy érezzük, hogy én nem kaptam eleget, akkor is nyugalomra talál lelkem, hiszen tudom, hogy az, amennyit az Úr Jézus nekem adott, az elég az üdvösséghez. Az elég arra, hogy örök életet kapjak. Hiszen a kegyelem, amelyet kapunk, az mindennél többet ér. Minden
fizikai, testi jólétnél többet ér a lelki kegyelem, a lelki nyugalom, a lelki békesség, és végül az örök élet, amelyet ő hozott el. Kérjük, hogy mindnyájunknak része legyen ezekben a kegyelmekben, és mindnyájan elnyerjük majd az örök életet az Úr Jézus Krisztus által.

0: készségesen támogassák az igazi rászorultakat.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: A hitetlenekért, hogy Isten szeretete térítse őket vissza a hívek közösségébe.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Szerető atyánk, tekints jó indulattal gyermeki kéréseinkre, és hallgass meg azokat szent akaratodnak megfelelően, Krisztus, ami urunk által.
1: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom is a tiétek, kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindjárt és az egész Atyaszent Egyház javára.
0: Urunk Istenünk, szerezzen nekünk mindig üdvösséges áldást ez az áldozati adományt,

0: Az Úr e legyen veletek.
1: Lelkedem.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Fölemeljük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Valóban méltó és igazságos, hogy hálát adjunk, és a dicsőség és dicséret himnuszát énekeljük néked, Urunk, végtelen jóságú atyánk. Te szent fiad evangéliuma által fiaidat az egyház közösségébe gyűjtötted minden népből és nyelvből. Szent lelked erejéből él ez az egyház, és egységbe kapcsol össze minden embert. A te szeretetedről tesz tanúságot, és mindenki előtt megnyitja a reménység ajtaját. Így hűséged jelévé lesz az egyház, és ígéreted száloga, melyet Jézus Krisztusban, a mi Urunkban minden időkre adtál, és ezért minden mennyei erővel együtt, itt a földön szüntelenül ünneplünk téged, és az egyházzal egységben zengjük.

Valóban szent vagy és dicséretre méltó ember szerető Istenünk, mert életünk útjain velünk vagy mindig. Valóban áldott a te szent fiad, aki jelen van közöttünk. Szeretete egybe gyűjt minket, magyarázza a szentírást és megtöri a kenyeret, mint egykor a tanítványoknak.

Irgalmas atyánk, kérünk tehát téged, küld el szent lelkedet, hogy ezt a kegyeret és bort megszentelje, hogy legyenek számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére. Ugyanis a kínszenvedés előtti estén, az utolsó vacsora éjszakáján kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a borral telt kelyhet, hálát adott neked, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségi. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

Íme hitünk szent titka. Megemlékezünk tehát szent atyán Krisztusról, a te fiadról, a mi üdvözítőnkről, akit a szenvedés, a kereszthalál és a feltámadás által vezettél el a dicsőségbe, és jobbodra ültettél. Hirdetjük szereteted művét, amíg fiad el nem jön, és felajánljuk neked az élet kenyerét és az áldás kenyhét. Kérünk, nézz egyházad áldozatára, amelyben Krisztus nekünk adott húsvéti áldozatát bemutatjuk neked. És add, hogy szereteted lelkének ereje által, mi, akik fiat testét és vérét magunkhoz vesszük, most és az örökkévalóság napján az ő tagjai közé számíthassunk. Újítsd meg, Urunk, egyházadat az evangélium világosságában. Erősítsd meg az egység kötelékét a hívek és a papság között. Egységben Leó pápánkkal, József püspökünkkel és az egész püspöki renddel, hogy néped ebben a széthúzástól megtépázott világban az egység, az egyetértés prófétái jeleként ragyogjon. Emlékezz meg testvéreinkről, akik Krisztus békéjében hunytak el. És minden megholtról, akiknek hitét egyedül csak te ismerted. Bocsásd be őket arcod fényének örömébe, és a feltámadáskor add meg nekik az élet teljességét. Ha pedig majd a mi útunk véget ér, védj fel minket is országodba, hogy ott mindig veled éljünk, együtt a boldogságos Szűz Máriával, az apostolokkal, a vértanúkkal, Szent Gellért püspökkel, Szent István királlyal és minden szenteddel. Hadd, hogy velük közösségben téged dicsérjünk és magasztaljunk, Jézus Krisztus, a te fiad által.

0: Isten szeretete kiárad szívünkbe a Szentlélek által, ezért mondjuk bizalommal. Mi
1: Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.

0: Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
1: Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékoma jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

Könyörögjünk, mennyei asztalod kenyerével tápláltál minket, Urunk Istenünk. Kérünk, a szeretetnek ez a tápláléka erősítse szívünket,

Az Úr legyen veletek. Áldjon és őrizzen meg benneteket a mindenható Isten.

0: Kedves hallgatók, szentmisét közvetítettünk nagy családról a Szent Gellért plébánya templomból, melyet bemutatott Bene Tamás plébános. A kántori szolgálatot ellátta Kercsó Béla. A mikrofonnál Kercsó Benyamint hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A hét plébániája.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyó Stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk a nagy csanádi plébániát, ahonnan élőben közvetítjük a szentmiséket. Nagy csanád több nemzetiségű falu Temes megyében. A mai település ős csanád és Rácz csanád egyesítésével keletkezett a 20. században. A Maros bal partján a határ mellett fekszik, hajdan Marosvárként nevezték a mellette elhaladó Maros folyóról. 2000-ben nyitották meg a Nagy Csanád, Kiszombor közúti határátkelő helyeket. A csanád elnevezést Szent István akaratából Doboka fiának, csanád vezérnek, csanád vármegye alkotója és első ispánjának emlékét viseli. A történeti időket messze túlhaladó, őshajdan óta szakadatlanul lakott hely. Bronzkori létét kiemelt ásatag leletek bizonyítják. Marosvára hadifontossággal bíró ősi vára tette a Tisza, Duna, Maros és Erdély köz nevezetes központjává Csanád vármegye és a csanádi püspökség székhelyévé. Nagy Csanádról a püspökséget a 18. században költöztették Szegedre, majd Temesvárra. A trianoni békeszerződésig Torontál vármegye Nagyszentmiklósi járásához tartozott. 1920-ban Romániához csatolták. 1945-ben a szovjet csapatok bevonulásakor a helyi németek egy részét megölték, később egy részüket a Szovjetunióba hurcolták munkatáborba. Erre a helyi temetőben az 1990-es években elhelyezett emlékmű táblája utal. 1028-ban került Szent István hatalmába, és ekkor Szent Gellértet 1029-1030 táján nevezte ki a király csanádi püspökké. Mikor Gellért Csanádra jött, a keresztelő Szent János kis templomán kívül más egyházi épület nem volt. Ez a templom mindegy 20 méter hosszú és 12-13 méter széles épület volt. Ez volt a régi bizánci templom, a csanádi püspökség első székesegyháza és Csanád város első parókiális temploma. A hívek rohamos szaporodása mellett csak hamar szűknek bizonyult, ezért Gellért egy díszes új templom építését tűzte ki célul. A tervét 1042 körül valósította meg. A Szent György székesegyház volt tehát Csanád második parókiális temploma. A templom tőszomszédságában Gellért püspök a boldogságos szűz tiszteletére egy új templomot és monostort építetett, és ezt a templomot jelölte ki magának nyugvó helyéül, és a monostor apátjukká a magával hozott Fülöpöt tette. A római katolikus templom a tatárjárásig állott fenn a maga eredetiségében, 1275-1295 táján a székesegyház megszűnt, a köznép temploma lenni, és létrejött Csanádon a parokiális intézmény a hívek külön templomával. A 14. század első felében két római katolikus plébánia létezett a csanádi püspök székvárosban, a Szent Erzsébet templom a várban és a Szentlélek templom a városban. A vértanú püspököt 1083-ban László király avatta szentté. Csanád 1030-1552 között tehát püspöki székhely volt, a jelentős állami és egyházi központot a történelem folyamán számos uralkodó kereste fel. A plébánia alapítása is 1030-ban történt, és újjá alapítása 1741-ben. A jelenlegi plébánia templom építése 1868-ban történt, és 1938-ban Szent Gellért tiszteletére szentelték fel, a Temesvári Egyház megye védőszentjének tiszteletére. A templom főoltár festményén látható Szent Gellért püspöki ornátusban, fején magas püspöki süveggel, jobbját a szívéhez emeli, baljában pedig a püspöki botot tartja. Mellette balról kis angyalka lép feléje. az egykori püspöki székesegyház, illetve az ősi egyházmegye első Mária oltárának helyén ma a Szent Gellért földi maradványait hajdan magában foglaló kőkoporsó, a nagycsanádi templom oltára áll, vagyis a főoltárkép előtt foglal helyet a püspök sírfedele. A szentmisét ezen az oltáron mutatják be. A koporsó ma üres, az egyházmegye életét próbára tevő történelmi viszontagságok miatt, de üressége a keresztény hívek számára jelkép. A Szent Gellért sírfedele itt a római katolikus templomban található, de a megmaradt erekjéit, bebalzsamozott testét, piros miseruhában és piros infulában most a velencei lagunában fekvő Murano egyik templomának oltára alatt őrzik. A katolikus templom előtt pedig Gellért püspök egész alakos szobra foglal helyet. A szobor magas, kőtalapzaton áll, rajta latin felirattal. A felirat szerint a szobrot gróf Nagyszent Miklósi Nákó Sándor adományozta, első Ferenc, Ausztria császár és Magyarország apostoli királya, temesvári látogatása után 1813-ban. Készítője Huber József híres magyar festő, pesti szobrász volt. Fel is lehet menni a nagycsanádi római katolikus templom tetejére, ez 60,4 méter magas, innen igen jó a kilátás a környékre. Itt, ahol Szent Gellért püspök az üzanya oltalmáért imádkozott, ma az ősi egyházmegye területéről egybegyűlt hívek sokasága az ő közbenjárását kérheti. Nagy méltóságú Rossz Márton temesvári főpásztor ugyanis a 2000 jubileumi évben a nagycsanádi templomot zarándok helyé nyilvánította, ahová minden év szeptember 24-én Szent Gellért búcsús ünnepén a temesvári, valamint a szomszédos nagybecskereki és szegedi, csanádi testvéregyházmegyékből érkeznek zarándokok. A nagycsanádi Szent Gellért plébánia templom a temesvári római katolikus egyházmegye, a székesegyházi esperesség csanádi esperesi kerülethez tartozik. 2018-ban a temesvári egyházmegye vezetését a Székelyföldről Csíkból származó excellenciás Pál József Csaba újonnan kinevezett megyéspüspök vette át, aki Szent Gellért 92. utóda a püspöki székben Románia területén. Nagycsanád oldallagosan ellátott plébániái, Óbéba, község Temes megyében beosztott falvai, Keglevic háza, Óbesenyőhöz tartozik közigazgatásilag, nevét az akkori kamara elnök Keglevic Gábor emlékére viseli. A római katolikus templomát 1905-ben építették. Másik filiája, Porgány, a Marostól délre, Nagyszent Miklóstól északnyugatra fekvő település. 1851-ben Fényes Elek így írt Porgányról, idézem, Porgány, népes magyar, puszta, Torontál vármegyében 32 házzal, 202 katolikus lakossal, dohánytermesztéssel. Földesura gróf Nákó Sándor, utolsó posta Komlós, idézet zárva. A helységben a hónap első és harmadik vasárnapján tartanak szentmiséket. Óbéban következő filiája Puszta Keresztúr, a bánságban a magyar-román-szerb hármas határ közelében található. 1773-ban a csanádi tisztartóság Keresztúrpusztára magyar dohánykertészeket telepített, így az újonnan települt helységet Puszta Keresztúrnak nevezték el. A helységet a gróf Batyányi család bírta. Puszta Keresztúron szentmiséket minden hónap második és negyedik vasárnapján végeznek. Vasárnaponként tartanak még egyes szentmisét Óbéba és Keglevica háza helységekben is. A műsor a nagycsanádi plébánia honlapjáról, illetve más forrásokból vett értékes információk alapján készült, megköszönve hallgatóink figyelmét, búcsúzik Önöktől Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói stúdiójából. Dicsértessék a

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntjük a kedves Mária Rádió hallgatókat a Székelyudvarhelyi stúdióból. Mikrofonnál Bíró Júlia, technikai munkatársam Józsa Ferenc. Ima szándékokat fogadunk, majd a Szűzanya örvendetes rózsa fűzérét imádkozzuk. Adjunk hálát a Jóistennek, imáink meghallgatásáért, a kapott kegyelmekért, kérjük továbbra is a Szentlélek vezetését, a szűzanyaértünk és családjainkért való közbenjárását. Imádkozzunk együtt a Mária Rádió fennmaradásáért, munkatársaiért, jótevőiért, önkénteseiért, hallgatóiért, a békéért, a háborúk megszűnéséért, az Anyaszent Egyházunkért, pápáért, papokért, szerzetesekért, ezen hivatásokért, a betegekért, az őket ápolókért, az orvosokért, az úton levőkért, a gonosz távozásáért, az ima meghallgatásokért, a halottaink lelki üdvösségéért, családi békéért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért. A kedves hallgatók hívhatnak minket a 0259 420 555, valamint a 0359 420 555-ös számon, SMS-ben is elküldhetik ima meghallgatásaikat, ima kéréseiket a 0758 420 555-ös számra. És telefonálót köszöntök nagy-nagy szeretettel.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Ezt a rózsafüzét, ennek felé imádkozva, a háti rózsafüzérek és semmiségét fel szeretném ajánlani, hálából a kapott kegyelmek, itt a boldogsági szűzanyának és a mennyiasszonynak. Továbbá kérem a szűzanya oltalmát az ő közbenjárását, a gyermekünk boldulásait. Mennyi agyar pedig kérem, tegye rá a gyógyító kezét, hogy meggyógyuljon a teljes egészében, elmében, szellemében, testében, lelkében. Valamint adja meg a bűnbánat kegyelmét, az élő hit kegyelmét nekünk, a Szentlélek hét ajándékát. A gonosz távozásaért a családunkból. Gyermekemnek munkahely megmaradásáért, valamint önökért, több fontos szándékért is. Isten hívása mindenki segítő maja, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, maradjon velünk, imádkozzunk ezen szándékokra együtt. SMS-ek is érkeztek, dicsértessék Jézus Krisztus, a héten elhangzó rózsafűzéreket, szentmiséket, imákat felajánlom családom és jó magam testi-lelki gyógyulásáért, ima meghallgatásaimért. Áldott szép napot mindenkinek, dicsértessék a Jézus Krisztus, egy édesanyja írta. A mai rózsafűzért felajánlom családomért, betegekért, rokonokért, szomszédokért, a Mária Rádió dolgozóiért, hallgatóiért, Attila fiam gyógyulásáért, anyagi gondunk megoldásáért, egy ismerősöm családjáért, az összes elhunyt rokonért, Péter Hajnal Szentegyházáról küldte nekünk, és újabb telefonáló van a vonalban. Halló?
2: Halló? Halló?
0: Igen, Mária Rádió, tessék.
2: Tessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké.
2: Önökkel imádkozva ezt a rózsafüzét felajánlom. A élő elhunyt szeretteimért, a kapott kegyelmekért, jó orvosi eredményekért, utolévő szeretteimért, bizonyos személyeknek vizsgáljuk is van annak a segítségéért, a gonosz távozásait, problémáim megoldásáért. Isten fizesse, hogy önökkel imádkozhatok, és a közös ima reményében. Egy állandó hallgató vagyok és támogató. Isten tízesed meghallgattak. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Köszönjük, hogy hívott minket, mindörökké dicsértessék. Felajánlom a rózsafűzért és a mai nap minden imádságát, drága gyermekem Erika névnapján. Kérem a Jóistent, bocsássa meg minden bűnét, és fogadja be Szent Országába. Az örök világosság fényeskedjék neki, szeretettel írta egy kedves hallgatónk. Gyermekeinkért, az élő hit kegyelméért, és hogy rendeződjön az életük Isten akarata szerint, egy édesanya írta nekünk, és telefonálót köszöntünk nagy-nagy szeretettel. Halló? Halló?
2: Dicsértessék.
0: Mindörökké.
2: Ezt a rózsafűzét felajánlom a betegekért, és akinek eljött vele annak is, és a papácsiknak magunknak, és a fennmaradásáért, és a háború megszűnő, dicsértessék a Jézus, imádkozunk együtt.
0: Mindörökké, amen. Én is ezt a rózsafűzért felajánlom a holnap hajnalba induló, Medzsgorjéba induló zarándokokért, adjon neki a Jóisten sok-sok kegyelmet, hallgattassák meg az imáik, kéréseik, és legyen sok kegyelembe részük. Ugyanakkor felajánlom szüleim lelki üdvösségéért, akik 7 éve távoztak az örök hazába, pihenésük legyen csendes, az örök világosság fényeskedjék nekik, nyugodjanak békességbe az Úr Jézus szent nevébe. És újabb telefonálót köszöntök, haló? Haló, Mária Rádió.
3: Haló, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
3: Ezt a rózsafüzért felajánlom azokért, akik a tegnap olyan szépen ünnepeltek a csíkszeredai Szent Ágoston templomba. Elsősorban Berszampa bácsiért, a Jóisten adjon neki még sok erőt, egészséget, hogy tudja élvezni a munkája gyümölcsét. Azon kívül, akik 25 éves évfordulót tartottak, bácsiasban vannak, a Jóisten adjon nekik erőt, egészséget, sok türelmet az emberek. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus, Szent Királyról voltam egy mindennapos hallgató.
0: Köszönjük, hogy hívott minket, maradjon velünk, imádkozzunk együtt ezen szándékokra. Ezt a rózsafűzért és az összes imád felajánlom testi és lelki gyógyulásomért, bűneim megbocsájtásáért, Mária Rádió fennmaradásáért és a szüleim gyógyulásáért, írta Lajos Svájcból. A mai elhangzó közös imákat és szentmiséket felajánlom testi-lelki gyógyulásomért, férjem örök nyugalmáért, a rossz szándékú személyek távozásáért az életemből és több fontos szándékért, bízva a közös ima erejében. Dánfalváról írta egy kedves hallgatónk. Imádkozzunk ezen szándékokért. Imád kérek egy öreg néni súlyos betegsége gyógyulásáért és családjáért. Köszönöm szépen. Imád kérek családomért, egy idős beteg néni gyógyulásáért és az ő családjáért, önökért, minden Mária rádió hallgatójáért, bűnünk bocsánatáért és a világ békéért. Köszönöm szépen. Dicsértessék a Jézus Krisztus, imád kérek a családomért, nagyon fontos szándékokért, idegenbe dolgozó gyermekeimért, minden ismerősért, munkatársért, a szűzanya óvja meg minden bajtól. Isten áldása legyen életünkön, valamint ellenségeinkért a családom számára. És újabb telefonálót köszöntünk nagy-nagy szeretettel. Haló!
4: Dicsértessék az Úristen a Szent Nevá, Parkas Gyula vagy a Gimesbükből. Azt a személyiséget, a rózsafűzőket felajánlom az én egészségem, én már fának a lábaim, a szemáim, a feleségem egészségé, a gyermekem egészségé, az unokáim, a dédunokáim, az egész szomszédaimé, az egész Gimesbükki betegé. Dicsértessék az Úr Isten a Szent Nevá.
0: Mindörökké, amen. Imádkozzunk minden beteg gyógyulásáért, és hogy adjon a Jóisten türelmet nekik a keresztjük hordozásában. Ezt a rózsafűzért felszeretném ajánlani egy társért. A mai elhangzó imákat felajánlom távolban dolgozó családtagjaimért. A Jóisten és Szűzanya vigyázzon rájuk, segítse munkájukba, egészséget, békességet az egész családnak, anyai gondjaink megjavulásáért, a gonosz távozásáért családunkból. Isten fizesse hidegségről, írta egy kedves hallgató. És újabb telefonáló van a vonalban. Haló? Haló?
5: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
5: Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a műsorvezetőket és minden Mária Rádió hallgatót. Önökkel együtt imádkozva a rózsafűzé felajánlom. Hálából a Jóistennek minden nap a kapott kegyelmeké, családom minden egyes tagjáé, egészség, szeretet, békesség legyen a családunkban. Minden beteg bajba jutott embertársamért köztük Anna néniért ülkébe, hogy a Jóisten adjon neki mielőbbi gyógyulást.
0: Hallgassa meg a Jóisten.
5: És Mária Rádió nagy családjáért, minden beteg bajba jutott embertársamért, világbékéért, hitünk erősödéséért, Isten áldását kérve mindenki életére, családjára áldott, szép napot, jó egészséget kívánok, szeretettel mindenkinek. Isten fizesse a lehetőséget, dicsétessék az Úr Jézus szent neve.
0: Köszönjük, hogy hívott, mi is egy áldott szép napot kívánunk, maradjon továbbra is a Mária Rádióval, imádkozzunk együtt. Ezt a rózsafűzéreket és szent miséket felajánlom férjem gyógyulásáért, enyhítsd a fájdalmain, Jézusom, hallgass meg kérésem, Csíksomjói Szűzanya takarja be védő palástjával. Felajánlom a szent rózsafűzért és minden imát a családomért, az én gyógyulásomért, Enikőért és minden betegért köszönöm, egy édesanyja írta nekünk. Imádkozzunk minden betegért, és újabb telefonáló van a vonalban. Halló, halló!
6: Dicsértessék, Jézus Krisztus!
0: Mindörökké emlő!
6: Kedves műsorvezetőt! Ezt a rózsafűzét szeretném ajánlani a kapott kegyelmekért, a Jóisten türelméért irántunk, hogy ennyi mindent elfogad tőlünk, és még van türelme hozzánk. Édesanyám, lelküdvért Ivancs Máriát, aki most 2 éve halt meg, nyugodjon békébe, édesapámmal nyugszanak az imándújfali temetőben. A nagyszüleimért, a barátaim, elhunyt barátaimért, ismerőseimért, egy kisbabáért, a családba, a kisunokáért, hogy segítsen meg a Jóisten, hogy egészségben megszülethessen, kezem gyógyulásáért, a kispapokért, minden fiatalért, hogy védjen még őket a Jóisten ettől a nagy veszedelemtől, ettől a függőségtől őket, és az iskola kezdetnél legyen mellettük. Minden betegé és rászorulóért, a Mára Rádió dolgozóért, támogatóért, hallgatóért, nincs mindenki, aki szereti a Mára Rádiót, és a háború mint hamarabbi megszűnéseért. Sok szeretettel egy állandó hallgatói voltam, Misi Zimándorral. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Köszönjük, hogy hívott minket, maradjon velünk, imádkozzunk ezen szándékokra együtt. Hallgassa meg a Jóisten ezeket a kéréseket és imákat. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Ezt a mai imát fel szeretném ajánlani a családom minden egyes tagjáért és a világ békéért. Szeretteim lelki üdvéért ajánlom fel ezt a szentolvasót, egy mindennapos hallgató. Ezt a rózsafűzért felajánlom 3 fiamért és családjukért, férjemért és magamért, drága szűzanyám, légy velünk. Ezt a rózsafűzért és a mai szentmiséket felajánlom testvéremért, Imre gyógyulásáért. Jézusom, bízom benned. Imádkozzunk minden egyes beteg gyógyulásáért. És újabb telefonálót köszöntök nagy szeretettel. Halló.
7: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké amen.
7: Én is ezt a rózsafűzért felajánlom a felsorolt szándékokért, még felajánlom a gyimesi papokért, ahogy a Jóisten segje meg, hogy első péntekre rá tudjanak eljönni, az Úr Jézus hozzá kell a betegekhez, és még ajánlom a betegségem gyógyulásáért, a családomért, az unokáimért, a világ békéjéért, de különösen szeretetté. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, önökkel vagyok mindig, Gyimesből egy állandó hallgatójuk.
0: Mindörökké dicsértessék. Ezt a rózsafűzért felajánlom testi-lelki gyógyulásomért és gondjaink megoldásáért. Az összes imánt felajánlom hálából az eddig kapott kegyelmekért, a fiamért és az ő családjáért, hogy szerencsésen hazaérkezzenek, a betegekért és az összes halottaimért. Isten fizesse mindenki imáját, egy édesanya. Ezt a rózsafűzért felajánlom a gyermekemért, a függőségtől való szabadulásért, a helyes útra térésért, munkahelyi gondok megoldásáért. Jézusom, bízom benned, írta egy édesanya. Imádkozzunk együtt ezen kérésre. Gyermekeimért, lelki gyógyulásért kérem a rózsafűzért. Dicsértessék a Jézus Krisztus, a mai összes imával kérem a drága jó szűzanyát a gyermekeimért, a lányomnak legyenek minden rendben a szülésnél, legyenek egészségesek a kisbabával együtt. Isten legyen mindnyájunkkal, hallgassa meg a jó Isten. Megköszönjük a kedves hallgatóknak, hogy bekapcsolódtak a rózsafűzér imádság előtti ima szándékfogadásba. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Minden kedves hallgatónak egy áldott szép napot, kegyelmekben gazdag hetet kívánunk. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

0: Ave Maria. Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntjük a kedves Mária Rádió hallgatókat a Mária Rádió kápolnájából. Arra hívom önöket, hogy imádkozzuk együtt a Szűzanya örvendetes rózsafűzérét, ezzel is kifejezve hálánkat a kapott kegyelmekért és az ima meghallgatásáért, valamint a Szűzanya értünk és családjainkért való közben járásáért. A rózsafűzér előimádkozói a Tibódi Rózsafűzér Társulat tagjai.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadta a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszen Szentlélekben, hiszen a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.
3: Az

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.
1: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom!

0: akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogadtál.

Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz, a Szentlélektől

0: Öccse Jézus, akit te Szent Szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz, a Szentlélektől fogantál. Asszony.

0: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban tevered, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Az asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.

0: bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a bohol tüzétől, vidd amelybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
0: Asszony.

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a világra szültél. Asszony.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
1: Asszonyok, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
1: Asszony.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,

0: irgalmadra.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: te szabadíts meg a gonosztól, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszony.

0: Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz

0: az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja,

üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban be.

0: azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária!

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomba megtalál.

áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál. Asszony.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
1: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál. Asszony.

üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomba megtaláltál.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a templomba meg.

0: üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindenképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Ó Mária, édesanyánk!
1: Eljött már a te órád, csak egy szó.

0: Ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyádnak.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, szentséges szűz, Isten Anyja Mária, fogadd kegyesen áltatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba, és támogass áldásoddal, hogy a szentolvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Rózsafűzér királynője,
0: könyörög érettünk.
1: Béke királynője,
0: könyörög érettünk.
1: Csíksomjói segítő szűz,
0: könyörög érettünk.
1: Mária rádió királynője,
0: könyörög érettünk.
1: Istenünk, te áron püspököt,
0: arra választotta ki, hogy igazságunknak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőtt szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára.
2: Amen. Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Krisztus, kegyelmez nekünk!
0: Krisztus, kegyelmez nekünk!
2: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass minket!
2: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
2: Mennyei Atya Isten, irgalmazz nekünk! Megváltó Fiú Isten,
0: irgalmazz nekünk.
2: Szent Lélek Úristen,
0: irgalmazz nekünk.
2: Szent Háromság Egy Isten,
0: irgalmazz nekünk.
2: Szentséges Szűz Mária, könyörög érettünk. Szüzetnek Szent Szüze,
0: könyörög érettünk.
2: Szent Teréz, a gyermek Jézus nevének viselője,
0: könyörög érettünk.
2: Szent Teréz, a gyermek Jézus öröme,
0: könyörög érettünk.
2: Szent Teréz, Jézus szívének szépséges virága,
0: könyörög érettünk.
2: Szent Teréz, az egyház szívének szeretett lángja,
0: könyörög érettünk.
2: Szent Teréz, szüleid boldogsága,
0: könyörög érettünk.
2: Szent Teréz, családod kis királynője,
0: könyörög érettünk.
2: Szent Teréz, nővéreid oltárképe,
0: könyörög érettünk.
2: Szent Teréz, a családok segítője,
0: könyörög érettünk.
2: Szent Teréz, akit a Szent Szűz mosolyával meggyógyított,
0: könyörög érettünk.
2: Szent Teréz, akit a Szent Szűz gyermekévé fogadott,
0: könyörög érettünk.
2: Szent Teréz, akit a Szent Szűz skapuláréval felruházott,
0: könyörög érettünk.
2: Szent Teréz, akit a Szűzanya fia arájává választott,
0: könyörög érettünk.
2: Szent Teréz, aki vágytál az oltári szentség után,
0: könyörög érettünk.
2: Szent Teréz, aki az első áldozó dísze voltál,
0: könyörög érettünk.
2: Szent Teréz, aki a szentségi Jézusnál lakoztál,
0: könyörög érettünk.
2: Szent Teréz, te a Jézus vérén nevelkedett bárány,
0: könyörög érettünk.
2: Kármél lelkendező Szent Teréz,
0: könyörög érettünk.
2: Világnak búcsút mondó Szent Teréz,
0: könyörög érettünk.
2: Hivatásod felé küzdve siető Szent Teréz,
0: könyörög érettünk.
2: Jámbor életre édesgető Szent Teréz,
0: könyörög érettünk.
2: Szent Teréz, az ősi Kármel szűz hajtása,
0: könyörög érettünk.
2: Szent Teréz, a Szeráfis Szent Terézia leánya,
0: könyörög érettünk.
2: Szent Teréz, a kereszt titkainak énekesse,
0: könyörög érettünk.
2: Szent Teréz, az életszentség mesternője,
0: könyörög érettünk.
2: Szent Teréz, az karmelita újoncoknak patronája,
0: könyörög érettünk.
2: Szent Teréz, a katolikus misszió pártfogója,
0: könyörög érettünk.
2: Szent Teréz, a kolostorok gyöngét gondozója,
0: könyörög érettünk.
2: Szent Teréz, a zarándoklók vonzó példaképe,
0: könyörög érettünk.
2: A hitterjesztésben apostolkodó Szent Teréz,
0: könyörög érettünk.
2: Papokért áldozottá lett Szent Teréz,
0: könyörög érettünk.
2: A szeretet vértanúságát elszenvedő Szent Teréz,
0: könyörögj érettünk.
2: Szüzek közt tündöklő Szent Teréz,
0: könyörögj érettünk.
2: Szent Teréz korunk szentje,
0: könyörögj érettünk.
2: Szent Teréz mosolygós vigasztalunk,
0: könyörögj érettünk.
2: Szent Teréz betegségek csodás orvosa,
0: könyörögj érettünk.
2: Szent Teréz haláltusánk békegalambja,
0: könyörögj érettünk.
2: Szent Teréz kísértéseinkben testvéri szabadítunk,
0: könyörögj érettünk.
2: Szent Teréz kéteinkben világosságunk,
0: könyörögj érettünk.
2: Szent Teréz a szomjas lelkek üdítő forrása,
0: könyörögj érettünk.
2: Szent Teréz a bűnök tengerén a lelkek halásza,
0: könyörögj érettünk.
2: Szent Teréz a kicsinyek táborának harsonája,
0: könyörögj érettünk.
2: Szent Teréz Jézus keneteinek illatára,
0: könyörögj érettünk.
2: Szent Teréz Jézus karjaira hagyatkozó gyermek,
0: könyörögj érettünk.
2: Szent Teréz az égnek rózsásőt hullató szentje,
0: könyörögj érettünk.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, kegyelmezz nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, hallgass meg minket. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Imádkozzál érettünk, szűz Szent Teréz, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk, Uram, aki azt mondottad, ha csak nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mehettek be a mennyek országába, kérünk téged, add meg nekünk azt a kegyelmet, hogy követhessük szűz Szent Teréz példáját, amelyet az ő alázatosságában és szívének egyszerűségében nekünk adott, és ezáltal elnyerhessük az örök jutalmat, ki élsz és uralkodol mindörökkön, örökké. Amen.
3: Most segíts meg, Mária!

0: Uram, hallgass meg könyörgéseinket,
1: és a mi kiáltásaink jussanak előtte.
0: Minden meghalt hívő lelkei Isten irgalmából békességben nyugodjanak. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

Bódi Rózsa Fizér Társulat tagjainak az imaszolgálatukat és a kedves hallgatóknak, hogy bekapcsolódtak az imádságunkba. Bíró Júlia voltam, ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk, hallgassák a Mária Rádiót. Munkatársammal, Józsa Ferenccel együtt egy áldott szép napot, kegyelmet.

Klubrádia Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Székelyüdvöl helyen a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián.

Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Mai katekézi sorozatunkban tovább folytatjuk a hitről szóló megközelítésünket. Abból a mondatból indulnánk ki, hogy Uram, növeld bennünk a hitet. A keresztény élet alapja a hit. A keresztségben hitet kapunk, a hit által kapcsolódunk Krisztushoz. A hitben fogadjuk el Isten igéjét. A hit által járulunk a szentségekhez, és a hit vezet bennünket az örök élet felé. Ezért a hit nem a keresztény élet egyik része a sok közül. A hit a keresztény élet alapja. Szent Pál ezért mondja, a hitből fakad az élet. A hit nélkül lehet vallási gyakorlatokat végezni, lehet templomba járni, lehet imákat mondani, de az egész könnyen külső szokássá válhat. A hit viszont belülről alakítja át az embert. A hit által az ember új módon látja Istent, önmagát, embertársait, a világot, a szenvedést, a halált és az örök életet. A hit tehát világnézetet és életformát ad. Dogmatikailag a hitet isteni erénynek nevezzük. De ez azt jelenti, hogy nem pusztán emberi tulajdonság. Az embernek vannak természetes képességei, értelme, akarata, emlékezete, szeretetre való képessége, döntési szabadsága. De a természet feletti élethez Isten különleges ajándékokat ad. Ezek közé tartozik a hit, a remény és a szeretet. A hit által az értelem Isten kinyilatkoztatásához kapcsolódik, a remény által az akarat Isten ígéreteire támaszkodik, a szeretet által pedig az ember Istent önmagáért szereti. Ezért a hit nem egyszerűen azt jelenti, hogy szerintem Isten létezik. Ez még természetes gondolkodás eredménye lehet. A természet feletti hit azt jelenti, Isten kegyelméből elfogadom mindazt, amit ő önmagáról kinyilatkoztatott. Tehát a hit közvetlen tárgya maga az Isten. Nagyon fontos dogmatikai különbséget tenni, amikor hiszünk, kétféle értelemben beszélhetünk a hit tárgyáról. Az egyik, amiben hiszünk, a másik, akiben hiszünk. A keresztény ember hite végső soron nem egy tanítási rendszerben nyugszik. Tehát a hit végső tárgya maga Isten. Ezért mondjuk hiszek Istenben, nem egyszerűen azt mondjuk hiszek Isten létezésében. A kettő között óriási különbség van. Az egyik egy állítás elfogadása, a másik egy személyhez való ragaszkodás. A hitben tehát az ember egész személyével fordul Isten felé. A hit az értelem és az akarat együttműködése. Amikor hiszünk, az értelem elfogadja azt az igazságot, amelyet Isten kinyilatkoztatott. De az akarat is részt vesz ebben. Miért? Mert Isten nem egy matematikai képlet. Isten személy. Ezért a hitben az ember dönt. Istennek hiszek. Az értelem felismeri, amit Isten mond, igaz. Az akarat pedig azt mondja, rábízom magam. Ezért a hit egyszerre értelmi aktus és személyes bizalom. Felmerülhet a kérdés, ha hitről van szó, hogyan lehetünk biztosak? A katolikus tanítás szerint a hitnek valódi bizonyossága van, de ez nem ugyanaz, mint a matematikai bizonyosság. Ha azt mondom, 2 + 2 = 4, az értelmem közvetlenül belátja az igazságot. Ha azt mondom, Isten 3 személy egyetlen isteni természetben, azt nem tudom pusztán saját értelmemmel belátni, de hihetem, biztosan hihetem. Miért? Mert maga Isten az igazság forrása, és ő nem téved, és nem téveszt meg. A hit bizonyosságának alapja tehát az én értelmem ereje, illetve nem az én értelmem ereje a hit bizonyosságának az alapja, hanem Istennek az igaz mondása. Ezért mondhatja a hívő ember, nem azért hiszek, mert mindent értek, hanem azért, mert Isten mondta. Nagyon sok emberben felmerülnek kérdések.
Miért enged Isten a szenvedést? Miért halt meg ilyen fiatalon? Miért nem hallgatja meg az imámat? Miért történt ez velem? Ezek a kérdések önmagukban nem jelentik azt, hogy valaki elvesztette a hitét. A hitben lehetnek küzdelmek. A hit érettsége nem azt jelenti, hogy soha nincs kérdésünk, hanem azt, a kérdéseinkkel is Isten felé fordulunk. Más a kérdező hit, és más a tudatos hitetlenség. Az egyik azt mondja, Uram, nem értem, segíts megérteni. A másik, nem akarok hinni, bármit is mondasz. Az elsőben lehet hit, sőt néha a kérdések mélyebb hithez vezetnek. A lelki élet nagy paradoxon, ahogy a hitben egyszerre van jelen, a világosság és a sötétség. Világosság, mert Isten feltárja előttünk önmagát. Sötétség, mert Istent ebben a földi életben nem látjuk színről színre. Szent János apostol írja, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem nyilvánvaló, hogy mik leszünk. Szent Pál pedig mondja, most tükör által homályosan látunk. Ezért a hit mindig bizonyos értelemben a láthatatlanban kapaszkodás. De nem vakkapaszkodás, hanem bizalom. Az ember önmagától nem tudja megteremteni magában a természet feletti hitet. Isten kegyelme előzi meg a hitet. A teológia ezt nevezi megelőző kegyelemnek. Isten megérinti az ember szívét, felébreszti benne az igazság iránti vágyat, megnyitja az értelmet, megmozdítja az akaratot, az ember pedig válaszol. Ezért a hit mindig kegyelem és feladat egyszerre. Ajándék, amelyet őrizni és növelni kell. A keresztény hit szentség életének kapuja a keresztség. A keresztségben az ember Krisztushoz kapcsolódik. A gyermek keresztségnél a szülők és a keresztszülők vallják meg a hitet. Ezután következik a hit személyes kibontakoztatása, ezért a keresztségben kapott hitet egész életünk során ápolni kell. Nem elég azt mondani, hogy ó, hát engem megkereszteltek. A kérdés az, hogy mit kezdek a keresztségben kapott hittel. A bérmálás különleges módon megerősíti a keresztség kegyelmét. A Szentlélek ajándékai által a keresztény ember megerősödik abban, hogy Krisztus tanúja legyen. A hit tehát nem magánügy. A hitből küldetés születik. A bérmálás után nem az a kérdés, hogyan tudom a hitemet magamnak megtartani, hanem hogyan tudom Krisztust hitelesen képviselni a világban. Az oltári szentséghez hit nélkül nem lehet igazán közeledni. A szentmisében nem pusztán kenyeret és bort látunk, a hit szemével felismerjük, hogy Krisztus valóságos jelenléte van benne. A kenyér és a bor színe alatt Krisztus valóságosan jelen van, testével, vérével, istenségével és emberségével. Ez a hit legmélyebb misztériuma. Ezért mondja a pap, hogy íme hitünk, szent titka. És a nép válaszol, halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz. Az oltári szentség tehát a hit nagy iskolája. A gyónáshoz is hit szükséges. Miért érdel le az ember egy pap előtt, és miért mondja el a bűneit? Mert hiszi, hogy Krisztus egyházán keresztül megbocsát. A pap ember, de a szentségben Krisztus cselekszik. A hit azt mondja, nem a saját tökéletességem ment meg, hanem Krisztus irgalma. Ezért a gyónás nem szégyenletes vereség. A hitből fakadó visszatérés az atya házába. A hit önmagában tehát nem maradhat meg pusztán gondolati elfogadásként. Ha valaki azt mondja, hiszek Istenben, de közben gyűlöletben, irgalmatlanságban, önzésben él, akkor a hit nincs összhangban az életével. Szent Pál szerint a hit szeretet által tevékeny. Ez nagyon fontos, a hitnek keze van, a hitnek lába van, a hitnek szíve van, a hit cselekedetekben válik láthatóvá. Ha hiszem, hogy Krisztus jelen van a másik emberben, akkor nem tudok közömbös maradni a szenvedése iránt. Nem azért teszünk jót, hogy megvásároljuk Istent, az üdvösség Isten kegyelme. De az igazi hitből jó cselekedetek fakadnak. Ez olyan, mint egy élő fa. Ha a fa él, gyümölcsöt terem. Ha valaki azt mondja, az én hitem élő, de semmilyen szeretet, irgalom, megbocsátás vagy szolgálat nincs az életében,
akkor jogos a kérdés, hogy hol van a hit gyümölcse. A hit nem csak azt mondja meg, hogy mit higgyünk, megmutatja azt is, hogyan éljünk. Ha hiszem, hogy Isten minden ember teremtője, akkor tisztelem az életet. Ha hiszem, hogy minden ember Isten képmása, akkor tisztelem az emberi méltóságot. Ha hiszem, hogy Krisztus megbocsátott nekem, akkor törekszem megbocsátani. Ha hiszem, hogy egyszer számot adok életemről, akkor felelősség teljesebben élek. A hit tehát erkölcsi következményekkel jár. A hit és a szenvedés misztériuma, ez az egyik legnehezebb kérdés. Ha Isten jó és mindenható, miért van szenvedés? A kereszténység nem ad minden szenvedésre egyszerű magyarázatot, de ad valami mélyebbet. Istent, aki belépett a szenvedésbe. Jézus nem kívülről nézte az ember szenvedését, hanem megtestesült, szenvedett, elárulták, megkorbácsolták, keresztre feszítették, meghalt. Ezért, amikor a szenvedő ember azt kérdezi, Istenem, érted, mint megyek keresztül? Akkor a keresztény hit válasza, igen. Krisztusban Isten maga is belépett az emberi szenvedés mélységébe. És a halál előtt a hit különösen fontos. A keresztény ember nem azért fél a haláltól, mert a halál nem fájdalmas, hanem azért, mert tudja, a halál nem az utolsó szó. Krisztus feltámadt, és Krisztus feltámadása a mi reménységünk alapja. Ha Krisztus nem támadt fel, hiába való a hitetek, de Krisztus feltámadt. Ezért a keresztény temetésben nem csak gyászolunk, hanem remélünk. Könnyek között is valljuk, hiszem a test feltámadását és az örök életet. A hit a földi életünkben kezdődik, de az örök élet felé tart. Jézus mondja, aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Tehát az örök élet nem egyszerűen végtelen idő. Nem azt jelenti, hogy nagyon-nagyon sokáig élünk. Az örök élet részesedés Isten saját életében. A mennyország lényege nem az, hogy egy szép helyre kerülünk. A mennyország lényege Isten látása és vele való tökéletes szeretet közösség. És tudjuk, az ember legmélyebb vágya a boldogság. Sok mindennel próbáljuk megtalálni, sikerrel, emberi kapcsolatokkal, elismeréssel, munkával, szórakozással, de semmi teremtett dolog nem képes teljesen betölteni az ember szívét. Szent Ágoston híres gondolata szerint nyugtalan a szívünk, amíg meg nem nyugszik benned. Tehát a hit megtanít arra, hogy végső boldogságunk nem egy tárgyban, nem egy emberben, és nem egy földi sikerben van. Isten maga a végső boldogságunk. Tehát a katolikus tanítás szerint a hit Isten ajándéka, amelyet az ember szabadon fogad el. Ezért az ember a hitét elhanyagolhatja, megtagadhatja, tudatosan elutasíthatja, a hitet tehát őrizni kell, mint a lángot. Ha egy tüzet nem táplálunk, kialszik. Ugyanígy a hitet is táplálni kell. Imádsággal, Isten igéjével, szentségélettel, közösséggel és szeretettel. Kedves Máre Rádió hallgatók, a hit növekedésének egyik legnagyobb akadálya a közömbösség. Nem mindig a nyílt hitetlenség a legnagyobb veszély, sokszor a közömbösség. Majd egyszer imádkozom, most nincs időm szentmisére, majd ha öreg leszek, akkor foglalkozok Istennel. A hit nem önmagától növekszik. Amit nem gyakorlunk, az gyengül. Ezért a hit kérdése mindig jelen idejű kérdés. Ma hogyan válaszolok Istennek? A hitet nem szabad magunkban tartani. A szülők elsődleges feladata, hogy gyermekeiknek továbbadják a hitet, nem pusztán szavakkal. A gyermek elsősorban azt figyeli, apa hogyan imádkozik, anya hogyan beszél Istenről, mit teszünk, amikor bajban, megbocsátunk-e, vasárnap elmegyünk-e a szentmisére. A gyermek sokszor nem a hit tankönyvből tanulja meg a hitet, hanem a szülei életéből. És a mai világban különösen szükség van hiteles keresztény tanúságtételre. Nem kell mindenkinek teológiai professzornak lennie, nem is lehet. Néha elég egy egyszerű mondat, én azért tudok remélni, mert hiszek Istenben, vagy nehéz ez a helyzet, de nem akarom elengedni Isten kezét, vagy sokat, de megtapasztaltam Isten irgalmát.
ezek a mondatok sokszor többet érnek, mint egy hosszú elmélkedés, teológiai eszmefuttatás. Tehát a hitvallás nem csak a templomban hangzik el. A hitet otthon is meg kell vallani, munkahelyen, betegségben, gyászban, örömben, családi konfliktusban, döntések előtt. A hit akkor válik éretté, amikor már nem csak a templom falai között van jelen, hanem átjárja az egész életet. És ha szeretnénk megtanulni hinni, nézzünk a szűzanyára. Mária hite nem könnyű életet jelentett. Az ő hitéhez hozzá tartozott az angyali üdvözlet, József bizonytalansága, Betlehem szegénysége, Egyiptom menekülése, Simeon gyövendőlése, Jézus elvesztése, Kána, Jézus nyilvános működése és végül a Golgota. Mária nem értett mindent. Az evangélium szerint sok mindent szívében őrzött és elgondolkodott rajta. Ez az érett hit egyik útja. Nem minden kérdésre azonnal válaszolni, hanem Isten szavát megőrizni a szívben. Talán Mária hitének legnagyobb próbája a Golgota, aki ott áll, az az édesanyja. De ugyanakkor ő az a hívő asszony, aki egész életében hitt Isten ígéretében. Az angyal azt mondta, nagy lesz ő, most pedig a fia ott függ a kereszten. A szem számára kudarc, a hit számára azonban Isten üdvözítő tervének beteljesedése. Mária nem fut el, ott marad. Ezért Mária a hit egyik legmélyebb tanítója. Talán nem kell mindig hosszú imát mondanunk. Néha egyetlen mondat is elég. Uram, hiszek, segíts hitetlenségemen. Ez az evangéliumban egy szenvedő édesapa imája. Milyen őszinte. Nem mondja, Uram, tökéletes a hitem, hanem hiszek, de segíts. És ez lehet a mi imádságunk is, amikor gyenge a hitünk, Uram, segíts. Amikor félünk, Uram, segíts. Amikor nem értünk valamit, Uram, segíts. Amikor meghal valaki, akit szeretünk, Uram, segíts. Amikor elveszettnek érezzük magunkat, Uram, segíts. Föld életünkben, hitben járunk. De egyszer eljön a pillanat, amikor már nem kell hinnünk abban az értelemben, ahogy most, mert látni fogunk. Most azt mondjuk, hiszek Istenben, az örök életben pedig látom Istent. Most remélünk, ott birtokoljuk azt, amiben reméltünk. Most tökéletlenül szeretünk, ott tökéletes szeretetben élünk. Ezért a hit egész földi életünk zarándok útja. Kedves hallgatók, talán ma nem az a legfontosabb kérdés, mennyire vagyok vallásos, hanem mennyire bízom Istenben. Lehet valaki sok éve templomba járó ember, és még mindig fél attól, hogy teljesen Istenre bízza magát. És lehet valaki, aki most ér vissza Istenhez, de szívében őszintén kimondja, Uram, rád akarom bízni az életemet. Ez a hit kezdete. A hit nem azt jelenti, hogy minden kérdésünkre van válasz. A hit azt jelenti, van valaki, akinek akkor is kezébe tudom tenni magamat, amikor még nincs válaszom. Ezért imádkozzuk naponta, Uram, adj nekem hitet. Adj hitet, amikor örülök. Adj hitet, amikor szenvedek. Adj hitet, amikor gyászolok. Adj hitet, amikor döntést kell hoznom. Adj hitet, amikor nem értelek. Adj hitet, amikor úgy érzem, hogy egyedül vagyok. És végül, amikor földi utam végéhez érek, add, hogy egész életemmel ki tudjam mondani, Uram, beléd vetettem bizalmamat, nem fogok szégyent vallani. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Gyergyó Szent Miklóson a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Dicsőség Jézus Krisztusnak! Dicsőség mindörökké! Sok-sok szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót innen a Szatmárnémeti Mária Rádió stúdióból görögkatolikus műsorunkban. Ma a bizánci egyházban, s így nálunk, a görögkatolikusoknál is, az Istenszülő övének elhelyezése emléknapja van. Az Istenszülő öltönyén kívül a keresztények az övét is megérizték, amelyet egy elbeszélés szerint ő engedett le a levegőből Szent Tamás apostol számára. Ezt az övet a keresztények egymásnak adták át nemzedékről nemzedékre, majd a konstantinápolyi Kalkoprateia nevű részén lévő templomba helyezték el az ifjabb Teodósz császár alatt. A mai ünnepet abból az alkalomból rendelték el, hogy az öv által csoda történt. A 10. században Bölcs Leó császár felesége, Zóé császárnő hosszantartó, súlyos betegségbe esett. Ekkor álomban azt látta, hogy az Istenszülő elmondja neki, hogy az övet a testére helyezve elnyeri a gyógyulást. A pátriárka kivette a tartójából az övet, ami teljesen sértetlen volt, és miután a császárnéra helyezték az Istenszülő övét, a császárné meggyógyult. Ekkor az övet ünnepélyesen új dobozba helyezték. Románosz, Agrippa görög császár leánya, amikor a georgiai királyhoz, Bagráthoz férhez ment, magával vitte a szent öv egy részét. Az öv egy-egy darabkája ma az Athoszi Vatopedi monostorban, a Trieri monostorban és Georgiában található egy-egy erekje tartóban. Meg lehet tekinteni és meg is lehet csókolni az Istenszülő övét, amely az Istenszülő szeretetét árasztja tovább. Az ott élő szerzetesek pedig lemvászomból készítenek szalagokat, ezeket hozzáérintik az Istenszülő köntöséhez, úgymond az átveszi az erekje erejét, ezeket a szalagokat el szokták vinni máshová, az érintésük szintén olyan, mintha az Istenszülő köntösét érítenénk, vagy csókolnánk meg. Holnap már új egyházi évet kezdünk. Szeptember 1-ével indiktiont, vagy indiktoszt, indikciót ünneplünk. Ez a szó az ókori rómaiak számára azt jelentette határ. A kifejezés eredete a római császárok azon szokására vezethető vissza, hogy ebben az időben gyűjtötték be az alattvalóktól a hadsereg fenntartására fordítandó adót. Az adó mértéket 15 évre előre állapították meg, ezért indiktionnak nevezték azt a 15 éves ciklust, amelynek kezdetét Augustus császár idején fektették le, Krisztus születése előtt 3 évvel. De szeptemberben volt a termés begyűjtésének és a mezei munkák új szezonjára való felkészülés ideje is. Az új mezőgazdasági év kezdete a legjobb alkalom volt arra, hogy hálát adjanak Istennek a teremtés iránti jó akaratáért. Így tettek már a zsidók is az ószövetségi korban. Az ősi zsidó naptár szerint a 7. hónap első napjaiban, szeptember elején tartották a harsonák ünnepét, amikor befejezvén a munkát, kedves illatú áldozatot mutattak be az Úr dicsőségére. Sok-sok évvel ezelőtt egy 30 év körüli fiatal férfi tért be a zsinagógába, és felolvasásra jelentkezett. Izaiás próféta tekercsét kapta, és erre a helyre talált. Az Úr lelke van rajtam, azért kent fel engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek. Elküldött, hogy meggyógyítsam a megtört szívűeket, hogy hirdessem a foglyoknak a szabadulást, a vakoknak a látást, hogy szabadon bocsássam az elnyomottakat, és hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét. A munka és az élet terhei alatt megfáradtak, felemelhették fejüket, tekintetüket a fiatal férfira, aki körül ezzel a néhány sorral teljesen megváltozott a légkör. A zsinagógában minden szem rászegeződött. Így folytatta, ma teljesedett be az írás a ti fületek hallatára. Egy jól kipihent nyár után, szeptember elején mi hogyan fogadjuk ezeket a szavakat?
Így imádkozunk, ki a mindenséget, kimondhatatlan bölcsességgel teremtetted, és megszabtad az időket a te hatalmaddal. Ajándékozz győzelmeket a te Krisztus szerető népednek. Áld meg az év jövetelét és múlását, és irányítsd a mi cselekedeteinket a te isteni akaratod szerint. Miért fontos az nekünk, hogy megemlékezzünk erről a napról? Nem elég számunkra egy polgári óév, meg szilveszter, meg új év, vagy talán január 13-14 az ortodox új év. És ki tudja, hányfajta új év létezik még? Mi újat ad nekünk ez a sok újéves hercehurca? Minden esetre ne határidőnaplóra és naptára koncentráljunk ilyenkor. Mert az új év napja mindig alkalmas arra, hogy a múltba és előre, a jövőbe is tekintsünk. Lezárjunk és újrakezdjünk. Persze ez egy liturgikus új év. Az egyházi évet egyes ünnepek történései alapján három részre oszthatjuk fel. Az első rész az új évtől, szeptember 1-től karácsonyig, vagyis az Istenszülő születésétől Krisztus születéséig tartó időszak. A második rész Krisztus születésétől a mennybe menetel ünnepzárásáig számított idő, ez az üdvözítő földi életéről tanít minket, a harmadik rész pedig pünköstől augusztus 31-ig tart. Az ősegyház tulajdonképpeni ünnepe a hetente ismétlődő vasárnap volt, amely egész éven át ünnepessé formálta az időt. Az ünnepek nagy ajándékot jelenthetnek, de épp úgy veszedelmes gátló is lehetnek az elmélyülő hitnek és a Szentlélek vezette engedelmes Krisztus követésnek. Az egyházi év segítő eszközként úgy kell tehát számunkra igénybe vehetővé alakítani, hogy az ünnepek úgy foglaljanak helyet a gondolkodásunkban, mint a hit ápolásának áldott eszközei. Tehát, mint eszközök, nem pedig célok. Ahogy említettem, az első harmada az évünknek rögtön születéssel kezdődik. A jeruzsálemi hagyomány a Betesda fürdő mellett tisztelte Mária születésének helyét. Az 5. század elején Szent Anna tiszteletére templomot építettek itt, melynek felszentelési évfordulóján, szeptember 8-án emlékeztek meg Mária születéséről. A nyugati egyházba valószínűleg első Szergiusz pápa vezette be az ünnepet a 7. század végén, majd 4. Ince pápa a 13. században 8-at csatolt hozzá, amelyet 1955-ig tartottak. Az ünnep magyar elnevezése a 15. századig vezethető vissza, Kisboldogasszonynak nevezték, országszerte kedvelt búcsújáró nap volt. Amennyiben alkalmunk van ezen a napon hajnalban a napfelkeltét a szabadban meglátni, ilyenkor az angyalokhoz csatlakozik a lélek, akik ekkor Mária születésén örvendeztek a mennyben. Azt tartották, hogy akinek érdeme van rá, meglátja a kelő napban az Istenszülő Szűz Máriát. A népi megfigyelések szerint a fecskék kisasszonykor indulnak útnak. Mária Isten áldott földje, melyből üdvösségünk virága és gyümölcse sarjadt. Az Anna legendában ezt olvassuk. Szent Annának elkövetkezvén az órája, a hétnek némi nemű keddin szüle, egészségben szülé az igaz Dávidnak királyi plantáját, ez világnak előtte választott leányt, az édes Szűz Máriát, miképpen az angyaltól megtanítottak valának, mert ő vala ez világnak jövendő megvilágosítója, és asszonya, és tengörnek csillaga. Mint liturgikus ünnepet azt kell érteni rajta, hogy szeptember 8-án tartjuk a boldogságos Szűz Mária születésének ünneplét, aki az egész világ megváltásának hajnala és reménye. Ez a Mária ünnep mélyen gyökerezik a hívők szívében és áhítatában, mert tudatában vagyunk annak, hogy az ő születésével vették kezdetüket Isten tervében azok az üdvözítő események, amelyek aztán oly szoros kapcsolatot teremtettek Mária és az ő fia között.
Azzal az örömmel telik meg a szívünk, hogy megváltunk anyjának születése mennyei örömöt hoz a keresztényeknek. Mert az ő méhébe, mint a legszentebb templomba szállt le Isten a saját személyében, hogy emberi alakot nyerjen és látható formában lakozzék kegyesen az emberek között. Lezárás és újrakezdés, új év és újszülött, beteljesedés és a kegyelem esztendejének újabb nyitánya ez számunkra. Az ő születésével beteljesedett az ősevangélium, mely a paradocsomi bűnbeesés után hangzott el. Megszületett a megígért asszony, akinek ivadéka megtiporja a sátán fejét. Az ő születése bizonyítéka annak, mennyire becsüli az Úristen legszebb keze munkáját, legbecsesebb teremtményét, az embert, még bűnös elesettségében is, mert az élet egy új élet világát fakasztotta a szűzanya személyében, Ádám korhat törzsén. A szentszű születése hirdeti a földnek, hogy az évezredes várakozás sötét éjszakája vége felé közeledik. Feltűnt a hajnalcsillag, és jelzi, hogy nincs messze a nap felkelte, amikor a keleti láthatáron feltűnik életünk világító, melengető napja Krisztus, hogy világítson a sötétben járó, Isten után tapogatózó embereknek, hogy melengesse a bűnbedermet, jéghideg emberi szíveket. Ezért örül a föld az Isten szülő Szűz Mária születésének. Pár nappal az Isten szülő születése előtt a bizánci naptár egy különösen figyelemre méltó emléknapját érdemes megemlíteni. Szent Mihály főangyal Kolosszé városában tett csodájának emléknapja. Miért csatolom ebbe a műsorba ezt a különleges emléknapot? Első hallásra talán két ok miatt, hisz Isten kegyelméből az idén alkalmunk volt többet magunkkal, parciumi görögkatolikusok, hívek kis csoportja, egy dél-olaszországi zarándokuton részt venni. Ezen az úton látogathattunk el egy másik Szent Mihály arkangyal szentélybe, egy szent barlangba, egyben népszerű katolikus kegyhelyre, Szent Giovanni Rotondó közelében. Ezen a helyen jelent meg, három alkalommal is Szent Mihály arkangyal, és maga szentelte meg ezt a helyet. Szent Mihály arkangyal első alkalommal, amikor megjelent a Monte Sant'Angelo-n, a hagyomány szerint egy helyi nemes, Elvio Emmanuel elveszítette gulyájának egyik bikáját. Hosszú keresés után megtalálta a bikát egy barlangban, szegény állatnak kificamodott az egyik lába, és mivel nem tudta megközelíteni az állatot, Elvio kilőtt a bikára egy nyilvesszőt, hogy elpusztítsa. Azonban az irányt változtatott, és őt magát sebezte meg. Elvio meghökkent, és feltehetően vérezve a helyi püspökhöz, Aubert de Avranchéhoz ment, aki elrendelte, hogy 3 napig imádkozzék és böjtöljön. 3 nap letelte után Szent Mihály arkangyal megjelent a püspöknek, és a következőket mondta. Én vagyok Szent Mihály arkangyal, és örökké az Isten jelenlétében tündöklöm. Ezt a barlangot én választottam, és általam megáldatott. Nincs szükség a bika vérének kioltására. Azon a helyen, ahol ez a szikla szélesen megnyílik, az emberek bűnei bocsánatot nyernek, és amit ezen a helyen imában kérnek, meg fogják kapni. Ezért menj fel a hegyre, ehhez a barlanghoz, és ajánd fel a keresztényeknek ezt a templomot. A püspök az esemény után a saját pszichés állapota miatt kezdett aggódni, és inkább nem foglalkozott a történtekkel. 2 évvel később a Sipontó nevű keresztény várost, amely a püspöki egyházmegye része volt, megtámadta Odoarcre nevű másik város pogány serege. Szent Mihály ismételten megjelent a püspöknek, ezúttal ígéretet tett a város megmentésére, és amint ez megtörtént, egy heves vihar pusztította el az ellenséget, és Sipontó lakossága megmenekült. Háladásképpen a püspök körmenetet vezetett a hegy tetejére,
de nem mert belépni a barlangba. Hamarosan, harmadszorra is megjelent Szent Mihály, a püspöknek és utasította, hogy lépjen be, és így szólt hozzá. Nem fontos, hogy te is felajánld ezt a templomot, melyet én már megszenteltem a jelenlétemmel. Lépj be és imádkozz, s a segítségemmel dicsőítsd a szent lelket. Meg fogom majd mutatni, hogy ez a hely általam már megszenteltetett. A püspök ekkor belépett a barlangba, ahol egy vörös lepellel letakart oltárt talált, rajta egy kristálykereszttel, valamint egy lábnyomra is lelt a földön. A püspök ekkor azonnal egy kápolna megépítését kezdeményezte a barlang bejáratánál, azonban ő maga nem szentelte azt fel, mivel előtte Szent Mihály már ezt megtette. Ez a templom később aztán mennyei bazilika néven vált ismerté. Szent Mihály arkangyalnak volt egy újabb jelenése ugyanitt, egy nagy pestis járvány idején. A helyi püspök Szent Mihály védelmért esedezett, és az arkangyal megjelent neki. A járvány ezután megszűnt, és a hegyi kegyhely népszerűbbé vált, mint valaha. A katolikus hagyomány szerint Mihály arkangyal egyik a 7 arkangyalnak. Ő a mennyei hadak nagy vezére és győztes harcosa. Igazából november 8-án tartjuk az ünnepét, de ezek a kisebb ráemlékezések évközben, mint például a szeptember 6-ai, és az évben még jó párszor emlékeztessenek bennünket arra, hogy az őrző angyalok mellett számos égi sereg szolgál nekünk földi életünkben. El is kell a segítségük ebben az új liturgikus évben. Szóval, aki ott lehetett velünk a barlangban végzett szent liturgián, és ezt most tudatosan hangsúlyozzuk ki, hogy misét végeztünk a barlangban, megmagyarázhatatlan és szavakban nem foglalható élmény részesei lehettek. Szent liturgiát végezni, ahol Szent Mihály arkangyal, aki örökké az Isten jelenlétében tündökli és szentséget ad a helynek, ott állhattunk, már önmagában félelmetes, hátborzongató, és ugyanakkor megnyugtató. A barlang templomának kapuja felett ez olvasható latin feliratként. Terribilis est locus iste, hic domus dei est et porta céli. Magyarul azt jelenti, félelmetes, vagy inkább rettenetes, tiszteletet parancsoló ez a hely, ez az Isten háza és a mennyország kapuja. Minden zarándoklatunkon úgy érzem, megjelenünk a kapuban, közelebb és közelebb Istenhez. Egybefonódik mindennel, az imádsággal, utazással, gyónással, megtéréssel, és így tovább, és ez mind együtt a zarándoklat, de a hely valóban lélekben, főleg, egy mai szóval élve, egy átjárón keresztül történő bepillantás, ahol összeér az ég a földdel. A második ok, amiért ma szót ejtünk erről, az nem más, mint a forrás, ahová nem sokára indulunk újabb zarándoklatra, Szent Kút. És itt kanyarodunk vissza az élmények után a szeptemberi Mihály napra. A frígiai Kolosszében volt egy csodatévő forrás. A forrás eredete visszamegy az apostolokig, ők látogattak el erre a vidék, hirdetvén Jézus evangéliumát. Azt is megjövendölték, hogy azon a helyen forrás fakad, és a mennyei erők fővezére Szent Mihály is meglátogatja a helyet. Fülöp és Bertalan apostolok halála után valóban előtört a forrás. Sok hívő és hitetlen kereste fel, mert csodatevő volt a vize. Sok beteget meggyógyított, sokan a gyógyulás után meg is keresztelkedtek. Egy születésétől néma leány atya, leánya gyógyulása után hálából templomot épített Szent Mihály tiszteletére. Ide a forráshoz jött Hierapolisból egy 10 éves ifjú, Archippus, akit az előbb említettem. A templomnál a templomszolga feladatát látta el nagy buzgósággal. Életét ezen kívül a sok imádság és az önmegtagadás ékesítette. Élete a test nélküliek életét utánozta. Nem csak a saját lelkének üdvösségével törődött, hanem mások lelkét is az üdvösségre akarta vezetni. Az istentelen hellének nagy bosszúságot okozott,
a csodatevő forrás, az általa történt csodák, de Szent Archippus viselkedése is. Gyakran rátámadtak a szentre, lábaikkal taposták, elűzték onnan. De ő álhatatos maradt, és türelmesen viselte el a szenvedést, az elutasítást. Egy alkalommal az ellenséges emberek be akarták tömni a forrást, Isten azzal büntette meg őket, hogy kezük erőtlenné vált, és nem tudtak tenni semmit. Ezután mégis tovább szőtték gonosz tervüket, volt a város közelében két folyó, az istentelenek ezt a két folyót akarták egy mederbe terelni, és nagy erővel rávezetni Szent Mihály templomára, a forrásra és Szent Archippuszra. Így akartak mindent elpusztítani. De a szent imájára Szent Mihály leszállt az égből a templomhoz, parancsolt a nagyra nőtt folyónak, és az elkerült a templomot. Az ellenség megszégyenülve állt odébb, a hívek örömmel adtak hálát Istennek és a szent főangyalnak a segítségért. Archippus ezután továbbra is a templom mellett maradt, hűségesen végezte templomi szolgálatát, 70 éves korában halt meg a templom közelében, ott temették el a hűséges szolgát. Az Istenszülő születésének ünnepe, Mihály arkangyal csodája és a forrás ereje tartson egészségben mindnyájunkat. Ne csak az egyházi év kezdetén, de egész évben, ünnepnapokon, de hétköznapokon is, leginkább pedig vasárnap. Dicsőség Jézus Krisztusnak, dicsőség mindörökké.

Te vagy a kora reggelnek és a késő éjszakának istene, a hegycsúcsoknak és a tengereknek istene. De Uram, az én lelkemnek messzív táblatai vannak, mint a kora reggelnek. Mélyebb homálya, mint az éjszakának. Nagyobb magaslatai, mint a hegycsúcsoknak. És feneketlenebb mélységei a tenger mélyénél. Te, aki mindazoknak istene vagy, légy az én istenem is. Én nem érem el lelkem mélységeit és magasságait. Cselekvéseimnek vannak olyan indítókai, amelyeket nem tudok kinyomozni. Vannak álmaim, amelyekről nem tudom honnan jönnek. Vizsgálj meg engem, Istenem! Vizsgálj meg engem!

0: A Mária Rádiót a saját telefonján keresztül is hallgathatja.
1: Páncsázza a következő telefonszámot.
2: 031 5 04 04 04.
1: A hívás díja percenként annyi, mintha az ön telefonjáról vezetékes telefonszámot hívna. A nap 24 órájában hívhatja a
2: 031 5 04 04 04-es telefonszámot.
1: Hallgassa telefonon keresztül is
3: a Mária Rádiót!

Nagyon-nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Amint hallották, az előadásom címe minden két hétben, hétfőről hétfőre megújulni rózsafűzéreink által. Kedves hallgatók, a Krisztus hívő közösségben önök, akik a szűzanyát tisztelik, amikor ma hallgatnak engem, meghívom, hogy kicsit mélyedjünk el a hitünk titkaiban, ugyanis a szűzanyától akárhányszor mondjuk a rózsafűzért egy különleges meghívást kapunk. Meghívást arra, hogy megújuljunk, vagy az előadás is mondja, megújulni rózsafűzéreink által, vagyis nem a világ divatja szerint, nem külsőségekben, hanem legbelül a szívünk rejtekében. Kedves hallgatók, ma arról fogunk elmélkedni, hogyan válhat ez a megújulás valósággá az életünkben a legszebb égi édesanyja, a boldogságos szűzmárja kezét fogva. Megújulni rózsafűzéreink által. Ezt a gondolatot két csodálatos pillér köti össze a lelkünkben, úgymond augusztus van, és augusztus hónapját mi katolikusok Mária hónapnak is nevezzük, hiszen ott van a fényes nagyünnep augusztus 15, nagy boldogasszony Mária dicsőséges mennybe vételének az ünnepe. Nagy boldogasszony fenséges ünnepe és a rózsafűzér mindennapi imádsága. Amikor, kedves hallgatók, kézbe vesszük a rózsafűzért, akkor nem csupán egy tárgyat tartunk a kezünkben, egy láncot tartunk, amely a földet az éggel, a szívünket pedig Mária szeplőtelen szívével köti össze. Augusztus 15-én, kedves hallgatók, nagy boldogasszony ünnepét ültük. Szűz Mária mennybevétele hitünk egyik legfényesebb titka. Mit ünnepelünk ilyenkor? Az, hogy Mária földi életpályája befejeztével, testével és lelkével együtt felvétetett a mennyei dicsőségbe. Vagyis ő az első a teremtmények közül, aki már most részesül abban a teljes megújulásban és megdicsőlésben, amelyre kivétel nélkül mindannyian meghívást kaptunk. Kedves hallgatók, Mária nem halt meg, Mária nem maradt a sírban. Miért? Mert az ő élete a kezdetektől fogva a tiszta, Istenre hagyatkozó igen volt. Az ő test, amely hordozta a világ megváltóját, az első élő tabernákulum 9 hónapon keresztül nem láthatott rothadást. Kedves hallgatók, nagy boldogasszony napján ugye mindannyian feltekintettünk az égre, és valósággal felismertük, felfedeztük újból a mi életcélunkat. A mi életcélunk a mennyországba jutás, az üdvösség hona. De hogyan juthatunk el oda? Hogyan újulhat meg a mi megfáradt, bűnökkel megterhelt földi életünk? Úgy, ha elindulunk azon az úton, amelyen ég édesanyánk, a boldogságos szűzanya Mária járt. És ez az út ott van a kezünkben. Ez nem más, mint a rózsafűzér apró szemei. Sokan azt gondolják, kedves hallgatók, hogy a rózsafűzér unalmas, monoton imádság. Pedig a rózsafűzér valójában egy belső utazás. Szent II. János Pál pápa azt mondta, hogy a rózsafűzért imádkozni nem más, mint Máriával együtt szemlélni Krisztus arcát. Milyen gyönyörű gondolat, megismétlem. A rózsafűzért imádkozni nem más, mint Máriával együtt szemlélni Krisztus arcát. Igen, kedves hallgatók, amikor az üdvözlégyeket ismételjük, az olyan, mint a szívverés, vagy a lélegzetvétel nyugalmat áraszt, miközben az ajkunk mondja a szavakat, a lelkünk belép a titkokba. Az örömteli titokban megtanulunk örülni Isten jelenlétének. A világosság titkaiban kérjük a tisztán látást a mindennapokhoz. A fájdalmas titokban pedig erőt kapunk saját keresztjeink, kisebb, nagyobb keresztjeink hordozásához. És ott van a dicsőséges titokban pedig, amelyek csúcspontja éppen nagy boldogasszony titka, megízleljük a feltámadás reményét. Kedves hallgatók, a rózsafűzér által a mindennapi rohanásban megállunk. Kikapcsoljuk a rohanásban lévő életstílusunkat, lecsendesedünk és engedjük, hogy Isten kegyelme megérintsen. Engedjük, hogy átformálja az ő kegyelme, megújítsa a gondolkodásunkat, ez a metanója, a megtérés, a gondolatok megváltoztatása jó irányba. Kedves hallgatók, hadd osszak meg önökkel egy igaz, mélyen megható és tanúságos történetet, amely rávilágít erre a titokra.
Néhány évtizeddel ezelőtt egy kis faluban élt egy idős asszony, akit Anna néninek hívtak. Anna néni élete nem volt könnyű, fiatalon elveszítette a férjét a háborúban, egyedül nevelte fel egyetlen fiát, Jánost. János felnőve elhagyta a falut, a nagyvárosba költözött, és sajnos a hírnév a pénz hajszolása közben elfelejtette a gyökereit. Elfelejtette az imádságot, és elfelejtette az édesanyját is. Évekig felé sem nézett. Anna néni egyetlen vigasza egy kopott, egyszerű fából készült rózsafűzér volt. Ezt még az édesanyjától kapta. Minden áldott test, amikor a magány sötétje rászakadt a kisházra, elővette, és a maga csendességében imádkozott. Imádkozott a fia megtérésért, imádkozott a faluért, imádkozott a világért. A rózsafűzér szemei az évek alatt kifényesedtek az ujjai között, a lánc pedig egy helyen elszakadt, de ő egy egyszerű cérnával gondosan összekötötte. Egy augusztusi napon éppen nagyboldogasszony ünnepének előestéjén Anna néni nagyon megbetegedett. Érezte, hogy föld élete végéhez közeledik. Utolsó erejével a rózsafűzért szorongatta, és így imádkozott. Égi édesanyám, nagyboldogasszonyom, de aki fenségesen uralkodsz a mennyben, ne hagyd el az én fiamat, újítsd meg a szívét, mielőtt végleg lehunyom a szemem. És kedves hallgatók, ugyanezen az estén a nagyvárosban János egy elegáns étteremben vacsorázott az üzletfeleivel. Sikeres volt, gazdag, de legbelül mérhetetlen üres. Tele volt pénzzel, mindene volt, de mégis unott volt az arca, megtört volt, mégis boldogtalan volt. És ezen az estén hirtelen minden látható ok nélkül furcsa nyugtalanság fogta el, amíg az édesanyja ő érte imádkozott. Lelki szemei előtt megjelent az édesanyja arca. Valami láthatatlan erő arra késztette, hogy fizessen, üljön be az autójába, és induljon el szülőfaluja felé. Késő éjszaka volt, mire megérkezett a régi házhoz. A kapu nyitva volt. Belépett a szobába, és meglátta az ő szerető édesanyját, aki az ágyban feküdt, szinte élettelenül. János tétre ragyott az ágy mellett, és sírva fakadt. Megfogta az édesanyja hideg kezét, amelyben ott volt a kopott, cérnával összetartott rózsafűzér. Anna néni még egyszer utoljára kinyitotta a szemét. Nem volt benne szemrehányás, csak végtelen szeretet. Halványan rámosolygott a fiára, a kezébe nyomta a törött rózsafűzért, és így suttogott. Kedves fiam, a nagyboldogasszony hazahívott téged. Javítsd meg a láncot, fiam. Ezzel a mondattal visszaadta lelkét a teremtőnek, mint azt mondotta volna, neki köszönheted, hogy még egyszer hazajöttél, de te is használd, vedd kezedbe a rózsafűzért, amelyet én annyi sokszor évtizedeken át koptattam. János napokig vigasztalhatatlan volt, nagyon megérintődött, de a temetés után ott ült a csendes szobában, kezében a kopott rózsafűzérrel. Eszébe jutottak a gyermekkori esték, amikor az édesanyjával együtt érdeltek az ablak alatt. Megnézte a cérnával átkötött részt. Elővette egy kis darab ezüst húzalt, és nagy türelemmel, könnyes szemmel újra összekapcsolta a szemeket. Ahogy az utolsó szemet is a helyére illesztette, úgy érezte, mintha valami megpattant volna a saját szívében is. A jég elolvadt. Ott a magányos szobában, hosszú évtizedek után először elkezdte mondani: Pater Noster, mi atyánk, Ave Maria, üdvözd légy Mária. És ennek hatására, kedves hallgatók, János élete gyökeresen megváltozott. Nem hagyta ott a munkáját, de a prioritásai átalakultak. Jóságos, adakozó, segítőkész és imádságos ember lett belőle. A törött rózsafűzér megjavítása, úgy is mondhatjuk, megújította az életét, megváltoztatta a lelkét. Kedves hallgatók, mi a tanulsága ennek a történetnek? Az, hogy sokszor a mi életünk, a mi kapcsolatunk Istennel vagy embertársainkkal olyan, mint az elszakadt rózsafűzér. Megkopott a hitünk, elszakadtak a szeretet szálai a családjainkban, elfelejtettünk imádkozni, elragadott minket ennek a világnak zaja. De nagyboldogasszony üzenete az, hogy nincs olyan törött élet, amelyet Isten kegyelme ne tudna megújítani.
Mária, ami ég édesanyánk, folyamatosan közben jár értünk. Ő nem tesz csodát helyettünk, de a kezünkbe adja az eszközt, a rózsafűzért. Kedves hallgatók, amikor elkezdjük imádkozni a rózsafűzért, valójában elkezdjük megjavítani az elszakadt szálakat az életünkben. Összekötjük magunkat az Istennel. Bocsánatot kérünk, és képessé válunk a megbocsátásra. Kedves hallgatók, ahogy közeledek lassan az előadásom végéhez, arra hívom meg önöket, hogy tegyünk közösen egy szent elhatározást. Ne hagyjuk a rózsafűzéreinket a fiókok mélyén porosodni, a kocsink visszapillantó tűkörére felakasztva, vagy akár a nyakunkba hordva, ne hagyjuk csak ott, hogy ott legyenek. Ne tekintsünk rájuk csupán, mint kegytárgyakra, vagy díszekre, ahogy mondottam, a visszapillantó tükrön. Vegyük kézbe őket nap, mint nap, amikor nehéz az élet, amikor a családunkban feszültség van, amikor a jövő bizonytalannak tűnik, keressük meg a rózsafűzért. Nagy boldog asszony, a mennybe felvett királynak, aki testben és lélekben megújult, mindig ott áll mellettünk. Ő minden egyes üdvözlő imádsággal közelebb von minket szent fiához, Jézus Krisztushoz. Újuljunk meg rózsafűzéreink által, engedjük, hogy a hit, a remény és a szeretet újra fellángoljon a szívünkben. Így, amikor eljön a mi óránk, Mária minket is kézen fogva vezethet be szent fia országába, kedves hallgatók, a dicsőséges örök megújulásba, hiszen mindannyian oda készülünk, mindannyian oda tartunk, földi életünk célja, kiteljesedés a mennyországban van, az Istenhez való eljutás, ami nem más, mint az örök boldogság. Kedves hallgatók, most egy imára hívom meg önöket, egy háladó imára. Mennybe felvett királynőnk, világossággal övezett nagy boldogasszonyunk, édes anyai oltalmazunk, hálatelt szívvel, mély alázattal és gyermeki szeretettel borulunk le most szent színed előtt. Nagy boldogasszony ünnepén, amikor az egész teremtett világ a te megdicsőlésedet, tested és lelked mennyei diadalát ünnepili, lelkem legmélyéből tör fel a hálainek. Köszönöm neked, hogy nem hagytál minket árván ezen a földön, hanem a mennyei dicsőség fényéből is anyai szemmel tekintesz ránk küzdő gyermekeidre. Köszönöm, édesanyám, azt a tiszta és rendíthetetlen igent, amelyet a názereti csendben mondtál el az angyal szavára. Ezzel az igennel megnyitottad a világ számára a megváltás kapuját, és karjaidba fogadtad a szentet, a világ világosságát. Köszönöm a hűségedet, amellyel végigkísértett szentfiadat a keresztút folyamán, fájdalmán, és köszönöm azt a kimondhatatlan áldozatot, amellyel a Golgotán mindannyiunk édesanyjává lettél. Hálát adok neked, nagy boldogasszonyunk, minden egyes megvigasztalt könycseppért, minden meghallgatott fohászért és azokért a kegyelmekért is, amelyeket észre sem vettünk, mégis megóvtak minket a lélek veszedelmeitől. Köszönöm, hogy amikor a bűn sötétsége és az élet viharai körbevesznek minket, te mindig a szent fiadra, Jézusra mutatsz, és szelíd fényeddel utat mutatsz. A jóságos anyám, miközben hálámat hozom eléd, fülemben és szívemben visszhangzik a te halk, de határozott anyai kérésed, amelyet évszázadok óta oly sokszor megismételtél felénk, tegyétek meg, amit a fiam mond nektek. Hallom a kérésedet, Mária, amellyel arra hisz minket, hogy újítsuk meg életünket. Kéred tőlünk, hogy vegyük kézbe a rózsafűzért, a béke szent fegyverét, és imádkozzuk minden nap szívvel, lélekkel a világ békéért és a bűnösök megtéréséért. Kéred tőlünk a tiszta szívet, a bűnbánat szentségéhez való visszatérést, és azt, hogy ne engedjük kihűlni a szeretetet a családjainkban. Arra kérsz, hogy hordozzuk türelemmel keresztjeinket, és váljunk mi magunk is élő igenné Isten kezébe. Ó, megvallom neked, édesanyám, hogy sokszor gyengék és hűtlenek vagyunk anyai kéréseidhez, de most, amikor visszagondolunk a te csodálatos ünnepedre, augusztus 15-re, nagy boldogasszony fényében hálámat azzal akarom teljesíteni, hogy felkínálom, odaadom neked a szívemet. Segíts, hogy meghalljam és megéljem intő szavaidat. Taníts meg úgy szeretni Jézust, ahogyan te szeretted őt. Taníts meg imádkozni a rózsafűzért úgy, hogy az ne csak az ajkam, hanem a lelkem beszéde is legyen.
Nagy boldogasszonyunk, magyarok nagyasszonya, ajánlj fel minket szent fiadnak, oszlasd el a békétlenséget, gyógyítsd meg a betegeket, vigasztald meg a magányosokat, és gyújtsd meg a remény tüzét a csüggedők szívében. Vezess minket az élet szentség útján, hogy egykor földi vándorlásunk végeztével veled együtt dicsőíthessük az Atyát, a Fiút és a Szent Lelket mindörökké. Amen. Kedves hallgatók, köszönöm megtisztelő figyelmüket, és továbbra is bátorítom önöket, hogy imádkozzák minden nap, amennyiben lehetőség van, és kerítsünk rá időt a rózsafűzért. A rózsafűzért, amely összeköti a földet az éggel, és bennünket is közelebb visz Jézus Krisztushoz, hiszen amikor imádkozzuk a rózsafűzért, valójában Máriával imádkozunk, de egyben szemléljük Jézus Krisztus arcát. Kedves testvérek, kedves hallgatók, kívánok további áldott Mária rádió hallgatást, és vigyázzunk egymásra, vigyázzunk arra a kincsre, amelyet Istentől kaptunk ajándékba, az életre. És életünk legyen egy nagy Mária igenje, mindig Isten akaratára. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus és Mária szent neve.

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Borszéken a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

megvilágosodni és világítani. Ti vagytok a föld sója, de ha a só ízetlenné válik, ugyan mivel sózzák meg, semmire sem jó többé, mint hogy kidobják és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága, nem lehet elrejteni a hegyre épült várost, lámpát sem azért gyújtanak, hogy aztán a véka alá tegyék, hanem lámpatartóra, hogy világítson mindenkinek, aki a házban van. Úgy világítson a ti világosságtok az emberek előtt, hogy lássák jó tetteiteket, és dicsőítsék atyátokat, aki a mennyekben van. Szent Ágoston egyik beszédét szeretném most idézni kiindulásként. Csak azzal dicsekedhetünk, amiről a lelki ismeretünk tanúskodik. Vannak vakmerően ítélkező, megszóló, súgdalózó, károgó emberek, akik szeretnék megsejteni azt, amit nem tudnak, nem látnak, akik szívesen meghányják, vetik azt is, amiről sejtelmük sincs. Az ilyenek ellen mi marad más, mint saját lelki ismeretünk tanúságtétele? Testvérek, még amiben tetszeni akarunk, abban sem keressük dicsőségünket, és nem is kell keresnünk, hanem azok üdvösségét kell keresnünk, akik minket követnek, és azért kell helyesen élnünk, hogy el ne tévedjenek. Nem a magunk javát keressük, tehát amikor az emberek tetszésére akarunk lenni, hanem örülni akarunk az emberek miatt, és örülni akarunk azért, hogy tetszésükre vagyunk, hiszen ez azért jó, mert az ő javukat szolgálja, és nem a mi tekintélyünket. Érthető tehát, hogy ki ellen beszél az apostol, amikor azt mondja, ha még emberek tetszését keresném, nem volnék Krisztus szolgája. Viszont az is nyilvánvaló, hogy kik miatt mondta ezt? Legyetek mindenkinek mindenben a kedvére, ahogy én is mindenkinek mindenben a kedvére járok. Mind a kettő világos, mind a kettő békét hozó, mind a kettő becsületes, egyik sem okoz zavart. Te csak egyed Isten legelőjének füvét, és így a tiszta vizét, de le ne tapold azt, és fel ne zavard ezt a vizet. Mert bizonyára hallottad magától, Urunktól, Jézus Krisztustól, az apostolok mesterétől, úgy világítson a ti világosságtok az embereknek, hogy jó tetteiteket látva dicsőítsék mennyei atyátokat, hiszen ő az, aki ilyenekké tett titeket, ugyanis legelőjének népe és kezének nyája vagyunk. Őt dicsér tehát, aki téged jónak tett, ha jó vagy, és ne saját magadat, hiszen a magad erejéből csak rossz lehettél. Miért akarod az igazságot kiforgatni úgy, hogy amikor valami jót cselekszel, a magad dicsőségét keresed, és amikor meg valami rosszat teszel, az Úrban keresed a hibát. Minden esetre, aki ezt mondta, világítson a ti világosságtok az embereknek, ebben a beszédében azt is mondta, ügyeljetek, hogy a jót ne az emberek szeme láttára tegyétek. Tehát ne csak arra törekedjünk, hogy buzgók legyünk, hanem arra is, hogy az embereknek jó példát adjunk. Ne csak arra törekedjünk, hogy lelkiismeretünk szerint cselekedjünk, hanem amennyire gyengeségünkből és emberi gyarlóságunktól telik, törekedjünk arra is, hogy semmi olyat ne tegyünk, ami gyenge testvérünkben a rossznak gyanúját kelthetné, nehogy amíg mi tiszta füvet fogyasztunk és tiszta vizet iszogatunk, letapossuk Isten legelőjét, és a gyenge juhok már csak ezt a letaposott füvet egyék, és zavaros vizet igyák. Ez a hosszú idézet aztán meglep minket, mint a tegnap írta volna Ágoston püspök. Nehogy elbátortalanodjunk, hiszen nem azért szól keményen, hogy kioktasson, megalázzon, hanem hogy segítsen talpra állnunk. Két mélyen hittel élő, Jézus közelségét megtapasztalt személy, mindkettő kortársunk, tanúságtételét szeretném átadni. Szívükben, életükben Jézus vallja meg irántunk való szeretetét. Talán meglep ez a közvetlenség, ahogyan az Úr szó szoros értelemben a szavát adja nekik, a szó maga az Úr, csak a hang az övéké. Az első párbeszéd tapasztalata, amit maga Jézus életésére Dolindo Rótoló szentség hírében a 20. században élt ferences pap írt le önéletrajzában. Dolindónak mondta magát ez a jó atya Nápoly szegényei között a külvárosban élt, szolgált. A neve jelentése fájdalom,
Szavaiban, mint Szénai Katalin életében Jézus szólít meg minket, aki azt mondja, miért zavarodtak össze felzaklatottan? Hagyd az Úr a dolgaid intézését, és minden lenyugszik. Az Úrra hagyatkozás nem azt jelenti, hogy fel kell pörögni idegesen és kétségbe esni, majd izgatott imával fordulni hozzá, hogy kövessen téged, és így az izgatottságodat imává változtassa. Ráhagyatkozni azt jelenti, hogy nyugodtan lehunni a lélek szemét, elterelni a nyomorúság gondolatát, és visszatérni hozzá, hogy egyedül úgy találhasson engem, mint például az anya karjában alvó kisdedet. Ami a bizalmat lerontja bennünk, az az akadékos okoskodásunk, gondolkodásunk, nyaggatásunk és törtetésünk, hogy bármi áron gondoskodjunk arról, ami minket sújt. Hány dolgot megtesz az Úr, amikor a lélek szellemi és anyagi szükségleteiben feléje fordul, ránéz, és azt mondja, gondolj rám, csak ennyit, gondolj rám, és lehunyva a szemét, és megpihen, elcsendesedik. Kevés kegyelemhez jutunk a folytonos aggódással. Fájdalomban imádkozom, hogy az Úr elvegye gondomat, de úgy vegye el, ahogy én elvárom tőle. Feléje fordulok, de azt akarom, hogy alkalmazkodjon az ötleteimhez. Nem beteg az az ember, aki a kezelést kér az orvostól, de erőlteti, hogy őt így meg így gyógyítsa, vagy amazzal a kezeléssel. Ne tegyük ezt, hanem imádkozzunk, ahogy tanított minket a mi atyánkban. Szenteltessék meg a te neved, vagyis dicsőítsék meg ebben a szükségletemben. Jöjjön el a te országod, vagyis minden hozzájárul a te országolásodhoz, uralmadhoz bennünk és a világban. Legyen meg a te akaratod, vagyis te gondoskodsz róla. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így merünk már imádkozni, mi atyánk. Legyen meg a te akaratod, te gondoskodj róla. Az Úr gondjára bízom létezésemet, és neki gondja lesz rá. A ráhagyatkozással ellenkezik az aggodalom, az izgatottság, valami dolog következményein való gondoskodni akarásom. Olyan ez, mint a gyermek, amikor elvárják, hogy anyjuk gondolkodjon az igényeikről, és ugyanakkor ők akarnak intézkedni ötleteikkel és gyermeki szeszélyükkel akadályozzák munkáját. Engedjük magunkat elragadni kegyelme áramlata által. Nyugodjunk meg ő benne, mondván, te gondolj rám. Isten beavatkozásánál erősebb gyógyszer nincs a világon. Hányszor gyötör minket álmatlanság? Álmatlan vagy, mindent ki akarsz értékelni, mindent alaposan átgondolni, mindenre gondolni, és így az emberi erőkre, ravaszkodásra, vagy ki tudja milyen összeköttetésekre bízod magad, bízva azok beavatkozásában. Ez könnyen megakadályozza, keresztezi az Úr szavait és nézeteit. Az izgatottság nem Istentől való. A sátán pontosan erre hajlamos, izgatni, hogy elkerüljük az Úr cselekedeteit. Bízzatok az Úrban, és arcotok felderül. Csodákat tesz a benne való teljes bizalom. Az Úr ránk árasztja a kegyelem kincseit, amikor teljes szegénységben vagyunk. Egyetlen aggályoskodó, okoskodó, elmélkedő sem tett csodát, még a szentek között sem találunk ilyet. Azok, akik átadták magukat Isten előtt, isteni munkát végeznek. Amikor látjátok, hogy a dolgok bonyolódnak, mondjátok a lélek csukott szemeivel, Jézus, gondoljám! Ábrahám az Úr nagy vándora, hitben zarándokok példája, megrendítő példájával áll előttünk. Elindul az Úr felszólítására áldozatot bemutatni, a fiát. Ábrahám tehát fogta az égő áldozathoz szükséges fát, a fia Izsák vállára adta, ő pedig kezébe vette a tüzet és a kést. Így mentek egymás mellett. Akkor Izsák megszólította Ábrahámot. Atyám! Az válaszolta, igen, fiam. Ez azt mondta, lám itt a tűz és a fa, de hol a bárány az égő áldozathoz? Ábrahám így felelt. Isten majd gondoskodik bárányról az égő áldozathoz, fiam. Ábrahám pedig azt még hozzátette, a hegyen,
ahol az Úr gondoskodik. Ha többre nem telik imádságunkból, akkor legalább ezt a sóhajt engedjük föltörni lelkünkből. Jézus, gondolj rám! Ne aggódjunk, az Úr gondoskodik, és áldottá lesz a neved azzal, hogy megalázod magad. Ennél hatékonyabb imádság nincs, mint gyakran elmondani, Jézus, rád hagyatkozom, te gondoskodj rólam. A szívére hagyatkoz, és majd meglátod. Az Úr azt akarja, hogy higgyünk minden hatóságában, és ne törtető szavainkban, hogy próbáljuk őt cselekvésre indítani. Keressük a belső kapcsolatot az imádságban, hogy őre hallgatva felfogjuk és teljesítsük az ő vágyait, ami azt jelenti, hogy gazdagítson, szeressen, ahogyan ő akar. Nyugodjunk meg benne, engedjük, hogy folyton ránk árassza minden hatóságát. Ha közel maradunk hozzá az imádságban, ezzel kifejezzük, hogy hiszünk minden hatóságában, akkor az Úr keményen fog küzdeni veled, érted? Beszélj, menj, dolgozz, de maradj imádságban, és nyugton fogsz aludni, mert a 126. Zsoltár szavaival így mondja, ő maga bíztat erre, a kedvesemnek alvás közben is megadom a szükségeset. Emlékezzünk csak szavára. Ha megteszed az akaratom, akkor bátyám, a nővérem és az anyám leszel. Milyen őszinte szeretet az, amelyből ezek a szavak születtek? Maradjatok meg szeretetemben, ha bennem maradsz, és a szavaim benned maradnak, kérj, amit akarsz, és megadom neked. Az egész keresztény tapasztalat középpontjában olyan szeretet megélés áll, amely megment, mert megváltoztatja az életet, és lehetővé teszi, hogy valóban szabadon váljunk önmagunká. Ez a szeretet soha nem valami elvont, hanem Jézus Krisztus személyével való konkrét találkozás. Benne van, hogy megtapasztaljuk azt a szeretetet, amely megment, és amely valóban világra hoz minket. A gyermekség történetében van egy olyan epizód, amelyet a napkeleti bölcsek történeteként a mágusokat értem alatta főszereplőként tekintünk, és nagyon hasznos újraolvasni, hogy megértsük, mit szeretnék elmagyarázni. Azok meghallgatták a királyt, és útra keltek, és lám a csillag, amelyet napkeleten láttak, vezette őket, míg végre meg nem állt a hely fölött, ahol a gyermek volt. A csillagot megpillantva nagyon megörültek. Bementek a házba, és meglátták a gyermeket anyjával, Máriával. Leborultak és hódoltak neki, majd elővették kincseiket, és ajándékot adtak neki, aranyat, tömjént és mirhát. Van egy csillag, amely vezeti ezeket a bölcs embereket, és még rossz utakon is, ne felejtsük el, hogy Herodestől is hírt kértek, végül megérkeznek Galileába, annak a távoli helyére, ahol Jézus született. Az evangélium azt mondja, hogy amikor beléptek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborultak és imádták. A leírás pontos és száraz, nincs sok fontos dolog azon a helyen, csak a gyermek és az anyja. A szegénység, az egyszerűség és a látszólagos jelentéktelenség mögött ezek az emberek mégis megértik, hogy Isten előtt állnak, valaki előtt, akit imádni kell, és leborultak és imádták őt. Hirtelen megértik, hogy az, ami a szegény gyermek mögött rejtőzik, az anyja társaságában és a szegényes istállóatta környezetben, ott van Isten. Az értelem tekintete ad hitet, vagyis az a tekintet, amely tudja, hogyan kell a dolgok belsejében olvasni. A hit intelligenciát, értelmes hozzáállást követel tőlünk, nem pedig naivitást. Csak értelmünk felhasználásával ismerhetjük föl Isten fiát a gyermek mögött, a világegyetem és a történelem középpontjában egész életünkben, életünk céljában. Talán ez az oka annak, hogy Jézus továbbra is felajánlja magát nekünk, miközben felajánlotta magát a mágusoknak, napkeleti bölcseknek. Továbbra is felajánlja magát nekünk, mint valami keresendő, felismerhető és imádható valakit. Az eukarisztia tapasztalata ugyanaz, mint a napkeleti bölcseké. Ott van Jézus, Isten fia, tegnap védtelen gyermekként, ma pedig törékeny kenyérként.
az eukarisztikus imádat hitünk megértésének gyakorlata. Megújítja a mágusok és a pásztorok ugyanolyan tapasztalatait, mint Mária és József, vagy Simeon, vagy bárki más, akinek sikerült meglátnia, mi rejlik az adott gyermek ember emberségében. De az Isten tisztelet szeretet, nem kötelességtudó cselekedet, a katonának kötelessége szorosan figyelni a fogját, hogy ne szökjön el. Számára ez kötelesség, nem pedig szeretet cselekedet. Az imádat viszont hasonlít egy olyan anya tekintetére, aki éjjel is fölkel, és némán néz a szeretetben elaludt fiacskájára. Olyan szeretőhöz hasonlít, aki elhallgat, és egy szót sem szólva néz a szeretet szemére, mert szerelmes, és annak, akit egyedül szeret, az arca egész életet megér. Ezt az imádatot kell megtanulnunk. Ez a keresztény ember, aki nem ezzel a gyengétséggel és vágyjal, ezzel a mélységes törekvő igénnyel néz az eukarisztia felé, talán inkább egy tankövetője, mint egy személyé. Az igazi bajunk azonban az, hogy mindez nagyon szép, de amikor csendben leülünk az eukarisztia előtt, a csend fülsüketítő gondolatok és érzelmek zaját hozza magával. Szorongást, erőltetést, félelmet érzünk magunkban. Szeretnénk elmenekülni, mert nem szoktunk csendben lenni, nem szoktuk így nézni azokat, akiket szeretünk. Nem vagyunk hozzászokva ehhez az ingyenességhez. Ebben az értelemben az imádat a békéért folytatott küzdelem. Ne gondoljuk, hogy a néma imádat az érdemeink jegyében történő pontgyűjtemény. Ez nem kötelesség, hanem követelmény. Annak az időnek az értékét, amelyet hetente töltünk az eukarisztia előtt, bizony jó lenne minden nap, az a küzdelem méri, amelyet mi mondunk. Te, Uram, itt vagy elrejtve ebben a kenyérben, és többet érsz, mint a menekülési vágyam, az aggodalmaim, a kedvem. Valóban, Uram, most minden gondolatomat letérdeltetem előtted, és mindegyiket bemutatom neked egyesével. Gondoskodni fogok róla, hogy minden kínom, fájdalom vagy üresség, amelyet bennem okoznak, imádni fognak, csókot küldenek neked, elmondják, hogy szeretlek. És amíg ezt próbáljuk megtenni, Jézus nem marad karba tett kézzel, tudja, mire van szükségem, még mielőtt kérnénk tőle. Az eukarisztia előtt nem csak ezért állunk és térdelünk, hogy kérjünk, elnyerjünk valamit, hanem mindenek előtt azért, hogy adjunk. Fölajánljuk neki egy kicsit a válunkat, az időnket, az ott létünket. Itt vagyok, te érted, Uramért. Azért vagyok itt, hogy társaságod legyek, aki néha egyedülállónak, szegénynek és elhagyatottnak érzed magad közöttünk. Épp úgy, mint amikor az olajfák kertjében voltál, amikor a barátaid elaludtak és magadra hagytak. Mi is alszunk, de azért akarunk küzdeni, hogy itt ébren maradhassunk végre. Azt akarjuk mondani, hogy szeretünk és számíthatsz ránk. Minél több időt töltünk és telik el, annál inkább ez az oktatás, amely az imádatból származik hozzánk, megjeleníti bennünk jelenlétét. Nem valamivel vagyunk erősek, amit megértettünk, hanem valakivel, aki mindig velünk van a világ végéig. A jelenléte azt mondja, hogy nem vagy egyedül, és amikor nem érzed magad egyedül, akkor találsz erőt, és a nehéz és fárasztó dolgokkal szembe tudsz nézni. Sík Sándor néhány sorával kimondva: Uram, ha élő tenyered szívemre tennéd, hogy töltené el e szívet a gondolatból kevesebb, s jobban a szentség, az együgyű, a gyermekarcú szeretet.

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót. Az Erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából jelentkezünk, és köszöntjük a kedves hallgatókat, és hívjuk is önöket így ebben a déli órában, hogy imádkozzanak velünk. A mikrofonnál
1: Egyed Arnold István
0: és Görgényi Tünde köszönti önöket. És amint említettem, imádkozni fogunk a déli úrangyalaimát, majd a zsolozsmából elimádkozzuk a napközi imaórát, felajánlva hálából minden kedves önkéntesért, támogatókért, mindazokért, akiknek szívügyük a Mária Rádió. Ma sem feledkezünk meg a betegekről, ágyhoz, házhoz kötött betegekről, azokról, akiknek talán a rádió az egyetlen társuk, az a valami, akik még hozzájuk szól. Imádkozunk a fiatalokért. Még rövid idő van a vakációból, hogy ezt a pár napot tényleg Isten dicsőségére töltsék el. És imádkozunk az úton levőkért is, hogy balesetmentesen célba érjenek. Ha tehetik, tartsanak velünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
0: És ő méhébe fogadá Szent Lélektől Szent Fiát.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhennek gyümölcse Jézus.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
0: Legyen nekem a te ígéd szerint.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhennek gyümölcse, Jézus.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: És az ige testélőn.
0: És mi köztünk lakozék.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhennek gyümölcse, Jézus.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kényszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Urunk által.
0: Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Urunk, felséges Istenünk, a létrendjét ki megszabod, reggel világosságot adsz, és délben tűző ragyogást.
1: Olsd el minden viszály tüzét, szüntesd a rossz vágyak hevét, a testet egészséggel áld, szívünket békéd járja át.
0: Add meg, kegyelmes jó Atya, Atyának egyszülött Fia, és Szentlélek vigasztalunk, egyetlen Úr, örök király. Amen. Boldogok, akik hallgatják az Isten szavát, és hűségesek is maradnak hozzá. Fölöttem lebegjen irgalmad, Uram, és szabadításod, amit ígértél.
1: Felelni fogok gúnyolóimnak, mert a te szavadban bízom.
0: Fogyni ne hagy számból a hűség szavát. Ítéleteidben van reményem.
1: Fáradhatatlanul megtartom törvényedet, mindenkor és mindörökre.
0: Eléd tartva széles úton járok, mert parancsaidat fürkészem.
1: Fennen hirdetem végzéseidet a királyok előtt, és nem vallok szégyent.
0: Ő lelkesülök parancsaittól, mert örömöm telik bennük.
1: Feléjük tárom kezemet, mert szeretem intelmeidet, rendelkezéseidről elmélkedem.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Boldogok, akik hallgatják az Isten szavát,
1: és hűségesek is maradnak hozzá. Az én eledelem az, hogy teljesítsem az Atya akaratát. Vágyva vágytam az Úrra, és ő lehajolt hozzám.
0: Meghallgatta a jajszavamat, és kivonta a sírgödörből az undokiszabból.
1: Sziklára állított engem, azután lábamba erőt öntött.
0: Új dalt adott a számba, Istenünknek zengő éneket.
1: Megrettenve látják ezt sokan, és eltelnek az Úr iránt bizalommal.
0: Boldog, aki bizalmát az Úrba veti, és mit sem vár a kevély és álnok embertől.
1: Uram, én Istenem, sok nagy csodát tettél mi érettünk. Nincs hasonló hozzá, nincs hozzád hasonló.
0: A hirdetni és elbeszélni akarnám, nem találnám se szerét, se számát.
1: Sem véres, sem étel áldozat nem kellett neked. Fülemet azonban megnyitottad.
0: Égő és engesztelő áldozatot sem követeltél. Így szóltam akkor, íme eljövök.
1: A könyvtekercsben rólam írva áll, hogy megtegyem a te akaratodat.
0: Erre vágyom, Istenem. Törvényed örömmel tölti el szívemet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Az én eledelem az, hogy teljesítsem az Atya akaratát.
0: Szegény vagyok, de az Úr gondomat viseli. Igazságodat hirdetem a nagy gyülekezetben. Ajkamat be nem zárom, Uram, jól tudod.
1: Igazságodat nem rejtem el szívembe. Hűségedet és segítségedet elbeszélem.
0: Nem titkolom irgalmasságodat és hűségedet a nagy gyülekezet előtt.
1: Uram, ne vondd meg tőlem irgalmadat. Szereteted és hűséged őrizzen szüntelen.
0: Mert annyi baj vett körül, hogy megszámlálni sem lehet.
1: Utolértek engem bűneim, már látni sem tudok.
0: Több a vétkem, mint hajszál a fejemen. Szívem is elankad egészen.
1: Szabadíts meg, Uram, irgalmasan. Uram, siess segítségemre.
0: Újongjanak és örvendjenek benned az Isten keresők. Hatalmas az Úr, kiáltsák szüntelen, akik segítségedet várják.
1: Szegény vagyok és nyomorult, de az Úr gondomat viseli.
0: Segítőm és megmentőm te vagy. Én Istenem, ne késlekedj.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Szegény vagyok, de az Úr gondomat viseli. Örök szövetséget kötök velük, és nem szűnök meg jót tenni velük. Szívükbe adom félelmemet, hogy többé ne forduljanak el tőlem.
0: Istennél van szabadulásom és dicsőségem.
1: Menedékem Istennél találom.
0: Könyörögjünk. Istenünk, te vagy az aratás ura és szőlőskerted őrzője. Te osztod be köteles szolgálatunkat, és te adod meg igazságot szerint jutalmunkat, ahogy megérdemeljük. Engedd úgy hordoznunk a nap terhét, hogy mindenkor panasz nélkül fogadjuk végzéseidet. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek legyen hála.
0: Az Úr áldjon meg minket és védelmezze minden rossztól, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen. Köszönjük a kedves hallgatóknak, hogy velünk együtt imádkoztak. Ha tehetik, tartsanak továbbra is a Mária Rádióval, hiszen hamarosan a Déli Magazin veszi kezdetét. Akik önökkel imádkoztak,
0: Egyed Arnold István
1: és Görgényi Tünde.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Hogy kegyelmed Istenem!

Heti magazin a Mária Rádióban. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves hallgatót, különösen azokat, akik most kapcsolódtak be rádiónk adásába. Görgényi Tünde vagyok, a mai Déli magazin szerkesztője. Kedves hallgatók, nézzük át gyorsan, hogy mi is az, amit kínálunk önöknek. Hamarosan az aktuális híreket és rövid időjárás jelentést hallhatnak, majd meghallgathatják a nap örömhírét és a hozzáfűzött elmélkedést, melyet Ambrus István plébános tolmácsol. Ezt ismétlésben hallják, hiszen a mai reggeli ébresztőben hangzott el. Az adásidő második felében pedig a Cselekvő szeretet című rovatunkat hallják, és a heti útravalót. Vetési Nándor szerkeszti ezt az adást, köszönjük neki. Majd az adásidőnk végén műsorismertetőt mondok. Mindannyiuknak jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánok!

Kedves hallgatók, a pontos idő 12 óra és 16 perc. Hallgassák meg híreinket és programajánlóinkat. Tanévkezdő lelki gyakorlat a hitoktatók számára. Hagyománnyá vált, hogy a nagyváradi római katolikus püspökség katekétikai központja tanévkezdő lelki gyakorlatra hívja az egyházmegye hitoktatóit, amelyet Darvas Piroska segítőnővér vezet. Az alkalom célja, hogy az új tanév kezdete előtt a hitoktatók időt szánjanak az elcsendesedésre, az Istennel való kapcsolatuk elmélyítésére, valamint arra, hogy megerősödjenek hitoktatói hivatásukban. Augusztus 28-a és 30-a között az idei lelki gyakorlatnak Nagyváradon az Ad Lucem zarándokház adott otthont, míg a szombati napot a résztvevők Sólyomkővár Hutaszlávián a természetben tölthették. Az idei lelki gyakorlat mottójául Lukács evangéliumának szavait választották, az Úr lábához ült és hallgatta szavait. Lukács evangéliumának 10. fejezetéből a 39. vers. A lelki gyakorlat kezdetén Kis Albert, egyházmegyei tanfelügyelő köszöntötte a jelenlévőket. Sok erőt és kegyelmet kívánt számukra, hivatásuk megéléséhez, hogy szolgálatuk által a diákok életre tudják váltani mindazt, amit a hittanórákon tanulnak, és élő kapcsolatuk legyen a szerető Istennel. Kiállítás megnyitó Sepsiszentgyörgyén és Kovásznán. Holnap délután 6 órakor nyílik meg Keresztes Magdaléna festőművész kiállítása a Sepsiszentgyörgyi Lábasházban. A kiállítást Deák Ferenc Lóránd művészettörténész nyitja meg. Az esemény házigazdája Éltes Barna szobrászművész. A Franciaországban élő Székelyföldön született művész tárlata szeptember 25-ig látogatható. A Kovásznai Kádár László képtárban csütörtökön délután 6 órakor kerül sor Fazakas Barna képzőművész Fénytörés című egyéni kiállításának megnyitójára. Megnyitó beszédet mond Kányádi Irén, művészettörténész, a tárlat kuratora. Évadközi orgonaest Marosvásárhelyen. Csütörtökön este 7 órától Lőrinci Lehel orgona estjére várják a klasszikus zene kedvelőit a Marosvásárhelyi Kultúrpalota nagy termébe. Műsoron Johann Sebastian Bach, Charles Marie Vidor, Liszt Ferenc, Kolos István, Kovács Szilárd Ferenc művek hallhatók. Felnőtt képzés Temesváron. Pénteken délután 6 órakor internetes felületen folytatódik a hívek számára szervezett továbbképző tanfolyam. A kurzus nyitott minden olyan felnőtt számára, aki szeretne megerősödni hitében, megtalálni a helyét az egyház közösségében, és aki ebben a közösségben Jézus tanítványaként kíván élni, szolgálni és másokat Jézushoz vezetni. A 2 évre tervezett képzés során a résztvevőket arra ösztönzik, hogy eldöntsék, milyen területen szeretnének konkrét szolgálatot vállalni a plébánián vagy a közösségben, például lektorként, előimádkozóként, akolitusként vagy egyéb szolgálatban. Light of the Night Marosvásárhelyen. Szeptember 10-én este 7 órai kezdett el a Marosvásárhelyi Keresztelő Szent János templomban Light of the Night evangelizációs szentségimádást tartanak, melyet havi rendszerességgel szerveznek meg. A Light of the Night egy missziós jellegű
szentségimádási alkalom. Nem csupán azokat szólítja meg, akik aktívan részt vesznek a plébánia életében, hanem szó szerint az utca emberét is. A vállalkozó kedvű önkéntesek kilépnek a templomból, megszólítják az utcán sétálókat, és meghívják őket a szentségimádásra, hogy az eukarisztiában találkozhassanak Jézus Krisztussal. A szentségimádás alatt lesz gyónási lehetőség, valamint kijelölt helyeken imapárok is szívesen fogadják a betérőket, közben járva segítve őket. Szakmai nap Sepsiszentgyörgyön. A gyulafehérvári családpasztorációs központ szeptember 26-án második alkalommal szervezi meg a jegyes pasztorációban dolgozók szakmai napját. A Sepsiszentgyörgyi Krisztus Király plébánián tartandó találkozó központi témája ezúttal kerügma a jegyes pasztorációban. A találkozás lehetőséget ad a közös gondolkodásra, a tapasztalatok megosztására, egymás jó gyakorlatainak megismerésére és a jegyes pasztorációban szolgálók

Híreink végén pedig röviden az időjárásról is hallhatnak. Ma csendes, napos nyári időben lesz részünk, kevés felhővel, így csapadék sehol sem várható. A légmozgás nem lesz jelentős, néhol előfordulhat egy-egy élénk széllökés. A legmelegebb délutáni órákban 30-37 fok között alakul a hőmérséklet. Holnapra viradóan egy gyenge hidegfront hozhat elszórtan záporokat, zivatarokat, majd napközben már napos, alapvetően száraz idő várható. Többfelé élénk az északi tájakon néhol, erős lesz az északi, északnyugati szél. Pár fokkal mérséklődik a meleg, a csúcs hőmérséklet 25-32 fok között alakul. És nézzük meg, hogy ma délben 12 órakor milyen hőmérsékleti értékeket mértek itt Erdélyben, Partiumban és a Bánságban. A legmelegebb az ország nyugati, délnyugati részén volt. 32 fokot mértek Nagyváradon. 31 fokot jelentettek Aradról és Resicabányáról, de ugyanennyit mértek Temesváron is. 30 fokot mértek Zilahon és Szatmárnémetiben, 29 fokot mértek elnézést, csak gyorsan akartam mondani. Itt az ország nyugati részén, közben látom, hogy Krajován is, délnyugaton és Karakalon mértek 29 fokot, 28 fokot mértek Déván, Gyulafehérváron, Nagybányán, Nagyszebenben, 27 fokot jelentettek Besztercéről, Fogarasról, Marosvásárhelyről, Nagysármásról, és 27 fokot mértek Tordán is. 26 fokot mértek Kolozsváron, Máramaros-szigeten és Székelyudvarhelyen, 25 fokot jelentettek Brassóból, Désről, Dicsőszentmártonból, Kézdivásárhelyen is 25 fokot mértek, itt Sepsiszentgyörgyön is annyi volt, Baroton, Csíkszeredában és Maros-Hévízen 24 fokot mértek. Kedves hallgatók, hírműsorunk végére értünk, köszönjük figyelmüket, friss hírekkel, információkkal, legközelebb holnap reggel jelentkezünk. Honlapunkon a www.mariaradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. Ha közérdekű eseményről tudnak, írják meg nekünk a hírek@mariaradio.ro e-mail címre.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Lukács könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Abban az időben Jézus elment Názáretbe, ahol egykor nevelkedett. Szokása szerint bement szombaton a zsinagógába, és olvasásra jelentkezett. Izaiás próféta könyvét adták oda neki. Szétbontotta a tekercset, és éppen arra a helyre talált, ahol ez volt írva. Az Úr lelke van rajtam. Fölkent engem, és elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, s hirdessem a foglyoknak a szabadulást, vakuknak a látást, hogy szabaddá tegyem az elnyomottakat, és hirdessem. Elérkezett az Úr esztendeje. Összetekerte az írást, átadta a szolgának, és leült. A zsinagógában minden szem rászegeződött. Ő pedig elkezdte beszédét. Ma beteljesedett az írás, amelyet az imént mindnyáján hallottatok. Mindenki helyeselt neki, és csodálkozott a fönséges szavakon, amelyek ajkáról fakadtak. De hát nem József fia ez? Kérdezgették. Ekkor így szólt hozzájuk. Biztosan ezt a mondást szegezitek majd nekem. Orvos, gyógyítsd önmagadat. A nagy tetteket, amelyeket, mint hallottuk, Kafarnaumban végbe vittél, tedd meg a hazádban is. Majd így folytattam, bizony, mondom nektek, hogy egy proféta sem kedves a maga hazájában. Igazán mondom nektek, sok özvegy élt Izraelben Illés idejében, amikor az ég 3 évre és 6 hónapra bezárult, úgyhogy nagy éhínség támadt az egész földön. De közülük egyikhez sem kapott Illés küldetést, csak a szidoni Cárefthában élő özvegyasszonyhoz. Ugyanígy Elizeus próféta korában is sok leprás élt Izraelben, s egyikük sem tisztult meg, csak a szíriai Námán. Ezt hallva a zsinagógában mind haragra gerjedtek. Felugrottak, kiűzték őt a városon kívülre, és fölvezették arra a hegyre, amelyen városuk épült a szakadék szélére, hogy letaszítsák. De ő áthaladt közöttük, és eltávozott. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Az Úr lelke van rajtam, fölkent engem és elküldött, hogy örömhírt vigyek. Kedves rádió hallgatók, a mai reggelen, hallva ezt az evangéliumi részletet, Jézusra szegezzük mi is a tekintetünket, hogy vajon milyen örömhírt akar nekem mondani. Valaki úgy éli meg a mai napját, hogy fájdalommal ébredt, vagy éppen gondokkal küzd, nem találja a helyes utat, keresi a társat magának, nincsen munkahely, nem kapja a békéjét, és akkor vajon Jézus milyen örömhírt tud nekem mondani? Várjuk a konkrét valóságot, várjuk azt, hogy Jézus valamit tegyen, mozdítson az életünkben. De ő azt mondja, beteljesedett az írás, amint az imént hallottatok. Már 2000 év óta beteljesedett ez az írás. Jézus eljött, hogy elmondja, hogy Isten mennyire szeret, hogy az Isten irgalmas hozzánk, és szeretetével mindig magához ölel bennünket. De valamit teszek-e? Legalább elfogadom-e, elhiszem-e azt, hogy Jézus valóban örömhírt hozott nekem. Mert ha elhiszem, akkor az evangéliumot kézbe véve nem telhet el olyan nap, hogy ne olvassak a Szentírásból egy evangéliumi részletet. Hogy valóban meghalljam az örömhírt, amely nekem is szól. Halljuk, hogy itt Jézus elmondja, hogy biztos azt a mondást szegezitek, majd nekem orvos, gyógyítsd önmagadat. Ezek az emberek, mondhatjuk úgy, sokan el voltak telve önmagukkal. Úgy gondolták, hogy nekük nincsen szükség sem örömhírre, sem semmire. És talán közöttünk is vannak olyanok, akik úgy gondolják, hogy nekik Jézus már nem tud újat mondani. Nekük Jézus már nem tud semmi olyan mondani, ami meg tudja örvendeztetni. Sokszor hallunk olyan kijelentéseket, rajtam már ez sem segít, az sem. Rajtam már Isten sem tud segíteni. Aki ilyent mond, az mondhatjuk úgy, hogy vagy nagyon elkeseredett, vagy gőgös. Mert Isten mindenhol tud segíteni. Isten számára nincsen lehetetlen, számára minden lehetséges. És arra vagyunk meghívva, hogy elfogadjuk az Istentől jövő segítséget, hogy bízzunk benne, hogy Isten szeretetében élve mi is örömhír tudjunk vinni. De látjuk, hogy nem mindenki számára örömhír az evangélium. Jézus példát mond itt, hogy a Szárefthában élő özvegyasszonyhoz szólt Illésnek a küldetése. Aztán elmondja, hogy Námán gyógyult meg. Ezzel mint egy olyan helyzetben hozza a zsidókat, hogy nem csak náluk van az Isten segítség. Ezzel azt akarja Jézus elmondani. És mit tesznek? Kiűzik azt, aki örömhírt hozott nekük. Aki arra hívja meg őket, hogy örömük legyen. Minket is meg akar ajándékozni Jézus az örömével. Nekünk is örömet akar adni. Az ő jelenléte, az ő igéje által örömet hoz a te szívedbe, hogyha befogadod. Elfogadod-e Jézustól a segítséget? Vagy azt mondod, nekem már nincs szükségem erre, vagy rajtam ő sem tud segíteni? Azt látjuk, hogy kiűzik, kitaszítják Jézust, fölvezetik a hegyre, és le akarják taszítani a szakadék szélén. De Jézus áthaladt közöttük. Mennyire szörnyűséges, mondhatjuk így. Aki örömhírt visz mások életében, azt kitaszítják. Nem ez van-e a mi életünkben is, hogy sokan félreteszik az Isten igéjét? Talán ott van a polcon, a Szentíráson nem gondolkodnak, félreteszik és esetleg port törölnek, vagy elrejtik a könyvespolcon úgy, hogy senki se lássa. Nem keresik az Istennek a jelenlétét. Nem akarnak hallani az Istenről. Nem imádkoznak. Nem járnak templomban. Valamilyen módon ki akarják taszítani Jézust az életükből. Nekünk, akik hallgatjuk őt, akik befogadjuk, azoknak örömhírt hoz. Ne feledd, a mai napon örömre akar hívni tégedet Jézus. Az Úr lelke rajta van, és hogyha te befogadod ezt az örömet, akkor te is a Szentlélekben élhetsz, és élsz. Uram Jézus, köszönjük neked, hogy eljöttél, hogy örömet hoz nekünk. Segíts, hogy felismerjük a szegénységünket, a megkötözöttségünket, a vakságunkat, és tégy minket szabaddá, hogy minden körülmények között rád figyeljünk, veled általad éljünk.
2: Köszönjük szépen Ambrus István plébánosnak a mai evangéliumhoz fűzött elmélkedését. Kedves hallgatók, ezt ismétlésben hallották, hiszen a reggeli ébresztőben hangzott el. A pontos idő 12 óra és 39 perc. Köszöntöm azon hallgatóinkat, akik most kapcsolódtak be rádiónk adásába. Köszönjük, hogy csatlakoztak hozzánk, önök a Déli Magazin adásunkat hallják. Hamarosan kezdetét veszi a témánk, az előkészített témánk, a cselekvő szeretet és a heti útravalót is hallják. Köszönjük szépen Vetisi Nándornak, aki szerkeszti ezt az adást. További jó rádiózást kívánok mindnyájuknak.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel és tisztelettel köszönti az Erdélyi Mária Rádió minden kedves hallgatóját, a műsor szerkesztője és házigazdája, Vetési Nándor. Önök a Cselekvő Szeretet című magazin műsort hallják ismét, amely a Gyulafehérvári Caritas műsora az Erdélyi Mária Rádióban, melyben igyekszünk bemutatni tevékenységünket, munkásságunkat, életünket. És lássuk is a mai adás tartalmát. Az alkotás ereje.

Az alkotás ereje. Tavaly indított nagy sikerű rendezvény sorozatunk a művészetekkel, az időskori lelki egészségért a Teréz Anya Idősek Nappali Foglalkoztató Központjában idén is folytatódik. Célunk változtatni. A kreativitás, a művészetek, az alkotás erejével támogatni az időskori lelki egészségvédelmet. Idén is rengeteg színes, izgalmas műhellyel vártuk az idősebb érdeklődőket. Az első állomás a fotográfia. A pillanat lenyomata volt. Az idei első találkozón a résztvevők a fotográfia művészetébe kóstolhattak bele Szigeti Szenner Szilárd operatőr fotográfus vezetésével. A műhely munka fókuszában a pillanat lenyomata állt. Az érdekes előadás során a jelenlévők betekinthettek a fotózás legfontosabb alapismereteibe is. Ez a szabadidős foglalkozás bizonyítottan támogatja a lelki egészséget is, hiszen a jelenben tart, sikerélményt ad, új perspektívát nyit, aktivizál és a közösségi kapcsolódást is nyújt. A TOF fotográfia műhelyünk nem csak elméleti tudást adott, hanem azonnal alkotásra is inspirálta a résztvevőket. A workshop keretében meghirdetett az időskor szépségei, illetve legklasszabb selfie című fotóversenynek várakozáson felüli sikert arattak az idősek körében. A második állomásunk a pontozó festés volt. Vészi Ibolya és unokája Emma vezetésével a pontozó festés technika alapjaiban sikerült beletekinteni, amely nem csak egy csodálatos hobbi lehet, hanem az időskori szellemi és fizikai frissesség megőrzésének is az egyik hasznos eszköze. Ez a könnyen elsajátítható, ritmikus alkotó folyamat olyan észrevétlen hatással bír, amely közvetlenül támogatja az idősek lelki egészségét és életminőségét. Hatékony agytorna javítja a fókuszt és koncentrációt, a szem-kéz koordinációt, segíti az izületek könnyed átmozgatását és oldja a stresszt. Sok idős ember azért zárkózik el a festéstől vagy rajzolástól, mert úgy érzi, nincs hozzá tehetsége. A pontozó technika szépsége éppen az egyszerűségben rejlik, nem igényel előzetes rajztudást. Speciális pontozó eszközökkel és akrilfestékkel bárki képes azonnal lenyűgöző alkotásokat létrehozni. Harmadik állomásunk az irodalomterápia volt. Kézen fogsz és hazavezetsz címmel tartott harmadik alkalmunk foglalkozását dr. Bálint Ágnes, debreceni irodalomterapeuta tartotta. Az időskor számtalan fizikai és mentális változást hozhat magával, ebben az életszakaszban a lelki egészség megőrzése kulcsfontosságú feladattá válik. Az irodalomterápia egyre népszerűbb és rendkívül hatékony módszerként jelenik meg ezen a területen, hiszen ez is az alkotás erejével támogatja az idős emberek jóllétét. A lényege nem csupán az olvasásban rejlik, hanem a szövegek által kiváltott érzelmek és gondolatok közös feldolgozásában is. Az irodalomterápia tehát nem egy egyszerű időtöltés, hanem a preventív, idős ellátás és a mentálhigiéné értékes eszköze. Negyedik állomásunk a quilling technika volt. Quilling, vagyis papírcsík technika, sokkal több egy kreatív hobbinál. A technika lényege egyszerű, vékony, színes papírcsíkokat tekerünk fel egy speciális eszközzel, majd a kapott tekercseket különböző formákra alakítjuk és képpé rendezzük, ragasztjuk össze. Ez a könnyen elsajátítható folyamat az alkotás öröme mellett a figyelmet, a koncentrációt és a kézügyességet is megmozgatja. Mivel a tavaly is nagy sikert aratott, így idén Szabó Anna Mária Buba vezetésével két ilyen műhelyt is meghirdettünk. A quilling műhely így nem csak az alkotásról szólt, hanem a közös élményekről, a kapcsolódásról és arról az örömről is, amelyet a saját kezűleg elkészített alkotás adhat. Köszönjük előadóinknak, támogatóinknak és a résztvevőknek ezeket az alkalmakat. Programunkat a Marosvásárhelyi Szociális Igazgatóság támogatta.

A mesefa elveszett kincsei. Volt egyszer egy különleges fa. Nem csak levelek és ágak nőttek rajta. Így kezdődik a mese, amely egy csodafa elveszett kincseinek megkereséséről szól. A kincskeresők, a Szent Erzsébet idősek otthonának lakói közel 30 gyerekkel együtt. Egy hétig tart az első kincskereső tábor, melyre alkalmazottak gyerekei és az ő barátaik jelentkeztek be. Az idősek otthonában szokás generációs találkozókat szervezni, közös együttlétek során találkoztatni a csupán néhány éve és a sok évtizede élőket, unokákat és nagyszülőket. A most szervezett tábor is a találkozás értékességét emeli ki, a meglévő képességek összeadásából teremtve igazi, minőségi együttlétet, jó kincskereső kalandot. Az augusztus 17-én rajtolt első egyhetes tábor csapatmunka révén valósult meg, az otthon munkatársai közül ötön egy-egy napot vállaltak levezényelni, tartalommal megtölteni. Így a hétvégére a mesefa visszanyeri kincseit. A bölcsesség és frissesség találkozott az első napon, amikor az elveszett dalok nyomába indultak Bartis Kinga vezetésével és Kolcsár és Ferenc család zenészeinek kíséretében. A második napon az elveszett gyökérkövek nyomába indultak a táborozók Szabó Máriával. Az alkotás, festés került a napon előtérbe, a szabadjára engedett kreativitás mellett alkalom ez a történetmesélésre, élmények felevenítésére is. Életre keltek a természet szépségei, a mesefigurák, kedvenc játékok, és mindezek egy-egy kövön át kapcsolódtak a közös gyökerekhez. A harmadik napon új híd épül a generációk között Márton Erzsébettel közösen. Eszközként a ritmus és színek szolgálnak, így hozva előtérbe az érzelmeket, a kapcsolódás lehetőségét. A negyedik napon kéz a kézben együtt táncol az élet ebben a táborban Bálint Zita vezetésével. A gyerekek közötti kapcsolatot keresik, és a vidám kutatás átragad az idősekre is. A játéknak ők is részeseivé válnak, abból adhatnak, amiből több van nekik, tudásból, tapasztalatból. Az ötödik napon Gráncsa Renáta irányításával elkészül nagymama emlékbefőtje. Ifjak és idősek együtt veszik számba a hét során közösen gyűjtött kincseket, és azt elteszik télire, összegyűjtik, hogy emlékként később is felidézhető, kóstolgatható legyen. Őrzik a tábor ízét egy évig, amikor a tervek szerint újra együtt táboroznak, hogy tovább keressék a közös kincseket, járják a generációk közötti közös utat.

0: A folytatásban pedig, kedves Mária Rádió hallgatók, hallgassák meg Sajgó Balázs atya, a gyulafehérvári Caritas lelki igazgatójának elmélkedését.
1: Loyolai Ignác spanyol nemes ifjúként arról álmodott, hogy híres katona lesz. Egy csatában azonban ágyugolyó roncsolta szét a lábát. Egész életére sánta maradt, és úgy tűnt, minden álma szerte foszlott. A lábadozás idején olvasni kezdte Jézus életét és az evangéliumokat. Különösen szíven ütötte Jézus kérdése. Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyer is, de lelke kárt szenved? Ez a mondat megváltoztatta az életét. Ignác hosszabb időre visszavonult, megírta lelki gyakorlatos könyvét, majd megalapította a jezsuita rendet. Nem lett belőle olyan katona, amilyennek fiatalon elképzelte magát. Sokkal több lett. Krisztus katonája. Loyolai Ignácból Loyolai Szent Ignác. Az ő története igazolja a mondást, Isten túlságosan szeret ahhoz, hogy minden kérést úgy teljesítsen, ahogyan szeretném. Néha bezár előttem egy ajtót, mert egy másik, fontosabb útra akar vezetni. Szent Ignác is bizonyára sokszor megkérdezte, miért történt ez velem. Miért kellett elveszítenem mindazt, amiről álmodtam? Ismerős kérdések. Miért ment tönkre a házasságom? Miért betegedtem meg? Miért kellett elveszítenem valakit? Miért lettem kiszolgáltatva mások segítségének? A szenvedés titok. Nem tudok minden miértre választ adni, mégis van néhány dolog, amit megtanulhatok belőle. Az első, a szenvedés közelebb visz önmagunk igazságához. Az ember élet tele van elszakadásokkal. Megszületünk, elszakadunk az édesanyánk testétől. Iskolába kerülünk, kilépünk az otthon biztonságából. Növekszünk, majd elhagyjuk a megszokott környezetet. Majd jönnek a veszteségek, a betegségek, az öregedés és végül a halál. Minden elszakadás fáj, de közben alakít is. Arra tanít, hogy nem az vagyok, amit birtoklok. Nem a pénzem, a rangom, a házam, vagy az elért sikereim határozzák meg, hogy ki vagyok. Előbb-utóbb mindent el kell engednem. Ez nem ijeszgetés, hanem meghívás arra, hogy már most szabadabban éljek. Ne kapaszkodjak görcsösen abba, amit úgysem tarthatok meg örökre. A második és legfontosabb választ maga Jézus Krisztus adja. Jézus nem kívülről szemlélte az ember szenvedését, hanem belépett abba. Ő is félt, elfáradt. Sírt, és megtapasztalta a halált. A Gecemáni kertben kérte az atyát, hogy vegye el a szenvedés kelyhét, ha lehetséges, de hozzátette azt is, hogy ne az ő akarata legyen, hanem az atyái. Jézus nem valamilyen látványos földi birodalommal váltotta meg a világot, hanem szeretetével, önátadásával és szenvedésével. A kereszt azt üzeni, nincs olyan mélység, amelyben Isten ne lenne jelen. Péter apostol ezt nem tudta elfogadni. Le akarta beszélni Jézust a szenvedés útjáról. Emberileg érthető volt, hiszen féltette a mesterét. Jézus mégis keményen válaszolt neki, mert Péter szeretete mögött ott rejtőzött a kísértés. Menekülj el a küldetésed elől, ha az fájdalmassá válik. Ez a kísértés engem is elér. Különösen akkor, amikor elfáradok és nem látom munkám értelmét és eredményét. Nem mindig maga a munka fáraszt el, hanem sokkal inkább az, amikor úgy érzem, hiába dolgozom, hiába szeretek, hiába áldozom fel magam, senki sem becsüli meg. Elfárad a próféta, elfárad a szülő, elfárad a lelkipásztor, még Jézus is elfáradt. Mit tarthat meg ilyenkor? Az, ha megtanulom úgy tenni a jót, hogy nem várok érte állandóan elismerést, hálát vagy dicséretet. Jézus ezt mondja, ahogy olvassuk Máté evangéliumának 6. fejezetében, a 4. versben. Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked. Jeremiás próféta is megtapasztalta a küldetés terhét. Elkeseredésében így imádkozott. Rászedtél, Uram, és én hagytam, hogy rászedj. Kemény szavak is mégis őszinte imádság lett belőlük. Jeremiás menekülni próbált Isten hívás elől, de Isten szava égő tűzként élt benne, és nem tudott hallgatni. Ignác egy ágyugolyó miatt elveszítette régi álmát, de megtalálta valódi küldetését. Amit ő tragédiának látott, Isten egy új élet kezdetévé formálta. Isten hívása néha nehéz. Olyan utakra vezethet, amelyeket nem választottam volna, Mégis ezekből az utakból születhet meg életem legnagyobb ajándéka.

Drága Mária rádió hallgatók, ennyi fért a mai cselekvő szeretetbe a Gyulafehérvári Caritas magazin műsorába, az Erdélyi Mária rádióban. Ha további információkat szeretnének megtudni tevékenységünkről, életünkről, akkor látogassák meg honlapunkat, a www.caritas-ab.ro honlapot, ahol egyébként minden fontos információt megtalálnak. A műsor házigazdája és műsor vezetője köszöni a megtisztelő figyelmet, találkozunk két hét múlva, ugyanezeken a frekvenciákon, itt az Erdélyi Mária rádióban. Legyen egy áldott hetük, kívánja a műsorvezető Vetési Nándor. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Kedves hallgatók, nem csak Vetési Nándor búcsúzik, hanem én is lassan búcsúzom önöktől, megköszönve megtisztelő figyelmüket. Köszönöm és köszönjük, hogy velünk tartottak, így a Déli Magazin keretében. Nem sokára fogadom az önök ima szándékaikat, ima kéréseiket, hiszen 13 óra és 15 perctől a rózsafűzért, az örvendetes rózsafűzért imádkozzuk a békéért együtt a munkatársakkal. 14 órától Jézus az élet kenyere, az élet kenyere közösség műsora lesz hallható, már a 9. rész. Ezt követően pedig folytatjuk a Szentírás olvasás Tibor atyával. 14 óra 37 perctől a medjugorjei üzenetet hallják, majd ismét fogadok ima szándékokat. 15 órától az irgalmasság rózsafüzérét fogjuk imádkozni, majd 15 óra 20 perctől a Remény szavai című adásunkat hallják. A nap katekézisével 16 óra és 5 perctől várja önöket László Rezső atya. 16 óra 40 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását ismételjük meg, majd újra ima szándékokat fogadok 17 órától, amelyet a rózsafűzér imádkozása követ. Kedves hallgatók figyelmébe ajánlom és felhívom a figyelmüket, hogy 6 órától imádkozzuk a déli vagy az esti urangyala imát, amelyet a Jézus él tanúságtételek műsora követ. 18 óra 30 perctől lesz egy újabb műsorismertető. Ma délután, illetve már este 7 órától közvetítünk szentmisét Korondról. A héten az esti szentmisék 7 órától fognak kezdődni. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, búcsúzom. A mikrofonnál Görgényi Tündét hallották. Dicsértessék Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves hallgatót, különösen azon hallgatókat köszöntöm, akik most kapcsolódtak be rádiónk adásába. Görgényi Tünde vagyok, említettem, hogy az önök ima szándékaikat, ima kéréseiket fogadom. A következő közel negyed órában hívhatnak, írhatnak nekünk a szokott módon 0259 420 555 vagy 0359 420 555 bármelyik számot lehet hívni. Kis türelmet kérünk, amíg kapcsolódhatnak, illetve kapcsolom önöket. Ha valakinek könnyebb üzenetben megtenni imakérését, azt megteheti a 0758 420 555-ös számra, vagy a www.mariaradio.ro e-mail honlapunkra, az ima szándék menüpontra kattintva. A mai rózsafűzért, amit a munkatársakkal együtt fogunk imádkozni, felajánljuk elsősorban a békéért, minden háborúnak, háborúskodásnak a megszűnéséért, azért a sok fájdalomért és nehézségért, amit a háborúk magukkal hoznak, magukkal megkötöznek, árvákért, özvegyekért, sebesültekért, azokért, akiknek egy élet munkája odaveszett, és lehet sorolni. Közben látom, hogy telefonáló várakozik, így átadom a szót a kedves hallgatónak. Halló, itt a Mária Rádió.
1: Biztos, szeretettel köszöntelek, kedves
0: szindikát. Mindörökké, amen.
1: A rózsafűzét felszeretném ajánlani a kapott kegyelmekért, a Jóisten jóságáért és szereteteért. Édesanyámnak most van a 2 éves halálának évfordulója, érette és elhunyt édesapámért, a nagyszüleimért, minden kedves elhunyt barátaim, ismerőseimért, a kezem gyógyulásáért, egy kis unokáért, hogy Jóisten segítsen meg, hogy sikerüljön, hogy legyen egy kis unoka végre. A kis papokért, a tisztító tűzbe szenvedő lelkekért, minden beteg testvérünkért, már a rádió fennmaradásáért, hogy legyen, kit hallgassak és kivel imádkozzak egész nap. És a háború mind hamarabbi megszűnésért. Sok szeretettel, Misi voltam Zimándról. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, kedves Misi, köszönjük szépen a hívásodat. És ha még újabb telefonáló lesz, addig néhány üzenetet is megosztok a kedves hallgatókkal. Ezt a rózsafűzért felajánlom a lányomért, egy műtéti beavatkozásért. Ezt a rózsafűzért felajánlom egy társért, értve egy kedves hallgató. És telefonálót köszöntök ismét. Halló, itt a Mária Rádió.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: Ezt a rózsafűzért felajánlom hálából az Úr Jézusnak, saját magam testi lelki gyógyulásomért, az összes stúdió műsorvezetőkiét, és az összes papbácsi, aki reggel este szentmisét mutatnak be nekünk. A jó Isten fizesse meg magiknak, hogy bejutottam. Isten fizess. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen az értünk mondott imát is. A mai rózsafűzért felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, gyermekem, testvérem és jó maga egészségéért, elhunyt szüleim lelke üdvéért, a békétlenség megszűnéséért és több fontos szándékért. Szeretettel és tisztelettel emlékezünk ma Gergely Fülöp plébános úrra, aki 6 éve hirtelen távozott közülünk, de emléke mindazok szívében tovább él, akik ismerték és szerették. Kérjük a Jóistent, adjon neki örök nyugodalmat, és részesítse őt mennyei békében, az angyalok vigyázzanak rá odafent, emléke pedig legyen áldás mindannyiunk számára. Ezt az imát felajánlom családomért, gyermekeimért, unokáimért. Köszönöm. Az elhangzó rózsafüzért és a szentmiséket szeretném felajánlani drága jó szüleim, nagyszüleim, testvérem, testvéreim lelke üdvéért. Önökkel imádkozom, Regina írta. Halló, itt a Mária Rádió, szeretettel köszöntöm.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszöntöm, Joli néni.
2: Nagyon nehezen jutok be ebbe az imakérésbe, de most sikerült véletlenül. És a múlt héten szerettem volna, de sehogy nem jutottam be elbúcsúzni egy nagyon-nagyon kedves, jóságos, aranyos ismerősömtől, matematika tanárnő volt itt Felsőbányán, és körülbelül velem majdnem egykorú. A neve Szakács Marika, és a múlt héten temették el, pontosan nem tudom, hogy melyik nap, mert én nem tudok kimenni, nem látok, és nem tudok járni se kint, de imádkoztam érte nagyon sokat. Azt hiszem, hogy csütörtökön vagy pénteken temették. A Jóisten nagyon neki örök nyugodalmat, nagyon-nagyon sajnálom, ilyen úri, aranyos, kedves kisnőt ritkán lehet találni. Amíg élek, mindig emlékezni fogok rá. Köszönöm szépen, hogy meghallgatod. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, ámen. Köszönjük szépen, Joli néni, a hívását. Köszönjük, hogy velünk imádkozik. Ezt a rózsafüzért felajánlom Vaszi László gyógyulásáért. Jézusom, bízom benned. Halló, itt a Mária Rádió, szeretettel köszöntöm.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
3: Ezt a Szent Rózsafüzért önökkel imádkozva felajánlom családom is, továbbá a betegeinkért és a halottainkért. Köszönöm. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen a hívását. E-mailben írta egy édesanya, imád kérek családomért, minden egyes tagjáért, békességért, szeretetért, egészségért, szerencse, minden, ami jó, az legyen, a rossz szándékú emberek távoltartásáért, hogy ne tudjanak ártani. Jézusom, bízom benned. Gelencéről írt e-mailt egy mindennapos hallgató, a mai nap összes rózsafüzérét, szentmiséket felajánlom hálából a Jóistennek, családom élő és elhunyt tagjaiért, betegekért, gyógyulásért, különösen műtét előtt és műtét utáni gyógyulásokért, papjainkért, papi szerzetesi hivatásokért, önökért és a hallgatókért. És telefonáló van a vonalban, szeretettel köszöntöm.
4: Halló, dicsértessék az Úr Jézus.
0: Mindörökké, amen.
4: Ezt a Szent Rózsafüzért felajánlom hálából a Jóistennek és a Szűzanyának, a kapott kegyelmekért, az élő szeretteim testi-lelki egészségéért, és az elhunyt szeretteimnek a lelki üdvéért. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen a hívását, maradjon velünk továbbra is. A rózsafüzért fel szeretném ajánlani a gonosz távozásáért a családunkból. Jézusom, bízom benned. Sok szeretettel köszöntjük Csíkszent Imrén, Veres Máriát, a drága édesanyánkat és Csíkszent királyon lakatos Bernadettet születésnapja alkalmából. Isten éltesse őket sokáig. Gondolom ez az üzenet, ez csak ide tévedt. Most nem lesz, illetve ma nem lesz ima szándék, zenés köszöntő, mert helyette ima szándék fogadás van, és imádkozzuk az örvendetes rózsafüzért. Ezt a rózsafüzért felajánlom a családomért, Isten fizesse. Halló, itt a Mária Rádió. Élőadásban van. Mindörökké, amen.
2: A Szent Orvosról út a Magyarországi Máját, Szent Műsléket örökkel imádkozzak felajánlom. Önök jött a Mária Rádió összedolgozójáig,
5: Szukszuk bácsinyáért. A Jóistent vesse meg a Szukszuk haldásos munkájukat, és Kicsen Mártonon néhai Tamás László lelke ügyvéért kikurán állunk. Ott hát a Jóisten adjon örök boldogságot, mindig egy békébe az Úr Jézus Szent nevében, feleségének, gyerekeinek, és az úgyhívott unokáját, akit nem tudott megismerni. Tartja meg, adjon szerintől kegyelmet továbbra is, mert pedig örök nyugodalmat a szüleinek is, mind a két részről. És a gyermekeimért, unokáimért, testvéreimért, a sok betegét, a halottjaimért, a betegeknek gyógyulást, a halottaknak örök nyugodalmat, Isten figyelmét megtekolva, így kétették a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, köszönjük szépen a hívását, maradjon velünk Ön is!

0: magukkal együtt, imádkozva minden nap a szent rózsafűzéreket, imákat felajánlom a családom egészségéért, a kapott kegyelmekért, bűneim bocsánatáért, két lányom fontos szándékáért, önökért, betegekért. Jézusom, bízom benned. Halló, itt a Mária Rádió, szeretettel köszöntöm.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké amen,
1: Anikó. Anikó vagyok, Brassóból. Hálát adok, hogy bejutottam. A rózsafüzét felszeretném ajánlni Sándor testvéremnek a családjait, mert, hogy mondtam, körúton van. A Jóisten kérem, s a szüzanyját óvja meg Bajtó balesettől, rendőrségtől. A szüleim, édesanyám, édesapámnak a lelke üdvét, és főleg a legkisebb Érikának máma van a neve napja, Érika napja. Ma sikerült felköszöntjem, és felajánlom a rózsafüzét Érikáit is, a szüleimért, főleg Sándor testvéremét. Ma is telefonált, úgy örventem, hogy szépen beszélgettünk. És Magikét, Tündike.
0: Nagyon-nagyon köszönjük az értünk mondott imát. Köszönjük, hogy velünk imádkozol, kedves Anikó. Jóisten, őrizzen meg téged és szeretteidet. Rózsafüzért önökkel imádkozom és felajánlom fájdalmaim enyhüléséért, önökért, családi békéért, csíksomlyói segítő Szűz Mária takarjon be védő palástjával, közös halottaim lelke üdvéért, Jézusom, bízom benned. Gyermekeim szerencsés utazásáért kérem a Szűzanya és Szent Kristóf oltalmát, egy édesanyja írta. Halló, itt a Mária Rádió, szeretettel köszöntöm.
2: Halló, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké amen, itt megismertem a hangját.
2: Te szeretném ajánlani ezt a rózsafüzét, magam egészségét is, és minden hozzám tartozó élő családtagomé vannak betegek is, és fel szeretném ajánlani Anna néniét Türkébe, küldött máma üzenetet, olyan boldog vagyok, a jó Isten gyógyítsa meg. Még maradjon közöttünk, mert nagyon-nagyon fáj nekünk. Nagyon szeressük. És fel szeretném ajánlani a halottaimé, minden hozzám tartozó halottaimé, mindenkiért a nagyvilágot. Szeretetté, békességé, drágám. Békesség Istenté, László Margit néni vagyok.
0: Köszönjük szépen, Margit néni, és köszönjük minden kedves hallgatónak, sajnos lejárt az ima szándékra szánt idő, hívjuk önöket, hogyha tehetik, kapcsolódjanak be az imába is, az örvendetes rózsafüzért imádkozzuk így együtt a munkatársakkal, felajánlva azokért, a családokért, ahol biza békétlenség, háborúskodás, nehézség és fájdalom van, és minden háborúnak a megszűnéséért. Tartsanak velünk, a mikrofonnál Görgényi Tündét hallották, dicsértessék Jézus Krisztus!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az örvendetes rózsafüzér titkai mélyen beágyazódnak a keresztény hit alapjaiba, és különösen a béke üzenetét hordozzák, amikor a mai imádságaink során ezekről a titkokról elmélkedünk, lehetőségünk van arra, hogy megtapasztaljuk a béke jelenlétét, amely Isten ajándéka számunkra. Amikor elmerülünk ezekben a titkokban, meghívást kapunk arra, hogy felfedezzük a belső és a körülöttünk lévő világ békéjét. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől született Szűz Máriától szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Az örvendetes rózsafüzér első szent titka, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál. Mária elfogadja Isten hívását, amikor az angyal bejelenti neki, hogy ő lesz a megváltó anyja. Ez a titok arra hív minket, hogy bátorsággal és alázattal fogadjuk el Isten akaratát az életünkben. Az igazi béke akkor születik meg, amikor hajlandóak vagyunk lemondani a saját elképzeléseinkről és megnyitni szívünket Isten terve előtt. Mária példája arra tanít minket, hogy a béke nem a körülményekből fakad, hanem a szívünk állapotából. Kérjük Istent, hogy adjon nekünk bátorságot, hogy elfogadjuk az ő akaratát, és így megtapasztalhassuk a belső békét.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és

0: Ott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a szent lélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a szent lélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a szent lélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a szent lélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: Az örvendetes rózsafűzér második szent titka, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál. Mária látogatása Erzsébetnél a közösség, az öröm és a támogatás pillanata. Amikor Mária megosztja örömét Erzsébettel, a két asszony szívében a Szentlélek jelenléte által béke és boldogság árad. Ez a titok emlékeztet minket arra, hogy a béke nem csupán egyéni állapot, hanem közösségi élmény is. Amikor együtt vagyunk, támogatjuk egymást, és megosztjuk örömeinket és terheinket, a béke köztünk is növekszik. Kérjük Istent, hogy segítsen a kapcsolatainkban, hogy valódi szeretettel és megértéssel forduljunk egymás felé, hogy a közösségünkben a béke mindenki számára elérhető legyen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus,

0: akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: Az örvendetes rózsafüzér, harmadik szent titka, akit te szent szűz, a világra szültél. Az egyszerű jászolban megszületett megváltó üzenete, hogy a béke nem a külső dicsőségtől függ, hanem a belső hitből és szeretetből fakad. A betlehemi éjszaka csendje és szentsége megmutatja, hogy a béke legmélyebb forrása Isten jelenléte. Ahogy a pásztorok és a bölcsek Jézushoz érkeznek, megértjük, hogy a béke megtalálása nem a világ zajában, hanem a csendes és alázatos szívben történik. Kérjük Istent, hogy Jézus békéje töltse be szívünket, és hogy ez a béke áradjon ki ránk és a körülöttünk élőkre.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!
0: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak érgalmadra.

0: Radicsus, az örvendetes rózsafüzér negyedik szent titka, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál. Simeon szavai, mikor azt mondja, hogy most már elbocsátott szolgádat, arra emlékeztetnek minket, hogy a béke az isteni ígéretek beteljesedésében rejlik. Amikor megéljük a hitünket és bízunk Isten időzítésében, a béke természetes következményévé válik. Simeon hite és várakozása példaértékű, mert ő tudta, hogy a megváltó megérkezése a béke és az üdvösség jele. Kérjük Istent, hogy erősítse meg bennünk a hitet, hogy a nehéz időkben is tudjunk bízni az Úr ígéreteiben, és megtapasztalhassuk a békét, amely meghalad minden értelmet.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: Az örvendetes rózsafüzér, ötödik szent titka, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Jézus fiatal korában való megtalálása a templomban a keresés és a találkozás szimbolikáját hordozza. Amikor Mária és József keresik őt, ez a keresés tükrözi a mi életünket is. Mindannyiunknak van egy vágyunk, hogy megtaláljuk Istent a mindennapokban, és amikor ezt tesszük, a béke szívünkben lakozik. Kérjük Istent, hogy segítsen nekünk a mindennapi keresésben, hogy mindig megtalálhassuk őt, és ezzel a békét is.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!
0: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak érgalmadra. Ó Mária, édesanyánk!
1: Édesanyánk, eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafűzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket szent fiadnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
0: Ahogy elmélyültünk az örvendetes rózsafűzér titkaiban, engedtük, hogy a béke szelleme átjárjon minket. Kérjük, hogy Isten adjon nekünk bátorságot, hogy a béke hírnökei legyünk a világban. Tanuljunk meg szeretetteljesen és megértően viszonyulni egymáshoz, és mindig törekedjünk arra, hogy a béke szavai és tettei legyünk. Az ő békéje, amely meghalad minden értelmet, töltse be szívünket és vezesse minket az életünk minden területén. Amen. Rózsafűzér királynője,
1: könyörög érettünk.
0: Csíksomlyói segítő szűz,
1: könyörög érettünk.
0: Mária rádió királynője,
1: könyörög érettünk.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Köszönjük a kedves hallgatóknak és minden kedves munkatársamnak, hogy így együtt imádkozhattuk az örvendetes rózsafűzért, a békéért. Maradjunk meg Isten békéjében és jelenlétében. Dicsértessék Jézus Krisztus!

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Sepsiszentgyörgyön a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencia.

Örömünkre szolgál, hogy egyre többen szeretik és hallgatják műsorainkat. Határon és tengeren túli hallgatóink számára is lehetőséget biztosítunk az Erdélyi Mária Rádió támogatására. Kattintsanak a www.mariaradio.ro honlapunkra, azon belül pedig az online adományozás gombra, menüpontra. Itt minden információt megtalálnak. Köszönjük, hogy imájával és adományával támogatja rádiónkat, hisz a jókedvű adakozót szereti az Isten.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Illés Izabella vagyok. Köszönthetem a hallgatókat az Élet Kenyere közösség házából. Mai műsorunkban velünk vannak
1: Veronika,
2: Mária Zsuzsanna nővér,
3: László testvér,
0: akiket nagy szeretettel köszöntök. Mai műsorunkban a megszentelt életről fogunk beszélgetni, és a műsor elején Veronikát kérném, hogy vezesse fel mai műsorunkat.
1: Ahogy arról korábbi műsorokban már volt szó, az Élet Kenyere közösségnek egyik alapvető hivatása, hogy népben élünk, vagyis különböző életállapotú hívek élnek egy fedél alatt egy közösséghez tartozóan. Beszéltünk már a családokról, házaspárokról, beszéltünk az egyedülállókról, és akkor ma eljött az idő, hogy az Istennek szentelt életet élőkről is szót ejtsünk. Ők azok a közösségünkben, akik habitust viselnek, hasonlóan a szerzetesekhez, akik a testvér Jézust jelenítik meg közöttünk, de ugyanakkor ide tartoznak a papok is, közösségünkhöz tartozó papok, akik a liturgiának és a szentségeknek az emberei, akik mindig elérhetőek. Valamint vannak még remeték, akik mindenkiért küzdenek az imádságban, és úgynevezett zarándok testvérek is, akiknek az a hivatásuk, hogy a világ végére is elmenjenek, és hirdessék az evangéliumot olyan helyeken, ahova esetleg az egyháznak az intézményei nem érnek el. A legelső műsorban volt talán szó arról, hogy a közösségünk az hívek társulása, vagyis nem szerzetes rend, és ez sokszor azok, akikkel találkozunk, problémát okoz, hogy akkor hogy van ez? Most szerzetesek, nem szerzetesek, fogadalmat tesznek, ugye hármas fogadalmat tesznek a megszentelt életűek szegénységre, engedelmességre és az Isten országáért vállalt tisztaságra vagy szüzességre. Akkor hogy is van ez? Az 1960-as, 70-es években kezdődött az egyházban egy olyan megújulás, ami szétfeszítette az addigi struktúrákat, tehát olyan közösségek születtek, amikben mindenkinek helye volt. Tehát nem volt már ez a szétválasztás, hogy van papság, van papi közösség esetleg, van szerzetes rend, és vannak külön a házaspárok, meg valahol még egyedülállóak, hanem egy közösségbe gyűltek, az ősegyháznak a mintájára, ahol szintén ugye egy közösségben élt mindenféle életállapotú keresztény, és az egyház fölismerte ennek az ajándékát és a gyümölcseit, úgyhogy 1988-ban a Christi Fidelis Laici kezdetű enciklikában ezt megemlíti, és lehetővé teszi, hogy világiak, illetve egyházmegyés papok is fogadalmakkal elkötelezzék magukat. Ebből felolvasom a vonatkozó pontot, mert ez mindenki számára érdekes lehet. Ez az 56. pont, a különböző világi hivatások alcímet viseli. Az egyház változatos gazdagsága minden életállapotban megmutatkozik. Így a világi életállapotban különböző hivatások rejlenek, vagyis az egyes világi hívők lelki és apostoli útjai. A közös világi hivatáson belül sajátos világi hivatások fakadnak. Ezen a területen megemlíthetjük azt a lelki tapasztalatot, amely nemrég érett be az egyházban a különböző formájú világi intézmények révén. A világi Krisztus hívők, sőt, papok számára is megnyílt a lehetőség, az evangéliumi tisztaság, szegénység, engedelmesség tanácsának vállalására, fogadalmak vagy ígéretek által, ugyanakkor megtartva saját világi vagy klerikusi állapotukat. Amint a szinódusi atyák megjegyezték, a Szentlélek az önátadás más formáit is fölkelti, melyekkel olyan személyek, akik teljesen a világi állapotban maradnak, Istennek adják magukat. A szent lelket nem lehet beszorítani törvények közé, ezt ismerte föl az egyház, és nekünk a közösségben ez azért fontos, mert a szerzetesekre az egyházban más törvények vonatkoznak. Például klauzúrás a házuk, vagyis vannak olyan részek, ahova nem mehet be akárki, sőt, igazából senki, különleges kivételektől eltekintve. Viszont a mi közösségünk éppen arról ismerhető fel, hogy a világban van. Ugye beszéltünk a szegényekkel való együttélésről, a befogadásról, ez nem megvalósítható egy szerzetesi életformában. Ott nem lehet az, hogy a szegényt beengedjük a házunkba, akár a szomszéd szobába, sőt van olyan, hogy egy szobába ugye többen is alszanak, ez nem lehetséges. Tehát fontos, hogy megőrizzük a szabadságunkat ezen a téren, és tudjunk nyitott házként működni.
0: Már beszéltünk erről, de biztos vannak olyan hallgatók, akik nem tudják, hogy ti milyen életállapotot választottatok, és miért ezt választottátok, és mit jelent számotokra ebben élni, ebben keresni az Urat.
2: Mária Zsuzsanna nővér vagyok, ahogy a nevem is mutatja, nevemhez hozzátartozik az, hogy nővér, vagyis testvére lenni mindenkinek. Én a megszentelt életet választottam a közösségem belül. Annak idején a 90-es években nekem nagy erővel határozta meg az életemet, hogy van ilyen közösség, hogy akármilyen életállapot helyet kaphat benne. Nekem akkor, mint fiatal lánynak, aki még kerestem a helyemet, vagy a hivatásomat is, nagyon fontos volt, hogy bármi lehetek. Tehát, hogy lehetek, választhatom azt, hogy családot alapítok, választhatom azt, hogy nővér leszek, elköteleződöm egyedülállóként, teljesen az Úrnak, hogy ez a személyes hivatás, ez nem változtat azon, hogy melyik családhoz, melyik közösséghez tartozom. Tehát, hogy én ezt óriási szabadságként éltem meg, hogy ha én itt elköteleződöm, akkor nem jelenti azt, hogy én feltétlenül nővér kell legyek, mint több szerzetes közösségben voltam én is. Volt 3 nővér Váradon, egy Málersdorfi Ferences nővér, egy orsolyás és egy Jézus szíve népleány. Hát mikor kerestem a helyemet, mindig azt kerestem, hogy vajon melyikőjükhöz kéne hasonlítanom nekem. Mind a 3 nagyon elkötelezetten, nagyon másképpen élte meg ugye a hivatását, és mind a 3 vonzó volt a maga nemében. Ami nagyon tetszett nekem, és talán ez vonzott a legjobban, hogy mivel egyedül maradtak a kommunizmus viszontagságai miatt, az üldözés miatt, ez volt az egyetlen túlélési forma, hogy állandóan nyitott volt az ajtajuk. Tehát, hogy akármelyikhez mehettem, akármikor szinte, tehát, hogy mindig fogadtak. Tehát, hogy ez a hozzáférhetőség volt. És azt hiszem, hogy ez, hogy testvérnek lenni, ez azt jelenti, hogy mindig ugyanazon a szinten maradok, mint a másik, és mindig elérhető leszek. Soha nem kerülök fölé.
0: László testvér?
3: László testvér vagyok. Én azt szeretném elmondani először is, hogy az én hivatásom az Élet Kenyere közösségbe nem érthető azok nélkül, az előzmények nélkül, amik átalakították az én életemet még évtizedekkel ezelőtt. Az 1970-es, 80-as években egy olyan nagy lelki megújulás volt, Magyarországon, amelyben én kellem megtalálni a helyemet. Azelőtt mindig magányos voltam, és szomorú volt egyedül menni templomba, és amikor találkoztam ezzel a megújulással, akkor ott a sok fiatal, sok lelkes ember, gitáros énekkar, és nagy lelkesedés, ez magával vont engem. És akkor az Isten kapcsolatom egészen átalakult, egyéni filozofálgatásból átalakult egy közösségi Isten kapcsolattá. Akkor még üldözték a kis közösségeket, mert diktatúra volt, de mi titokban összejártunk, és találkoztunk, és együtt imádkoztunk, és énekeltünk, és ez lelkesített minket, és templomban volt egy pap, aki nagyon bátran beszélt, nem sokára el is helyezték aztán, és megszerveződött a Caritas. Egy idő után én lettem a Caritas vezető, ez nem a hivatalos Caritas volt, mert volt egy hivatalos Caritas is, ami az egyházmegyében jegyezve volt, de miénk az abszolút nem hivatalos volt, viszont sokan működtek benne. A fiatalok közül 10-20-an is eljöttek, amikor elmentünk szegényeket segíteni, vagy mozgássérülteket elvinni valahova, programokat szervezni számukra. Tehát egy olyan hitet éltem meg, ami nem egy befelé forduló, csupán előírt imádságokból álló hit, hanem egy olyan hitet, ami kapcsolat az emberek között. Kis közösségeink voltak, amikkel titokban találkoztunk, mert akkor még üldözték ezeket. Az evangéliumot olvastuk, és megbeszéltük azt, hogy mi hogy valósíthatjuk meg azt, amit Jézus mondott. Erre építettük föl az életünket. És ez egy olyan gyönyörű cél volt, hogy az embert mindig vitte előre, hogy akkor hogy lehetne ezt még jobban csinálni. Aztán jött a rendszerváltás, amikor már szabadok voltak a kis közösségek, sőt más közösségek is létesülhettek, akkor már együtt élő közösségek is létesülhettek Magyarországon, és ezek egyike volt az életkenyere, amellyel kapcsolatba kerültem, és így ilyen előzmények között beléptem az életkenyere közösségbe, ahol szintén fontos a szegények segítése, fontos az egyszerűség, szegénység, azok az eszmények, amiket én még korábban tanultam, és úgy éreztem, hogy ezt az életkenyerében tudom leginkább megvalósítani, egy olyan Isten kapcsolatban élni, ami nem egy szokványos templomba járás, vagy szokványos imádkozások, hanem egy olyan Isten kapcsolat, hogy én megpróbálom azt tenni, amit Jézus kér tőlem.
0: Mit jelent László testvérnek a megszentelt életben élni, és miért emellett döntött?
3: Hát azért döntöttem emellett, egyrészt, mert már nem voltam olyan fiatal, és nem kötöttem házasságot addig, tehát egyedülálló voltam, és úgy éreztem, hogy ezeket az eszményeket, amikről beszéltem, legjobban egy ilyen közösségben, mint megszentelt életű testvér tudom megvalósítani. Úgy éreztem, hogy erre az életállapotra hív engem Isten, és ez egy teljességet ad. Teljesen Istennek tudom adni az életemet ebben.
0: Veronika, te miért ezt az állapotot az életállapotot választottad, amit választottál?
1: Nekem kicsit kacifántosabb az utam, mert hát megtérésem után rögtön én úgy voltam vele, hogy én mindent oda akarok adni Istennek, és ugye ennek klasszikus formája a nőknek az, hogy szerzetesek lesznek, Úgyhogy én is látogattam szerzetes vendeket, kerestem azt, hogy melyik lenne az, amelyikben azt a hasonlóan Lászlóhoz, amit eszményt felfedeztem az evangéliumban, azt megélhetném. Aztán találkoztam én is az Élet Kenyere közösséggel, és az volt bennem, hogy na, ebben a közösségben az alapok jó helyen vannak. Tehát, hogy innen elindulva lehet valamit kezdeni ezzel. Tehát, hogy találkozik azzal, amit én fölismertem. És mivel ugye akkor még úgy gondoltam, hogy csak szerzetesként lehet mindent odaadni az Úrnak, el is indultam ezen az úton, tehát én úgy léptem be, hogy már pedig én majd nővér leszek. Aztán nem nagyon lehetett akkor ilyet, éppen a közösségnek egy nehéz időszaka volt, főleg egyházjogi szempontból, úgyhogy nem lehetett fogadalmakat tenni. Beöltözésem az megvolt 2013-ban, tehát fogadalom nélkül ugye előbb beöltözés megvolt, és fokozatosan az Úr arra vezetett, hogy nekem nem ez az utam, tehát nem ez az Istennek szentelt élet az, amiben én leginkább megélhetem az ő követését. Úgyhogy 3 év után kértem, hogy akkor nem ezt az utat folytatnám, de ugyanúgy a közösségben, ahogy Mária Zsuzsanna nővér mondta, tehát hogy a közösségi hivatásunk az megelőzi az életállapotot. Tehát az, hogy milyen életformát szeretnénk élni, az még előtte van. Úgyhogy levetettem a habitust, és amikor fogadalmat tettem a közösségben, akkor én egyedülállóként tettem, tehát nem megszentelt életű egyedülállóként, vagyis kettős fogadalmat tettem, tehát nem tettem fogadalmat az Isten országáért vállalt tisztaságra. Azért döntöttem így, több ok is van, de talán a legfontosabb, hogy úgy érzem, hogy az a tanúságtétel, amit én adhatok, az közelebb áll az emberekhez. Ugyanis előtte többször hallottam, hogy hát persze ti ezt élitek, mert szerzetesek vagytok. De én, aki a világban vagyok, én, aki dolgozok, vagy akinek családja van, hát ezt nem lehet. Tehát én itt vagyok, ugyanúgy egyszerű világi vagyok, mint bárki a templomból, és azt mondom nekik, hogy de lehet. Tehát lehet komolyabb keresztény életet, lehet többet adni az Úrnak, lehet elköteleződni, lehet fejlődni a hitben, hogy ez nem papi vagy szerzetesi privilégium, hanem az Úr mindenkit arra hívott a keresztségben, hogy hozzá hasonlóvá váljunk. Mindenkinek az a hivatása, hogy Krisztusivá, Krisztussá váljon. Nincs fölmentés.
0: Lassan műsoridőnk végéhez közeledünk. Arra kérnélek benneteket, hogy azok, akik keresik az útjukat, vagy talán gondolkodnak azon, hogy a megszentelt életet válasszák, mi az, ami segíthet nekik ezen az úton? És mivel tudnátok bátorítani őket? Miért jó a megszentelt életet választani?
2: Hát én nem tudatosan választottam, hanem tehát ha Isten megragadja az ember szívét, annyira el tudja szeretni egy ilyen minden logikát nélkülöző útra is, nem mondjam őrültségre, mint a megszentelt élet, bár ez ilyen nagyon szépen hangzik, de nem ez a természetes, tehát az a természetes, ha valakinek családja van, gyermekei vannak, és ebbe az irányba irányítja az életét. Az, hogy valaki megszentelt életet választja, az egy rendkívüli valami. Tehát úgy gondolom, hogy van a rendes út és a rendkívüli, és nagyon sokan szeretnének rendkívüliek lenni, tehát, hogy ehhez csak Isten szerelme, tehát, hogy nem az egyén, tehát nem elég az, hogy én akarom, és minden áron keresztül viszem, mert amikor nehézségek lesznek, csak ez az elszeretettségnek a tudata, ez segített rajta.
3: Én is valami ehhez hasonlót szeretnék mondani, nem az a lényeg, hogy az embernek mi az életállapota, hogy nős, házas, családos, vagy egyedülálló, megszentelt életű, nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy minél jobban Istennek adjuk magunkat, és amilyen formában én Istennek tudom adni magamat a legjobban, az az igazi. A legtöbb ember családosként tudja legjobban Istennek adni magát.

0: az eszmények megvalósítása az a cél. A életállapot az mellékes, ez kialakul egyik embernél így, másiknál úgy.
1: De aki esetleg nem a megszentelt életet választaná, hanem másképpen szeretné Jézusnak adni az életét, közelebb lenni hozzá, Veronika, mivel bátorítanád őket?
2: Azt gondolom, hogy ők is nagyon közel lesznek Krisztushoz. Nem nagyon lehet itt bátorítani. Tehát amit László elmondott, az evangéliumot kell érni. Akárhol vagyunk. Én talán azt tenném hozzá, hogy nem érdemes túl sokat foglalkozni a kérdéssel, és bánkódni, vagy vágyakozni valamire, ami úgysem lesz. Például nagyon konkrét példával, tehát valaki házasságot szeretne, nagyon úgy érzi, hogy ő ebben élhetné meg a teljességét a keresztény életének, de nem talál házastársat. Nem gondolom, hogy 40 fölött még akkor azon kellene agyalnia, vagy hogy jaj, akkor holva mehetnék, hogy lehetne. Lehet, hogy az Úr azt üzené, hogy te ebben maradsz, te egyedül maradsz, de velem sosem leszel egyedül. És ezt nem csak a megszentelt életűeknek mondja, hanem mindenkinek. Velem sosem leszel egyedül. Bízzuk rá ezt a kérdést is.
1: Akkor ezen gondolattal búcsúzzunk a kedves hallgatóktól, hogy bármilyen életállapotban is vannak a kedves hallgatók, bármilyen élethelyzetben, azt üzeni az Úr, hogy velem sosem leszel egyedül. Nincsenek egyedül a kedves hallgatók, mert ott, ahol éppen vannak, amiben éppen vannak, az Úr ott van önökkel, és kérjük az Úr áldását, segítségét életük minden helyzetében. Köszönjük, hogy mai műsorunkban is velünk voltak, köszönjük figyelmüket.
2: Veronika,
3: Mária Zsuzsanna nővér,
0: László testvér
1: és Illés Izabella. Az Élet kenyere közösség műsorát hallhatták. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Mai műsorunkban tovább megyünk Nehemiás könyvében, a 8. fejezettel, a 13 és 18-as vers soraival. Olvassuk tehát együtt. Amikor pedig másnapra a nép összes családfője, valamint a papok és a leviták egybegyűltek Ezdrás írástudónál, hogy megmagyarázza nekik a törvény szavait, azt találták megírva a törvényben, hogy megparancsolta az Úr Mózes által, lakjanak Izrael fiai a 7. hónapban, az ünnepen sátorban. Éppen ezért ki kell hirdetni és kiáltani minden városukban és Jeruzsálemben a következőket. Menjetek ki a hegyre, hozzatok olajfalombot, leveles ágat a legszebb fáról, mirtuszgaljat, pálmaágakat, dús palombozatot, hogy sátra készüljenek, amint az elő van írva. Kivonult erre a nép, és lombot hozott. Mindenki sátrat állított magának háza tetején, udvarában, az Isten házának udvaraiban, a víz kapu előtti téren, és az Efraim kapu előtti téren. Sátrakat készített tehát az egész gyülekezet, amely a fogságból visszatért, és sátrakban lakott. Józsuénak, Nun fiának idejétől kezdve ugyanis, egészen eddig a napig nem cselekedtek így Izrael fiai. És nagy volt az öröm. Ő pedig az első naptól az utolsóig minden nap felolvasott az Isten törvényének könyvéből. Így ülték meg 7 napon át az ünnepet, és a 8. napon az összejövetelt az előírás szerint. Kedves Mária Rádió hallgatók, nagyon szép történet ez is, amikor ugye felépült Jeruzsálem kőfala, és amikor Izrael fiainak a szíve is az olvasástól elkészült az Úr számára, akkor arra lettek figyelmesek, hogy abban a hónapban, a 7. hónapban Isten a törvényben azt kívánta, hogy tartsanak ünnepet, mégpedig sátoros ünnepet. Tudniillik, Mózes törvénye ezt az ünnepet úgy nevezi, hogy sátoros ünnep. Majd elolvasuk azt a részt is Mózes könyvéből, és a nép megtartotta ezt az ünnepet lomb sátorban, leveles színekben laktak 7 napig, és nagy volt az örömük. Tehát először is nézzük meg, mi van Mózes törvényében, mit mondott Isten, hogy miért kell megtartani ezt az ünnepet 7 napig, hogy lombsátorban kell lakni. Azt olvassuk, szólj Izrael fiainak, hogy ugyanennek a 7. hónapnak 15-én a sátorok ünnepe legyen az Úrnak 7 napig. Ugyancsak a 7. hónapnak 15. napján, amikor a földnek termését betakarítsátok, az Úrnak ünnepét ünnepeljétek 7 napig. Az első napon a nyugalom napja, és a 8. napon is a nyugalom napja legyen. És vegyetek magatoknak az első napon szép fának gyümölcsét, pálmafaágait, sűrű levelű falombját, patak mellett való fűzgaljakat, és örvendezzetek az Úr előtt, a ti istenetek előtt 7 napig. Így ünnepeljétek meg azt az Úrnak ünnepét minden esztendőben 7 napig. Örökké való rendtartást legyen ez a ti nemzetségeiteknél. A 7. hónapban ünnepeljétek azt. Sátorokban lakjatok 7 napig, minden benszülött sátorokban lakjék Izraelben, hogy megtudják a ti nemzetségetek, hogy sátorokban lakadtam Izrael fiait, amikor kihoztam őket Egyiptom földjéről. Én vagyok az Úr, a ti istenetek. Hát Isten azért kívánta ezt a sátorok ünnepét, hogy akármilyen házaik is voltak Izrael fiainak, akármilyen gyönyörűen berendezkedtek, és akármilyen szépen is felépült Jeruzsálem, mindenki vagy a lapos háza tetején, vagy az udvarán, vagy Jeruzsálem kapuja előtt lévő nagy téren, a piac téren, de valahol állítson fel egy lombsátort. Emlékezzenek vissza, hogy amikor kihozta Izraelt, akkor 40 éven keresztül sátorban laktak. Miért kellett erre emlékezni? Azért, mert ez a sátorozás arról beszélt Izraelnek, hogy vándorok ezen a földön. És amikor még bementek az ígéret földjére, akkor is vissza kellett nekik emlékezni, hogy amit kaptak, az Úrtól kapták, de ők ezen a földön vándorok. És nézzük majd meg először Ábrahámot,
akit Isten elhívott arra a földre. Úgy olvasunk róla a zsidókhoz írt levélben, hitáltal engedelmeskedett Ábrahám, amikor elhívta Isten, hogy menjen ki arra a helyre, amelyet ő örkölt, kiment, nem tudva, hogy hová megy. Hitáltal lakott az ígéret földjén, mint idegenben, sátorban lakva Izsákkal és Jákobbal, ugyanazon ígéretnek örökös társaival. Mert várta az alapokkal bíró várost, amelynek építője és alkotója az Isten. Kedves Mári Rádió hallgatók, innen folytatjuk. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.

Drága gyermekek, tudom, hogy jelen vagyok az életetekben és a szívetekben. Érzem szereteteteket, hallom imáitokat, és továbbítom azokat fiamnak. De gyermekeim, édesanyai szeretetemmel jelen szeretnék lenni minden gyermekem életében. Szeretném minden gyermekemet magam köré gyűjteni édesanyai palástom alá. Ezért arra hívlak és kérlek benneteket, szeretetem apostolai, hogy segítsetek nekem. Gyermekeim, fiam kimondta a mi atyánk szavait, mi atyánk, aki a szívünkben és mindenütt jelen van, mert szeretne megtanítani benneteket szavakkal és érzésekkel imádkozni. Arra vágyik, hogy mindig egyre jobbak legyetek, hogy éljétek az irgalmas szeretetet, amely imádság és másokért hozott határtalan áldozat. Gyermekeim, adjátok fiamnak a fele barát iránti szereteteteket, a vigasztalás szavait, az együttérzést és az igazságosság cselekedeteit. Szeretetem apostolai, mindazt, amit másoknak adtok, fiam ajándékként fogadja. Én is veletek vagyok, mert fiam arra vágyik, hogy szeretetem, mint fénysugár életre keltse lelketeket, és segítsen nektek a béke és az örök boldogság keresésében. Ezért, gyermekeim, szeressétek egymást. Legyetek egyek fiamban, legyetek Isten gyermekei, akik mindannyian együtt, teljes, nyitott és tiszta szívvel mondják a mi atyánkot. És ne féljetek! Köszönöm nektek! Kedves hallgatóink, a 2020. január 2-ai üzenetet hallották.

0: Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót. Az ima szándékok fogadásának van itt az ideje, 14 óra és 43 perc a pontos idő. A mikrofonnál
1: Kovács Emese
0: és Görgényi Tünde köszönti Önöket.
1: Hamarosan elimádkozzuk az irgalmasság rózsafüzérét, melyet felajánlunk a háborúk megszűnéséért, azoknak minden következményéért, békéért, Leó pápáért, püspökökért, papokért, keresztények közötti egységért, katolikus anyaszentegyházunkért, felajánljuk az egyházban szolgálatot teljesítő testvérekért, minden testi, lelki betegért, szenvedélybetegekért, azokért is imádkozunk, akik magányosan, egyedül élnek, továbbá a keresztény családokért, utonlévőkért, fiatalokért, hogy megismerjék Krisztus szeretetét. Imáinkba foglaljunk önkénteseinket, munkatársainkat, támogatóinkat. Kedves hallgatók, elérhetnek minket 0259-420-555 vagy a 0359-420-555-ös telefonszámon, SMS számunk a 0758-420-555, és interneten pedig a www.mariaradio.ro honlapon szima szándékra kattintva érnek el bennünket. És már is van egy telefonálunk, köszöntjük szeretettel, itt a Mária Halló, Rádió. Mindörökké, amen.
2: Mai szent olvasókori személyiséget felajánlom, hallából a kapott kegyelmet értő Istennek, továbbá imád kérdettek fontos szándékét, Mária Rádió tagjaiért, vezetőjét, működését, a világ békéért, a háborúk megszűnéséért, közösségünkért, papjainkért, a kispapokért, a három nagyon fontos szándékért, egy jó munkahelyét Svájcban, a rossz és a rossztevők átávozásáért, betegeinkért, halottainkért, jótevőinkért és minden szükségünkért, és a munkánkba való előadásért. Isten fizesse, hogy meghallgattak, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Isten áldását kérjük.
0: És amíg újabb telefonáló lesz, addig néhány üzenetet is megosztunk. Mai imákat felajánlom édesanyám lelke üdvéért, a család többi halottaiért, adjon a Jóisten örök nyugodalmat nekik, Isten fizesse, hidegségről írták.
1: És újabb hallgatót köszöntünk szeretettel, itt a Mária Rádió.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
3: Nagy szeretettel köszöntlek benneteket! A irgalmasság rózsafüzérét felajánlom hálából, minden kapott kegyelemért, családom élő és elgúnyt tagjaiért, nem most különösen a csongorunokámért, aki több ember életéért felelős, Szent Kristófot kérem, az utazók védőszentjét, hogy legyen vele, és felajánljam minden betegért, különösen a daganatos betegekért, a szenvedélybetegekért, saját magam gyógyulásáért, és értetek a Jóisten áldjon és tartson meg nekünk jó egészségben benneteket. Dicsertessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Az irgalmasság rózsafűzérét felajánlom családomért, valamint édesanyámért, Honpót Kláráért, családjáért, Gyergyuditróban, Jézusom, bízom benned, Veszprémből érkezett az üzenet.
1: Hálából a szűzanyának minden kegyelemért ajánlom a rózsafűzért. Drága szűzanya, légy áldott mindörökké, köszönöm.
0: Haló, itt a Mária Rádió. Haló? Élőadásban van. Igen. Én hallom Önt.
4: Sértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
4: A mai rózsafüzéreket felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, családom egészségét, végességét, szeretetét, testi lelki gyógyulásunkért, halottaim lelki üdvéért, a világ békéért, három fontos szándékra. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, köszönjük szépen a hívását.
1: Jobb üzenet érkezett. Egy nagymama imádkozik a minisztráns kirándulókért.
0: Felajánlom a rózsafűzért és a nap minden imádságát gyermekemért, aki nehéz műtét előtt áll. Szűzanyám, kérlek, állj mellette, fogd meg a kezét, gyógyíts testét, lelkét, oltalmazd bajtól, veszedelemtől. Egy édesanya ima kérése volt ez.
1: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, a mai rózsafüzért felajánlom a családom minden tagjáért.
0: Az összes imát felajánlom az eddig kapott kegyelmekért, fiamért, menyemért, hogy szerencsésen érjenek haza Isten segítségével, betegekért, az összes halottaimért, Isten fizesse mindenki imáját.
1: Ezt a rózsafüzért, egészségét, békességét, férjem örök nyugalmáért, lányom családi gondjai megoldásáért, fiam munkahelyi sikeréért ajánlom fel, egy mindennapos hallgató. Itt a Mária Rádió, élőadásban van.
5: Dicsőítessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
5: Rózsafűzét a szentmisét felajánlom a Mária Rádió összes dolgozójáért, és a bemondásért, az edénú gyermekemnek a lába gyógyulásáért, mert a közös ima gyógyít, és az én lábom gyógyulásáért, a lelki-testi gyógyulásomért és a látásomért, a család békességért, minden jó akaratú emberekért, az úton lévőkért, a betegekért, és az egész halottaimért, az örök világosság fényeskedjék még itt a drága gyermekem nyugalmáért.
1: Köszönjük szépen, hogy hívott minket, áldott szép napot kívánunk.
0: Minden imád szentmiséket, rózsafüzéreket felajánlok hálából Kápolnás faluban Bálint István lelke üdvéért, a Jóisten nyugtassa az anyaföldben, nyugodjon békében Jézus Mária szent nevében, és vigasztalást a családnak.
1: Gyermekeim szerencsés utazásáért kérem a Szűzanya és Szent Kristóf oltalmát, egy édesanyagcsékból imádkozik.
0: Felajánlom a rózsafüzét és a nap minden imádságát, drága gyermekem Erika névnapján, kérem a Jóistent bocsássa meg minden bűnét és fogadja be szent országába, az örök világosság fényeskedjék neki, szerettei.
1: És újabb hallgatót köszöntünk szeretettel. Halló, itt a Mária Rádió.
6: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
6: Ezt a Szent Rózsafüzért és az összes szent imát egész napit felajánlok egy unokámé, hogy a Jóisten adjon neki jó gondolkozás, egészséget, szerencsét. Isten fizesse, hogy meghallgatta. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Köszönjük, hogy velünk imádkozik. Áldott szép napot kívánunk.
0: Ezt a rózsafüzért felajánlom családi békért, feleségem hitéért és türelemért. Jézusom, bízom benned.
1: Rózsafüzért önökkel imádkozom egy kedves ismerősöm gyógyulásáért és egy rokonom gyógyulásáért. Nagyszüleim és édesapám lelke üdvért Emesecsik Szeredából.
0: Halló, itt a Mária Rádió.
7: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
7: Hát a rózsafüzért felajánlom a családom minden egyes tagjáért, szeretetét, a halottaim lelke üdvért, a férjemnek a gyógyulásáért, és nem fizessei meghallgattak.
0: Köszönjük szépen a hívását, köszönjük, hogy velünk együtt imádkozik.
1: Érkeztek újabb üzenetek, ezt a rózsafüzért felajánlom minden kapott kegyelemért hálából, Szombati Mária köszöntő kegyelmért és jó lezajlásáért.
0: A heti rózsafüzéreket, szentmiséket felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, fontos szándékokért, testi-lelki nyugalomért, gyógyulásért a családomban, élő és elhunyt szeretteim lelke üdvéért, Jézusom, bízom benned. Megszakad, de bátorítjuk a kedves hallgatót, próbálja meg újra.
1: Rózsafüzért felajánlom a családomért, fontos szándékokért, Jézusom, bízom benned, és úgy látszik, hogy sikerült a kedves hallgatónak tartsáznia. Itt a Mária Rádió élőadásban van.
0: Hát térben tessék lekapcsolni a, vagy lehalkítani a rádiót, és a telefonban megszólalni.
8: Halló. dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké.
8: Az irgalmasság rózsafüzért fel szeretném ajánlni. Szerető drága kis menyemért, ki máma ünnepli a napját. És Pán Erika, adjon a Jóisten a drága családjával erőt, egészséget, hosszú boldog életet, és kitartást az életbe. Agyósa voltam, csíkmenuságról idénke. Isten bízes, hogy meg tetszettek hallgatni.
1: Isten áldását kérjük az egész családra.
0: Rózsafüzért és minden imád felajánlok unokám jó fejlődéséért, hogy minden rendben legyen vele. Szűzanya takarja be védő palástjával, Istenem, bízunk benned.
1: Itt a Mária Rádió. Élőadásban van a kedves betelefonáló.
9: Hello.
1: Igen, nagyon jól halljuk.
9: Hello.
1: Itt a Mária Rádió.
9: Hello.
1: Igen, hallgatjuk önt.
9: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
9: Katica néni vagyok, üzem.
1: Üdvözöljük, Katica néni.
9: Kérnék szépen imád a térdem gyógyulásáért, és az egész stúdió az egésznek. Kérjék szépen a Jóistentől segítőkedelmet, szeretetet, boldogságot, egyetértést. Ezt kívánom minden stúdió részére.
1: Köszönjük
9: hogy legyen szeretet, egyetértés és hatalom. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen, köszönjük szépen a hívását.
0: Ezt a rózsafüzért felajánlom egy sikeres szemműtétért és egy nagyon fontos szándékra. Köszönöm.
1: Az irgalmasság rózsafüzérét felajánlom a drága szűzanyának a sok kapott kegyelmekért, az idegenbe dolgozókért, jótevőimért, Isten fizessen, Margit imádkozik.
0: A következő tanévért, gyermekeimért, unokáimért kérek imád.
1: Ezt a rózsafüzét felajánlom magamért, Attila István Róbertért, külföldön dolgoznak egészségért, hálából a kapott kegyelmekért, a jó munkahely lehetőségért, egy mindennapos hallgató. Újabb hallgató van a vonalban. Halló, itt a Mária Rádió.
10: Halló, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
10: Mai nap minden imaját szeretném ajánlani. Székely udvarhelyén Jakab Árpád, a patársam lelká üdvőjét, aki ma egy évet távozott az élők sorából, és a székelyudvarhelyi nagy temetőben nyugszik. Emléke legyen áldott nyugalma csend, és a Szent Misa áldozatot ma mutassák be a Szent Miklós templomba. Sajnos nem tudok ott lenni, de imádkozok a lelkédvéért.
1: Együtt fogunk imádkozni.
10: Dicsértessék az Úr Jézus.
1: Jó Isten áldását kérjük.
0: Rózsafüzért felajánlom hálából minden kegyelemért, a hozzám tartozó betegekért, és a hozzám tartozó elhunytak lelke üdvéért.
1: Az irgalmasság rózsafüzérét felajánlom szerető komámasszonyért, Adóján Olgáért. Kérem a jó Istent, minél hamarabb gyógyítsa meg, egy komaasszonya imádkozik Irénke.
0: Halló, itt a Mária Rádió. Haló?
11: Ezt azonnal csak módszerűt vagyok. Gondok vannak.
0: Igen, hallgatjuk önt. Mindörökké, amen.
11: A rózsafüzét ennek felimádom, és felajánlom ennekért, fájdalmaim enyhüléséért, családi békét, a Csíksomlyói segítő Szűz Mária takarjon be védő palástjával, és még felajánlom a közös halottaimért. Adjon a Jóisten örök nyugodalmat, és az örök világosság fényeskedjék nekik. Jóisten fizesse meg maguknak, hogy vártak, a türelmüket kérem, mindig a türelmüket fizesse meg a Jóisten. Tükrötessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, köszönjük szépen a hívását. Jó egészséget kívánunk önnek.
1: Szirgalmasság rózsafüzérét felajánlom édesapám lelke üdvért, édesanyám gyógyulásáért, jó emberekért, az új tanévért. Kérlek, szűzanyám, vedd oltalmadba az én családomat, oltalmazd meg minden bajtól, Jézusom, bízunk benned.
0: Unokám egészséges növekedéséért kérem a szűzanyát, a szűzanya oltalmát, Jézusom, bízom benned.
1: Ezt a rózsafüzért felajánlom egy édesapáért, és önökért, egy mindennapos hallgató imádkozik velünk. Itt a Mária Rádió.
12: Dicsertesek az Úr Jézus Krisztus. Mindörökké, amely. Élő álló tagjaimé, család béké, komoly szándék kiderítésé, az utonlevők, a sofőrök, köztük az én családom étes. Úgy menjünk a szűzanyához, hogy leint igazságosunk, ne hazudózunk. Imádunk együtt egymásért. Isten fizesse, beüthattam. Dicsertesek az Úr Jézus Krisztus.
1: Köszönjük, hogy velünk imádkozik.
0: Hálából, hogy helyreállt a családi béke, ezért mondom a mai imákat, köszönöm Jézusom, Mónika írta. Kedves hallgatók, lejárt az ima szándékra szánt idő, hívjuk önöket, ha tehetik, csatlakozzanak hozzánk, imádkozzák el velünk az irgalmasság rózsafüzérét, melyet innen a Sepsiszentgyörgyi stúdióból fogunk imádkozni a jelenlévő önkéntesekkel, felajánlva minden ágyhoz, házhoz kötöttért, azokért, akiknek az üzeneteit nem sikerült beolvasni, akiket nem tudtunk élőadásban meghallgatni, vigyük az Úr elé, és ajánljuk az ő irgalmas szívébe a kimondott és ki nem mondott kéréseket. Akik az önök imakéréseiket, imaszándékaikat fogadták,
1: Kovács Emese
0: és Görgényi Tünde.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre. Mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Az asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál éhettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Hiszek egy Istenbe, mindenható atyába, mennek és földnek teremtőjébe, és Jézus Krisztusba, az ő egyszülött fiába, ami Urunkba, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézusom,
1: bízom benned,
3: Szent Faustina nővér,
1: könyörög érettünk.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Székelyudvarhelyen a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián.

boldog remény. Visszatérsz majd, nem hagy szárván ide lent. Hamarosan új éneket zeng majd ajkunk odafent. Szívünk tiszta kívánsága lesz életünk boldogsága. Ott már nem lesz nyomorúság, nem lesz sírás, fájdalom. Krisztus áldott közelsége a legdrágább nyugalom. A szívekben boldogság, az örökké valóság. Imádattal énekel majd Isten minden gyermeke, Krisztus vérén megváltott nép, hívők boldog serege. Ennél nagyobb öröm nincs, amit ő ad, drága kincs.

mert ahogy egy testben több tagunk van, és minden tagnak más a szerepe, sokan egy test vagyunk Krisztusban, egyenként azonban tagjai vagyunk egymásnak, és a nekünk juttatott kegyelem szerint adományaink is különböznek. Olvashatjuk a Rómaiakhoz írt levél 12. fejezet 4 és 5-6-os versoraiban. De néha úgy tűnik, mintha egyáltalán nem lennének talentumaim, mintha nem lennék képes segíteni senkinek, vagy bármi fontosat tenni. Pió atya így bátorít, ne szórd el magjaidat mások kertjébe, hanem műveld meg a sajátodat. Ne vágy arra, hogy más legyél, mint aki vagy. Arra összpontosíts, hogy tökéletesítsd magad, és hordozd a kicsi és nagy kereszteket, amelyekkel a mennybe vezető utadon találkozol. És hidd el nekem, hogy a lelkéletben ez a legfontosabb, de egyben a legkevésbé megértett tanács. Mindenki a saját ízlése szerint szeret. Kevesen élnek azonban kötelességük és az Úr akarata szerint. Ebből adódik az a szomorú helyzet, hogy sokan elindulnak a tökéletesség útján, de kevesen érnek fel a csúcsra. Segíts, Uram, hogy értékelni tudjam, amit Te adtál nekem. Talentumokat, függetlenül attól, hogy milyen kicsik vagy kevesek, családot és barátokat, legyenek akármilyen közel vagy távol, anyagi javakat, függetlenül attól, hogy mennyire sokat vagy keveset, de legfőképpen kérlek, segíts, hogy megbecsüljem állandó jelenlétedet és szeretetedet.

elfáradtunk. Barta Sándor verse. Még távol a csúcs, még nagyon messze. Kötfoszlányok és felhők vette messzi csúcs. Hollom léptekkel, kőnehéz szívekkel araszolunk felé. És míg magunknak bíztaton suttogunk menni, menni kell. Egyre ritkábban emeljük fel tekintetünk, s megadón valljuk be. Tovább már egy lépést sem tehetünk. Mert oly távol még a csúcs, olyan sokat kell addig még küzdeni. Öregszünk, gyengülünk, s homályosuló szemünk már nem egészen tisztán látja a célt. Azt a messzi célt, ami talán már nem is a célunk,

és nem kell küzdeni. Ó, hagyd a bárgyú vágyat a folyton felemelkedését, hisz úgyis túl messze a csúcs. Valóban messze van. Verejték hull alá homlokunkról, ahogy botrányköveket kerülgetve lépkedünk. Mindenféle szél csapdossa arcunk, mennyire nehéz, de más nem tehetünk. Könyörgünk, kérünk, imáinkkal döngetjük égi ajtajaid, Istenünk. Ó, segíts, segíts magasba jutni, oda a csúcsok közelébe, fel minél fennebb, hogy egykor majd trónod elébe ajánlhasson a néped. Ha szél verten szakadtan is, de győzelemmel, s feltelve tőled áradó örök életet adó kegyelemmel. Ó, ha látjuk már a célt, akkor nincs is oly távol. A távol is közel van. És nem a kötvágyól, nem a kísértő látható, hallható csupán, hanem látni téged, érezni a lényed, tudni azt, hogy mellettünk harcolsz, s megfogni erős átszegzett kezed, s úgy indulni újra meg újra el a távoli csúcsok felé. A menny felé.

gyűlt Jézus köré, hogy hallgassák. És meggyógyultak, akiket tisztátalan lelkek kínoztak. Az egész tömeg arra törekedett, hogy megérinthesse, mert erő áradt belőle, és mindenkit meggyógyított. De vajon Isten még mindig gyógyítja a testet, az elmét és a lelket? Pió atya így bátorít, soha nem maradj távol az isteni bárány szent lakomájától, mert semmi sem erősíti meg jobban a lelket, mint maga a lelkek királya. Nincs ennél erősebb orvosság. Ó, atyám, azt nem kérhetem, hogy vedd el Jézust közülünk, hiszen hogyan élhetnék én gyengeségemben és erőtelségemben az eukarisztia vétele nélkül? Hogyan tudnék megfelelni a kérésnek, amelyet fiad a mi nevünkben tett? Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ha nem kaphatok erőre a szeplőtelen testből, legyünk mindig bátrak, és ha valami lelki fásultság tör ránk, fussunk Jézus lábaihoz az oltári szentségben, és a mennyei illatszerekbe burkolózva kétségtelenül visszanyerjük erőnket. Add meg nekem, Uram, hogy az eukarisztiában fogadjam gyógyító érintésedet.

vőlegény barátja csak ott áll mellette, és szívből örül, a vőlegény hangját hallva. Ez az örömöm most teljes lett. Mégis a vágyaim gyakran az egész lelkemet betöltik hangos kiáltásaikkal. Még Isten, a mi vőlegényünk csak halk.

kasuttog. Hogyan tanulhatom meg meghallani az ő hangját? Jézus szeret téged. Azt akarja, hogy teljesen az övé legyél. Ne tekints másra, és ne hagyd, hogy a lelkedben bármi más helyet kapjon. Csak ő. Akaratodat egyesítsd vele, hogy semmi se állhasson közéd és Isten közé. Ne gondolj arra, amire nem vagy képes, hanem csak arra, amire képes vagy. És tedd azt jól a vőlegény szerelméért. Már mindent Istenbe helyeztél. Öltsd magadra, mi megfeszített Urunkat, Jézus Krisztust. Szeresd őt szenvedéseidben. És miközben ezen gondolkodsz, mondj el minél több fohászt. Lelked Isteni jegyesed karjaiban van, mint a csecsemő édesanyja karjában. Ezért hát nyugodtan alhatsz, mert a mennyei jegyes úton az úton vezet, amely számodra a legjobb. Uram, bocsásd meg, hogy inkább magamra hallgattam, mint rád. Vedd át az életem felett az irányítást, és segíts, hogy mindig meghalljam és kövessem a te hangodat.

Könyörgés alkonyatkor Makovej János. Mi Istenem, leszáll az alkony. Elől a nappali forró elégedetlenkedés. Csönd lesz végre, ismét itt a földön, ahol a békesség oly kevés. Istenem, leszáll az alkony, s lelkünkben végigre meg a hűs varázs. Amikor minden sebünk naponta gyötör, ég és eleven parázs. Csöndes alkonyatkor, Uram, hozzád emelem könyörgő jajszavam. Hűs alkonyatkor összetörve e csöndben színed elé vetem magam. Két szemem nem lát téged, s két kezem fáradtan most nem tapint. De érzem, te benne vagy a csöndben, ha a nap utolsó sugara int. Érzem, itt lehetsz oly közel, hogy elérhet sóvárgó, érted vágyó szívem, hogy újra kelhet a föld porából, s az égre nézhet fel, beléd vetett hitem. Amikor bús lelkemet is eléri hűs alkonyatkor hatalmas Isten közelséget, ó, én jó Uram, adj nekem, adj mindörökre hűs alkonyati békességet. Ha ez alkonyatkor most újra felhangzan a gyönyörű emberkereső szavad, hadd lenne boldog válaszom. Jövök, Uram, Éden útja már egészen szabad. Legyen végre embermilliók édene átoktól, bűntől megszabadult tudat. Add, drága mennyei atyám, ismerjem, bírjam, hirdessem ezt az utat. Istenem, ha leszáll az alkony, és elül a nappali forró elégedetlenkedés, csönd lesz már szívemben is, béke, aki te vagy, ez már nem kevés.

Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok, én megkönnyítelek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű, és megtaláljátok lelketek nyugalmát. Az én igám édes, és az én terhem könnyű. Gyakran mégis megpróbálom egyedül viselni a rám rótt terheket, és kudarcot vallok. Pió atya így bátorít: kérem Jézust, hogy engedje meg, hogy az őt őszinte és tiszta szívvel szerető lelkekkel együtt te is egyre jobban értékeld az ő szeretetteljes hívását. Az én igám édes, és az én terhem könnyű. Az isteni mester gyengéd meghívása vigasztaljon ebben a próbatételben. A Jézus által oly szívesen küldött szenvedéseket ismerjük meg úgy, mintha örökké együtt kellene velük élnünk. Így, amikor a legkevésbé számítasz rá, Jézus, aki nem bírja elviselni, a sokáig szenvedj, megszabadít tőlük. Eljön, hogy levegye rólad a terheket, és vigaszt nyújtson, új bátorságot oltva lelkedbe. Amikor választottjai vállára keresztet helyez, megerősíti lelküket, hogy a terhet viselve vele együtt emelkedjenek fel. Uram, segíts, hogy mindig hozzád forduljak, ha terhek nyomják a vállam, felismervén, hogy te vagy. Elveszed őket, vagy erőt adsz, hogy elviseljem őket.

szorult helyzetükben az Úrhoz kiáltottak, és megmentette őket minden félelmüktől. A vihart szellővész elindította, és a tenger hullámai elcsitultak. De hogyan engedhetem meg Istennek, hogy szétárassza bennem nyugalmát, ha az emberek és a helyzetek vihart kavarnak az életemben? Gondolatainkat fordítsuk a mennyország igazi hazánk felé, amelynek a földi világ csak fakó képe. És igyekezzünk isteni segítséggel minden vidám és nehéz helyzetben megőrizni az elégedettséget és a nyugalmat, ahogyan az a derűs Názáret igaz híveihez illik. Figyeljünk oda éberen a legkisebb zavarra is, és amint a csüggedés jeleit tapasztaljuk magunkon, gyermeki bizalommal és teljes odaadással forduljunk újból Istenhez. Ha lelkünkben mindig megőrizzük a békét és a nyugalmat, nagyot lépünk előre Isten útjain. Ha azonban elveszítjük a békét, az örök életért tett minden erőfeszítésünk csak kevés, vagy semennyi gyümölcsöt nem hoz. Uram, segíts, hogy mindig hozzád forduljak és engedjem, hogy helyreállítsd bennem a nyugalmat még akkor is, amikor viharok tombolnak körülöttem.

Dévény Erika, aggódó szív. Az aggodalom olyan, mint a hintaszék, csak indulsz, de azóta végére sosem érsz. És míg a hintaszékben legalább tiéd a nyugalom, addig békéd elvész, szorítja az aggodalom. Hiába félted a gyermeket, hogy rossz útra lép, nem aggodalmad óvja az út kereszteződést, remegő kézzel engeded el az útra kelőt. Pedig nem a félelmed, mi megvédi őt. Aggódva nézed a vihar felhőket, pedig az nem védi meg óvó tetődet. Hiába kerülöd így az ördög tüzét, az aggodalom nem olt, csak belülről tép. Az aggodalom szilánkjai összerakódnak. A ma terhével egységet alkotnak, és kész lesz egy olyan hatalmas teher, amelyet szíved már nem bírhat el. Nem tudod, mit hoz a jövő, mi az, mit kapsz, hisz emberi léted erre nem adhat választ, s ha aggódsz, mert azt féled, rossz lesz élted, csak azért lehet, mert kevés a hited. Legyen előtted Péter példája, az aggodalom őt is megtalálta. Amint a vízen hitét kezdte feledni, tanító példaként elkezdett süllyedni. Isten igéje válaszol neked, megnyugtat téged, ha hűen figyeled, azt mondja, ne aggódj a holnapért. A holnap majd aggódik magáért. Az égi madarak sem vetnek, aratnak, mégis az Úr kegyelmében laknak. A mezei liliomok sem varnak ruhákat, az Úr akaratából mégis pompáznak. Ne akarj már akkor átkelni a hídon, amikor még nem is tudsz a folyóról. És ha már látod a folyót, akkor se félj. Isten szárnyokat adna, ha leesnél. Hited legyen ernyő, de ne te döntsd el, hogy esőtől vagy naptól védjen. Isten teremtette az esőt és a napot, áldásként adja neked, mit alkotott. Életünk minden holnapja előbb Istennel találkozik. Tud, hogy az Úr szeret téged, ne aggódjon a szív. Hidd, hogy az utadat mindig a béke vigyázza, melyen a pásztor elől megy, és a bárányok utána.

0: A hitben és szeretetben élő emberek képesek legönzetlenebbül adni.
1: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

0: Az Úr, aki a hegyen gondoskodik, ez az Ábrahám története, akkor vált konkrétá és elevenné ez a szó, amikor egy húsvéti virasztáson, amit itt a neokatekumenális úton minden évben nagy örömmel készítünk elő és ünnepeljük, mellettünk ült a 7 éves leukémiás gyerekünk. Ez a szó nagyon megerősített minket, hogy bármi is lesz a gyerek sorsa, az Úr gondoskodik. Ez a bizonyosság arról, hogy örök élet létezik. A gyerekünk is tudta, hogy mi a betegsége, hiszen állandóan rosszul volt, kivizsgálták. Nagyon érdekes, hogy amikor kiderült, hogy leukémiás, mi egy zarándoklaton vett részt Lorettóban, ahol a babysitter fölhívott minket, hogy képzeld, megint lázas a gyerek. Ekkor hívtam föl a hematológust, aki mondta, hogy most akart engem fölhívni, hogy vigyük be a gyereket egy csontvelő vizsgálatra, és mondom, hogy kizárjuk a leukémiát, és erre azt mondta, hogy vagy megerősítsük. Hát ez olyan volt nekem, mint egy döfés. És amikor letettem a telefont, akkor kezdődött egy körmenet, ahol Szűz Máriát hozták. És nagyon láttam akkor, hogy milyen jó, hogy pont itt vagyunk ezen az zarándoklaton, mert egész más, hogy kezdődött ez egész kálvária, hogy így mondjam, borzasztóan szenvedtünk akkor éjszaka, a félelem miatt, hogy hogy lesz, mint lesz, de tehát megerősítést kaptunk. És a gyerek úgy fogadta, hogy nekem például érdekes, hogy ez egy anyai ösztön talán, hogy minden nap úgy mentem a kórházba, mint hogyha az operába mennék. Nagyon csinosan felöltözve, sminkel, hogy ma van, és örülünk. És megmondtuk neki, hogy ilyen beteg, reméljük meg fogsz gyógyulni, tehát azt hangsúlyoztuk, hogy meg fogsz gyógyulni, de hogy ő hogy fogadta, hogy amikor vége lett a betegségének, és mentünk vissza az első kontrollvizsgálatra 8 évesen, akkor azt mondta nekem, hogy mama, milyen jó volt ide járni. De ő így érte meg? És ez egy nagyon megerősítés volt nekünk akkor, hogy bármi is lesz. A hit, hogy van feltámadás, hogy az örök élet van.
1: Lakatos Magdolnának, a neokatekumenális út nevű közösség tagjának gondolatait hallották.

Szeretettel köszöntlek benneteket a mai katekézis műsorunkban. A mai napunknak az előző folytatásaként a témája: mi mozgatja az életünket? A Prédikátor könyve ez így fogalmaz a 4. fejezetben, és láttam, hogy minden fáradozást és sikeres munkát az emberek kölcsönös irítsége kísér. Vagy az egyik gondolkodó agy fogalmaz: a céltalan ember olyan, mint a hajó, amelynek nincs kormánya, egy kósza vándor, egy senki. Mindannyiunk életét mozgatja valami. A szótárak többnyire így határozzák meg a mozgat szó jelentését: vezérel, irányít, indít. Legyen szó akár járműről, valamelyik testrészünkről, vagy éppen egy labdáról, amikor mozgatjuk, mi határozzuk meg az irányát. Vajon az életünket milyen mozgató erő irányítja? Talán éppen egy nehézséget vagy egy határidőt neveznénk meg legszívesebben, vagy esetleg egy fájdalmas emléket, egy visszatérő félelmet, vagy egy tudatalatti indítékot? Százféle körülmény, meggyőződés, érzelem vezérelhet bennünket. A mai alkalommal felsorolom az 5 leggyakoribb mozgató erőt, mozgató rugót az életünkben. Első: vannak, akiket a bűntudat vezérel. Egész életüket azzal töltik, hogy szégyenüket leplezni igyekezve menekülnek rég megbánt tetteik elől. Ezek az emberek az emlékeik fogságában élnek. A múltjuk irányítja a jövőjüket is. Gyakran öntudatlanul büntetik magukat azzal, hogy saját sikerüket is szabotálják. Káin kizáratott Isten jelenlétéből a vétke miatt. Bújdosó és kóborló leszel a földön, mondja az Úr neki a Teremtés könyvében. Ugyanezzel a kifejezéssel jellemezhetnénk a mai emberek többségét is, cél nélkül vándorolnak végig életükön. Múltunk valóban formál bennünket, ám nem kell, hogy fogságában tartson. Isten szándékait semmiképpen sem korlátozhatja. Egy Mózes nevű gyilkost népvezéré formált, a gyáva Gedeont pedig bátor hőssé. Velünk is képes csodát művelni hátra levő életünkben, hiszen egyik jellemzője az Úrnak, hogy tiszta lapot és új esélyt ad az embernek. A Szentírás így ír erről a 32. Zsoltárban: boldog, akinek hűtlensége megbocsátatott, vétke eltöröltetett. Boldog az az ember, akinek az Úr nem rója fel bűnét, és nincs lelkében ánokság. Aztán második mozgató erőként megemlíteném, hogy vannak, akiket a sértődöttség és a harag vezérel. Ezek az emberek ragaszkodnak a sérelmeikhez, képtelenek túltenni magukat rajta. Ahelyett, hogy megbocsátanának, és így felszabadítanák magukat a fájdalom alól, gondolatban újra meg újra visszajátszák az eseményeket. Vannak olyanok, akik elnyomják a haragjukat és hagyják felgyűlni. Vannak olyanok is, akik inkább kiadják magukból és másokra zúdítják. Mindkét reakció egészségtelen és értelmetlen. A harag mindig jobban fáj annak, aki haragszik, mint annak, akire haragszanak. Míg az, aki megsértett, valószínűleg már rég elfelejtette az incidenst, és vígan éli az életét, én azonban magamban fortyogok, s kínzom magam a fájdalmas élmények felidézésével. Pedig akit megbántottak valamikor régen, többé már nem kell, hogy bántsanak, ha csak nem ragaszkodom én magam a fájdalomhoz. A múlt elmúlt. Megváltoztatni már nem lehet, s a keserűséggel csak magunknak ártunk. Saját érdekünkben az a legjobb, ha tanulunk belőle, majd tovább lépünk. Hiszen a Szentírás is így figyelmeztett Jób könyvének 5. fejezetében: az ostobát megöli a bosszúság, és a balgát halálba kergeti a heveskedés. Harmadik mozgató erő:
vannak, akiket a félelem vezérel. A félelmek fakadhatnak egy elszenvedett traumából, irreális elvárásokból, túlságosan korlátozó neveltetésből, sőt még genetikai hajlamból is. Azonban a kiinduló októl függetlenül sok jó lehetőségtől megfosztják magukat a félelmeik által irányított emberek, mert nem merészkednek ismeretlen terepre lépni. Inkább bebiztosítják magukat, kerülnek minden kockázatot, és igyekeznek fenntartani a rendet. A félelem nem más, mint magunkra kényszerített börtön. Ha bezárjuk magunkat, nem leszünk képesek megvalósítani Isten szándékait az életünkben. Nem bontakozik ki az életünk. Feltétlenül szembe kell szegülnünk vele a hit és a szeretet fegyverével. A Szentírás így fogalmaz az 1. János levélben. A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár. Aki pedig fél, nem lett tökéletes a szeretetben. Negyedik mozgatóerő. Vannak, akiket anyagi szempontok vezérelnek. Az ő életük fő célja az anyagi gyarapodás, biztonság. Az, hogy mindig többre vágynak, azon a téves felfogáson alapul, hogy ezáltal úgy vélik, boldogabbak, fontosabbak lehetnek, és nagyobb biztonságban élhetnek, de mindhárom gondolat hamis. Hiszen az anyagi javak csak idéglenesen képesek boldoggá tenni az embert. A tárgyak képtelenek a változásra, ezért végül megújjuk őket, és valami újabbra, nagyobbra, jobbra vágyunk. És az is téves hiedelem, hogyha nagyobb vagyonra teszünk szert, akkor fontosabbá válunk. Emberi értékünk ugyanis nem egyenlő vagyonunk értékével, és nem is az határozza meg. Isten szerint nem az anyagi javak a legértékesebbek az életben, és ez számunkra is így áll. A legelterjedtebb tévhit a pénzzel kapcsolatban az, hogy vagyonunk gyarapodásával biztonságunk is nő. Ez azonban nem így van, hiszen számtalan rajtunk kívülálló tényező hatására egy pillanat alatt elveszíthetjük mindenünket. Valóságos biztonságot csak olyasmiben találhatunk, amit nem vehetnek el tőlünk. Az Istennel való kapcsolatban. Az ötödik ilyen erőforrásunk, mozgatórugónk. Vannak, akiket a megfelelési kényszer vezérel. Ők azok, akik engedik, hogy a szüleik, a házastársuk, a gyermekeik, tanáraik vagy a barátaik elvárásai irányítsák életüket, vagy éppen az ő elképzelt elvárásaik, hogy mások mit várnak el tőle. Sokan törekszenek arra még felnőtt éveikben is, hogy kivívják folyton elégedetlenkedő szüleik elismerését. Másokat a kortárs csoport nyomása, a többiek véleményétől való félelem hajt. De sajnos azok, akik a csordát követik, legtöbbször elvesznek a tömegben. A sikerhez vezető összes módszert nem ismerem, de azt tudom, hogy a bukáshoz vezető egyik biztos módszer az, ha szeretnénk mindenkinek megfelelni, ha mindig csak mások véleménye irányít, akkor jó úton haladunk afelé, hogy éppen csak Isten tervéről maradjunk le. Jézus szerint azonban senki sem szolgálhat két úrnak. Máté evangélium 6. fejezet. Ezeken kívül más erők is mozgathatják életünket, de mindegyik zsákutcába vezet. Kihasználatlan lehetőségekhez, szükségtelen feszültségekhez, beteljesületlen élethez. Ezért az Úr arra hív meg bennünket, hogy életünket egy vele együtt egy szép kalandnak tekintsünk, amelyben segít, hogy értelmesen éljük, céllal bíró életet éljünk. Olyan életet, amelyet Isten szándékai mozgatnak, vezérelnek és irányítanak. Mert semmi sem fontosabb, mint megismerni Isten tervét az életünkkel kapcsolatban, és semmi sem kárpótolhat érte, ha ezt elmulasztjuk, sem siker, sem gazdagság, sem hírnév, sem élvezet. Enélkül az élet nem más, mint
értelmetlen mozgolódás, céltalan cselekvés, lényegtelen események halmaza. Túl triviális, kicsinyes, haszontalan. Miért jó, ha megtaláljuk az életcélunkat? Itt is jön az ötös szám. Öt szempontból is igen hasznos, ha céltudatosan éljük az életünket, Isten céljainak megfelelően. Első. Az életcél ugyanis értelmet ad az életünknek. Úgy vagyunk megalkotva, hogy értelmes életet akarjunk élni. Ezt kutatva próbálnak ki sokan még olyan megkérdőjelezhető módszereket is, mint az asztrológiát vagy az alternatív tudományok különböző ágait. Aki megtalálta élete értelmét, az szinte mindent elvisel, aki viszont nem, az alig bír el bármit is. Egy 20-as éveiben járó fiatalembertől hallottam. Egy nagy rakás szerencsétlenségnek érzem magam, próbálok lenni valami, de igazából azt sem értem, hogy ki. Épp csak vegetálok. Majd ha egyszer rájövök, miért élek, akkor fogom úgy érezni, hogy elkezdődött az életem. Isten nélkül nincs célja az életnek, cél nélkül pedig értelme sincs. Ha pedig nincs értelme, akkor se nem fontos, se nem reményteli. A Biblia szerzői közül is sokan hangot adnak ennek a reménytelenségnek. Izraels például így panaszkodik a 49. fejezetben. Hasztalan fáradoztam semmiért, hiába pazaroltam erőmet. Vagy Jób így beszél a 7. fejezetben, napjaim reménytelenül múlnak el, majd pedig később. Megvetem az életemet, nem kell tovább, hagyd békén, mert időm csak egy lehelet. A legnagyobb tragédia nem is a halál, hanem az élet cél hiánya. A remény legalább annyira létszükséglet az ember számára, mint a levegő és a víz. Nem élhetünk nélküle. Elmondja az egyik orvos is, hogy egy egyszerű kérdés segítségével megjósolható, melyik daganatos betege fog meggyógyulni. Kérdése pedig, szeretné-e megérni a 100. születésnapját. Azok, akiknek mélyen átért életcéljuk volt, mindig igennel feleltek, és nekik volt a legtöbb esélyük a túlélésre. A remény abból származik, ha célja van az életünknek. Nem szabad elkeserednünk, ha reménytelennek érezzük az életünket, hiszen ha megtaláljuk életcélunkat és elkezdünk annak megfelelően élni, akkor bámulatos változásokra számíthatunk. Isten így szól hozzánk a Jeremiás könyvében. Mert csak én tudom, mi a tervem veletek, békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. Ha még úgy is érezzük, hogy megoldhatatlan nehézségek tornyosulnak előttünk, az Efezusi levélben a Szentírás Isten igéje azt ígéri Istenről, mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk. Második, az életcél leegyszerűsíti az életünket. Körülírja, hogy mivel kell és mivel nem kell foglalkoznunk, meghatározza, mely tennivalók lényegesek és melyek nem. Elég föltenni a kérdést, hozzásegít-e ahhoz, hogy betöltsem Istentől kapott céljaim valamelyikét. Világos életcél nélkül viszont nincs meg az alap, amelyre támaszkodva tudnánk döntéseket mérlegelni, időt és erőforrásokat beosztani, és csak pillanatnyi körülményeinkre, kényszerítő erőkre, hangulatunkra hagyatkozhatunk. Aki nincs tisztában élete céljával, hajlamos túl sokat vállalni, ebből fakad aztán a stressz, a kimerültség és a konfliktusok. Képtelenség mindazt teljesíteni, amit az emberek elvárnának tőlünk, hiszen épp csak annyi időnk van, hogy Isten akaratát véghez vigyük, tehát ha nem sikerül mindent elvégeznünk, akkor valószínűleg többet vállaltunk, mint amennyit Isten szánt nekünk, vagy a másik lehetőség, túl sokat nézzük a tévét, számítógép, egyebet. Ha az életcélunknak megfelelően élünk, akkor egyszerűbb lehet az életmódunk, és elviselhető lehet az időbeosztásunk. Erre is értelmezhetjük, amit a Szentírás mond. Van, aki gazdagnak vagy elfoglaltnak mutatja magát, pedig semmi sincs.
Van, aki szegénynek, vagyis egyszerűen él, pedig nagy vagyona, vagyis teljes élete van. Példabeszédek 13. Ezen kívül lelki nyugalmunkat is megtalálhatjuk, ha így élünk. Izaiásnál van leírva a 26. fejezetben, kinek szíve reját támaszkodik, megőrződ az teljes békében, mivel te benned bízik. Harmadik. Az életcél segít összpontosítani. Így az igazán fontos dolgokra fordítjuk az erőnket, és sokkal hatékonyabbá válhatunk. Az emberi természethez hozzátartozik, hogy könnyen elterelik a figyelmét a kevésbé fontos apróságok. Szeretünk, lehet egy kérdéssel több játékot játszani saját életünkkel. Valaki így fogalmazott, hogy az ember csendes elkeseredettségben éli életét, ma azonban azt mondhatnánk, hogy céltalan összevisszaságban. Pörgünk körbe-körbe ész nélkül, mint egy bugócsiga, de nem jutunk vele sehova. Életcél hiány az ember folyamatosan változtat, irányt, munkahelyet, kapcsolatokat, közösséget, minden más életkörülményt azt remélve, hogy az újítás majd mindent helyre tesz, s még a szívében érzett űrt is betölti. Azt gondoljuk, hogy mostantól minden másképp lesz, holott az igazi hibát, az életcél és az összpontosítás hiányát nem küszöböltük ki. A Szentírás figyelmeztet az Efezusi Levél 5-ben, ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. A fókuszálás, a koncentrálás erejére kiváló példa a fény. A szórt fénynek alig van hatása, de ha egy pontra fókuszáljuk, már is nagyobb az ereje. A napsugarai, ha egy nagyító segítségével egy pontra gyűjtjük őket össze, képesek meggyújtani a papírt vagy a fűszálat. S ha még pontosabban fókuszáljuk a fényt, mint a lézersugár esetében, akkor az acélt is képes áthasítani. Alig vetekedhet bármi is a célra összpontosító élet erejével. A történelem során mindig azok voltak a legnagyobb hatású emberek, akik tudtak céljukra összpontosítani. Pál apostol például szinte egymaga terjesztette el a kereszténységet a római birodalom egész területén. Az ő titka sem volt más, mint az, hogy összpontosított. Ahogy ő maga fogalmaz. Filippi levélben egyet teszek, ami mögöttem van, az elfelejtve, ami pedig előttem van, annak neki feszülve futok egyenest a cél felé. Tehát hatásos életet szeretnénk, akkor meg kell találnunk a fókuszpontot. Fel kell hagynunk a kapkodással, nem szabad mindenbe belevágnunk, ami csak az utunkba kerül. Meg kell próbálnunk kevesebb dologgal foglalkozni, és még esetleg a jót is kimetszeni.

Miből sem meríthetünk több erőt. Viszont ha nincs meg a cél, minden lelkesedés szertefoszlik, s már a reggeli felkelést is megerőltetőnek érezzük. Az értelmetlen munka sokkal kimerítőbb, mint a sok munka. Megcsapolja erőnket, s minden örömtől megfoszt. Ahogy valaki írja, ez az igazi öröm az életben, egy általad hatalmasnak elismert cél elérésében eszköznek lenni. A természet kezében erőnek lenni, s nem lázas, önző, beteges, panaszkodó kis csomónak, ki szemrehányást tesz a világnak, amiért nem az ő boldogságát tartja szem előtt. Továbbá az utolsó. Az életcél ismerete felkészít az örökkévalóságra. Sokakat éltet az a cél, hogy maradandó örökséget hagyjanak maguk után a Földön, hogy emlékezzenek rájuk, amikor ők már nem lesznek itt. Csak hogy ami végső soron számít, nem az, ahogy az emberek tekintenek ránk, hanem az, ahogyan Isten. Sokszor megfeledkezünk arról, hogy minden eredményt túl lehet szárnyalni. A rekordok megdőlhetnek, a hírnév megkophat, az elismerés feledésbe merül. James Dobson célja az volt, hogy az iskola teniszbajnoka legyen, s valóban dagadt is a mele büszkeségtől, amikor a trófeája elfoglalta méltó helyét az iskolai vitrínben. Évekkel később aztán valaki feladta neki postán a serleget, a kukából bányázta ki, amikor felújították az iskolát. S Dobsonnak rá kellett jönnie, csak idő kérdése, hogy az összes trófeánkat a kukába dobja valaki. Rövidlátó cél, ha földi örökség megteremtésére törekszünk, sokkal bölcsebben használjuk ki az időt, ha a romolhatatlan örökséget hozunk létre. Ugyanis nem azért születtünk a földre, hogy majd emlékezzenek ránk, hanem azért, hogy felkészüljünk az örökké valóságra. Egy napon majd oda kell állnunk Isten elé, s ő számba fogja venni életünket, elvégzi az utolsó vizsgálatot, mielőtt belépnénk az örökké valóságba. A Biblia így ír erről, hiszen mindnyájan oda fogunk állni Isten ítélőszék elé, tehát mindegyikünk maga fog önmagáról számot adni Istennek. Szerencsére maga Isten is azt szeretné, ha sikeresen átmennénk ezen a vizsgán. Ezért előre rendelkezésünkre bocsátotta a tételsort, a Biblia alapján feltételezhetjük, hogy két keresztkérdésre számíthatunk tőle. Az első, mihez kezdtél a fiammal Jézus Krisztussal? Sem a vallási hátterünkre, sem a teológiai nézeteinkre nem fog rá kérdezni az Úr, csak is arra lesz kíváncsi, hogy elfogadtuk-e, amit Jézus tett értünk, és megtanultunk-e bízni benne és szeretni őt. Jézus mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. És a második kérdés, mihez kezdtél azzal, amit rád bíztam? Hogyan élted az életed, hogyan használtad föl a képességeket, lehetőségeket, az erőt, a kapcsolatokat és az erőforrásokat, amelyekkel megajándékoztalak, hogy sávfákodj? Magadat építetted belőlük, vagy azokra a célokra használtad föl őket, amelyekre teremtettél? Erre szeretne az Úr felkészíteni? Az első kérdésre adott válasz fogja meghatározni azt, hogy hol, a másodikra adott válasz pedig azt, hogy miként töltjük majd az örökké valóságot is. A közös gondolkodásunk végére mindkét kérdésre megszülethet a válasz. Kinek szíve reát támaszkodik, megőrződ azt teljes békével, mivel te benned bízik, Izajás 26.3.

Klubrádió Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Sepsiszentgyörgyön a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Vasárnapi adásunk témái. A Szent Atya homiliája szombat este az Albanói tónál. A tavi zsizanya körül imában egy test vagyunk. A pápa imája a körbenet végén a tavi boldogasszony kegyszobra előtt. A Szent Atya vasárnapi úrangyala imája. Legyünk mindig őszinték az Úrhoz, feltétlen bizalommal. Leó pápa homiliája az Albanói tónál. A tavi zsizanya körül imában mindnyájan egy test vagyunk. Augusztus 29-én szombaton este 6 órakor Leó pápa szentmisét mutatott be az Albanói tó partján épült Madonna del Lago, tavi boldogasszony modern templomában, amelyet Szent VI. Pál pápa 1977. augusztus 15-én nagy boldogasszony napján szentelt fel. Leó pápa homíliájában arra buzdított, hogy továbbra is szeressünk, bocsássuk meg egymásnak, felajánlva magunkat élő, szent és Istennek kedves áldozatként. És ne csüggedjünk, ha nehéz is, a mi erőnk az Úrban van, és az ő segítségével minden lehetséges.
1: Sono lieto di celebrare con voi.
0: Örömmel ünneplem veletek a tóparti boldogasszony ünnepét, ahogyan azt néhány elődöm is tette a múltban. Szent VI. Pál, aki akarta és támogatta is e Máriánus szentélt templom felépítését, és fel is szentelte azt. Valamint Szent II. János Pál pápa, aki itt kívánt megemlékezni róla és megújítani üzenetét, kezdte homiliáját Leó pápa. Az ige liturgia olyan szövegeket kínál számunkra, amelyek jól harmonizálnak ezzel a hagyományos eseménnyel. Az első olvasmányban Jeremiás próféta arról beszél, hogy ellenállhatatlanul vágyik válaszolni a kapott hívásra.
1: Mi hai sedotto, Signore, dice.
0: Uram, rászedtél engem, mondja, és én hagytam, hogy rászedjél. Szívemben valami égő tűzhöz hasonló volt, megpróbáltam megfékezni, de nem tudtam. Isten kinyilatkoztatta a prófétának, hogy anyja méhétől fogva ismerte és kiválasztotta őt, és hogy örök szeretettel szereti népét.
1: Di amare il suo popolo di amore eterno.
0: Beszélt neki üdvözítő tervéről, ő pedig már nem tudott tovább hallgatni. Ellenállhatatlan késztetést érzett, hogy elvigye üzenetét mindenkinek, bár tudta, hogy ez azt jelenti, hogy olyan dolgokat fog mondani és tenni, amelyek sokaknak nem fog tetszeni. Szenvedéssel és félreértéssel kell szembenéznie, odáig menően, hogy egész napra a nevetség tárgyává válik. De a szeretet arra készteti, hogy népe javára cselekedjen, megalkuvás nélkül, mindvégig, hangsúlyozta Leó pápa. Ezt tanítja nekünk Jézus is az evangéliumban. Nemrég 5000 embert jól lakatott 5 kenyérrel és 2 hallal, majd további 4000 embert 7 kenyérrel és néhány kis hallal. Most ezen gesztusok sikerén túl elmagyarázza tanítmányai számára tettének messiás jelentését.
1: Il senso messianico di ciò che ha compiuto.
0: Ettől kezdve Jézus jelezni kezdte tanítványainak, Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvedni a vénektől, a főpapoktól és az írástudóktól, megölik, de harmadnapra föltámad. Elmagyarázza, hogyan fogja a számos csodatétel után véglegesen kinyilvánítani dicsőségét. Azáltal, hogy szabadon feláldozza életét, és felajánlja magát a kereszten megtört kenyérként. És meghatározza, hogy aki folytatni akarja a küldetését, annak ugyanezt kell tennie. Ha valaki utánam akar jönni, mondja, tagadja meg magát, vegye fel keresztét, és úgy kövessen engem. Jézus így tárja fel, hogy csak a szeretet üdvözít. Az a szeretet, amelyet Isten azzal mutatott meg nekünk, hogy emberré lett, meghalt és feltámadt értünk, és erre válaszol az a szeretet, amellyel mi is alázatosan felajánljuk magunkat neki és testvéreinknek. A mindennapi szeretet hűséges állatotosságában, valamint a legkülönlegesebb gesztusokban, időnként egészen a vértanúságig menően. Ahogyan az sajnos ma is megtörténik sok keresztényjel a világ különböző részein. Szent Ágoston azt mondta, hogy az arató öröme megmutatja a vető szándékát.
1: Dimostra l'intenzione del seminatore.
0: És mi is szeretnénk magunkévá tenni az ő érzéseit. Isten segítségével fáradhatatlanul, mértért nélkül szeretnénk elvetni végtelen szeretetének magvait mindenhol a világon, hogy legyen ma és mindig valaki, aki örülhet gyümölcsei learatásának. Sajnos nem mindenki érti a teremtő ezen álmának szépségét, jóságát és konkrét mi voltát, sőt sokan utópiának tartják. Azt mondják, oda tartani a másik arcodat is, az a veszteseknek való. Az elutasítás ellenére adni naív dolog. A határtalan megbocsátás pedig a gyengéknek való. Nem csoda. Még Péternek is nehezen ment ez az új és másfajta gondolkodásmód. Jézus azonban kategórikus marad. Csak a szeretet útja az élet útja. Ne áltassuk magunkat, jelentette ki Leó pápa. A gyűlölet és az erőszak semmi jót nem hoz, csak pusztítást és halált. Mindig, még akkor is, ha azok elszenvedett igazságtalanságokra adott válaszok. Minden nap látjuk ezt. A családi életünk apró dolgaitól kezdve, egészen a világ nagy szinteréig. Mindez megerősíti azt, amit Jézus tanított nekünk. Aki meg akarja menteni az életét, elveszíti azt, aki pedig elveszíti az életét, én érettem, az megtalálja azt. Kedves fivéreim és nővéreim, folytatta a Szent Atya.
1: Cari fratelli e sorelle, abbiamo tanto bisogno di vita.
0: Annyira szükségünk van életre, reményre, nyugalomra és békére, önmagunkban, városainkban, a népek és nemzetek között. Ezért bármilyen seb, bármilyen sértés is érjen minket, ne engedjük, hogy a gonosz eltorzítsa emberségünket és megrontsa szívünket. Ne igazodjunk e világ mentalitásához. Továbbra is szeressünk, adjunk, bocsássunk meg, felajánlva magunkat élő, szent és Istennek kedves áldozatként, hogy megőrizzük és ápoljuk önmagunkban és másokban az isteni képmás végtelen méltóságát, amelyet lelkünkben hordozunk. És ne csüggedjünk, ha nehéz. A mi erőnk az Úrban van, és az ő segítségével minden lehetséges. A tó menti körmenet szertartása, amelyet hamarosan megteszünk, szintén erre emlékeztet minket. Jézus egy másik csodáját idézi fel, amely röviddel az előbb hallott események előtt történt, amikor a mester a galileai tengeren a vízen járva utolérte a megriadt tanítványokat, és a partra vezette őket, lecsendesítve a vihart.
1: Sedando la tempesta.
0: Pontosan akkor, amikor a legjobban megijedtek, kitéve az ellenszél kénye kedvének, arra buzdította őket, hogy legyen hitük, és imádkozzanak, találjanak békét, és vele együtt folytassák az utat a kívánt cél felé. Ezzel a hittel veszünk mi is részt ezen az estén az eukarisztia ünneplésében, állapította meg Leó pápa. Az oltáron felajánljuk magunkat a kenyérrel és a borral együtt. Az Úr pedig egyesíti felajánlásainkat az övéivel, megszenteli azokat és visszaadja nekünk, átalakítva saját testévé és vérévé, hogy megosszuk azokat táplálékul az útra. Azután, mint a tanítványok, együtt elhagyjuk a partot, magunkkal víve Mária kegyképét, példaképünket és vezetőnket, hogy a kapott áldást a tó partján továbbadjuk egymásnak. Ezek egyszerű gesztusok, folytatta a pápa, amelyekkel megújítjuk Istenbe vetett bizalmunkat és gyermeki odaadásunkat Úrunk Szent Anyja iránt. És annál inkább is meghatóak, mert ahogy Szent VI. Pál szívesen emlékeztetett rá, az a gondosság teszi lehetővé őket, amellyel az itt élő kis közösség egész évben őrzi a békének ezt a helyét, hogy aztán ünnepélyes pillanatokban Isten egész népe ott összegyűlhessen, akárcsak Mária, aki befogadta Isten emberélet fiát méhébe és názáreti otthonába, hogy üdvössége aztán mindenkihez eljusson. Így a Mária tiszteletnek ez a helye
1: Di devozione Mariana
0: annak is jelévé válik, hogyan törekszik az egyház napról napra arra, hogy mindannyiunkat egy testé tegyen imádságban, érzésekben, elhatározásokban, együttlétünk rendetett és egyöntetű fejlődésében, annak a szeretetnek a szimbólumává válva, amellyel az Úr szentséges anyja által akart közel jönni hozzánk, mint egy közülünk, egészen odáig menően, hogy egyesüljön emberségünk nagy sokaságával. Gyűjjünk hát össze ma este Jézus és Mária, a fiú és az anyja körül, hogy egyesüljünk ne csak a tavon, hanem a világ minden éjszakáján Isten jelenlétének megnyugtató tükörképeként és szeretetének ellenállhatatlan visszhangjaként, amely a szeretetre hív minket, zárta homíliáját a Szent Atya. A Szent Mise után a helyi hívek vállukra emelték a Tavi boldogasszony szobrát és Leó pápa, valamint az asszisztencia kíséretében a közeli tópart Tropicana strandjára vitték, ahol felszálltak vele az ott várakozó pápai zászlós hajóra. Leó pápa hajó elején a szizonya szobra mögött ült és imádkozott, időnként áldást adva a tóparton felsorakozott híveknek. Kisebb hajók és sok kenó követte a pápai körbenetes bárkát, amely fél órás hajózás után kötött ki a pápai nyaraló alatti partszakasz San Giorgio strandján, ahol a Szent Atya imával fejezte be a szertartást és elköszönt a hívektől. A Szent Atya imája a körbenet végén a Tavi boldogasszony kegyszobra előtt. Könyörögünk! Ó Mária, Szent Szűz, a figyelem és szolgálat asszonya!
1: O Maria Vergine Santa, Donna dell'ascolto e del servizio.
0: Gyermeki szívvel fordulunk hozzád. Anyai közben járásodra bízzuk az egyházat, hogy mindig hűséges legyen az evangéliumhoz, bátor legyen az ige hirdetésben, alázatos a szolgálatban és kitartó a szeretetben. Szerető oltalmadra bízzuk a föld minden népét. Tekints jó indulattal a háború által megsebzett gyermekeidre, és bátoríts mindnyájunkban a béke utáni vágyot. Ahol a gyűlölet nő, taníts minket a megbocsátásra. Ahol a félelem uralkodik, adjál újból reményt. Fordíts törődő tekintetedet a gyermekekre, az idősekre, a betegekre, a családokra, a fiatalokra, és mindazokra, akik magányban élnek. Támogasd azokat, akik felelősséget viselnek a közéletben, hogy mindig előmozdíthassák az igazságosságot, a szabadságot, minden egyes ember méltóságát és a közjót. Védj mindazokat, akik itt a környéken laknak, azokat, akik e tó körül dolgoznak, a zarándokokat és azokat, akik itt békét és nyugalmat keresnek. Add, hogy mindannyian, reált tekintve, megtaláljuk az utat, amely Krisztushoz, a világ egyetlen megváltójához vezet, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. A Szent Atya végül apostoli áldását adta jelenlévőkre és az eseményt követőkre.
1: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Filio, Espirito Santo.
0: A Szent Misén koncelebrált Vincenzo Viva püspök, a helyi albanói egyházmegye főpásztora, Tadeusz Rozmus atya, a Castel Gandolfói villanóvai Szent Tamás plébánia templom plébánosa, valamint a szarézi rend vezetői, Gabriel Cruz, Pedro André és Fábio Attard atyák.

0: Leó pápa úrlangyala imája. Legyünk mindig őszinték az Úrhoz, feltétlen bizalommal. A Szentatya augusztus utolsó vasárnapján ismét Castel Gandolfóban tartózkodott a szombatesti tóparti szentmise után. Délben az apostoli nyári rezidencia kapujában tartotta meg a déli úrangyalai imádságot. A vasárnapi evangélium nyomán Péter és Jézus párbeszédét elemezte, amelyben az első tanítvány nem érti a mesterét, sőt ellene is szól, de mindvégig őszinte marad, és megtanulja a halálig menő engedelmességet is. A mai evangélium arról szól, hogy Jézus kinyilatkoztatja tanítmányainak közelgő húsvétja misztériumát. A messiásnak Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvedni a vénektől, a főpapoktól és a írástudóktól, megölik, de harmadnapra feltámad. Mindez nagyon távol van a tanítványok diadalmas és nagyhatalmú messiásra vonatkozó várakozásaitól, akinek segítségével legyőzhetik és eltaposhatják ellenségeiket. Már volt alkalmuk a vele töltött idő során elcsodálkozni számos gesztusán és szavain. Ez a végső üzenet azonban valóban minden várakozásukat felülmúlta. Különösen Péter fejezi ki ellenvéleményét, és feddi meg Jézus mondván, Isten mentsen, Uram, ilyesmi nem történhet veled.
1: Dio non voglia, Signore. Questo non ti accadrà mai.
0: Röviddel azelőtt felismerte benne a Krisztust, az élő Isten fiát, de most ehelyett, meglepődve és talán csalódva a hallottakon, ellentétben a gyönyörű hitvallásával, amit előbb tett, megfeddi őt. Úgy tűnik, mintha azt mondaná, igen, hiszem, hogy te vagy a messiás, de nem így üdvözül a világ. Buzgón mozdul, amelyet minden bizonnyal őszinte szeretet vezérel, és mégis tette, elgondolkodtat minket. Számunkra nem mindig könnyű megérteni és elfogadni Isten útjait, különösen akkor, amikor azok nagyon eltérnek a mieinktől. Ilyenkor a kísértés az, hogy a hit minden logikája ellenére azt gondoljuk, hogy az Úr téved, vagy ami még rosszabb, hogy nem hallgat meg minket, vagy nem törődik velünk. Ezzel a bizonytalansággal szembesülve Péter impulzivitása ellenére két fontos dolgot tanít nekünk. Az első az, hogy soha ne szakítsuk félbe, még ezekben a pillanatokban sem a párbeszédünket az Úrral.
1: Il dialogo con il Signore.
0: Sőt, hogy bizalommal mondjuk el neki még azt is, ha nehezen értjük, amit kér tőlünk. A második azonban az, hogy soha ne ítéljük meg Isten cselekedeteit.
1: E di non giudicare mai l'operare di Dio.
0: Hanem inkább alázatosan, imádságban hallgassuk meg, hogy mit nyilatkoztat ki nekünk a cselekedetei által, még akkor is, ha azok nem felelnek meg elvárásainknak. Az első apostol nagysága is éppen ebben nyilvánul meg. Jézus így válaszol neki, távozz tőlem, Sátán, és elmagyarázza neki és a többi tanítványnak, ahhoz, hogy az ő nyomába lépjenek, meg kell tagadniuk magukat, fel kell venniük keresztjüket, és követniük kell őt. Péter ezt fogja tenni, miután meghallgatta őt, elfogadja a kihívást, és hűséges maradt Krisztus szavaihoz, akit megváltójának ismert fel egész életében, egészen a vértanúságig menően. Kérjük tehát az Urat, hogy hitéletünkben és imáinkban mi is ugyanolyan őszintességgel legyünk jelen, mint Péter, alázattal mondjuk el neki, mit érzünk igazán még akkor is, amikor szívünk összezavarodott, ugyanakkor pedig ápoljuk az ő engedelmességét magunkban, hogy elfogadjuk, amit kér tőlünk, még várakozásainkon felül is. Ebben segítse minket Mária, aki fia Jézus keresztje alatt is
1: obediente ai disegni di Dio fin sotto la croce.
0: Engedelmeskedett Isten terveinek. Zárta a 14. Leó pápa a Castel Gandolfóban elmondott úrangyala ima előtti beszédét. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, vértes aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves hallgatót. Az Erdélyi Mária Rádió Sepsi Szent Györgyi stúdiójából a mikrofonnál
1: Gyulai Éva
0: és Görgényi Tünde köszönti Önöket.
1: Hamarosan az örvendetes rózsafűzért imádkozzuk a Sepsi Szent Györgyi Szent József plébánia gyerek csoport, rózsafűzért csoportjával, a minisztránsok csoportjával, melyet felajánlunk a háborúk megszűnéséért, a világbékéért, Szentatyánkért, Leópápáért, püspökeinkért és papjainkért, a keresztények közötti egységért, katolikus anyaszentegyházunkért, felajánljuk az egyházban szolgálatot teljesítő testvérekért, testi, lelki és szenvedélybetegekért. Imádkozzunk a magányosan élőkért, imádkozunk a keresztény családokért, úton levőkért és a fiatalokért is, hogy megismerjék Krisztus szeretetét. Ma is hálával imádkozunk önkénteseinkért, munkatársainkért és támogatóinkért, hogy a Szentlélek vezesse minden tevékenységüket. És imádkozunk elhunyt önkénteseink, családtagjaink, barátaink lelke üdvéért. A kedves hallgatók hívhatnak minket az ismert telefonszámokon 0259 420 555, vagy a 0359 420 555-ös számokon írhatnak üzenetet a 0758 420 555-ös számra, vagy pedig az interneten keresztül a www.mariaradio.ro honlapon az ima szándék gombra kattintva hagyhatnak üzenetet. Megkérjük kedves hallgatóinkat, hogyha élőadásba kerülnek, akkor a telefonokat halkítsák le a háttérben. És már is egy kedves hallgatót köszöntünk.
2: Halló?
1: Szeretettel köszöntjük.
2: Halló, tisztessék a Jézus Krisztus.
1: Mindenki, amen.
2: Szeretettel köszöntöm Timiká édes. Nem, Tim, Tündiká. Györgényi Tünde, ugye?
0: Igen, és Évike.
2: Évika, Évikét és mindkettőjüket. A Jóisten áldását kérem önökre, és a drága fiatalokra, akik olyan lelkesen tudnak imádkozni, olyan szép, olyan boldog vagyok, mikor velük imádkozhatok, és főleg, hogy ők végzik a fiatalok. Hát áldja meg a Jóisten őket, és a csoportot, a minisztráns csoport, ugye minisztránsok, úgy hallottam,
1: másodperccel
2: hallottam a rádiót, és továbbra is kérem a Szent Györgyi adónak a működését, és mindegyik rádiónak, mindegyik Mária adónak az működését, mert olyan szép és olyan lélek melegítő. Én is a 84. évemet töltöm, úgyhogy ez az én mindenféle szórakozásom és az egész napomat kitöltő dolog. Köszönöm szépen, áldja meg a Jóisten, imádkozok Önökkel, és bekapcsolódok minden imába. Isten áldja évik Önöket.
1: Köszönjük szépen, mindörökké, amen. Köszönjük szépen a hívását, és a Jóisten éltesse, hogy még sokáig tudjon velünk együtt rádiózni.
0: És nézzük meg, közben üzenetek is érkeztek. Ima szándékokat küldtek e-mailben. Egy édesanyja írja, heti rózsafűzéreket, szentmiséket felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, fontos szándékokért, testi, lelki nyugalomért, gyógyulásért, családom élő és elhunyt tagjaiért, Jézusom, bízom benned.
1: És egy újabb telefonálót köszöntünk. Halló, itt a Mária Rádió.
3: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindenki, amen.
3: Rózsafűzét, a szentmisét felajánlom a mindkettőjükért, a bemondókért, és a Mária Rádió összes dolgozójáért, a Levénú gyermekemnek a lábagyógyulásáért, mert ha bejutok, ha nem jutok, én mindig itt vagyok az imába.
1: És
3: az én lábom gyógyulásáért, a látásomért, a család békességért, és a kék unokámért, az egész halottaimért, az örök világosság fényeskedjék nekik. Köszönöm szépen a Köszönöm szépen, hogy bejutottam. Dicsértessék az Ág Úr Jézus Krisztus.
1: Mindenre kellmen, köszönjük szépen a hívását, együtt imádkozunk mindezen szándékokért.
0: A mai rózsafüzért és minden imádságot felajánlom a gyógyulásomért, a férjem egészségéért, és hogy a fiamnak alakuljon jól az élete, s találja meg a hozzá illő társat, Jézusom, bízom benned, egy édesanyja írta.
1: Ezt a rózsafűzét felajánlom gyógyulásért, egészségért, a gonosz távozásáért a családban. Testvérem tudjon pihenni éjszaka, ne romoljon az állapota. A Csíksomi Úr segítő Szűz Mária takarja bevédő palástjával az egész családot.
0: És telefonálót köszöntünk. Halló, itt a Mária Rádió. Halló, élőadásban van a kedves hallgató.
4: Mária Rádió?
0: Igen, élőadásban van. Hallgatjuk Halló? Önt. Igen, Mária hallgatjuk Rádió? Önt. Így van.
4: Halló.
1: Szeretettel köszöntjük.
0: Köszöntjük és hallgatjuk az ön ima kérését.
4: Mária Rádió?
0: Igen, Mária Rádió, és ön élő adásban van.
4: Köszönt olvasat, önökkel szeretném imádkozni, felajánlani a halottai lelki tüdvét, a rádiós fönnmaradásait, az önkéntességére, a szolgálatba legőkért, és egy fontos szándékért. Köszönöm, hogy meghallgattok, Isten tüzesen.
0: Mi is köszönjük szépen a hívását, maradjon velünk az imában is.
1: A mai rózsafűzért és minden imádságot felajánlom a gyógyulásomért, a férjem egészségéért, és hogy a fiamnak alakuljon jól az élete, és találja meg a hozzáillő társat. Egy édesanyja kéri az imát.
0: A mai rózsafűzért felajánlom férjem megtéréséért és a gonosz távozásáért.
1: És egy újabb telefonálót köszöntünk. Halló, itt a Mária Rádió.
5: Halló. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökjemben.
5: Ezt a rózsafűzét fel szeretném ajánlani az addigi kapott kegyelmekért, a halottaink lárká üdvéért, és a három nagyon-nagyon fontos tandékainkért, a Mária Rádió fennmaradásáért, hiszen egy félsugár a lelkünknek. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen a hívását. Együtt imádkozunk önnel.

0: Felajánlom a rózsafüzét és a mai nap minden imádságát, drága gyermekem, Erika névnapján. Kérem a jó Istent, bocsássa meg minden bűnét, és fogadja be szent országába. Az örök világosság fényeskedjék neki. Szerettei imádkoznak rá.
1: Halló.
2: Szeretettel köszöntjük. Mindörökké, amen.
1: Felajánlom gyermekem lelkét, férjem lelkét, az összes halottakért, a haldoklókért, a betegekért. Saját magam gyógyulásáért, nagyon beteg vagyok. A bűnösök megtéréséért, színei bocsánatáért, a fiatalokért, a bűnös világba élünk. Az összes papokért, szerzőtetekért, szerzetőtetekért, a magukat, a pap, rádió, mágiáért.
2: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen a hívását. Tartson együtt velünk az imában.
0: Imád kérek fiamért, családom minden élő tagjáért, édesapám lelke üdvéért. Isten fizesse.
2: Egy külföldi hallgatónk írja, felajánlom az egész heti imákat hálából családunknak testi-lelki egészségéért és házasságom megmentéséért. Isten fizesse az imákat.
0: Imád kérek gyermekeimért és unokáimért, minden rossz indulatú emberért, akik a közelünkben tartózkodnak.
2: Az egész heti rózsafűzéreket felajánlom a szűzanya szándékáért, hálából a kapott kegyelmekért, bűneink bocsánatáért, gyermekeinkért, áldásért, békért, egészségért az összes hívek számára. És egy kedves hallgatót köszöntünk, halló itt a Mária Rádió. Mindörökké, amen.
3: Ma este simáját a Szent Úrvos úr, felajánlok. Önökkel imádkozni önök itt. Mária Rádió összedolgozójáért, Kabácskért. A Jóisten áldja meg áldásos munkáikért, és felajánlom a négy gyermekemért, családjukért, kilenc unokámért, tíz unokámért, egy unokámért. Négy évi testvéremnek, családjáért. A Jóisten segíje meg mindegyiket, és a betegeknek adjon gyógyulást, sok betegét, szomszédjaimért, élő apatársét, háromázunk apatársamért, élő anyatársaimért, rázunk anyatársamért. A Jóisten adjon a halottaknak örök nyugodalmat, hogy élőknek segítő kegyelmet, a betegeknek gyógyulást. Isten figyelse, mindig önök távodik a imába.
2: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen a hívását. Örülünk, hogy együtt rádiózik velünk.
0: Ezt a rózsafüzért és a héten elhangzó szentmiséket szeretném felajánlani magam, lányom, Bálint Enikő, kisunokám Fodó Nimród és Bánk nevében, a Debrecen melletti Bocskai kertben szolgáló római katolikus papbácsiért, Kálmán atyáért, aki nagyon beteg. Drága jó Jézusom, gyógyíts meg a papácsit, mert még nagyon sokáig szükség van rá, hogy tovább nevelhesse a hitre, és segíthesse őket a lelki fejlődésben. Drága szűzanyám, kérlek szépen jár közben, te is drága szent fiadnál. Bízom benned, Rózsika írta Székely udvarhelyről.
2: És egy kedves hallgatót köszöntünk, halló itt a Mária Rádió. Sajnos megszakadt.
0: A rózsafüzért felajánlom édesapám lelke üdvéért, édesanyám gyógyulásáért, jó emberekért, az új tanévért. Kérlek, szűzanyám, vedd oltalmadba az én családomat, oltalmazd meg minket minden bajtól. Jézusom, bízom benned.
2: A mai rózsafűzéreket és minden imát önökkel együtt imádkozva felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, egész családunk egészségéért. A drága gyermekünknek egy megfelelő munkahelyért, testi-lelki gyógyulásunkért, elhunyt szeretteink lelke üdvéért, a Mária Rádió nagy családjáért és fennmaradásáért. Hálásan köszönöm egy áldott békés napot. Kíván szeretettel!
0: Hálát adok neked, Uram, minden jó téteményedért, a közös ima erejében bízva, kérek imád a hitem megerősödéséért és testi-lelki gyógyulásomért, és a kezelésem jó eredményéért.
2: Imád kérek a családomért, nagyon fontos szándékokért, idegenben dolgozó gyermekemért, gyermekeimért, minden ismerősért, munkatársért. A szűzanya óvja meg minden bajtól, Isten áldása legyen életükön, valamint ellenségeinkért is imádkozom. És egy kedves hallgatót köszöntünk. Halló?
4: Halló?
2: Szeretettel köszöntjük.
4: Halló?
2: Halljuk Önt, élőben van a kedves hallgató.
4: Dicsértesség.
2: Mindörökké dicsértesség.
4: Dicsértesség az Úr Jézus Krisztus megáldott szent nevébe.
2: Mindörökké, amen.
4: Szeretném felajánlani. Szeretném felajánlani ezt az áldott szent rózsafüzér imát, az elholt szüleimét, fiú testvéreimét, unokatestvéreimét, nagy totájét, a rokonaimét, és minden idős betegét velemmel együtt. Én is egy idős, 91 éves beteg öreg asszom vagyok. Minden keresztény testvéremért, és az idősökét főképp, mert nagyon velük érzek, hogy milyen sokat jelentnek Önök nekünk, mert így mi is szent misébe látogatásba részesülünk, és nagyon-nagyon boldogok vagyunk olyankor, köszönjük, mikor eljönnek a lelki atyák, fölkeresek.
2: Köszönjük szépen, hogy hívott, és nagyon a jó Isten még egészséget és lelki békét, hogy tovább együtt rádiózhassunk.
0: Köszönjük szépen a kedves hallgatóknak, ennyi fért a mai ima szándékfogadási időbe. Felajánljuk mindazokért, akiknek nem sikerült beolvasni az üzeneteit, azokért is, akiket élőadásban nem tudtunk meghallgatni, hívjuk Önöket, hogyha tehetik, imádkozzák velünk az örvendetes rózsafüzért. Itt a Sepsiszentgyörgyi stúdióban a Szent Benedek plébánia templom minisztráns, néhány minisztránsával fogunk imádkozni, akik az Önök imakéréseiket, imaszándékaikat fogadták.
2: Gyulai Éva
0: és Görgényi Tünde.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Úrunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted, szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözölhetünk. Szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözölhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát. Föltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafüzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz Isten Anyja Mária, könyörög érettünk, hogy életpéldáddal követve szent fiadnak szavaink és cselekedeteink elmélkedve gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében. A mi Úrunk Jézus Krisztus által. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pancilus Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását, és az örök életet. Amen.
0: Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss

0: szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse. Asszonyunk,
0: Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Az örvendetes rózsafüzér első titka, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál. Mária Isten első igazi templomban, a földön, ahol az élet megjelent. Általa Isten az én testvérem lett, és most már velünk van minden nap a világ végezetéig. Lehet nélküle egyáltalán élni. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk

0: gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a Szentlélektől fogantál.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a Szentlélektől fogantál.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit a Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Amen.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszony.

Üdvözlégy Mária, kegyelem melltájas, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szénszűz a Szentlélektől fogantál.

0: Én is hordozom Jézust, én is így akarok járni, kelni és találkozni másokkal.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit a Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszony.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit a Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: A

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: míg éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen

0: azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Az örvendetes rózsafűzér harmadik titka, akit te Szent Szűz a világra szültél. Jézus e világra születvén egyszer mindenkorra emberi családunk tagja lett. Istent most kicsi újszülöttként szemlélem. Milyen üres lenne karácsony, ha az ünnepek elmúltával elfeledném, hogy Isten valóban emberré lett, értem.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: lennünk védkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Az

0: üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akik te szentszűz a világra szültél.
1: Az

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszony.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akik te szent szűz a világra szültél.
1: Az

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Az

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Az a

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Az

0: Ajánlámen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.

0: fejedelemben.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Az örvendetes rózsafüzér negyedik titka, akit a Szent Szűza templomban bemutattál. Minden elsőszülött fiú gyermeket Istennek kell szentelni, de észszertartással vissza lehet váltani, hogy a miénk az emberi családé maradjon. Jézus öröktől fogva mindörökké Istenné, de most már a miénk is. Most bocsáss el, Uram, a te szolgádat, mert látták szemeim az üdvözítőt.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma,

0: asztal.
1: Amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.

0: Isten.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.

áldjál, amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.

szemben. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.

0: óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Az örvendetes rózsafüzér ötödik titka, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Találkozás. Bárcsak soha se veszítenélek szem elől, Jézusom, de ha mégis megtörténnék, add, hogy mindig megtalálhassalak, és egykor majd a földre leszállt mennyeire Jeruzsálemben veled lehessek mindörökké.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket

0: Nosztor. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.

0: koráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűze templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűze templomban megtaláltál.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűző templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent tűz a templomban megtaláltál.

0: óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhérnek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűze templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűze templomban megtaláltál.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária,
0: Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
3: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk, szentséges Szűz Isten anyja Mária, fogadd kegyesen áltatosságunkat, amellyel anyai oltalmat alá menekültünk. Védj hatalmas párfogásodba, és támogass áldásoddal, hogy a szent olvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük. A mi Úrunk Jézus Krisztus által. Amen. Rózsafüzér királynője, könyörögjé érettünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
4: Kedves hallgatók, köszönjük, hogy velünk együtt imádkoztak, köszönjük a fiataloknak, hogy vezették az imát. Kedves hallgatók, figyelmébe ajánlom, hogy az esti szentmisék ezen a héten 7 órától lesznek közvetítve. Itt a stúdióban a Szent József plébánia templom minisztránsaival imádkoztunk, izgultunk, köszönjük szépen nekik. További áldott estét kívánunk minden kedves hallgatónak!

Kiszakadnál? Fellélegeznél? Kapcsolódnál? A nézőpont neked szól, ha 20 és 35 év közötti fiatal felnőttként nem az elvárások szerint, hanem a saját utadon szeretnél járni. Szeretnél elmélyülni, megpihenni, és végre korlátok nélkül önmagad lenni. Az idei év témája igazán szabadon. Éld át a valódi szabadságot Szerteszfürdőn szeptember 2. és 6. között. Fedezd fel a hited, engedd el a megfelelni vágyást, és töltődj fel a fenyvesek nyugalmában. Őszintén, hitelesen, igazán szabadon.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhében fogadá a Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Ime az Úr szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te ígéd szerint.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja.
1: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
1: Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk,
1: te álom püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőtt szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk,
1: te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt, ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az élet szentség útját járva minket is egyszülött fiad követésére buzdít, tekints érdemeire, élet szentségére és közben járása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.
0: Imádkozzunk el hunyt testvéreinkért, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik,
1: és az örök világosság fényeskedjék nekik.
0: Nyugodjanak békében.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Sepsi Szent Györgyön a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Jézus él. Tanúságtételek a Mária Rádióban.
1: Köszöntöm a kedves rádió hallgatókat. Bajcsi Tibor vagyok, a Mária Rádió önkéntese, a Sepsiszentgyörgyi stúdióból jelentkezem. Önök a Tanúságtételek műsorát hallgatják, dicsértessék a Jézus Krisztus. Kedves hallgatók, aki az elmúlt héten meghallgatta a Tanúságtevések műsorát, egy kedves barátom számolt be az ő életéről, és ami nagyon fontos volt, azt láttam, hogy az ő nagymamájának az odaadottsága, aki végül is Zárdában nevelkedett, viszont a rendszer nem engedte, hogy folytassa az életet ott, és ezáltal családot alapított. Viszont az Istenhez való hűsége, buzgósága az nem szűnt meg, és törekedett az ő unokáját is úgy nevelni, hogy az az isteni kegyelem, amely Krisztusban kiáradt, abban tudjon részesülni. És elmondta a kedves barátunk, hogy milyen buzgóságot kapott kisgyerekkorában. Tetszett, amit a nagymamája mondott, hogy ne légy rossz, mert akkor Jézuska sír. Tehát nem megfenyegette, hogy megver, hanem hogy Jézuska sír, hogyha te rossz vagy. És ezt nagyon komolyan is vette. Viszont eljött a fiatalsági éve, a szórakoztató iparban, mint zenész kapcsolódott be, és normális, hogy a szórakozásban ugye akkor még ugye az alkohol volt első helyen, most már egyebek is belekeveredtek, és nem vette észre, hogy bizonyos részben már úgy függőségben van. Már szükséges a minden összejövetelen elnyomtatni, fertőtleníteni, vagy mint tudom én milyen szándékkal azt a bizonyos mennyiségű alkoholt elfogyasztani. Hogy mi lett ebből és hogy alakult tovább, ezt a következő beszélgetésünkben szeretnénk felszínre hozni. Üdvözöllek, Loránd, köszönöm szépen, hogy elvállaltad a mostani beszélgetést.
2: Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatókat.
1: Ott maradtunk el a múlt hét alkalmával, ugye, hogy észrevétlenül ugye az alkohol befolyása alá kerültél, és kezdett valami derengeni, hogy nincs rendben a dolog.
2: Így van. Így van, hát az utóbbi, tehát nagyon belém erőttem az őszinteség, hogy én amikor úgy éreztem, hogy másodnapos vagyok, azt én nem engedtem meg magamnak. Én akkor keltem fel gyorsan és mentem a legelső bárba, addig nyomtam magamba az italt, amíg érezzem magamat azt, hogy nem vagyok másodnapos. És napok tárták el, hogy megvártam azt, hogy a sötét egyen, és csak akkor jöttem haza. Tudtam, hogy akkor otthon nincsen mozgás, mindenki alszik, nem vesznek kérdőre, és akkor folytattam, hogy lefeküdjek, és reggel keltem. Persze voltak jelek. Kaptam egy olyan betegséget, hogy az epémet tönkretette, és akkor tényleg egy évig nem ittam. Egy évet ki tudtam húzni, úgyhogy csak büdöskuti vízzel szolgáltam a szomjúságomot. Vittem magammal a flakonnal a vendéglőbe is, azt ittam, nem ittam egy évig, na de egy bizonyos év után sajnos, hogy visszaestem.
1: Annyira helyreállt az epét, hogy már megbírta?
2: Visszaestem, igen. Sajnos visszaestem. Nyomtam, csak függő voltam. Hát minden nap csináltam, úgyhogy amikor zenéltem, akkor nem tettem tönkre magamat, tehát nem ittem ki, hogy most matotalkáros vagyok. Pedig az úr adott egy olyan jelt nekem, hogyha iszok, italáltal dolgozok, az ujjaim nem úgy mennek, mint amikor józan vagyok. A fülem is dugul be, tehát nem az hallom, amit józanul hallok. De én úgyse vettem számba, úgyse nem érdekelt semmi, úgyis nyomtam, és alig vártam lejárni a zenélés, hogy én akkor ott letegyem a hangszereket, és egyből tudjak menni a barátokhoz, tudjak összeülni, és tudjam tovább folytatni én ezt a zitalos állapotomat.
1: Kedves Loránd, párhuzamosan ugye elmondtad a múlt hét alkalmával, hogy kedves barátunk Attila meggyőzött arról, hogy gyere el a találkozóra, és elkezdtél rendszeresen járni. Nem volt semmi neked olyan visszaütő, hogy a találkozón egyébről van szó, te pedig más csinálsz a szolgálat után?
2: Hát én úgy vettem, hogy az Úr megbocsás.
1: Te biztál Isten irgalmában, hogyha eljössz találkozóra, akkor igen, meggyalsz.
2: Akkor még kezdetben, amikor ide kerültem az ima találkozóra, akkor még nem voltam annyira belémerülve. Tehát ittam, de nem volt még bennem ez a függőség, hogy most már megy ki belőlem, és akkor riáljak, és ne hagyjam magamat, tehát tovább folytassam.
1: Ez nekem nagyon érdekes, mert egyesek arról számolnak be, hogy azáltal léptek ki, vagy szűnt meg az alkotmány iránti vágy, te pedig len ott,
2: hát, ott és akkor
1: az időben siettél ennek.
2: Igen. Tehát egy végben ezt csináltam. Tehát nem volt napom, tehát nem érdekelt semmi, tehát az, hogy otthon a ház körül is lett volna mit csinálni, meg hogy levizsgálszak, meg ezt komolyabban vegyem, és másra fordítsam a dolgot. Nem érdekelt ilyesmi. Tehát én akkor a számban voltam, hogy nekem nem lesz könyvem. Úgyhogy meg is próbáltam. Tehát próbáltam vizsgálni, de az a helyzet, hogy oda rá kell ülni, és meg kell tanulni a dolgokat.
1: Beláttad-e anyukádnak a lelki fájdalmát, amit emiatt átért, mert...
2: Most igen. Akkor nem vettem számba.
1: Nem vetted számba.
2: Akkor én alig vártam, hogy elhúzzak otthonról.
1: Ezt köszönöm, hogy így elmondod, mert általában aki a fogságába kerül az alkoholnak, az egy kicsit másabb ember.
2: Nem vették észre, és nem tudták, hogy...
1: És nem... nem
2: és is valamit sejtett, ő valamit sejtett, mert azért kapott el, azért talált el, úgyhogy részegen jöttem az a... Na de ezt forgattam addig, amíg történt egy olyan dolog, hogy zenéltem egy olyan helyén, hogy a gazda, egy kerti partit musikáltam, és a gazda kikísérte a vendégeit a kapun kívül, és én addig le akartam ülni egy padra, egy ilyen sörpadra, a sörpad is a háta, a sörpad háta mögött volt egy farakás, de közben volt egy kicsi rés. És én úgy hátra akartam dőlni, persze volt bennem, hát nem voltam totálkáros, tehát másodnapban benne voltam, mert ez a második nap volt, hogy dolgoztam zenével. Hátra akartam dőlni, és én abban a kicsi részbe bésüllyedtem, béestem, úgyhogy a kicsi agyamot a farokásra belőttem annyira, hogy a két lábam és a két kezem leblokkált. Persze azelőtt még kaptam egy olyan...
1: Lebénultál
2: a testtől? Le. Abba a másodpercben, igen. Azt le. Persze azelőtt még nem rég, tehát azelőtt egy olyan fél év kb. Nem egy fél év, egy évvel úgy, mielőtt történt van ez a dolog, én még kaptam egy kemény járt az úrtól. Egy ugyanilyen barátom, ilyen én vagyok, zenész kollégám, csak ilyen függőségbe szenvedett, aztán nagyon túlzás, hogy te is, és belehalt.
1: Jój.
2: Ez egy jár volt nekem, de én nem vettem számba. Én úgy vettem számba, hogy én jövök ide, én itt megcsinálom józanon, amit kell, elvégzem, és ezért engemet az úr megbocsássa, hogy én drinkelek, folytatom a drinket, kalakarte. Persze levénultam akkor, tehát meg se tudtam mozítani se kezemet, se lábamot, se a számat. Tehát a beszédem se jött ki a szájamból, csak az ágát tudtam látni, a szép csillagosságát. Belsőbb volt, ugye be volt sötétedve, mert az éjjel történt ilyen 3 óra körül, kb. Ment, szünetbe ment a zene, ugye mert szünetbe szoktam tenni zenét, tehát nem is hallatszott, hogy én tudjak kiáltani, igen. Csak annyi volt, hogy jött vissza a gazdas, látta, hogy valami lábak a levegőbe lógnak, és akkor gyorsan odaszaladt, és kiúzott, és arra már valamennyire visszaregnen állodott a szervezetem, tehát, hogy meg tudtam mozdítani a lábaimat, csak ezeimet, de nem normálisan.
1: Tehát nem tudtam lábon megállni, nem tartottak.
2: Nem, hívjak mentőt, azt mondja, hívjak mentőt, gyorsan mondom, ne, valamennyire el tudtam mondani neki szép lassan, hogy ne hívjon mentőt, mivel ott megint a sűrűségek kerülök, és ott ki tudja, mikor vesznek számba, s kész, mondom, töltse pohár hideg vizet. És ő töltött nekem egy pohár csapvizet, na de az állazat, a porrat nem tudtam megfogni. Nem volt
1: nem
2: kész.
1: Nem reagált a kezed.
2: Nem reagált a kéz. Ne, ilyen nem éreztem soha életemben. Nem tudtam megfogni. Tehát nem. Éreztem, hogy itt a vénámnal, a csuklomnál, a vitt, ilyen, hát ott valami, ott valami nyomja, ott valami nyom, éreztem azt ott, pedig nem volt lekötve semmi karom, semmi, úgyhogy éreztem, hogy ott valami nyomna, amikor így elmozdítom a kezemet, de nem tudtam megfogni. Úgy valahogy ide a kebelembe, így befogtam a poros, valahogy úgy ittam meg a vizet, akkor kérdezte, hogy hogy csináljuk, mondom, majd meg megpróbálok megfelelmet, valamennyire lábra tudok-e állni, valamennyire megfelelmet tudtam lábra állni, nem mondom, hogy akkor nem maradok, nem menjek haza, mondom, ne hívja a taxit, mondom, mert akkor még reggel megint utánam kell, gyere, minden, mondom, láttam, itt neked van hálókocsit, akkor böcsköt, hogy akkor vette nemrég, úgyhogy mondom, most felszentelem, mondom, felavassuk, ott aludtam nála, minden, a reggel 5 órakor azért aggódtam, hogy fel kell, hogy kálják fel gyorsan, hogy lassan, hogy tudok-e labralni, mondom, mert nem hiányzik, nem tudom labralni, mondom, hogy kevigyenek a sürgősségre, mondom, fel a kórházba, és nekem jön a kát, meg kell csináljam, és nem lesz ki, megcsinál, találkozott most, akkor mit csináltam saját magamban? Persze már lett volna egy másik zenélés a jövő hét másik hétre, de azt már nem is vállaltam be egyáltalán. Az úr kegyelméből a labra tudtam állni, mondjuk, akkor bávig elmentem a mosdóba, elvégeztem a dolgomot, visszajöttem, még lefeküdtem.
1: Tudtál járni rendesen?
2: Igen. És akkor olyan 8 óra körül megint felkeltem, felébredtem, és akkor leszereltem a cuccot, le tudtam már szerelni a cuccot, de nem mozd a szervezetem, tehát a láb és a kezem nem úgy mozogtak, hogy idáig legelőre mozogtak. Persze, ami fájdalmam az volt, az agyam. Az nagyon fájt. A fejem, a kicsi agyam, az amikor a fejemet el kellett mozdítsam egy ilyen fél centire, egy körülbelül egy annyira, egy fél milliméterre, ma azt hittem, hogy vágják le a fejemet, annyira fájt. Le kellett tenni a párnára a fejemet, mikor feküdtem le, az volt a legnagyobb fájdalom, a legnagyobb kín. Arra a szép finom párnára. Úgy fájt, a fejem végén volt. Nem juttál eszembe, nem is érdekelt, tehát tudtam, hogy bűnös vagyok. Tehát én a számban voltam, hogy na, ez most már. De én akkor, amikor lebénultam, és nem tudtam beszélgetni, tehát beestem oda a romok közé, minden csak az eget láttam, akkor egy olyan, volt bennem egy olyan gondolat, hogy na uram, ennyi volt, most már tényleg itt vagy, megszólítottál. Ennyi volt, uram, ha te akarsz, hívsz, akkor menjek. Kész, ez van. Nem jött bennem az a gondolat, hogy bocsáss meg, hogy mit tettem, hanem ez a gondolat volt bennem. A fejemet nem tudtam mozdítani, minden, mit csináljunk, mit nem. Anyumnak eszébe, mert elvalományit el kellett kotyogjam, hogy mondom, ő se tudja, de nincs, mit csinálok, hát csak meg kell mondjam, hát így szenvedek az egészségem mellett, az így nem, egyáltalán nem kóse, nem jó. Mondtam neki, hogy mi történt, minden. Hát azt mondja, hívjuk Tibit. Hát nem tudom, mondom, hívjat, ez ami lesz. Akkor szólott neked, tudom, te imádkoztál, dicsőség a Jóistennek, mert javult, ennyiütt a fájdalmam is javult, már akkor nap, mint napra osztak, kezdett lagyulni a fejem. Addig, amíg eljött az az óra, tehát ide is eljöttem, megcsináltam, tehát kedden jöttem, megcsináltam a találkozót, persze az újak nem úgy mentek, hogy idáig mentek, tehát nem tudtam normálisan futkározni a zongorán, úgyhogy ez nem az volt.
1: És az nem jött eszedbe, hogy megkérjél áldást azért, hogy az ő így rendesen működjenek?
2: Nem, mert sukta az ördög azt, hogy nem fogok tudni meggyógyulni, mert én bűnös ember vagyok. Ez a sugallat volt sokáig. Amíg ittam, örökké ezt lőtte, ez volt bennem. Amíg eljött egy olyan pillanat, hogy persze néztem videókat, ugye láttam egy kemény harmonikást, ilyen zenész videókat, hogy hú, futkározik az ujjam, de nekem ez többet nem lesz meg. Elintéztem magamat. Kell döntsek, de ez sokáig ez volt, hogy döntenem kell, mit tudjak csinálni, hú, most letegyem az italt, nem mit. Nem hiszem el, hogy fú, na hát, ha ez van, uram, de ez van, nagyon akarod, na kész, pont. Drága jó Istenem, én neked adom a Golden Brown sört, a volt a kedvenc söröm, és a barackpálinkámat, de nagyon szépen megkérlek, mivel látod, hogy én zenész vagyok, más nem nagyon tudok csinálni, ezt a talentumot adtad. Valahogy úgy csinált, hogyha én továbbra is adsz munkát, hogy ebben a szakmában dolgozzak. Én bárhol megfordulok az életben. Én többet, se a pálinkát, se a sört, se a bort. Én az alkohol többet ne kívánjam, ezt az egy kegyelmet add meg, drága jó atyám. Többet az életben semmit nem, ezt az egyet kérek tőlem. És hogy ezt egy kiáltottam, attól a másodpercről persze az úr ezt nagyon rég várta, hogy adjam neki. Nem, hogy adjak is neki abból az italból, hanem adjam neki végleg. Hogy azt kiáltottam, én nem tudom, hogy történt, de nekem többet. Én meg nem hallok, miért sem meghaltam akkor sem. Nekem többet nem kell. Úgyhogy ez...
1: Tehát a jövőt azt mondjuk ne beszéljük.
2: Nem, igen, ezt nem tudjuk, hogy lesz.
1: De azóta...
2: Én azóta többet, és megmutatta az úr, tehát egy olyan dolgot kaptam tőle, kegyelmet, hogy alkohol nélkül is lehet bulizni. Lehet fantával, a sisütővel is lehet szórakozást csinálni, és lehet szórakoztatni az embereket, és sokkal okosabban és jobban. És ja, tudok figyelni bizonyos dolgokra, amit az alkohol belé csavar egy csatornába, ami belé folyik a szájlébe.
1: És nem is történik meg az, hogy a ráborulsz a zongorára.
2: Nem. Ezt megadta nekem azt a lehetőséget, és dicsőség az Úrnak, hogy 2 éves pár hónapja én nem is kívánom, tehát nem is érdekel engem, és sajnálom az embertársaimat, akiket látom, hogy csak bódít hülyeségre visz, tehát okos dologra nem visz egyáltalán. Tehát ez a világon a leghamisabb szer, amivel az embert be tudja csavarni.
1: Vannak még. Eldöntötted, hogy bocsánatot kérsz Istentől? Eldöntötted, hogy neki van hatalma, vegye ki az alkohol iránti vágyat, élvezet, hamis élvezetet, meg ezeket, és mondod, hogy attól a pillanattól teljesen megszűnt. Nem is kívántad.
2: Egyáltalán.
1: Igen. Ez nagyon fontos, ugye, mert ha elég sok 30 év alatt sok ilyen alkoholtól szenvedő emberrel találkoztam, és azt láttam, hogy aki komolyan veszi és kér, és áldást kér erre, annak többet nincsen problémája.
2: És persze a világ az lekacagott. Le is írt. És zenélésem sincsen az a sűrű, amennyi volt, de most itt kezdtem gondolkozni, hogy hogyan, mi, hogy engem az emberek azért fogadtak el, hogy én ittam velik egy pohár pánikát, vagy letudtam, hogy ital mellett ültem velik, és nem egy fantás pohár mellett. Tehát nem tudom ezt a felit.
1: Mit mondtak a baráti körbe, tehát a zenésztársak?
2: Voltak, akik gratuláltak, és voltak, akik csavartak vissza, hogy hát jó van, de hát lejárt, hát adj még itt most már kész, gyere ember, hát jár meg egy poharra, nem lesz semmi bajot, kés. Arrugodjatok, megmondom, én visszaeső bűnös, nem akarok lenni, mert nem tudom mennyi a korhatár. Nem tudom mennyi, hol van, ha nincs határ. Én visszaestem, én meg fogok halni, mert nem, nincs határ. És én ezt nem akarom tenni, de nem is kívánom, nem érdekel, intézzétek, hogy jónak lássátok engem, ne haragudjatok, kész. Én ülök velük egy fanta mellett és kacagnak, de én nem foglalkozok, mert én ennek olyan boldog vagyok, jól érzem magamot, mert mondta az Úr, hogy ha miattam szidalmaznak és kacagnak az emberek, ti ne aggódjatok, mert a mennyek országában megkapjátok a jutalmatokat. És ez van. És
1: ebbe, bocsáss meg, hogy megszakítalak ismét, állt ebbe változás a szolgálatodban azután, miután teljesen elszakadtál az alkoholfogyasztástól? Hogy
2: persze, a szolgálatomban az állt be, hogy alig várom, hogy tudjak menni éjszakai virasztásra, tudjak menni szentségi imádásra, mert ezeket akkor nem tettem. Én eljöttem itt a keddet, megcsináltam, tovább, ha egyszer lehet, ott van Attila, ott a másik sorgya, de éjszakaiban, ne, én éjszakai virasztás, nem, inkább a kócsomába, a barátok, és kész. Ez volt, de most, nem,
1: hát,
2: sőt, most hát én alig várom, hogy szívesebben megyek egy éjszakai virasztásra, vagy elmegyek egy világi zenélésbe, de ebben a világi zenélésre az elhelyzet, hogy avval keresem a kenyeremet, amivel a számlákot is ki kell fizetni.
1: Igen. Igen, abban nincsen semmi gond.
2: De az helyzet, hogy elmentem egy éjszakai virasztásra, nekem az Úr a másik oldalát is megoldotta. Én nagyon szeretem. Tehát éjszakai virasztást, azt, hogy én nem kerültem, most ugyanúgy belé merültem, és ugyan szeretem, ne beszélve a szentségi imádásokat, azokat én érzem. Azt, hogy én nagyon, nagyon közel állok az Úrhoz, nagyon közel vagyok vele, úgyhogy mind a kettőbe, és próbálok alkalmazkodni azt szerint, amit láttam, hogy a Medjugorjeban milyen gyönyörűen csinálja. Tehát az a szentségi imádás, az. Ott a föld, amennyel össze van írva. Az nagyon kemény.
1: A zenei szolgálat akkor, amikor megosztott voltál, tehát jöttél zenélni, kedden szolgálsz, felvállaltad, csinálod, és az, amiután találkoztál úgymond Istennel, és feloldott téged ebből a rabságból, úgy miben van egy különbség a kettő között?
2: Van. És üzent az Úr, tehát nem mondtam el előre, üzent az Úr testvérkék által, hogy a repertoárt azt meg kell változtassam, mert énekeltem, de nem tudtam, hogy mit énekelek. És utána kezdtem gondolkozni, hoppa, állj meg, hoppa. Ugye én diákkoromban rock rajongó voltam, rockzenész, tehát rockzenét éltem, haltam, tehát sajnos, hogy akkor, mikor nem kerültem még Isten közösségbe, akkor a sátán ilyen sátán imádva együttesekre volt, azokat rajongottam, most nem mondok neveket, de azokra táncoltam, azokra szöktem, úgyhogy nem tudtam, mire szökök. Sőt, a nevüket felírtam a nadrágomra, a táskámra, úgy jártam iskolába, tehát volt bennem ilyen dolog, és akkor ugye visszakerült a szakmámba is, magyar együttesekből is persze énekeltem dolgokat, amit úgy éreztem, hogy hát ezt el lehet énekelni, ez nem éppen annyira, és amikor kezdtem gondolkozni véglegesen, hogy áj, még nem éppen úgy van. Van egy olyan szövegem, hogy talált ki, kirőg az ég alatt. Akkor kezdtem gondolkozni, hogy ezt nem, ezt többet nem, ezt letettem fészvévé. Pedig abban voltunk a számmal, abban az együttes, abban volt befutva a legjobban, tehát azért szerettek reggel, fú, azért szerettek a kliensek, ha volt egy olyan helység, hogy születi bált minden, tehát 8 évente csak mi zenétük örökké, más nem hívtak, csak minket, mert a reggeli óra az alig volt, a rockét, a rockzenét, azt amit tudtuk kibővíteni, kész. Olyan volt, reggel haza kellett menni, és mi még 8 órakor a kultúrházan még vattoltunk, és még szakítottunk össze mindent. Megváltoztattam a repertoáromat, nem csak emlő az egyénekből, egy csomó, egy jó pár éneket félretettem, és nem csak rockszámot, hanem vannak magyar nóták is, amiben olyan szöveg volt, hogy a Istent a székely megvárta, ezt nem tudtam aláírni, mert ez nem igaz. Ez így van, megkötve a szával, amikor a régi háborúba kötötték az emberek, ugye akkor fogságban voltak minden, akkor másképp vették. Fáj a szívem, lelkem, mert a székelyt a jó Isten oly nagyon megvárta.
1: Igen, te kis fordítva mondtad, hogy a székely megverte Istent. De vannak ilyen tévedések.
2: Félre, igen. Rosszul mondtam, bocsánat.
1: Igen.
2: És ez nem csak ebben az egynotában, vannak még csárdások is, amiből azokat a szöveget, ahol tudom, hogy ott Istennek B van téve, azokat mind kiraktam, tehát azokat félretettem. Inkább nem kell az a pénz, leteszik az összeget, hogy na ezt a számot mondom, ne haragudj, na hogy, na milyen zenész, hogy nem tudod, kész. Inkább magamra van az, hogy ne haragudj, na nem tudod, ha tudnám se, én nekerném el, kész. És akkor, ha mit, és akkor elmondom nekik, hogy mit. De sajnos, hogy van az a helyzet, hogy nem akarják elhinni azt, hogy a jóisten nem veri meg az embert, ha nem szereti.
1: Igen, érdekes a mai embernek a fel.

0: Tehát, hogy mikor tennék tanúságot az életemről, és ilyen szóba se jöhetnem is. De most alig vártam, hogy jöhessek.
1: Igen, az úgy mondtad, hogy egyszer Istent beengedjük az életünkbe, akkor ő tovább vezet. Úgy buzdít, bátorít és egyenget az utunkat. Ez mindannyiunk életében így van. Mindaddig, amíg hagyjuk és vágyunk rá.
0: Hát igen, mert rájöttem arra, hogy ha elmondom, akkor sok ember még tanul, még sok ember megbizonyosodhat erről a dologról. Tudnék segíteni.
1: Igen, és ez megtörtént valóság, nem okoskodás. Befejezőleg most imádkozzunk mindazokért, akik akár ebben a szolgálatban, amit te is kivitelezel, rakságban és fogságban élnek minden szabadság mellett.
0: Biztos.
1: Hogy Isten megvilágosítsa az elméjüket, és szabaddá tegye bódító italoktól, ennek fogságából. Atyánk Istenünk, áldunk és magasztalunk Teged, az élet szerzőjét, az élő Istent. Hozzád kiáltunk, Uram, testvéremmel együtt mindazokért, mik a szórakoztató iparban világi vagy éppenséggel démonikus dolgokat próbálnak bevinni, hogy gyermekeid ezen szórakozzanak, ettől képzeljék, hogy boldogabbak. Kérve kérünk Jézus Szent nevében, töltsd el a bölcsesség lelkével, Uram, hogy ne tagadják meg az Isten gyermekségüket azáltal, mert most nekik küldetésük van a szórakoztató iparban, hanem érítsd meg, hogy a testvéremet is megérintetted, mint többen tanúságtevők legyenek, a te írgalmadról elmélkedjenek, erről beszéljenek, és ezt gyakorolják, Uram. Tükrözzék azt, hogy valóban Isten gyermekei, nem külsőségből és formaságból, vagy testvérem volt egy darabig, hanem abból az igazságból, amelyre meghívtad és amely megáldottad őt. Törd meg minden sötét erőnek befolyását, ami bármilyen bódító italra által vezette a hamis boldogságra, és tedd szabaddá, hogy valóban megtérve téged szolgálnak és dicsérjenek. A teljes győzelmedre sokak életében, Jézus nevében. Amen.
0: Amen.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést, Lóri, és a Jóisten áldása kísérne.
0: Dicsértesség Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen. Bajcsi Tibort hallották a tanúságtételek műsorában. Dicsértesség Jézus Krisztus.

Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Görgényi Tünde vagyok, műsorismertető következik. 2026. augusztus 31-e van, a pontos idő 18 óra és 31 perc. Nézzük meg, hogy az est folyamán milyen műsorokba, imákba kapcsolódhatnak be. Akik továbbra is velünk tartanak, nem sokára az esti mesét hallják, majd a zsuluzsmából elimádkozzuk az esti dicséretet. És 6 óra 58 perctől egy rövid gondolatot hallhatnak Veres Judit Mária önkéntesünk összeállításában, minden napunk ajándék Istentől. 7 órától közvetítünk Szentmisét Korondról, a Szentmise után majd a hét plébániájának az ismertetője hangzik el. 8 órától Hit és Tudás című adássorozatunk újabb részét sugározzuk, 21 órától pedig kiáltás ima a nemzetért, imádkozzunk együtt nemzetünk lelki megújulásáért. Majd folytatva az imát, a békerózsa füzérét fogjuk elimádkozni, és a hivatásokért is imádkozunk a kispapokkal. Efatta nyíj meg! 21 óra és 25 perc Korbajcsi Tiborral várjuk Önöket, majd 22 órától a zsuluzsmából a befejező imaórát végezzük, 22 óra 10 perctől Szilágyi László műsorát hallják, hallgassuk az örömhírt. 22 óra 40 perctől az életre növelő műsorunk ismétlését hallhatják, és 23 óra 40 perctől a Vatikáni Rádió friss magyar nyelvű adása kezdődik. Holnap, szeptember 1-én a reggeli Szentmise 8

órától lesz Csanádról, délután, hát este pedig Korondról. Megköszönöm minden kedves hallgató figyelmét magam és minden munkatársam nevében. További áldott estét, jó rádiózást kívánok. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

0: Kedves gyerekek, ma este Farkas Szilvia óvónéni mesél nektek a Mária Rádióban. Hallgassátok szeretettel!
1: Péter meg a cseresznye. Mikor Jézus Krisztus Szent Péterrel a földön vándorolt, egyszer Péter vezetett, s utána lépdelt az Úr. Amint így mentek, meddegéltek, Péter egy lópatkót talált, de bizony az ütött kopott volt, és ott hagyta. Krisztus Urunk meg nem volt rest, ahogy odaért, lehajolt, és szépen felvette. Nem sokára falut értek, Krisztus eladta patkót egy kereskedőnek, egy garasért. Megint mentek tovább. Péter hol a napot nézte, hol a déli rangszó után hallgatózott, mert a nagy úton kurucosan megéhezett. Egyszer aztán kivillant egy templomtorony. Péter örömében ernyőt csinált a két tenyerével a szeme fölé, hogy jól látta. Bizony jól látott, mert egy faluhoz értek. Péter a templom előtt éppen keresztet vetett, amikor oldalra fordult. Nini, ott van az árnyékban a cseresznyés kocsi. Megvan-e még a garasod, uram teremtőm? A mester bólintott, és a kocsihoz lépett. Hely, hogy megörült Péter, amikor a garasét éppen egy kendővel adtak. Tovább haladtak, de most már az üdvözítő járt elő, csak utána támolgott az éhes tanítvány. Várta, nagyon várta, hogy mikor telepszenek le már azt a cseresznyét megenni. Egyszer csak puty! Leesett a kendőből egy szemcseresznye. Péter lehajolt, meg sem törölte, mindjárt porosan bekapta. Puty! A másik cseresznye. Péter azért is lehajolt, azt is megette. Ahogy Krisztus Urunk tovább haladt, a lyukas kendő csak hullatta a szép cseresznye szemeket. Mikor az utolsó szem is lepottyant, Péter már jól lakott, s a mester meg visszafordult. Péter, Péter, vásod patkóért is lehajolj ezután, mert lásd, ha most nem lettél volna rest, a 77 cseresznye szemért sem kellett volna 77-szer lehajolnod.
0: Péter meg a cseresznye című mesét Farkas Szilvia óvónéni mondta el nektek. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket, jó éjszakát!

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Fény szíve, fényás, kútfeje a fénynek, szónkra figyelmez, imáinkra hallgass, gyenge szívünknek oszlatva homályát fénnyel elárasz.
1: Mai nap gondját maguk mögött hagyva, jól esik nálad nyugalomra lelni, mindig örömmel sietünk te hozzád hálaadásra.
0: Napfénye eltűnt, leszállott az alkony, várjuk világát amaz örök napnak, mely a mennyekben angyalok csapatját fürdeti fényben.
1: Mind a ma vétket, amiben ma estünk, Krisztus törője irgalomra készen, s éj idejére teljék meg a szívünk égi derűvel.
0: Menj, Atya, áldunk, Fiadat is egyben, szintúgy dicsérünk, Lélekisten, téged, égi erőtök, kormányozza bölcsen minden világot. Amen. Szebb vagy, mint akárki az emberek fiai közül, kedvesség ömlik el ajkadon. Szívemből ünnepi ének árad, dalomat a királynak zengem. Nyelvem gyors, mint a gyorsíró veszeje.
1: Szebb vagy, mint akárki az emberek fiai közül, kedvesség ömlik el ajkadon. Mert Istened örökre megáldott téged.
0: Köst fel derekadra kardodat, te bátor harcos, és fényes díszruhádban arasd diadalt.
1: Szállj síkra az igazságért, hűségért, jóságért, és íjadon a húrt feszítse erős jobbod.
0: Nyilvessződ halálos éles népeket tasz lábad elé, és a király ellenségeinek szívébe talál.
1: Trónod Isten áll örökkön örökké, kormánypálcád az igazság jogara.
0: Szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot, ezért kent föl Isten, a te Istened, az öröm olajával társaid közül.
1: Ruhád fahéjtól, álóétól és mirhától illatos, elefántcson palotákból örömödre hárfa zendül.
0: Kedveseid között királylányok is lesznek, királynő áll a jobbodon, ofir aranyával ékesítve.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most is mindörökké. Amen.
1: Szebb vagy, mint akárki az emberek fiai közül, kedvesség ömlik el ajkadon.
2: Íme, jön a vőlegény, menjetek ki elébe. Hallgass rám, leányom, és figyelj, hajlítsd füledet szavamra.
1: Felejtsd el népedet és atyád házát.
0: Elbűvölte a királyt szépséged. Urad ő, jöjj és hódolj előtte.
1: Tírus leánya ajándékokkal siet hozzád. A nép gazdagjai arcod fényét keresik.
0: Belül a királylány csupa szépség, arannyal van átszőve ruhája.
1: Színpompás ruhában vezetik a királyhoz. Szüzek követik és barátnői kísérik útján.
0: Hangos örömújongás között vonulnak, bevonulnak a királyi palotába.
1: Atyáid helyett fiaid lesznek. Az egész földön fejedelmekké teszed őket.
0: Én pedig nevedet mindenkor hirdetem, nemzedékek végtelen során.
1: Hogy magasztaljanak téged a népek is, századokon át örökkön örökké.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Íme jön a vőlegény, menjetek ki elébe. Isten elhatározta, hogy amikor eljön az idők teljessége, Krisztusban, mint főben, újra egyesít mindent. Áldott legyen az Isten, Urunk Jézus Krisztus Atya, aki Krisztusban minden mennyei lelki áldással megáldott minket.
0: Benne választott ki a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte.
1: Szeretetből eleve arra rendelt bennünket, hogy Jézus Krisztus által gyermekei legyünk. Akaratának tetszése szerint.
0: És magasztaljuk fölséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket szeretett fiában.
1: Benne nyertük el vére állattal a megváltást, bűneink bocsánatát,
0: kegyelme bőségének arányában, amelyet gazdagon árasztott reánk, minden bölcsességgel és okossággal.
1: Tudtunk ratta jóságos tetszése szerint akaratának titkos végzését.
0: Elhatározta ugyanis, hogy amikor eljön az idők teljessége,
1: Krisztusban, mint főben újra egyesít mindent, ami van a mennyben és a földön.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Isten elhatározta, hogy amikor eljön az idők teljessége, Krisztusban, mint főben újra egyesít mindent. Szüntelenül hálát adunk Istennek, hogy amikor az Isten szavát hallottátok tőlünk, nem úgy fogtátok fel, mint emberi tanítást, hanem mint az Isten szavát, ahogy valóban az is. Bennetek is hatékonynak bizonyul, akik hittetek.
0: Imádságom, szálljon eléd, Uram!
1: Imádságom, szálljon eléd, Uram!
0: Mint tömjén füst,
1: szálljon eléd, Uram!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Imádságom, szálljon eléd, Uram!
0: Magasztaljon téged mindig az én lelkem, Istenem! Magasztalja lelkem az Urat, és szívem ujjong üdvözítő Istenemben.
1: Tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. Íme ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek.
0: Mert nagyot művelt velem ő, aki hatalmas, ő, akit szentnek hívunk.
1: Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik Isten félők.
0: Csodát művelt erős karjával, a kevékedőket céllyel szórta.
1: Hatalmasukat előző trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt.
0: Az éhezőket minden jóval betölti, és gazdagukat elbocsátja üres kézzel.
1: Gondjába vette gyermekét Izraelt, megemlékezett irgalmáról,
0: melyet atyáinknak hajdan megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Magasztaljon téged mindig az én lelkem, Istenem.
0: Dicsérjük Krisztust, aki szereti, táplálja és óvja egyházát. Hangos szóval, bizalommal kérjük.
1: Teljesítsd, Urunk, néped vágyait.
0: Urunk Jézus, add, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság ismeretére.
1: Teljesítsd, Urunk, néped vágyait.
0: Őrizd Leó pápánkat és Gergely püspökünket, és segítségeddel erősítsd meg őket.
1: Teljesítsd, Urunk, néped vágyait.
0: Vedd gondviselő oltalmadba azokat, akik jogos igényeikért küzdenek, hogy örömben és biztonságban éljenek.
1: Teljesítsd, Urunk, néped vágyait.
0: Urunk, te légy a szegények menedéke, nyújts nekik segítséget a szorongattatásban.
1: Teljesítsd, Urunk, néped vágyait.
0: Irgalmadba ajánljuk azokat, akiket földi életükben szent szolgálatoddal kitüntettél, hogy égi országodban vég nélkül ünnepeljenek téged.
1: Teljesítsd, Urunk, néped vágyait.
0: Mi, Atyánk,
1: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Mindenható Istenünk, napi munkánkhoz te adtál erőt nekünk, haszontalan szolgáidnak. Fogadd el tőlünk a dicséret esti áldozatát, amelyet felajánlunk neked, miközben hálásan megköszönjük a tőled kapott adományokat. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.
0: Mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek legyen hála.

Média Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Szatmár Németiben, a tűzoltó toronynál, a 92,3-as ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

A világban élünk, de nem a világért. A holnapi munkára felkészülni mai kötelesség. Ha a hozzávaló anyag a jövőből is van kölcsönvéve, maga a feladat, mint minden kötelesség, a jelen leckéje, mondta C.S. Lewis.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió kedves hallgatóit. Szent misét közvetítünk a korondi Jézus szíve plébánia templomból. A Szent misét bemutatja főtisztelendő Balla Imre, kormányzó plébános, koncelebrál Lukács János, atya a kántori szolgálatot Balázs Viktor Árpád látja el. Ha tehetik, ünnepeljék velünk a Szent misét.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Az Úr legyen veletek.
1: És a
0: szeretettel. Drága jó testvérek, kedves Mária Rádió hallgatók, Isten mindannyiunkat kiválasztott, feladattal látott el, és a feladathoz elegendő lelki, testi erőt adott. Illő tehát megköszönnünk azt, hogy Isten örök tervében ránk esett a választása, és mi engedelmeskedve a szeretet parancsának igyekszünk ennek a felkérésnek és meghívásnak eleget tenni. Hogy megerősödjünk keresztény hivatásunkban, most a Szent Mise elején bánjuk meg bűneinket. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos mindenkor szűz Máriát, az összes angyalukat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: Könyörögjünk. Istenünk, mindenség alkotója, te rendelted, hogy az ember munkával töltse be hivatását. Add, hogy megkezdett munkánk gyarapítsa föld életünk javait, és kegyelmet segítségével Krisztus országának terjedését is szolgálja, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Szent lecke Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Testvéreim, amikor nálatok jártam, nem választékos beszéddel vagy emberi bölcsességgel akartam hirdetni nektek Isten titkát. Elhatároztam ugyanis, hogy nem akarok másról tudni köztetek, csak Jézus Krisztusról, a megfeszítetről. Gyöngeségem tudatában félve és nagyon elfogódva mentem hozzátok. Tanításom és ige hirdetésem ezért nem a bölcsesség elragadó szavaiból állt, hanem a lélek és az erő bizonyságából, hogy hiteteknek ne emberi bölcsesség, hanem Isten ereje legyen az alapja. Ez az Isten igéje.
1: Istenem,

0: Az Úr legyen veletek.
1: Istenem.
0: Evangélium Szent Lukács könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Abban az időben Jézus elment Názáretbe, ahol egykor nevelkedett. Szokása szerint bement szombaton a zsinagógába, és olvasásra jelentkezett. Izaiás próféta könyvét adták oda neki. Szétbontotta a tekercset, és éppen arra helyre talált, ahol ez volt írva: az Úr lelke van rajtam. Fölkent engem is elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, s hirdessem a foglyoknak a szabadulást, a vakoknak a látást, hogy szabaddá tegyem az elnyomottakat, és hirdessem, elérkezett az Úr esztendeje. Összetekerte az írást, átadta a szolgának, és leült. A zsinagógában minden szem rászegeződött. Ő pedig elkezdte beszédét. Ma beteljesedett az írás, amelyet az imént hallottatok. Mindenki helyeselt neki, és csodálkozott a fönséges szavakon, amelyek ajkáról fakadtak. De hát nem József fia ez? Kérdezgették. Ekkor így szólt hozzájuk: biztosan ezt a mondást szegezitek majd nekem, orvos, gyógyíts önmagadat. A nagy tetteket, amelyeket mint hallottuk, Kafarnaumban végbe vittél, tedd meg a hazádban is. Majd így folytatta: bizony mondom nektek, hogy egy proféta sem kedves a maga hazájában. Igazán mondom nektek, sok özvegy élt Izraelben Illés idejében, amikor az ég 3 évre és 6 hónapra bezárult, úgyhogy nagy éhínség támadt az egész földön. De közülük egyikhez sem kapott Illés küldetést, csak a szidoni Szareptába élő özvegy asszonyhoz. Ugyanígy Elizeus próféta korában is sok replás ért Izraelben, s egyikünk sem tisztult meg, csak a szíriai Námán. Ezt hallva a zsinagógában mind haragra gerjedtek. Felugrottak, kiűzték őt a városon kívülre, és fölvezették arra a hegyre, amelyen a városuk épült, a szakadék szélére, hogy letaszítsák. De ő átaladt közöttük, és eltávozott. Ezek az evangélium igéi.
2: Drága jó testvérek, kedves Mária Rádió hallgatók! Egy ártatlan beszélgetés során egyszer csak valaki a következőt állapította meg hangosan, hogy az egyházban a papokon kívül igazából a megkeresztelt embernek nem sok szerep jut. És ezt többen is alátámasztották érveléseikkel, hogy így van. Még nem egy egyszerű, szelíd hangú nő a következőt nem kérdezte meg a társaságtól: de ti annak tudatában vagytok, hogy felkentek vagytok? Erre a kérdésre nem igazán tudott senki választ mondani és válaszolni. A mai evangéliumban azt hallhattuk, hogy az Úr Jézus kijelenti saját magáról: az Úr kent föl engem. Ő küldött el, hogy örömhírt vigyek. Az Úr kent föl engem. Jól tudjuk a Szentírás mentén, hogy az Úr Jézusnak ez a felkenése az a Jordán folyóban való megkeresztelkedésének eseményében történt, ahol látható formában az emberek számára egy galamb képében a Szentlélek ráereszkedett, és az Atyának is elhangzott a megerősítő szózata: őt hallgassátok. És mi hisszük azt, hogy minden keresztség, így a sajátunk is, ugyanennek az eseménynek a bennünk való megismétlődése. Így azt mondhatnánk, hogy el sem tudjuk képzelni, hogy igazából milyen nagy dolgokra kent föl, hívott meg, Isten bízott ránk tisztséget és feladatot. És ha ezt valaki nem ismeri, vagy nem tud róla, akkor igen, vélekedhet úgy, hogy ő az egyházban egy néma hang, akinek nincsen beleszólása, esetleg azon túl, hogy az egyházi hozzájárulását elintézi, nem sokat tesz az egyháznak az életéhez. És ez egy hatalmas nagy hiba és tévedés, mert nem így van. Nem tudjuk felfogni azt a méltóságot, amit a keresztségben kaptunk. Méltóság, tisztség és feladat. És ritkán gondolunk ezekre, így ezen a héten azt fogjuk megvizsgálni, hogy az egyházban a keresztség szentségének következtében milyen megbízatásunk, milyen feladatunk és milyen meghívásunk van. Mert egyáltalán nem elhanyagolható az, hogyha az ember felismeri, hogy igenis ő egy meghívott és feladata van az egyház építése szempontjából. A keresztségben, amikor bennünket felkennek, arra a három tisztségre, feladatra kennek föl, méltóságra, amelyet az Ószövetségben már ismertek. Ez a három tisztség a prófétai, a papi és a királyi. Tőlünk olyan távol állnak időben, de remélem, hogy nem lelkületben, az Ószövetségnek ezek a feladat körei. Mert az egyház azt mondja, hogy akit megkereszteltek, ezt a három feladatot következetesen végeznie kell. De mit akar ez a három tisztség, ez a három küldetés? Röviden csak sorra vennénk a mai alkalommal. A papi tisztség, vagy a papi feladatkör az abban áll, hogy a keresztény ember, amikor imádkozik, Istenhez fordul. És nem csak saját magáért, mint ahogy a pap, nem csak saját magáért mutat be áldozatot, viszi az Úr elé a kéréseket, nem csak a sajátjait, hanem másokét is. Tehát a papi feladat, az egyetemes papság azt jelenti, hogy minden imádságunk szolgálat. Az az imádság, amely önző, csak nekem, csak az én családomnak, csak az én szeretteimnek szól, az nem keresztény, nem krisztusi. Az a krisztusi imádság, amelyben helye van a mellettem lévőnek, amelyben helye van a rászorulónak, és helye van az ellenségemnek is. Ez egy keresztény imádság, mert hogy a pap, amikor az oltárra viszi az emberek adományait, örömeit, szenvedéseit, valamint az egész életüket Istennek mutatja be. És így minden imádságunk a saját magunk életén túl mások isteneli helyezését is jelenti. És ezt nagyon jól tudják a szerzetesek, a remeték és az imádkozó emberek, hogy bizony közben járni valakiért, folyamatosan imában hordozni, úgy, ahogyan az édesanya 9 hónap alatt, a szíve alatt hordozza a növekvő magzatot, imában hordozni valakit nem is könnyű dolog, de hatalmas feladat és megtiszteltetés megtanulni ezt a tisztségünket értékelni, megszeretni, és ebben egyre előbb haladni. Keresztény meghívásunk van. Aztán a prófétai tisztség, az ószövetségi prófétai feladatoknak a mai életre való lefordítását jelenti. A prófétaság nem szűnt meg, az egyházban tovább él. Amennyiben ott van a szándék és a vágy, hogy tanúságot tegyünk az Isten szeretetéről. Nagyon furcsa a hallgatag keresztényeknek a viselkedése, akik csak sunnyognak, el vannak azzal, hogy ők eljárnak a templomba, de a hétköznapokban nem mutatnak fel semmit abból, amit ők a szeretetük, Isten iránti szeretetükben megtapasztalnak. Ez az egyik tragédiája annak, hogyha egy-egy helyen az egyház nem az életjeleit mutatja. Szólni kell, tenni kell, ki kell mondani, hogy Isten irgalmas, szerető minden élethelyzetben. Nem csak minket, hanem mindenkit. A prófétai tisztség gyakorlása tehát tettben és szóban a világ felé való megmutatását jelenti annak, ahogyan Isten szeret bennünket. Hallhattuk a mai Szent Leckében, amikor Szent Pál apostol nagyon világosan mondja, nem akarok senki másról és semmi másról tudni köztetek, csak a megfeszített Krisztusról. Vajon ezt mennyiben mutatjuk fel a világnak? És a harmadik ilyen tisztség, amire meghívást kaptunk, és amely szintén nagyon erős, kemény feladat, az maga a királyi tisztség. A királynak a feladata nem a másokon való uralkodás jelentette, hanem a szolgálatot és az önuralmat. A gyakorlatban ez azt jelenteni a keresztény embernél, hogy megtanul szolgálni szívből, kiszolgálni és szolgáló lelkülettel élni. Nem csak úgy immel ámmal, mert hogy kell, és közben zsörtölődik, a szívvel való szolgálat hatalmas nagy érték. Krisztus példáját követve szolgálni. A királynak kötelessége volt megvédeni a birodalmát, harcolni az országáért, az ellenséggel szembe. Így a keresztény embernek is kötelessége, feladata, méltósága, tisztsége, hogy mindent megtegyen a rosszal, a gonosszal, a bűnnel, a sátánnal szembe. Ha ezt végig gondoljuk, ezt a három tisztséget, akkor egész biztos, hogy könnyelműen nem mondhatjuk azt, hogy nincsen nekünk dolgunk az egyházban, nincsen feladatunk, hanem rájövünk arra, hogy igenis, Isten megbízott bennünket, és ez a küldetésünk egészen a földi életünk utolsó lélegzetvételéig tart. Nem lehet tehát a kereszténynek árnyékba húzódni, hallgatni, csendben maradni, amikor Isten szeretetéről van szó. Egy misszionárius, aki éveken át Kínában élt, ugyanazon a hajón utazott Amerikába egy énekessel, aki csak 2 hetet töltött el ott. Amikor kikötöttek New Yorkban, a misszionárius látta, hogy az énekest a rajongók tömegei várják. Istenem, én ezt nem értem, mormogta magában a misszionárius. 42 évet töltöttem Kínában, ő csak 2 hétig volt ott, mégis több ezer ember üdvözli a hazatérését, míg az enyémet senki. Az Úr így felelt, fiam, te még nem értél haza.

0: Testvéreim, az Úr Jézus óhaja, hogy Isten üzenetét szívesen fogadjuk, akár a Szentírás olvasása által, akár a Szentbeszédek hallgatásán keresztül, akár ha embertársunk közvetíti. Most kéréseinkkel forduljunk hozzá bizalommal.
1: Segíts szent lelkeddel a lelki pásztorokat, hogy szolgálatuk fontos részének tartsák Isten igéjének terjesztését.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Erősítsd és bátorítsd

0: testvéreinknek.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Megváltó Jézusunk, te az emberek felé tártad karodat a keresztfán. Tedd elfogadhatóvá jó cselekedeteinket, és add, hogy hirdessük megváltásod művét szerte a világon, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Atyaszentek házjával.
0: Istenünk, Te az egész emberi nemet ezekkel az áldozati adományokkal, mint eledellel táplálod, és mint szentséggel megújítod. Add kérünk, hogy ezek az adományok váljanak javára testvéreink lelkének, Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Felemeljük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Valóban méltó, igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, világ teremtője és minden élet forrása. Te bölcsességed műveit sohasem hagyod magukra, hanem gondoskodó jóságoddal mindig itt vagy mellettünk. Erős kézzel és kiterjesztett karral átvezetted népedet, Izraelt, az úttalan pusztán. Most pedig szent lelked erejével a világban zarándokló egyházadat a történelem útjain országod örök boldogságába vezeted, Krisztus, ami Urunk által. Ezért az angyalokkal és a szentekkel dicsőséget, himnuszát zengjük, és vég nélkül énekeljük.

Valóban szent vagy és dicséretre méltó, ember szerető Istenünk, mert életünk útjain velünk vagy mindig. Valóban áldott a te szent fiad, aki jelen van közöttünk.

közöttünk, szeretete egybegyűjt minket, magyarázza a Szentírást, és megtöri a kenyeret, mint egykor a tanítványoknak. Irgalmas atyánk, kérünk tehát téged, küldd el szent lelkedet, hogy ezt a kenyeret és bort megszentelje, hogy legyenek számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére. Ő ugyanis a kínszenvedése előtti estén, az utolsó vacsora éjszakáján kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

Vacsora után ugyanígy kezébe vette a borral telt kelyhet, hálát adott neked, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájon, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Haláladat hirdetjük, Urunk, és hitre valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Megemlékezzünk tehát szent atyán Krisztusról, a te fiadról, a mi üdvözítőnkről, akit a szenvedés, a kereszthalál és a feltámadás által vezettél el a dicsőségbe, és jobbodra ültettél. Hirdetjük szereteted művét, amíg fiad el nem jön, és felajánljuk neked az élet kenyerét és az áldás kelyhét. Kérünk, nézz egyházad áldozatára, amelyben Krisztus nekünk adott húsvéti áldozatát bemutatjuk neked, és add, hogy szereteted lelkének ereje által, mi, akik fiat testét és vérét magunkhoz vesszük, most és az örökké valóság napján az ő tagjai közé számítassunk. Minket, akiket meghívtál asztalodhoz, erősíts meg, Urunk, az egységben Leó pápánkkal, Gergely főpásztorunkkal, minden püspökkel, pappal, diákonussal és egész népeddel együtt. Add, hogy a te útjaidon járva a hitben és a reményben örömet és bizalmat sugározzunk a világra.
2: Emlékezz meg testvéreinkről, akik Krisztus békébe hunytak el, és minden megholtról, akiknek hitét egyedül csak te ismerted. Bocsáss be őket arcod fényének örömébe, és a feltámadáskor add meg nekik az élet teljességét. Ha pedig majd a mi útunk véget ér, védj fel minket is országodba, hogy ott mindig veled éljünk, együtt a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, az apostolokkal, a vértanúkkal és minden szenteddel. Add, hogy velük közösségben téged dicsérünk és magasztaljunk, Jézus Krisztus, a te fiad által.
0: Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
3: Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
2: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.

0: Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
1: Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, de is megtudjuk az én lelkem.

0: Könyörögjünk. Az egység és a szeretet lakomájából részesedve kérjük Istenünk jóságodat, hogy a ránk bízott munka elvégzésével fenntarthassuk földi életünket, és bizalommal építhessük a te országodat, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Hálát adva a jó Istennek a mai napért, mindenkinek, a kedves híveknek, a Mária Rádió hallgatóinak kívánunk áldott szép estét, nyugodalmas jó éjszakát. Az Úr legyen veletek!
1: És a lelkeddel!
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
2: A szentmise véget ért, menjetek békével.
1: Istennek legyen hála.
0: Szent Mihály arkangyal,
1: téged veszünket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalmunk, esetezve kérünk, parancsoljon neki az Isten, te pedig menjen Istenek vezére, a sátán és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek veszélyre körüljárnak a világba, Isten erejével, taszíts vissza a változat felére. Amen.
0: Szelíd és alázatos szívű Jézus,
1: alakíts szívünket a te szíved szerint,

Dicsertessék a Jézus Krisztus! Drága jó Mária rádió hallgatóink! Szent misét közvetítettünk a korondi Jézus szíve plébánia templomból. A Szent misét bemutatta főtisztelendő Balla Imre plébános kormányzó, koncelebrált Lukács János atya, a kántori szolgálatot Balázs Viktor látta el. Köszönjük, hogy velünk ünnepeltek! Áldott szép estét kívánunk! Dicsertessék a Jézus Krisztus!

0: hét plébániája.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói Stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk Korondot, ahonnan élőben közvetítjük a szentmiséket. Korond Hargita megye közép-nyugati részén terül el. Székelyudvarhelytől 26 kilométerre északnyugatra a Kebeled, az Észak és a Súgó patakok találkozásánál fekszik. Korond a Sóvidék legnevezetesebb települése, iparművészeti, idegenforgalmi és művelődési központja. Nyugaton Felsősófalvával határos, délnyugaton a Firtoshegy, keleten a Kalondadomb és Felsík határolja. A pápai tizedjegyzék 1333-ban említi a falut először Korund néven. Korond önkormányzatához tartozik Agyha, Pálpataka és Fenyőkút falvak. A falu legfontosabb foglalkozása a fazekasság, erről 1613-tól írásos adattal rendelkeznek. Napjainkban már a falu említése során az emberek a korondi fazekasságra, kerámia edény készítésére gondolnak, az egész székelység, magyarság nemzeti értéke is egyben. A település környékén gyógyhatású borvízforrások is találhatók. A falu híres szülöttei, a székely magyar kultúra jelentős alakja Pál Lajos, festőművész és költő, tiszteletére a helyi kultúrotthon vette fel a nevét. Lőrinc Márton, olimpiai bajnok, kötött fogású birkozó. A faluhoz közeli Árcsó borvízforrás mellett a 19. században épült ki a korondi fürdő, amely nagyon híres a vasas, kénes vize miatt. 1716-ban kezdett megújulni a katolikus élet, első plébánossa Kais Miklós, aki egyben kerületi főesperes is volt. 1743-ig agyhával közös plébánia volt. A falu középkori templomát Szent Bertalan tiszteletére szentelték. Egy 1855-ből származó plébániai pecséten Szent Bertalan látható, baljában karddal, feje fölött glória, lábával egy félholdon áll. Korondon a régi római katolikus templom építési éve nem ismert, valamikor az úgynevezett román építészeti korban épült, 1533-ban gótikus stílusban átalakították. Ekkor Szent Bertalan volt a templom védőszentje. 1568-ban az unitáriusoké lett, és csak 1716-ba került vissza a katolikusokhoz. 1720-ban felújították, a régi templomot lebontják, és 1910-1911-ben új templomot építenek Hadnagy Mihály plébános idejében, a hívek nagy áldozatával, sok munkájával és adományaikkal. A régi templomból csak néhány faragott kő maradt meg, beépítve a kőkerítés falába, a keresztelőkút beépítve a torony falába belül, de ezek inkább a késő gótikus stílus emlékei. Középkori tiszta katolikus lakói a reformáció idején többségben unitáriusok lesznek a templommal együtt. A hívek egy része megmaradt katolikusnak, 1648-tól a templom és torony közötti kiskápolnában tartanak szentmiséket. Korondon az új római katolikus templomot Jézus Szent Szíve tiszteletére szentelték fel, ez a Sóvidék egyik legszebb, harmadik temploma a korondi keresztényeknek. A templom 100 éves fordulójára 2009-ben felújították a tornyon lévő keresztet és magát a tornyot is, teljesen újra fették. 2010-ben pedig a templom külsejét újra vakolták és festették. 2011-ben a belsejét készítették el, így, ahogy a jelenlegi helyzetben látható. A felújítás a hívek lelkes adományaiból, a megyei tanács, a polgármesteri hivatal és a közbirtokosság segítségéből történt meg. A templom szentélye keletfele mutat, így a bejárat a nyugati homlokzaton van, és körülbelül 700 férőhelyes. Keresztalaprajzú templom, a főhajóra merőlegesen van a kereszthajó, amit kápolnáknak neveznek, az egyik felől Szent Antal, a másik felől Szűz Mária oltára található. Az oltárok ebben a templomban neoromán stílusúak. A főoltáron Jézus szíve kép látható, két oldalt Szent Imre és Szent Bertalan szobrai foglalnak helyet. A szószéken négy evangélista látható, ezek fából faragott domborművek, és mögöttük aranyozott textília van. A négy dombormű Szent Lukács, Szent Máté, Szent János és Szent Márk evangélistát ábrázolja. A mennyezeten hebedér ívek vannak, és az ívek között bibliai jelenetek láthatók az evangéliumból. Az orgonát a várat szőlősi plébánia ajándékozta a korondi egyházközségnek, ezt az orgonát Jónás József orgonamester építette a 19. század végén, és Bors László alcsiki orgonaépítész volt, aki felújította. A nyugati karzaton van az orgona, és ez a karzat három árkádos építménye jellemző a barokk korra. A keresztelő medence egyidős a templom berendezéseivel, neogót stílusú kis szobor kompozíció Jézus megkeresztelkedésének jelenetét formálja meg. A templomnak félköríves záródású neoromás stílusú ablakai vannak délen és északon is. A bejáratnál két aragonitból készült szentelt víztartó foglal helyet. A korondi Jézus Szent Szíve plébánia a gyulafehérvári római katolikus fő egyházmegye székelyudvarhelyi főesperesi kerülethez tartozik. A falu népe Jézus Szent Szívének ünnepén Isten ember szeretetét ünnepli, és újból a Szent Szívnek ajánlja fel önmagát. A búcsúmozgó ünnep a római katolikus egyházi év utolsó változó ünnepe. Mindig az úrnap nyolcadát követő péntekre esik. Minden csütörtökön egésznapos állandó csendes szentségimádás van, ami a Jézus Szíve iránti ragaszkodást fejezi ki. Örökös szentségimádási nap március 15. Korond oldalagosan ellátott plébániája Pálpataka és Fenyőkút. Pálpataka a Miklós vize mentén Korond központjától 7 kilométerre terül el. A nevét a falu széllén folyó Pálpatakról kapta, 1948-1952 között, mint önálló község működött, azóta Koronthoz tartozik. A plébánia 1948-ban alakult. Első plébánossa Juhász Antal, aki plébánia lakot építetett. 1994-ben felépült a templom Bordi János lelkész vezetésével, a Szent Péter és Pál apostol tiszteletére szentelték fel. A templom búcsús ünnepét június 29-én tartják, és örökös szentségimádási napját pedig június 14-én. Fenyőkút Korondtól 6 kilométerre fekvő szétszórt házcsoportokból és esztenákból alakult szórványterepülés, a székely tanyavilág egyik gyöngyszeme. Régen Koront 12-ös tízeseként tartották nyilván, és 1898-ban törzskönyvezték. Római katolikus templom a Szent Bertalan tiszteletére van felszentelve, és búcsús ünnepét augusztus 24-én tartják. Örökös szentségimádási napja pedig június 15-én van. A műsort szerkesztette Gábor Anna a gyulafehérvári érsekség honlapjáról, illetve más forrásokból vett értékes információk alapján. Elköszönök Önöktől az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói stúdiójából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! Önök a Mária Rádió Hit és Tudás műsorát hallják. Szeretettel köszöntöm meghívott vendégünket, dr. Zninszky Jánost, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem docensét. Szeretettel köszöntöm állandó vendégeinket is, Bodor György atyát, a Zugligeti Szent Család templom plébánosát, és dr. Nárai Szabó Gábor egyetemi tanárt. Én Lús Anita Barbara vagyok, szerkesztő műsorvezető. A mai műsorunk témája a hála lesz. Kérdezem is nem tudom, hogy szólíthatom. Doktor úr, tanár úr. Igen, kérdezem a tanár urat rögtön bele így a közepébe, hogy volt ez a konferencia, amit 2018 júniusában szervezett a 72 tanítvány mozgalom és a Párbeszédházak közösen. Igen. És a témája a hála, ugye? Legyetek hálásak, ez volt igen. A konferencia mindenkor. Címe. Mindenkor. Beszélne a konferenciáról, miről szólt ez a konferencia? Elég nagy kérdés, meg nagy téma, de hogy miért került ez megrendezésre, milyen témákban, kik adtak elő?
2: Igen. Megpróbálok egyszer rövid lenni, de azért elkezdeni Ádámnál, Évánál. Ugyanis van ennek a történésnek egy íve, ami talán érdekes. Az egész az eucharisztikus kongresszustól indult. ugye készülünk a Budapesti Eucharisztikus Kongresszusra. És hát, hogy úgy mondjam, minden szakma készül, és a tudomány képviselői közül is többeket felkért Bíboros úr, hogy gondolkozzanak azon, hogy milyen módon mozdulhatnak meg ebben a témában a tudósok, a tudomány képviselői, akik tehát a valóság megismerésére vállalkoztak, és megismertetésére vállalkoztak, és kutatására vállalkoztak. És hát engem is többek közt az a megtiszteltetés ért, hogy ezt a kérdést megkaptam, és én az Eucharisztia szónak, gondolatnak a legelső rétegétől kezdtem el gondolkozni, mit jelent ez a szó, mit jelentett ez a szó akkor, amikor először elkezdték használni az őskeresztények, ugye hálát, köszönetet jelentett. Sokan járnak Görögországba, ott még mindig úgy köszönik meg, ha megköszönni valójuk van, hogy Eucharisto poli. Ugye sokszor köszönöm. És a háláról azután, mint alapjelentésről, a hálaadásról, mint ilyen alapvető liturgikus funkcióról, ugye keresztény embernek, katolikus embernek könnyen beugrik a mise szöveg, ahol azt mondjuk, hogy méltó, igazságos, illő és üdvös, hogy hálát adjunk. Ugye a hálával kapcsolatban itt rögtön négy dolgot mondunk el, hogy milyen a hála, mi a hálaadásnak a hatása, a jellege. És ugye ez a salutare, ez az üdvös, ez nem csak azt jelenti, hogy üdvösséget hozó, hanem az eredeti latin környezetében ez azt jelenti, hogy ez megoldást ad, ez valamit megold, segít jobbá válni, vagy megoldódni. És mint természettudományos ember, én azon kezdtem el gondolkozni, hogy hát ugye ezt állítjuk hittel évszázadok, évezredek óta, ha így állunk a hálával, akkor a hálának kell, hogy hatása legyen. Akkor ez nem csak úgy valami, hanem ez valami olyasmi, aminek hatása van az emberre, a társadalomra, talán az egész világra is. És barátaimmal, más tudományágok képviselőivel eléggé szerteágazó módon kezdtünk el beszélgetni erről, hogy vajon az ember hálás alap magatartása, irányultsága, hozzáállása a dolgokhoz, az kivált-e maga körül a társadalomban és akár a természetben dolgokat, vagy megelőzze más dolgokat. A hála hiánya, ha úgy tetszik, tetten érhető-e. Ugye a természettudományos ember könnyen így kezd gondolkozni, hogy aminek a funkciójára kíváncsi vagyok, azt gondolatban, vagy akár ténylegesen kiveszem a helyéről, és megnézem, mi történik, ha nincs ott, ugye? Persze ezt nem lehet mindenre megcsinálni természetesen. De ebből az alapgondolatból indult el ez a tanácskozás, hogy járjuk körül a hálának a fogalmát, járjuk körül azt, hogy az ember a korábbi korokban hogyan viszonyult a hálához, mikor, mivel kapcsolatban érzett és fejezett ki hálát, hogy ennek mik voltak a keretei, a népi, az ünnepi keretei, a liturgikus keretei, és végül az eredeti kérdésre a válasz, hogy hát akkor mi a hála hatása? Mire jó a hála?
3: Azt szeretném megkérdezni, hogy a hála alapjában egy vallásos embernek a sajátossága, vagy nem. Tehát mert a hálában benne van, hogy akinek vagyunk hálásak, az Istennek. Tehát, hogyha ha kizárjuk az Istent, akkor kinek lehet hálás az ember?
2: Ó, hát az ember attól még hálás lehet, és természettudományos szempontból, vagy ha úgy tetszik, egyszerűen csak tudományos szempontból, vagy a kutató szempontjából, ez valóban egy nagyon érdekes és nyitott kérdés, hogy egy hálás ember, egy hálás alapmagatartás még akkor is hat-e valamilyen módon, hogyha az illető nem az Úristennel kapcsolatban hálás. Ha mondjuk nem a teremtőnek, hanem csak a teremtett világnak hálás. ha a természetnek hálás azokért a javokért, amiket talál. Ez is jelente már valami különbséget azzal szemben, aki hálátlan vagy semleges.
4: Na most a piacgazdaságon alapuló gazdaság filozófia szerint a hálának nincs értelme, mert ott tranzakciók vannak, ennyiért veszem, annyiért adom, és attól kezdve nem kell hálásnak lenni, hanem ez jár nekem. Ugye? És értelmét veszti tulajdonképpen az egész hála fogalom, ami szerintem elég nagy baj.
2: Hát ilyen, ugye amennyiben adok valamit valamiért, akkor könnyen mondhatom, hogy akkor nekem nem kell hálásnak lennem, mert én adtam is valamit, kaptam is valamit, és a két dolog kiegyenlítette egymást, ugye? Lehetek hálás, hogyha kedvezményt kapok, mert mit tudom, én jó ismerőse vagyok az illetőnek, aki elad nekem valakit, akkor lehetek hálás. De hogyha szőrért cserélünk, akkor egyikünknek sincs oka hálásnak lennie. Pedig azért ez megtévesztő, ez véleményem szerint nem így van. Az embernek jó oka van hálás lenni mindazon dolgokért az életben, amelyeknek a hasznát élvezi valamilyen módon, amelyeknek a haszonélvezője, és amelyeknek a létéhez nincs köze. Tehát nem ő járult ahhoz, hogy ezek a személyek, dolgok, körülmények, intézmények, amiknek ő a haszonélvezője, hogy ezek legyenek. Ez ő maga nem járult hozzá. Én nem járultam hozzá ahhoz, hogy a szüleim a világon legyenek, hogy a testvéreim a világon legyenek. Én nem járultam ahhoz hozzá, hogy a tanáraim a világon legyenek, hogy az iskoláim a világon legyenek. Én nem járultam ahhoz hozzá, hogy egy társadalmi rendet találjak itt, ahova megszülettem, és bizonyos dolgokra számíthassak, közbiztonságra, szerződések betartására. Én nem járultam hozzá ahhoz, hogy vizet találjak, vagy éppen élelmet magam körül, mert nem az a szakma, én nem én te. Mert ez történetesen nem érte, mert én más dolgokat csinálok.
3: Mindez így is van, de ugyanakkor mégis a mai ember úgy érzi, hogy nekem jár. Tehát amikor én hazamegyek a munkahelyről, akkor nekem jár, hogy oda megyek a hűtőhöz, és kiveszem a pofa sörömet, és akkor azt elszopogassam, és addig engem hagyjanak lógva, bekapcsoljam a tévét, megnézhessem a híreket, nekem ez jár, hiszen hát én egész nap dolgoztam.
0: Ez én pszichológus vagyok, és itt ez téma is, kutatják ezt a hála témát, hogy ki tud hálás lenni, mit jelent az, hogy hála, mit jelent, hogy van ez így benne az embernek a személyiség fejlődésében, és ez már egész kicsi kornál kezdődik, mert ugye valójában az, hogy valaki hálás tudjon lenni, az azt jelenti, hogy tud megköszönni, de azt tud megköszönni, azt tud hálás lenni, aki úgy érzi, hogy kap valamit. És hogyha nem kap, vagy nem érzi, hogy kap, vagy azt gondolja, hogy neki ez jár, mert valamiért jár, akkor ezt nem tanulja meg. Tehát itt a tudatosságnak nagyon nagy szerepe van, azt gondolom. Itt a szeretet, ha valaki nem kap, egyik oldal, hogyha nem kapok szeretetet, akkor nem is tudok adni. Tehát a hála valójában egy szeretet kifejezés a másik ember irányába, hogy köszönöm, örülök, hogy adtál. Annak az embernek az irányába, és aki nem biztos, hogy a szülőnk, hanem lehet a tanárunk, vagy lehet az orvosunk. Jó, ez a dolga, hogy tanítson meg, hogy gyógyítson, de mégis valahogy az, hogy azon túl, hogy ő most egy szakember, mégis meg kell, én azt gondolom, hogy így, nem az, megkapja a fizetést, szokták ezt mondani, de hogy ez nem a pénz lendíti tovább az embert, hanem az, hogy megköszönték, hogy van értelme annak, amit csinálok, hogy ez hasznos dolog, és hogy ezt én azt gondolom, egészen a bölcsőtől kellene tanulnunk tudatosan, hogy meg a szülőknek is erre nagyon figyelni, hogy nem csak az, hogy nekik, a gyerekek nekik tudják megköszönni, hanem a szomszédnéninek is már hozott egy szávirágot, vagy a... Tehát, hogy ez hogy ráirányítani a figyelmet.
2: Hát igen, itt most ugye túllendültünk, vagy hogy mondjam, parkolósávon előztük a konferenciának a gondolatmenetét, illetve olyan doménbe is kilépett ugye atya, ami tulajdonképpen a konferenciának nem volt, hogy is mondjam, a fősodrában. Ugye a tudós lassú. Tehát ha a tudós neki fekszik egy kérdésnek, akkor úgy módszeresen rágja magát végig rajta. Nem is avval foglalkoztunk elsősorban itt ezen a konferencián, hogy hogyan viselkedik a mai magyar társadalom mondjuk ebben a kérdésben, az később került elő és csak áttételesen. Az eleje az tulajdonképpen egy ilyen leltárféleség volt, hogy egy pillanatra üljünk le és várjuk ki türelemmel, amíg csak úgy tényleg felszínesen, de mégis úgy sorolgatjuk, hogy ezt a mi mindent, hogy mi mindennek vagyunk a haszonélvezői, mi emberek, aminek a rendelkezésre állásához semmi közünk. Dörgöljük az orrunkat ebbe a ténybe. Üljünk le és szembesüljünk vele egyszerűen, hogy ez így van. És attól függetlenül, hogy én utána magyarázom, hogy az, hogy én kapcsolatba kerülök vele, hogy én megvettem, ugye, ahogy a professzor mondta, ahhoz bizonyos értelemben van közöm, de ha nem állna rendelkezésre, akkor nem volna az a pénz. Ha nem volna egy olyan ember, aki le tud nekem gyártani egy cipőt, vagy egy kiflit, akkor én kínálhatnék egy több aranyat is. Ha én nem tudok cipőt vagy kiflit csinálni, akkor nincs az az arany, ami meg tudnám venni. Ezt egy másik ember megtanulta, hogy ezt hogy kell. Másik ember az alapanyagait előállította, odavitte. Tehát önmagában azzal szembesülni, hogy rá vagyok utalva számtalan tekintetben az anyatermészetre, az anyagvilágra és a többi embernek a együttműködésére, és akkor is rá vagyok utalva, ha Rothschild vagyok, ugye, ez az első lépés, amit megtettünk. A második lépés, amit megtettünk, az az volt, hogy egy picit azon elgondolkoztunk, hogy tudtuk-e mi ezt valaha. Ugye, a népi hagyományokban, a vidéki hagyományokban, a vallási szertartásainkban, hol mindenütt érhető tetten a hálának az öröme. Ugye, és hát persze tudjuk, hogy ezek ott vannak a természettel szemben, de mondjuk a szülőkkel szemben, a szép mennyasszony búcsúztató énekek, ugye a vidéki lakodalmakon. Köszönöm anyám, hogy felneveltél, ugye az iskolában is tanuljuk, de hát ez nem ilyen röviden van elintézve, hanem sokkal szebben és hosszabban, ugye. Egészen odáig, hogy a liturgiában hol és hány helyen kerül elő a hálaadás és hány mindennel kapcsolatban egy liturgikus év során. Ugye most megint egy nagyon felületes ívet húztam. Tehát visszanéztünk ezekre az elmúlt évszázadokra, hogy hol és miben éreztük úgy, hogy Istennek, embernek hálával tartozunk, és hol van ennek a lenyomata, vagy hol volt ennek a lenyomata, és akkor tulajdonképpen ezen a ponton értünk el oda, hogy a hallgatóság egy kicsit egymással is megosztotta a hála dimenziójával kapcsolatos saját élményeit, tapasztalatait, tehát hogy a természettel szemben, a társadalommal szemben, az egész technikai civilizációnkkal, az infrastruktúránkkal szemben, a szokásainkkal, a törvényeinkkel, a belső rendünkkel szemben, a közösség együttműködéssel szemben, ugye mik az ő tapasztalataik, és hol éreznek ők tulajdonképpen rezonanciát a konferencia témájára vonatkozólag. És akkor jutottunk el oda, bocsánat, ezt ilyen hosszabb végig mondtam, de akkor jutottunk el oda, ahova az imént ugye egy lépéssel átléptünk ezekkel a kérdésekkel, hogy de mi van a mostani társadalomban, és hogy mi van ott, ahol eltűnik a hála, illetve mi lenne, ha visszakerülne. És bizony családterapeuták, pszichológusok, ezzel foglalkozó szakemberek, lelkészek, pedagógusok, ugye pontosan oda lukadtak ki, amit az imént mondott, hogy igen, a nagyon nagy baj az, amikor eltűnik a hála, és nagyon gyógyító is tud lenni az, amikor jelen van. Egészen súlyos helyzetekből való kikapaszkodásnak a feltétele a hálás lelkület megjelenése. Úgyhogy nagyon-nagyon érdekes dolgokat hallottunk ebben kapcsolatban.
4: Én valahogy úgy gondolom, hogy ha valaki hálás természet, akkor eleve optimista természet is, mert nem csak ember, egyrészt embernek is hálás, az azt jelenti, hogy az emberi kapcsolatai ezáltal jók, vagy javulnak, másrészt pedig a környezetnek is hálás, Istennek is hálás, tehát jól érzi magát a bőrében.
2: Hát a hálás ember, én azt hiszem, hogy először is örül. Ugye a hála az valahol az örömnek is nyilván kifejezése. Valami felett érzett örömnek. A hálás ember az nem magányos, mert hiszen egy relációval kapcsolatban hálás. Egy relációval kapcsolatban hálás. Sose felejtem el, öreg professzorunk az egyetemen, én eredetileg biológiát végeztem, hidrobiológiát tanultunk, és kérdezte tőlünk, hogy amikor egy ismeretlen vízhez megyünk ugye megvizsgálni, akkor mi az, amit először csinálunk. És hát mi mondtuk mindent, ugye felsőéves egyetemisták, hogy a hőmérséklet, az átlátszósága, a kémhatása, nem tudom, és az öreg professzor úr csak rázta a fejét, hogy nem, és hát kifogytunk az ötletekből, és akkor felemelt az ujját, és azt mondta, hogy kollégák, az ember odáll, és köszönti a vizet. És ez egy megrendítő pillanat volt. Egy más dimenzióba emelte át a természettel való kapcsolatunkat. Ugye? És valamiképpen azt éreztette, hogy az a víz nem magától értetődő. Vagy nem az az egyetlen dolgunk, hogy használjuk. Nem úgy van. Ugye? Tehát erre mondom azt, hogy amikor akár a természet részeivel, kapcsolatban, elemeivel, egy virágtól a Niagara vízesésig ugye találkozik az ember, akkor is egy relációért hálás, vagy kapcsolatért, egy viszonyért hálás. Tehát hálás ember nem magányos. Hálás ember örül, megajándékozottnak érzi magát, nem magányos. Én azt hiszem, hogy a hálás ember a szó jó értelmében talán ez a bizonyos lelki szegénységet lehet ide hozni. Nem magától értetődének tekinti azt, amilyen van, vagy amihez hozzáfér, hanem hát örül neki. El tudná azt is képzelni, hogy nem fér hozzá, vagy nem pont ahhoz, vagy nem pont úgy. Ugye? És ez megint egy másik dimenzióba visz át minket, ami ennek a konferenciának egy nagyon fontos alapkérdése volt. Ugye az is volt az alcíme, hogy a hála, mint a fenntarthatóság egyik alapkövetelménye. Ugye a helyzetünk a világban pillanatnyilag tarthatatlan, szakszóval ezt úgy mondják, hogy fenntarthatatlan, vagy nem fenntartható, egyszerűen magyarul úgy mondhatnánk, hogy tarthatatlan. A társadalom állapota a világban, és az, ahogy a társadalom a természettel bánik, az tarthatatlan. Vajon, ha az emberek hálával viszonyulnának ezekhez a nem általuk létrehozott, de általuk is használható adottságokhoz, ugye dolgokhoz és kapcsolatokhoz, akkor vajon fenntarthatóbbá válna-e a világ? Ugye ez is egy ilyen alapkérdés volt, és az a véleményünk, hogy igen, mert a szerényebb hozzáállása a saját lehetőségeinkhez nagyon-nagyon szükséges lenne ahhoz, hogy egy másfajta elosztást lehessen a világban megvalósítani, és hogy a természet levegővételhez jusson az alól a nyomás alól, amit mi gyakorlunk fölötte.
0: Tehát összefüggés van, tehát hogy oka lehet ennek az, hogy ennyire nem tudunk hálásak lenni, hogy azért a emberiség nagyobb része városokban él. Tehát egy városi ember mennyire tud hálás lenni, mennyire tud ott régen mondjuk egy vidéki ember.
2: Az elidegenedésre gondol.
0: Igen.
2: Ugye? Tehát, hogy személytelenebbé válnak a dolgok.
0: Meg
2: hogy
0: látja,
2: leveszem a kenyeret az önkiszolgáló közértnek a polcáról, és nem a pék adja át nekem, aki azt hajnalban megsütötte.
0: Vagy amikor az asszonyok maguk sütötték.
2: Hát arról nem is beszélve.
0: Hogy a búzát megtermesztik, hogy mennyire fontos az eső, meg mennyire fontos a napfény, és hálát adok, és tudom, hogy most ez is a vallásos ember, vagy a hívő ember, ugye az, hogy nem. Tehát, hogy tudom azt, hogy milyen, amikor nincsen.
2: Igen.
4: Na most itt hirtelen eszembe jutott valami, hogy ez az egész dolog, az elidegenedés, meg a városiasodás, meg az, hogy a kenyeret most már gépek sütik helyettünk, ez nem visszafordítható. Viszont amit nekünk meg kell tenni, és remélem, hogy ez a műsor is egy kicsit ebbe az irányban tesz egyes mást, hogy megtaláljuk a megfelelő kifejezési eszközöket, és a megfelelő habitust, vagy lelki hozzáállást ezekhez az új dolgokhoz, az úgy, hogy a régit is megőrizzük.
0: Igen.
2: Érdekes dolog ez, hogy a városok miben tudnak esetleg javulni, vagy megjavulni, vagy egy picit változni. Én éltem egy ideig New Yorkban, pont a legesleg közepében, és hát ugye mindenki ismeri, vagy sokan ismerik ezeket a felhőkarcolós képeket, sárga taxik rohangálnak az utcákon, illetve dehogy is rohangálnak, hát cammognak. Miért cammognak? Mert állandó dugó van. Tehát ott tele van minden autó, de az autók borzasztó lassan mozognak. Mi ennek a következménye? Hogy a New Yorkiak rengeteget gyalogolnak igazából. És miután rengeteget gyalogolnak, ezért ezeknek az óriási felhőkarcolóknak a legalja tele van pici boltokkal. minden 5 percre van egy pék, minden 5 percre van egy pici étterem, minden 5 percre van egy gyors mosoda, meg ilyesfélék. És az emberek ezeket igénybe veszik, mert a hiába a nagy összezsúfolt embertömeg, úgy több mint egy Magyarország van azon abban a városban, de mégis az élet a technikából már túl sok van, a közlekedés lassulása, az ember mozgásának a lassulása és emberi léptékűvé válása azt hozta magával, hogy a kicsik ismét megélnek. Az emberek nem akarnak messzire menni bizonyos dolgokért, és csak gyalog tudnak menni, mert a közlekedés hajnaltól éjfélig be van dugulva, és ez újra oda teszi elénk azt a kisbolt hálózatot, amit hát többen, akik bizony már megszülettük néhány évtizeddel ezelőtt, még gyerekkorunkból ismerhettünk, vagy láthattunk. Na most, ezt nem lehetetlen újra létrehozni, például úgy, hogyha egy közlekedési struktúrát én eltolok a gyalogosoknak a lehetőségei irányába, a biciklis lehetőségeket megjavítom, a tömegközlekedést megjavítom, és szorítom vissza lépésről lépésre a gépjármű forgalmat, az autóforgalmat, az emberek, ha levegőhöz jutnak, akkor fogják használni ezeket a tereket, esély csak megnézni, hogy az összes sétáló utcánk zsúfolt, és nem csak turisták által. Nagyon sok városban vannak sétáló utcák, és azok, ott az emberek szeretik ezeket a tereket. És akkor megjelennek az ilyen jellegű kapcsolati lehetőségek, mert innen indultunk ki, hogy megjelenik a pék, meg a szabó, meg a hentes.
0: Igen, ott emberi szót kap az egyik ember a másiktól. Ugye bevegy egy bevásárlóközpontba, és tolja a bevásárlókocsit, és volna, úgyhogy nem is találkozik másik emberrel.
2: Igen.
0: Hogy bemegy egy kisboltba, akkor megismerik, köszönnek neki, megkérdezik, tudja, hogy friss árut fog kapni. Tehát, mert másnap is oda megy, és valószínűleg nem fognak neki romlott árut.
2: Igen, ugyanez vonatkozik a piacokra.
4: Igen, ami boltosunk hazaviszi a Fázi asszonynak a szatyrát.
3: Na most idáig szó volt, hogy ember-ember közeledhet, ember az Istenhez közeledhet-e? Vagy hogyan, mire jutottak, hogy szóba került ez a konferencián?
2: Szóba került, hogy ne került volna szóba, hiszen a annál a kérdésnél is, hogy hol van a hálának ugye a lenyomata a közösségeinkben, ott hát liturgiát végignéztük, a katolikus liturgiát görögkatolikus atyák segítségével, és másfelől előre tekintve a hálára való nevelésnél nagyon is előkerült a teremtő iránti hálára való nevelés. Az olyan egyébként hát a legtöbb keresztény családban meglévő szokások, szinte rutinok, mint a reggeli, az esti imádság, a napomnak a végig gondolása, az esti hálaadás, az étkezés előtti utáni imádság, ezek nagyon fontos részei a hálás lelkület fölépítésének és a kialakításának már gyermekségünktől kezdve, és igazából azt hiszem, hogy csak biztathatjuk egymást, hogy kicsit tanuljunk ezeknek a lehetőségeknek kapcsán, hiszen nem csak azok a ima szövegek vannak, amik talán leggyakrabban ismertek, hanem hát a különböző tradíciók, korok, a moderntől vissza a régiig, ugye nagyon szép fordulatokat kínálnak a szabad imádságra is. Én nagyon örülök annak, hogy én azt látom a most már ugye az én gyermekeim, meg az ő barátaik, unokáik körében, hogy valahogy nagyon kifejezetten jelen van a legtöbb fiatal család életében az esti elcsöndesedés és a napért való hálaadás. Tehát egy kicsit az, hogy ugye a gyerekeket is úgy hagyják, megszólaltatják, hogy mi volt az, aminek úgy örültél ma. És ez a reflexió, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, mert itt be van ágyazva abba a lelkületbe, hogy végső soron minden örömünkért a mennyei atyánknak lehetünk hálásak.
3: Na, furcsa, most az ördög ügyvédiet játszom, de hogyha most megkérdeznék a keresztényeket, hogy mikor fölébredsz reggel, mit csinálsz, kimegyek a WC-re, letusolok, megiszom a kávémat, szerepelne az, hogy imádság a szempontok között, hogy most talán, amikor kinyitja a szemét, azután, hogy az első...
2: Hát különösen a felnőtteknél, ugye?
0: Itt van az első, amit a Gábor mondott a professzor úr, hogy mi az első, amit át tudnánk hozni a hagyományunkból, hogy imádkozunk reggel.
3: Jó, volt annak én szívem első gondolatja hozzá, ez igen, már...
4: De azért hagyd mondjam, helyette van egy másik, most szerintem nem csak én nálam van ez. Egy időben én mindig büszkékedtem avval, hogy a kettes villamos, a világ hetedik legszebb villamos vonala, az nekem munkahelyi többletjuttatás, mert az Akadémiai Könyvtárban azzal mentem be. Amikor én végigmentem ötből kétszer, tényleg hálával néztem rá arra a világörökségi képre. Tehát egyszerűen tetszett, és úgy éreztem, hogy hát ez milyen szép, ez egy jó érzés volt, úgyhogy szerintem azért ilyen van most is.
2: Ilyen van most is. Most a reggeli, ezek a reggeli háladások, vagy napközbeni imádságoknál hadd vessek fel egy gondolatot, hogy

0: az ilyen figyelmeztetőket, amiknek a halló távolságában mondjuk ezt kössük, és mondjuk azt, hogy hát bátran akár a munkahelyeden is, hát ha meghalod a déli harangszót, csendes egy egy pillanatra, mondd el azt az urangyalát, vagy ha baktatsz az iskolába, vagy a munkahelyedre, és reggel harangszót hallasz, akkor jusson eszedbe, hogy ez most egy imára hívó hang.
1: Igen, na most a kismama, akinek a gyermeke egész éjszaka nyűgös volt, és kiabált, és nem hagyta aludni, végre 4 órakor elalszik, és 5 órakor a harang szóra ébred.
0: R6-kor.
1: Az nem megfelelő alany.
0: Igen, de erre meg hadd meséljem el, hogy azért érdekes, hogy az állami bölcsesség is ilyenkor azért, amikor panasz, ilyen jellegű panasz merül fel, akkor helyén tud lenni. A Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosához még évekkel ezelőtt, nincs még 10 éve, talán 8-9 éve érkezett ilyen panasz, nem mondom meg, hogy melyik városunkból, hogy hát a harangokat, a reggeli harangszót azt tiltsák be, mert zavarja az embereket. És az Országgyűlési Biztos egy szép állásfoglalásban elmondta, hogy hát nem. Ennek megvan a maga helye az emberek életében, számos ember életében ilyen vagy olyan szempontból, ennek van egy kulturális tradíciója, ez a harangszó helyén van, és hát ez ennek nem tud helyt adni, ennek a... Ennek
1: tessék időbe lefeküdni.
0: És ez egy teljesen világi kontextusban megfogalmazott állásfoglalás volt. Olyan érdekes.
2: Hát sokan meg már habituálódtunk a haranghoz, meg se halljuk.
0: Igen, de hát az egész konferencia erről szólt, nem igaz? Hiszen habituálódtunk a vízhez, habituálódtunk a napsütéshez, habituálódtunk a szélhez, habituálódtunk a ugyanígy, ugye, hogy ott van a kenyér a polcon, csak le kell venni. Hát pont erről van szó, hogy ugye nagyon sok mindent megszoktunk, és amit megszoktunk, ha a háladást nem szoktuk meg mellette, akkor ugye ezek a megszokások, ezek felépítik ezt a bizonyos neked jár érzést.
2: És hogy olyan furcsa az ember, ugye, mert azt ezeket megszokjuk, ezeket a jó dolgokat, de egyből reklamálunk, ha valami rossz történik. És ez egy érdekes kérdés, hogy vajon miért, hogy nagyon jó dolgunk van, és azt veszük észre, rossz történik, vagy hogyha rosszabb lenne, és mondjuk élnénk egy rosszabb körülmény között, és akkor történne velünk jó dolog, akkor tudnánk-e jobban hálát adni. Tehát, hogy megszoktuk a jót, és legyen is így.
1: Agyunkra ment a jólét, ezt én is szoktam mondani.
2: És hogy furcsa az, ugye, hogyha rossz történik velünk. Viszont azt is, hát a magyar történelemben meg benne van az, hogy sok rossz történt velünk, és azért a panaszkodás, ezt közhelyszerűen, de tudjuk, hogy
0: hát ugye, ki a felelős ember? A jóért? Ezt nem kérdezzük meg. Ki azért a felelős?
1: Hát az jár, ugye? A főnök.
0: Azt nem kérdezzük, mert mindegy is, hogy ki a felelős érte, örülünk, hogy van, vagy jó, hogy van, vagy akár ugye természetes, amint erről az imént szó volt. Ugye pont ez az érdekes, hogy mint ahogy egy ugye valakinek, ha tényleg meglepetést okoznak a születésnapján, és akkor hát szeretné tudni, hogy hát kinek az agyából pattant ez ki, hogy kinek köszönje meg, ugye, hogyha valami jó sikerült meglepetést okoz egy gyermek, vagy akárki, egy barátnak, rokonnak, akkor persze, hát furdalja az illetőt a kíváncsiság, hogy hát kinek jutott ez, ki volt az áldott lélek, vagy az ki ismer engem ilyen jól, ugye, hogy ilyen örömet okozott nekem. Ki a felelős ezért az örömért? De túl nem keressük eléggé. Ugye, keresnünk kellene.
2: És ugye azt a biztát a depresszió mögött is, ugye én, mint szakember, aki ezzel is foglalkozom, hogy pont a depresszió mögött is ez az egyik ok, hogy csak azt vesszük észre, tehát a rossz történik velünk, és azt nem vesszük észre, hogyha jó dolog történik, mert a depressziós ember is mindig azt mondja, hogy ez se jó, az se jó, más se jó. De az, hogy mi minden, van olyan szülő, aki azt kérdezte tőlem, hogy ki segít nekem, és kénytelen voltam azt mondani, hogy én. Egy éve, én segítek önnek. Szóval, és akkor így meglepődött, hogy hát végül is igen. Tehát, hogy valahogy úgy ráfordítani az emberek tekintetét, hogy hát, hogy ez az önsajnálat, meg panaszkodás, hogy ez csak tényleg levisz.
1: Hát ez alibi is szerintem egy kicsit a sikertelenségért, vagy a vélt sikertelenségért, akkor ebben lehet magyarázni, hogy ja, persze azért, mert összeesküdtek ellenem meg, hogyha én annak idején ezt tehettem volna, meg akkor biztos más lenne. Ez mondjuk eléggé jellemző itt ebben a hazában.
2: Igen.
0: Hát meg talán a figyelemnek az iránya is érdekes és fontos itt, hiszen hogyha is itt megint akkor hadd lépjünk ki a természet fölötti dimenzióba.

0: hiszen hogyha a sok ajándéknak ugye azért a végső okát mégiscsak a teremtő atya szeretetében látom, és magamat is a teremtő atya tenyerében tudom, akkor könnyebben helyezkedem bele abba a kapcsolatba és abba a dimenzióba, hogy végső soron ami fontos az az, hogy engem az én teremtő Istenem szeret, én szerethetem, és az ő szeretete az nem attól függ, hogy én nekem milyen sikereim vannak. Ugye a hálásak lehetünk azért is, hogy a mi elszámoltatásunk az nem a sikerünk, hanem az igyekezetünk alapján van, ugye, és még ott is egy nagyon nagy lelkű és szerető Istennel állunk szemben. És ugye, ha ezt tudjuk, akkor megint csak másképpen járjuk a világot, hiszen valóban a világnak sok gondja van. Én a magam részéről nem csodálom azt, hogy különböző okok miatt szaporodik a depresszió. Ha éppen akarjuk, hát van min aggódnunk, én szakmámból adódóan tudnék itt sorolni bőven dolgokat. De ha tudjuk, hogy nem ez a fő relációja az életünknek, nem ez kell, hogy legyen, nem szabad, hogy ez legyen a fő relációja az életünk. Ha tudjuk azt, hogy magunkért vagyunk elsősorban felelősök, nem azért, hogy a nem tudom melyik óriási államnak az elnöke éppen most jól intézi a világ sorsát, vagy nem azon, az arról lehet véleményünk, de nem érdemes túl sokat időzni fölötte, ugye? Magunkért vagyunk elsősorban felelősök, és ott is egy kapcsolatért vagyunk felelősek, nem pedig azért, hogy tornyokat építsünk, vagy tényleg megváltsuk a világot, már meg van váltva. Úgyhogy ez is a hála dimenzióihoz tartozik, hogy minden napnak megvan a maga értelme. Szintén New Yorkban egy ENSZ tanácskozás alkalmával, ugye talán tudják a Mária Rádió hallgatói, hiszen itt fenntartósági műsorok is vannak, hogy ugye az egyházak nagyon régóta szorgalmazzák a teremtett világért való felelősséget, és egy ilyen 1997-es ENSZ tanácskozáson már ott volt számos egyházi képviselő, köztük egy ferences atyával mentünk ott erre a közgyűlésre, és egy fekete taxisofőr vitt, éppenséggel taxival mentünk, ugye annak ellenére, hogy menhetetben, ahogy mondtam, camognak az autók, és hát milyen szép napunkon, mondta a taxisofőr, mire a atya lelkesen azt mondta, hogy hát bizony, hogy a nagy nap ez a mai. És kérdezte a sofőr, miért a nagy nap ez a mai? Hát azt mondta, hogy hát this is the first day of the rest of our lives. Ez a hátralévő életünk első napja. Óriási dolog.
1: Igen.
0: És nagyon nevetett, ugye a feketék nagyon tudnak nevetni, ugye kivillant a fogsora, de hát mindenki úgy elkerekedett, mindenkire köszönöm, hogy tényleg, hát milyen nagy nap ez? Hát ez a hátralévő életünk első napja. Ugye, azt hiszem, hogy ha az ember ugye tud derűs lenni, hálás lenni, szerényemnek lenni, akkor könnyebb a napoknak valami ilyen lélekkel szintén nekirugaszkodni.
2: Én azt is szoktam mondani, amikor egyesek nyúlnak házasság előtt, hogy egyik elégtétel az, hogy gondold végig, hogy kik segítettek idáig, kik azok a személyek, akik a eddigi életedben pozitív hatással voltak rád, és egyenként vedd sorra ezeket az embereket, kezdve esetleg a szülők, nagyszülők, keresztszülők, rokonság, tanárok, mi egyéb, akinek hatása volt arra, hogy az vagy, aki vagy. És ez sem véletlen, és ez is a szerető Istennek a kegyelmének az ajándéka, hogy olyan embereket vezetett hozzád, akik ilyen hatással voltak a te személyiséged fejlődésére.
1: És én úgy gondolom, hogy aki hálás és általában optimistán tekinti a világot maga körül, és boldog ebben a világban, az sokkal könnyebben elfogadja a halált is, mint mások, mert az úgy gondolja, hogy lemaradtam erről is, arról is másnak miért lehetett, és már nekem meg kell halni, pedig még ezt, meg azt, meg azt nem végeztem el. Úgyhogy szerintem ez a hála egy ilyen kicsit furcsa a szó, talán terápiás megoldás is.
3: Ez abszolút, és ez tényleg a bölcsőbe kezdődik, tehát az, hogy hogyan irányítjuk a gyerekeink tekintetét, meg az életre. Tehát miért adunk, azt vesz, hogy félig üres az a pohár, vagy félig tele. Tehát, hogy ez nem mindegy, hogy azt vesszük észre, hogy már megint ez nincsen, vagy van. Megint van. és igen, ezt mondjuk. Tehát ez öröklődhet is, szerintem genetika is, meg nevelés kérdése is, hogy mire hívjuk fel a gyerek figyelmét.
1: Igen.
3: És hát egy depresszív szülőtől, aki nem tud hálát adni, nem, ritkán van az, hogy olyan optimista gyerek kerül ki abból a családból, aki aztán lehet rá hatással később a környezet, a barátok, tanárok, akárki, csak hogy fontos már a családba ezt elkezdeni, én azt gondolom, hogy tudjunk.
0: Igen, ezt mondták a konferencián is a meghívott pedagógusok, lelkészek, hogy ezt minél érdemes elkezdeni, de azt is mondták, hogy hát a hála tanulható.
3: Igen.
0: Tehát ez olyasmi, amit fel lehet fedezni később.
3: Sőt,
0: is.
3: A kudarc kezelésben szerintem nagy, ez most jutott így eszembe, nagy szerepe van, mert az, hogyha valaki azt mondja, hogy vannak emberek, akinek alap, hogy sikerélményük van, vagy sikeresek, de azt se tudják, hogy mi az, hogy siker, mert mindig jó képességek, jól tanultak, a szülők, diplomások, és valahogy úgy csinálja a dolgokat, és egyszer csak éri egy kudarc, jó, rossz jegyet kap, és nem azt veszi észre, hogy eddig kitűnő tanuló volt, vagy hanem egyből, hogy egyest kap, és hogy ő milyen rosszul teljesít. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon meghatározó, hogy hogyan viszonyulunk a kudarcainkhoz, meg a sikertelenségeinkhez, hogy azt veszük észre, hogy vannak dolgok, amik sikerülnek, és ez az élet, hogy vannak, amik nem biztos, hogy sikerülnek, de az is van valamiért. És lehet, hogy ezért is hálát kell adni, hogyha esetleg valami nem sikerül, mert abból is tanul az ember, csak olyankor ezt nehéz elfogadni.
0: Mégis egész döbbenetes beszámolók voltak a konferencia záró szakaszában. Egy addiktológus doktornő, és ahogy említettem, a korábban családterapeuták is beszélgettek ott egymással egy kerekasztalon, és hát például előkerült az a talán elsőre megdöbbentő állítás, hogy egy szenvedélybetegségből kivezető út első lépcsőfoka az, amikor meg tudja köszönni a saját állapotát. Tehát amikor úgy tud reflektálni rá, hogy elfogadja, hogy ez van, és valamiképpen ebben az elfogadásban az is van, hogy hálát tud adni azért, hogy most ő ebben a helyzetben látja magát, és tudja, hogy honnan akar tovább lépni, és hát, hogy ezt megjárta.
3: Ez így van, ezek kutatási eredmények vannak, hogy akár rákbetegségből kijövő emberek, tehát ez a traumás növekedés, hogy azt szoktuk mondani, hogy egy metaforál, hogy magasabb lépcsőfokkal kerül ilyenkor a személyiség, mert túlélte, kibírta, és hálás, és máshogy látja már a világot. Amit eddig problémának gondolt, az már nem probléma, mert túlment a... Tehát újjászületett.
0: Igen, újjászületett, és valamit megismert, tulajdonképpen bizonyos értelemben forrássá válik. Ha végig tud menni a gyógyulás útján, akkor ő maga partnerévé és támaszá válik mindazoknak, akik más hasonló helyzetben vannak, és egyrészt, mint előttük járó, másrészt valaki olyan, aki hitelesen együtt tud velük érezni. Ugye ezek a dolgok áldássá válhatnak. Valamiképpen az a gyönyörű liturgikus szöveg csengít vissza, az az ó szerencsés vétek. Ugye az Exultetben, ugye húsvétkor nem ez, igen, egész ezzel kapcsolatban hangzik el, de mégis ez a kifejezés, ugye, hogy hogyan tud ugye egy ilyen dolog is egyenesen fordulni, hogy lehet ezzel a görbe vonalal ugye egyenesen írni. Ebben az egyenesen írás lehetőségében is ott van, mint feltétel a hálás lelkület.
3: Hát ez legyen a végszó, és nagyon, mert lejárt a műsoridőnk, és köszönöm meghívott vendégünknek, dr. Zlinszky Jánosnak, hogy elfogadta a meghívást a műsorunkba.
0: Nagyon köszönöm a meghívást.
3: Továbbá köszönöm az állandó vendégeinknek is, hogy jelen voltak a beszélgetésben. Műsorainkat a Mária Rádió archívumában egy rövid regisztráció után ingyenesen is meghallgathatják. A műsort online is követhetik, illetve a Mária Rádiónak Facebook oldala is van, ahol híreinkről, aktualitásokról, érdekességekről tájékozódhatnak. Kedves hallgatóinknak köszönjük megtisztelő figyelmüket, várjuk Önöket két hét múlva szerdán 21:05-től újabb műsorunkkal.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók! A mai imádságot a magyarság lelki megújulásáért az erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából imádkozzuk.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Krisztus világossága töltse be szívünket.
2: Az

0: Kedves Mária Rádió hallgatók, a mai evangélium János evangéliumából az első fejezet 45 és 51-es vers soraiból szeretnék egy pár gondolatot megosztani a kedves hallgatókkal, ez pedig így szól. Abban az időben Fülöp találkozott Natánaellel és elmondta neki: megtaláltuk azt, akiről Mózes írt a törvényben és a proféták, Jézust, József fiát Názáretből. Natanael erre megjegyezte: jöhet valami jó Názáretből? Fülöp azt felelte neki: gyere és lásd. Amikor Jézus meglátta a közeledő Natanaelt, azt mondta róla: íme egy igazi izraelita, akiben nincs álnokság. Natanael megkérdezte: honnan ismersz engem? Jézus azt felelte: láttalak, amikor a fügefa alatt voltál. Natanael ezt válaszolta: rabbi, te vagy az Isten fia, te vagy Izrael királya. Jézus erre így szólt: mivel azt mondtam neked, láttalak a fügefa alatt, hiszel? Nagyobb dolgokat fogsz majd látni ezeknél. Aztán hozzátette: bizony-bizony mondom nektek, látni fogjátok a megnyílteket, s hogy az Isten angyalai föl, és leszállnak az emberfia fölött. Kedves Mária Rádió hallgatók, egy nagyon szép és érdekes történet, mely gyönyörűen beszél arról, hogyan talál rá az ember Jézusra, és hogyan tanul meg hinni benne akkor is, amikor még nem ért meg mindent. Fülöp találkozik Jézussal, és valami egészen különös történik vele. Nem tudja magában tartani az örömét. Elmegy Natanaelhez: megtaláltuk, akiről a proféták szóltak. Natanael azonban kételkedik: jöhet-e valami jó Názáretből? Milyen emberi ez a kérdés, hányszor mi is így gondolkodunk. Valami nem úgy néz ki, ahogyan elképzeltük, ezért már előre elutasítjuk. Ebből nem lehet semmi, ő biztosan nem tud nekem segíteni. Isten hogyan tudna éppen ebből a helyzetből valamit kihozni? De Fülöp nem vitatkozik, nem akarja meggyőzni, csak ennyit mond: jöjj és lásd. Talán ez az egyik legszebb evangelizáló mondat. Nem azt mondja, hogy én mindent megmagyarázok neked majd, na figyelj csak ide, hanem na gyere, találkozz vele. Tehát a kereszténység végső soron nem egy elmélet, nem pusztán szabályok összessége, és nem is csupán vallási hagyomány. A kereszténység találkozás egy személlyel, Jézus Krisztussal. És milyen érdekes, Jézus nem sértődik meg Natanael kételkedésén, amikor meglátja őt, hanem azt mondja, hogy ez egy igazi izraelita, akiben nincsen hamisság. Natanael megdöbben, amikor Jézus megkérdezi, illetve elmondja, hogy te ki vagy, és megkérdezi Natanael: hát te honnan ismersz engem? És Jézus még mélyebbre vezet ezáltal bennünket, mert azt mondja, hogy mielőtt Fülöp hitt, láttalak, amikor a fügefa alatt voltál. Tehát milyen gyönyörű üzenet ez nekünk is. Mielőtt mi kerestük volna Istent, ő már keresett bennünket. Mielőtt mi kimondtuk volna a nevét, ő már ismerte a nevünket. Mielőtt mi elindultunk volna felé, ő már elindult felénk. Tehát Jézus látott bennünket. A fügefa alatt lát a könnyek között, a csendben, a csalódásban, a félelemben, a kérdéseinkkel együtt. És mikor Natanael rájön arra, hogy tényleg Jézus ismeri őt, akkor azt mondja ő is, hogy igen, te vagy az Isten fia. Jöjj és lásd, gyere el a templomba, gyere el a szentmisére, ülj le egy csendes imában, nyisd ki az evangéliumot, és mondd el Jézusnak őszintén, ami a szívedben van. És talán egyszer te is megtapasztalod, Jézus már akkor ismert engem, amikor én még alig ismertem őt. Amen.
1: Mai ima szándékunk: Urunk, újíts meg bennünket gondolkodásmódunkban, hitünkben, szeretetünkben, hogy senkit el ne ítéljünk, hanem felemeljük a bajban lévő testvéreinket. Segíts bennünket, hogy a te irgalmas szereteteddel viszonyuljunk embertársainkhoz, akik tévedtek, de helyesen ítéljük meg önmagunkat, és a te tükrödben lássuk meg a mi cselekedeteinket és embertársaink cselekedeteit.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzzen a rossz, inkább te győzz le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban és körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg, és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk, abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttatnak minket. Emelj föl minket irgalmaddal, add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te igét tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat. Adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezűen mondjanak igent az életre, adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja Mária! Szent István királyunk a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket. Járj közben szent fiadnál! Könyörögj értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk.
1: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Az Úr legyen veletek,
2: és a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
2: Amen.
0: Kedves hallgatók, a nemzetünk lelki megújulásáért végzett imát az Erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából imádkoztuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Légy nagy lelkű az adományozásban, mint ahogy Isten is az.

Atyám, hiszem, hogy Jézus azért jött a világba, hogy helyreállítsa a békét a szívekben. Kérlek, szereteteddel írts ki a szívekből az űrzavar minden dudváját, hogy hangodra felfigyeljenek a lelkek. Megértsék, hogy amit te adsz nekünk, csöndes, békés úton jön elénk, halkan, figyelmeztetően, békésen és jó akarattal. Kérjük áldásodat, Istenem, amelyben a béke megteremtéséért szíveket viszünk eléd.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
6: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
7: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.

Jézusom, lelkek isteni pásztora, ki apostolaidat meghívtad, és a lelkek halászaivá tetted őket. Vondd magadhoz a buzgó és nemes ifjú lelkeket is, hogy tanítványaiddá és segítőiddé váljanak. Add, hogy érezzék a világ üdvözítése utáni szomjadat, amiért folyton megújított papjaidnak keze által áldozatodat oltárainkon. Add, hogy minél többen kövessék hívó szavadat, folytassák művedet a földön, építsék titokzatos testedet, az egyházat. Add, hogy egyházad a föld sója, és a világ világossága legyen. Amen.

0: Dicsértessék Jézus Krisztus! Szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót. A mikrofonnál
1: Bajcsi Tibor
0: és Görgényi Tünde. Az EFATTA Nyímeg adásunkkal jelentkezünk. Két héttel ezelőtt úgy fejeztük be, hogy azért imádkoztunk, hogy tudjuk átvenni a hit kegyelmét, hogy megnyilvánuljunk hitben. Remélem, hogy a kedves hallgatóknak sikerült, nem tudom neked mennyire sikerült.
1: A hitbeli megnyilvánulás?
0: Hát, hogy átvedd igen azt az egyszerű hitet, amiről beszéltünk, hogy Kupertinói Szent Józsefnek
1: is megvolt. Amiről máskor is szoktam beszélni.
0: Igen.
1: Én nem mondhatnám, hogy csúcson vagyok, ugyanis ez a hét nagyon megterhelő volt
0: szellemileg.
1: Jó, már múlt hét, bocsánat, elnézést kérek, köszönöm szépen a figyelmeztetést. A múlt hét eléggé megterhelő volt, és úgy nem látok még tisztát mindazok között, amit le kéne tisztítsak. Nem tudom, tehát az, hogy hitben haladtam, vagy nem haladtam, vagy abban a reményben indultam neki a múlt hétnek, viszont nem látok gyümölcsöt, addig nem tudok konkrétat mondani, vagy hiába mondanék neked most valamit, nem biztos, hogy igaz.
0: Nem csak nekem kell mondjál, viszont az elmúlt adásban és azelőtt való adásban is arról beszéltünk, hogy a megpróbáltatások azok azért vannak megengedve, hogy ugye ezek a hitbéli megnyilvánulásaink kiteljesedjenek, meg hogy növekedjünk, hogy minden megpróbáltatás fejlődési lehetőség és megerősítés a hitben. Tehát erről igen, beszéltünk.
1: Ez valós, igen.
0: És erről nem elég csak beszélni, hanem
1: gyakorlatba kéne ültetni. Igen.
0: Így van.
1: Igen. Az valós, hogy a hívő embernek, tehát aki már a hit útjára lépett, az minden megpróbáltatás emelkedés a hitben. Aki még nem jutott el a hit útjára, még csak vallásosságban van, annak lehet kemény megpróbáltatás, akár megtörés is, hiszen tudok olyant, aki éppenséggel egy ilyen megpróbáltatásos helyzetben nem is egyet, akik akár öngyilkosok lettek.
0: Igen, erről vagy még beszéltünk itt az adásban.
1: Az egyházból, vagy ehhez hasonlók, vagy megszakították éppen a vallásos életet.
0: Igen, számomra ez kérdés, hogyha Isten megengedi, akkor hogy, mert azt is írja a Szentírás, hogy erőnkön felül nem engedi, hogy megpróbáljanak. És a megpróbáltatásban adja kegyelmet is, hogy kitartsunk.
1: Igen.
0: Akkor nem vesszük át a kegyelmet, hogy kitartsunk?

0: Természetesen.
1: Értem.
0: Hát a...
1: Én mondjuk azt gondoltam, hogy nem a jó Istennél van a hiba, hanem nálunk az alázatossággal.
0: Igen. Tehát így, ahogy mondott pontosan, ugye, mert azért Jézus, amikor azt mondja, hogy aki engem akar követni, tagadja meg önmagát, vegye fel keresztjét, és úgy kövessen, akkor ott nagyon világos kell legyen számomra, hogy az első lépése a Krisztus követésben az önmegtagadás. Ha nincs bennem önmegtagadás, nem tudok hiteles követője lenni. Mert ideges vagyok, mert elvárásaim vannak, mert saját igazságom van, és sorolhatnám így azokat a gátokat, amelyeket a gonosz kihasznál, hogy a hitben való megerősödésben meggátoljon. Amikor én ráébredek a dolgok lényegére, hogy egyszer önmegtagadást kell végezzek. Egyszer el kell hagyjam ezt az egómat, amelyet meg lehet sérteni, amelynek elvárásai vannak, amely érzékeny, és be kell építsem azt a magatartást, amely Krisztusban is volt, amely ugye az önmegtagadásán keresztül az önfeláldozásban lett teljesebben. Ezt lássuk a szentek életében is, hogy
1: igen.
0: Akár még az ételnek se tartottak fontosságot, ami a mindennapi szükséglet, vagy ehhez hasonlók, nekünk pedig annyi fontosság van az életünkben, megengedve, megengedjük, vagy meg annyit beengedünk, ami valóságos gát, ilyen zsilipa a hit kegyelmére.
1: Elég sokat tanulmányoztam, és figyelgettem a szentek életét, mert úgy gondoltam, hogy nyilván minden szentnek megvan a maga útja, a maga hivatása és küldetése, de hogy mindegyikben van egy közös, és én azt látom, hogy kivétel nélkül minden szent az önmegtagadásával tudott előre jutni. Tehát önmegtagadás
0: az által,
1: igen. Tehát, hogy sokszor nekünk, világi embereknek, vagy ilyen, hát most nem tudom, hogy ilyen modern, posztmodern, akárhogy nevezzük, nekünk olyan radikálisnak tűnik, hogy jaj, de hát ilyet hogy lehet csinálni? Jaj, hát ez már túlzás. De hogy értünk valaki az életét adta, az nem tűnik túlzásnak, de hogy mi lemondjunk egy, nem tudom, tehát olyan nagy dolgokról nem kéne lemondjunk. Hát sokszor csak minimális dolgokról, amik a kényelmünket növelik, és ezáltal a figyelmünket elterelik.
0: Tehát a valóságot van, úgy lehetne ezt elképzelni, hogyha egy edénybe valami olyan ételt szeretnék készíteni, ami nekem nagyon tetszik. Nagyon
1: ízlik,
0: jó, ízlik, nagyon ízlik, nagyon megfelel. Én ha azt az edényt nem ürüttem ki az addigi benne lévőtől, ha nem mosom ki, nem tisztítom ki, nem üresítem ki teljesen, nem fog az az íz meglenni benne, amire én várok. Hát a hittel is így van, hogy ugye, van ez a hármas úgymond szellemi befolyás, van a démoni világtól, van az emberi értelemtől, és van az Isten világától. Na most az önmegtagadásban elszakadok attól, ami az enyémé, és helyet csinálok annak, ami Istentől van. Automatikusan, amikor ezt megtettem, a másik kiszorul, ugye miért mondja Jézus, hogy egy időben nem lehet két úrnak szolgálni. Hát az, ami a démoni világtól van, az automatikusan kiszorul. Minél nyitottabb vagyok az isteni kegyelemre, annál kevesebb esélye van a démoni világnak, hogy beférkezzen a gondolkodás módomba, vagy magatartásomba. Viszont az önmegtagadás adja meg azt, hogy lehetőséget biztosítsak a bejövésre. Ahogy mondtad, úgy sokszor mosolygok, amikor hallom egy-egy elmélkedésben, hogy az elfogadás, meg megértés, meg ezeket, hogy milyen formában mutassák be, ugye? Ez az új
1: Mire gondolsz? Pszichológia?
0: Nem.
1: Mentálhi?
0: Nem, ezekre a liberalizmusra, bocsáss meg, nehezen jött be, nem akarták. Ez a új liberalizmusnak a szelleme, ugye, amin keresztül bejönnek mindezek, amiket te is felsoroltál.
1: Igen, ezek emberi elméletek végül
0: így
1: is.
0: Van.
1: Szerintem Isten nem haragszik,
0: és
1: csak
0: azért
1: csodálkozik.
0: Van lehetőségük, és sajnálkozik.
1: Biztos.
0: Azért van lehetőségük, ugye, mert a hitben való fejlődést elmarasztaljuk. Tehát felkészítsük vallási szempontból, hogy nagyon jók és szükségesek, mert a vallásosságra szükség van azért, ugye, mert a hit az hallásból fakad, az pedig a vallásban gyakorolják, tehát ott hirdetik Isten igazságát. És mivel, hogy a hittől úgy el vagyunk bizonyos mértékben távolodva, sajnos helyenként elég nagy mértékben, ezért nehéz a haladás előre. És akkor kitalálunk technikákat, meg praktikákat, ugye, amivel, és nem csak, tehát a démoni világ is nagyon sok ajánlatot ad, hogy megkezdve a joga, reiki, pranádi, pszichoterápiák, meg nem tudom, meg ilyesmik, ezek hasonlók, ugye, mert az emberben benne van a vágy az igazi boldogság iránt. Isten megadta a lehetőséget a hitretérésben. Tehát ha hitet értem, akkor automatikusan Isten jelenléte, Isten öröme, boldogsága tölt be. De hogyha én nem vagyok erre felkészülve, hogyha nincs vágy, nincs, aki bemutassa ezt nekem, akkor kezdek keresni. És ezért tud terjedni manapság ezek a modern valláshelyettesítő irányzatok. És ugye megvan a kezdeti sikerik, mert időben csak rájön az ember, hogy állj meg, mert ez tévút, zsákutca, nem a helyes. Viszont, hogyha nem tudunk mi bizonyságot tenni a tetteink által, hogy tényleg Istenbe vetett hitben élünk, abban a módozatban gondolkodunk, és úgy is beszélünk, akkor képtelenek vagyunk arra, hogy Isten igazságával bevonjuk az embertársainkat. Az őskeresztényeknél egyszerűbb volt, legalábbis én így látom, mert nem volt annyi minden az elméjükben, annyi filozófia, annyi megvilágosodás, állítólag internet sem volt akkor, így könnyebb volt, és az tanítás egyszerűségét fogadták el. És megértették, és felfogták, és azt szerint cselekedtek. Nem kommentálták, nem keresték, nem fejlesztették, hogy na akkor még így, még úgy, nem tudom. Csak egyszerűen tagadd meg önmagadat, éld a krisztusi életet, és Isten ezen keresztül megáld, annélkül, hogy gyakorlatokat csinálnál, annélkül, hogy nem tudom milyen, miket végezné meg ehhez hasonlókat. Amúgy Jézus is erre tanít bennünket, hogy keresetek Istenek országát, és annak igazságát, és a többi megadatik. Automatikusan bejön az embernek. Csak ha úgy magamra gondolok, hogy annélkül, hogy nem tudom milyen képzőt, vagy tanfolyamot, vagy végeztem volna, csak egyszerűen azáltal, mert tudom, na akkor te azt mondtad, hogy ha én beléd vetett hittel vagyok, és betegre teszem a kezemet, az meggyógyul, akkor én most ennek a hitnek a jegyében teszem a kezemet egy beteg emberre. És visszaemlékem az első megütközésekre, vagy eseményekre, hogy jó, tényleg igaz, mert én ezt így kimondtam, ugye, de van fél kísérlet formájából, hogy vajon igaz-e.
1: De akkor ez nem volt hit?
0: Nem úgy volt a hit, ahogy most van. Ugye, mert most úgy világosabb, tisztában. Csak mondjak egy példát. Jött egy kedves hölgy az unoka húgával, aki egy sport eseményen megsérült. És ez az unoka húgnak nagy fájdalmai voltak szegénynek a lábába, és mondta, hogy kéne valamit tenni arra, hogy csökkenjen a fájdalom. És úgy fél automatán úgy megkérdeztem, de hogy az ajtón beléptek ott az előszobába, hogy 14 éves után szem a kislány, hogy hiszel Istenbe. Jó, igen, szüleid, anyuka rendszeresen imádkozik a gyógyulásáért. Mondtam, hát Istenem, hát imádkoznak, akkor kérjük direkt most a gyógyulást. És úgy megkezdtem miába, és mondták, hogy a combcsont feje meg van kopva. És emiatt a lába rövidebb is az a lába, mint a másik. És akkor úgy arra a vállára tettem a kezemet, amelyik felén meg volt, a bal felén volt. Átettem a kezemet, és mondtam, Uram Istenem, látod, mennyit imádkoztak érte, látod, hogy fiatal, látod, mennyire szüksége van. Tényleg, jöjj segítségre, neked van hatalmat, egy világot alkottál, Uram. Formáld újra ezt a megkapott testrésztek, meg tud tenni, és van hatalmad, és cseleked meg, és akkor így mondogattam így a szöveget, így onnan automatikusan, amit fontosnak látom, hogy kéne történjen. Ja? És akkor befejeztem, akkor behívtam, hogy na nézzük meg, hogy mennyivel rövidebb a láb, mit lehet csinálni, ugye, és ugye miért vannak alapismereteim az anatómiában. Bevizsgáztam is, ugye diplomám is van belőle, hogy nézzem meg, tapogassam ki azért mégis, hogy mi hol van, hogy helyezkedik meg. És amikor mondtam a kislánynak, hogy feküdjön hasra, akkor ő hasra feküdt, és én néztem, hogy állj meg, hát itt most már melyik lába rövidebb? És mondja, hogy a jobb lába. Mondtam, állj meg, helyezzelek meg, meghelyeztem, csak egy forma volt a lába. Mondtam a feleségemnek, hogy jöjjön be, és nézze meg, hogy itt melyik lába rövidebb. Bejött, mondta, hogy miért az egyik sem egyformát, miért nincs semmi van. Mondtam, de kell, jöjj csak fel. Felkelt, és mondta, menj el az ablak, és gyere vissza. És elindult szegény, egy kicsit furcsán lépett, mert megmozdott, vagy sántította rövid lábbal. Most egyformán mind a kettő, és egy kicsit rátoppintotta a lábát, de visszafele már, ahogy teljesen jött. És akkor elért egy olyan belső bűnbánat, hogy Uram, hát én se hittem. Kértem, hogy belefoglaltam én a szövegbe, de nem hittem, mert ugye avval folytattam, hogy nem itt kellene csinálni, hogy segítsek rajta. És közben egészséges lett. Tehát van ez az egyszerűsége a hitnek, amikor nem az, hogy nem most már kiképeztek, és lelki gyakorlaton voltam, és akkor tudom, és akkor mit kell mondani előre, és mit kell mondani utána, még ehhez hasonlok, és ezt nem látom a szentek életében sem, hanem az egyszerűséget. Amúgy a Jézus cselekedeteiben sem látom, és az apostoloképpen sem, hogy valami hasonlót csináltak volna, amit máma úgy szoktunk gyakorolni, csak az az egyszerű hitet, hogy na, Lázár, kelj fél.
1: És akkor te úgy látod, hogy ezzel a racionális gondolkodásunkkal, mert hogy kiképeztek, tudjuk, megkötjük magunkat, vagy időnként mi magunk gátoljuk meg a hitnek a megnyilvánulását, vagy éppen a kegyelemnek a kiáradását?
0: Kibontakozását. Így van. Azt mondja Jézus, legyen hited szerint. Na most, ha az én fejemben sok minden van, akkor a hitemet nem tudom én azt egy egyszerű sávra ráhelyezni. Mert hátha, hogy jaj, ez az, nem tudom, vagy egyszerűen meggátolhassa akár a beteg is, mert különböző megjegyzéseket tesznek a betegsége folyamán, hogy ebből nem lehet kigyógyulni, ez műtét által lehet megoldani, ez nem tudom, tehát vannak ilyen szakvélemények is, és jártam meg már nem egyszer ezekkel, ugye?
1: És ha hitelt adunk, akkor az úgy fog működni, mert az én hitem a mozgatórugója?
0: Az én hitem meggátolja azt a hitet, amit rám kérnek. Tehát, hogyha valaki, csak mondjuk konkrét esetet, hoztak egy kedves hölgyet, aki meg volt, azt hiszem kétszer hátgerincsel műtve, és újból elkezdett fájni a gerince, közben ízületi gyulladást kapott, és elég súlyos volt. Majd elhozták a találkozóra, és megkezdtem, hiszen Isten, mert jó, nagyon hisz, így úgy semmi gond, akkor imádkozunk. Érted, imádkoztunk, hogy a közösségben is, és teljesen felszabadult. A következő héten, két hét múlva, két hét nem csináltam, hogy semmit, nem foglalkoztam vele, de két hét múlva, hogy kihívtam, hogy tegyen tanúságot, hogy mennyire jól van Isten, hogy megérintette. Hívtam, és mondja, hát nincs jól. Egy kicsit meglepődtem, hogy na, itt most már felsültünk. Mondom, hogy mit is akarsz, hogy nem vagy jól? Hát azt mondja, a fájdalmai visszajöttek. És mennyi időre? Hát azt mondja, hogy 3 napra, 3. napra elkezdett fájni, és azóta rendszeresen fáj tovább, úgy, hogy eddig fáj. Mondtam, jó, hát biztos kevésen ittünk, akkor még kérünk egy áldást. És akkor megkértünk egy áldást, nem szabadult annyira fel, és akkor mondtam, uram, talán adj tanácsot, hogy tudjam, hogy mit kéne kérni ahhoz, hogy tényleg ez a személy, ez szabad legyen a megváltás kegyelmén keresztül. És hogy imádkoztam így magamban, jött egy mondata. Azt mondjam, ebből soha nem lehet kigyógyulni, vagy nem fog kigyógyulni. Én mondtam ezt a mondatot, és mondtam, mondja meg, hogy ezzel mondom, ez a mondat honnan, vagy mi az, mit mond magának. És egyben mielőtt már akartam volna kérdezni, így rám szólt. Na, a főorvosi sponsztát ezt mondta.
1: Egy picit álljunk meg itt ennél a mondatnál, mert hogy mikor valakinél megállapítják, hogy gyógyíthatatlan beteg, mert hogy vannak gyógyíthatatlan, tehát orvosilag normális, gyógyíthatatlan betegségek. Ez nem azt jelenti, hogy Istennél is az. De hogy akkor az orvosok, mikor ezt kimondják, hogy rákos, hogy mit tudom én, autoimmun, stb. Akkor, hogyha én ezt elfogadom, akkor rám hatással lesz, de ha nem fogadom el, csak tudomásul veszem, mert hogy hát ez a tény, mert hogy ez tény, tehát nem így mondhatom, van, hogy jó, hát én hiszek, és akkor velem ez nem történhet meg, mert az akkor... Tehát ezt tudomásul veszem, de nem vetem alá magam, tehát hogy nem belekeseredek, hanem...
0: Nagyon jól mondod.
1: Tehát akkor nem lesz hatása, csak ezért kérdem,
0: hogy... Igen, mert sokan mondják, hogy jaj, mondta az orvos, de hát engem az nem érdekel, nekem nem az számít, mert mondtam, egy kicsit szálljon le a földre, mert ez nem úgy van.
1: Tehát realitás ez.
0: Az orvosi megállapítás, az tudományosan be van bizonyítva, hogy mint tudom én. Ott vakbélgyulladása van, vagy ott vizsgálat daganata van, vagy nem tudom miféle, és az reális dolog. De ahogy te mondtad, és nagyon jól mondtad, hogy nem rendelem alá magamat annak a valóságnak, ami van, hanem a hitem által annak rendelem alá magamat, amit Istentől kapok.
1: És ami... Aki felül tudja írni.
0: Így van.
1: Értem.
0: Tehát a világ mindenség teremtő, aki egy egész világot alkotott, az úgy át tud formálni egy megsérült testét, hát nem,
1: bár nem amúgy, nagy dolog. Ez is érdekes, hogy amikor ugye ott van a Jézus, és mondják neki, hogy Lázár meghalt, akkor ő azt mondja, hogy alszik, és akkor pedig Tamás, igen, Tamás mondja, hogy ha jó, hát akkor menjünk, ébresszük fel. Tehát, hogy...
0: Csikincsuk meg.
1: Jó, nem éppen így van. Tehát úgy gondolom, hogy sokszor nem vagyunk elég józanok.
0: Egy másik eset, amikor elmegy a Jairus házába.
1: Igen. Lánya halott.
0: Csak azokat engedi be, akik nagyon tartnak a gyermekhez.
1: A szüleit, igen.
0: Két szülő, és még két tanítvány.
1: Igen.
0: A többit nem. A többiek maradjanak ki, mert nincs, nem abban a hitben vannak, hogy az a lány életre kell. Én jártam meg még ilyen formában.
1: Éppen azt akartam mondani, hogy volt-e olyan, hogy imádkoztál hittel, és érezted, hogy a körülötted lévők nem segítnek, hanem sőt.
0: Persze. Vagy éppenséggel olyan erők vannak körülöttük, amit hát nem törtem meg, mert nem tudtam róluk. Azt láttam, hogy nincs haladás.
1: És akkor emiatt?
0: Így van.
1: De akkor nem hiába mondja Jézus, hogy ha ketten egyetértve, mert hogy már két ember, hogy teljesen egyetértsen.
0: Ketten vagy hárman egyetértve.
1: Hát igen, de vegyük csak a kettőt. A kettőnek is elég nehéz, hogy Istenben egyetértsenek, mert valaki mindig...
0: Erről nagyon jól tudnak beszélni a házasok, igen?
1: Én nem most nem arra gondoltam, hanem a másik többet lát, jobban tudja, nem tudja, ő már rég tudja, mert még volt ilyen, hogy mennyire meggátoljuk, és milyen nehéz két embernek is teljesen egységben kérni, anélkül, tehát ide kell az igazi alázat és önmegtagadás, hogy nem rólam szóljon, hogy na, most én imádkoztam ezt ki, hanem ezek nehéz dolgok. Lehet, hogy nem tűnik olyan fontosnak, de szerintem ezen nagyon könnyen el tudunk csúszni.
0: Ez a kísértés az, hogy kíséri az embert, hogy most én imádkoztam. Visszaemlékszem, hogy most már, hogy mondtam, említettem, hogy kezdetben, jaj, mindig úgy nyomoztam, na, hogy érzed magad, és mennyire volt, és nem próbálom. Azt egyszer rájöttem, de mi közöm nekem hezza? Hát úgy csinálok, mintha én gyógyítanék, mintha, hát nincs közöm, mit érdeklődök én itt? Áldást kértem annak függvényében. ahogy képességem volt a hit kegyelméből, viszont látásra többi nem az én dolgom. Nem attól fog meggyógyulni, hogy ezt én kértem, vagy nem tudom, nem. Attól, hogy milyen hitben kértem, és milyen hitben tudta fogadni az illető.
1: De azért gondolom, hogy csak kell tudjad, hogy a másik, akiért imádkoztál, meg tudott-e maradni a kegyelemben, vagy valami, vagy valaki éppen...
0: Rá szoktam figyelni általában, hogy tényleg nyitott erre. Hogy akár a találkozókon is úgy figyelek, és akkor, hogyha nem, akkor egy ilyen bevezető valamit hozok nyilvánosságra, hogy na akkor lássam azáltal, hogy mennyire nyitott. Mert már jártam meg úgy, hogy buzgó vallás emberén, azt mondom, nem nagyon könnyen, mert minden napot látom a templomba, áldást kértem, és nem történt semmi. Viszont volt olyan, aki nagyon rossz helyzetben volt, és egyben olyan nyitott volt, hogy amíg imádkoztam a bűnbonát, bocsánatét, a megtérését, még nem tudom én, már a gyógyulás elkezdett, még nem kértem gyógyulást.
1: Tehát sokszor elég a bűnbánat.
0: Igen, mert azáltal azok a sötét erők, amelyek a részük van az én betegségemben és bajomban, egy komoly bűnbánatnál azok megtörnek. Mert szabad akaratból elszakadok mindattól, hogy meg gonosz belecsolt valamin keresztül. Egy eseményen, egy folyamaton, egy bármin keresztül. És ezt szívből megbánom, akkor ez automatikusan Krisztusban megterik.
1: Hát azt jelenti, hogy a kegyelmet, a hit kegyelmét át kell venni nekem is, aki imádkozom, hogy hittel kérjem, annak is, aki fele imádkozom, bár én mindig ilyenkor azt szoktam mondani, hogy Lázár nem nyilvánult meg hitben.
0: Nagyon nem, igen.
1: De mégis kijött.
0: De nem is volt ellenállás benne.
1: Biztos, hogy nem. Mondjuk biztos nem urkoskodta túl, hogy vajon összeállnak-e a sejtjeim, felébrednek az agysejtek, meg stb. Tehát, hogy ez is benne van, hogy nem is olyan egyszerű átvenni, és mi magunk vagyunk a legnagyobb gát.
0: Azért nem egyszerű tűnt, de mert az ördög sok mindent megenged a vallásosságban. De amit a legkeményebben gátol, az éppenséggel a hitben való megerősödés. Mert ismeri a szöveget, hogy álljatok hittelen a sátánnak, és elfut tőletek.
1: Igen.
0: És tudja, hogy ha valaki hitre jut,
1: ne hadakozzatok,
0: akkor őt már tarthatja a körmenetet, semmi esélye.
1: Jó, hát akkor megint a hit kegyelmét kérjük, mert abból nem lesz haladás, hogyha nem tudjuk átvenni.
0: Atyánk Istenünk, irgalmazz nekünk, Uram. Bocsánj meg kicsi hitűségünket. Bocsáss meg, Uram, hogy annyira igazoljuk mindezt aggodalmainkkal, békétlenséggel, zugolódással, mindenszteréssel, elvárásokkal, igényességgel, meg mindennel. Adj bölcsességet, Uram, hogy felismerjük ezeket a gátakat, és szívünk mélyből megtagadjuk, hogy te kegyelmetet ne gátolja semmi a mi életünkbe, és be tudj tölteni az élő hitre, amelyben van hatalmunk ellenállni bármilyen démoni erőnek. A te kegyelmedből, Uram, mert befogadtunk a mi szívünkbe. Köszönjük, Urunk Jézus Krisztus, hogy a szent áldozásban megáldasz bennünket, és betöltesz jelenléteddel, valóságoddal, és kijelenthessük ennek alapján, hogy Krisztus és én abszolút többségben vagyok minden teremtménnyel, minden szellemi erővel szembe. Ó, érítsd meg a mi szívünket, a mi élménket, Uram, hogy lehetőséget adjunk neked az élő Istennek, aki életünk kenyeré váltál, alászálltál a földre, hogy kibontakozz a mi életünkbe, hogy valóságá tedd a jelenlétedet, hogy ezáltal kijelenthessük, hogy én és Krisztus, mert befogadtam, abszolút többséggel vagyunk mindenkivel szemben, és nincs hatalom, amely ellenállhatna az ő jelenlétének. Ó, nyisd meg a szíveket, Urunk Istenünk, nyisd meg, oldozd fel a vallásos kötelékekből, és tedd szabad az élő hitre, Uram, hogy hittel gyakoroljuk a vallást, hogy minden kegyelem, a szentség, amivel megáldottál, azok be tudjanak tölteni, és teljesít tudjanak tenni az Atya szeretetében, hogy győzelemre juthassunk minden küzdelemben. Amen.
1: Amen. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, hogy együtt imádkozhattunk. Köszönjük szépen a kedves hallgatóknak is. Kívánjuk, hogy hitben járjunk mindnyájan. Búcsúznak a mai adás szerkesztői.
0: Bajcsi Tibor.
1: És Görgényi Tünde.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Sepsi Szent Györgyön a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Krisztus tündöklő nappalunk, az éj árnyát eloszlatod, kit fényből fénynek vall a hit, és fénnyel áldott szentjeid.
2: Esengünk hozzád, Szent Urunk, míg tart az éj, vigyázz reánk, találjunk benned pihenést, adj nyugodalmas éjszakát.
0: Mikor lecsukjuk két szemünk, a szívünk vérasszon veled, őrködjék mindig jobb kezed, hűséges híveid felett.
2: Védelmezünk, tekints le ránk, igázd le ellenségeink, vezess szolgáidat, kikért véred váltsága volt a bér.
0: Legyen most néked Krisztusunk, és Szent Atyádnak tisztelet, s a Szent Léleknek is veled, zengjen dicséret szüntelen. Amen. Uram, te hosszantűrő és könyörülő Isten vagy. Fordulj hozzám és hallgass meg, Uram, mert gyámoltalan és szegény vagyok.
2: Védj oltalmadba, mert neked élek. Szabadítsd meg, Istenem, szolgádat, aki benned bízik.
0: Könyörülj rajtam, Uram, látod, egész nap hozzád kiáltok.
2: Vigasztald meg szolgád szívét, hiszen lelkem hozzád emelem, Uram.
0: Mert te, Uram, jóságos vagy és szelíd, és nagy irgalmú azokhoz, akik hozzád kiáltanak.
2: Imádságomat hallgasd meg, Uram, könyörgésem szavára figyelj.
0: Szorongatásom napján hozzád kiáltok, mivel te meghallgatsz engem.
2: Az Istenek között nincs hozzád hasonló, Uram, és műveidhez semmi sem fogható.
0: Térjen hozzád minden nemzet, amelyet csak alkottál, boruljanak le előtted, Uram, és magasztalják nevedet.
2: Mert nagy vagy, és csodákat művelsz. Te vagy Isten, egyes egyedül.
0: Mutasd meg nekem utadat, Uram, hogy igazságod szerint járjak.
2: Tedd egyszerűvé szívemet, hogy félje nevedet.
0: Magasztallak, Uram, Istenem, teljes szívemből, és nevedet dicsőítem mindörökké.
2: Mert annyira szeretsz engem, hogy a sír mélyéből is kimentesz.
0: Istenem, kevélyek kelnek fel ellenem, hatalmaskodok sereget törvesztemre, de nem számolnak veled.
2: Pedig te, Uram, irgalmas és jóságos Isten vagy, hosszantűrő, könyörülő és hűséges.
0: Tekints rám, és szállj meg engem, adj erőt szolgádnak, és szabadíts meg szolgálód fiát.
2: Mutasd meg rajtam jóságod jelét, hadd lássák gyűlölőim, és szégyenkezzenek. Mert te, Uram, megsegítesz, és megvigasztalsz engem.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Uram, te hosszantűrő és könyörülő Isten vagy.
2: Isten az üdvösség elnyerésére szánt minket, Urunk Jézus Krisztus által, aki meghalt értünk, hogy akár élünk, akár meghalunk, vele együtt elnyerjük az életet.
0: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
2: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
2: Kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Te védj meg, Istenünk, ha vírasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Bocsásd el most, Uram, szolgádat, szavaid szerint békességben.
2: Hiszen már meglátták szemeim, akit küldtél, az üdvözítőt.
0: Őt adtad számunkra, csodájára minden népnek,
2: hogy fényeskedjék az egész világnak, mint választott néped dicsősége.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Te védj meg, Istenünk, ha vírasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén.
4: Könyörögjünk, Istenünk, testünknek adj üdvös pihenést, és mai munkálkodásunk magvetését érleld meg az örök aratásra, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
4: A nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten.
1: Amen.
3: Áldunk megváltónknak, Anyja, nyílt kapuja fönn a magas égnek, és tengercsillag, nyújts oltalmat nékünk, szánd meg jóra vágyó népedet, hisz te lettél, Anyja, csodálatos módon, szent és áldott teremtődnek. Szűz azelőtt, szűz utána is, Gábor angyal köszöntött, neked ávét mondván, szállj meg, kérünk, minden bűnöst.
4: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
5: Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Nagy Károlyban, a Károlyi Kasténál, a 90.1-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, folytatjuk az apostolok cselekedeteinek tanulmányozását. Az 5. fejezetnél tartunk, a 27. 28. verseket olvasom. Elővezették hát, és a főtanács elé állították őket. A főpap kérdőre vonta őket. Szigorúan megparancsoltuk nektek, hogy ne tanítsatok abban a névben, s lám egész Jeruzsálem tele van tanításatokkal. Ránk akarjátok hárítani annak az embernek a vérét. A Sanhedrin tagjai úgy viselkednek, mintha továbbra is vitathatatlan hatalmuk lenne az apostolok felett, és elrendelik, hogy álljanak a bíróság elé, amíg a főpap kihallgatja őket. A főpap a nagy tanács korábbi ünnepélyes parancsára hivatkozik, amely szigorúan elrendelte, hogy az apostoloknak abba kell hagyniuk a tanítást az ő nevében. Abban a névben kifejezés arra utal, hogy a főpap még Jézus nevének megemlítésétől is vonakodik, amelyről bebizonyosodott, hogy egyébként nagy hatalommal bír. Vádolja az apostolokat azzal, hogy figyelmen kívül hagyták a nagy tanács tilalmát, és a tanításukkal elárasztották Jeruzsálemet. Azzal is vádolja őket, hogy ennek az embernek a vérét akarják rájuk hárítani, vagyis a vezetőknek tudják be Jézus halálát. Az apostolok cselekedetei valóban azt mutatja, hogy az apostolok többször is vádolták a vezetőket Jézus meggyilkolásában játszott szerepük miatt, de ezt azért tették, hogy bűnbánatra és hitre hívják meg őket. Péter azzal vádolta meg a jeruzsálemi zsidókat és a vezetőket, hogy Jézust keresztre feszítették, és azt kérték, hogy helyette engedjék szabadon a gyilkost, Barabást. Máté szenvedés történetében a zsidó tömeg így kiált Pilátusnak, az ő vére rajtunk és gyermekeinken legyen. Ami Jézus haláláért vállalt felelősségvállalás, és ironikus módon egyben irgalomért való kiáltás is, hiszen Jézus vére a megváltás és a bűnbocsánat forrása. Nem lehet másokat új életre hívni, anélkül, hogy őszintén beszélnénk a vétkeikről, és a bűnbánatra szólítanánk fel őket. A 29. verset olvasom. Péter és az apostolok így válaszoltak. Inkább kell engedelmeskedni Istennek, mint az embereknek. Péter és az apostolok válasza határozott. Jézus parancsa, hogy hirdessék az evangéliumot, felülírja a nagy tanács parancsát, miszerint hallgassanak erről. Ez megismétli azt a félreérthetetlen elvi kijelentést, amely korábban kérdés formájában hangzott el. Amikor az emberi törvények ellentmondanak Isten törvényeinek, a hívők arra vannak meghívva, hogy Istennek engedelmeskedjenek. Még akkor is, ha az emberi hatóságoknak való engedetlenség társadalmi előmenetükbe, megélhetésükbe, vagy akár az életükbe kerül is. Péter kijelentése számos olyan helyzetben vált harci jelszóvá, amelyekben az embereket emberi törvények vagy parancsok arra kényszerítik, hogy lelkiismeretük ellen cselekedjenek. Következő két vers így hangzik. Atyáink Istene feltámasztotta Jézust, akit keresztfára feszítve megöltetek. Isten jobbjára emelte, fejedelemmé és megváltóvá, hogy megtérítse Izraelt és megbocsássa bűneit. Ezek a versek azt az elvet szemléltetik, hogy Isten felülkerekedik az emberi hatalmon. Péter szembeállítja a Sanhedrin cselekedetét. Ti megöltétek őt keresztfára feszítve. Szembeállítja ezt Isten cselekedetével, aki Jézust igazolta azzal, hogy feltámasztotta őt a halálból. Isten továbbá Jézust a jobbjára emelte, ami a Zsoltárok könyvéből, a 110. Zsoltár első verséből származó kifejezés, és azt jelenti, hogy részesült Isten fenségében és hatalmában. A jobb oldalon való tartózkodás, tehát Isten jobbjáról van szó, azt jelenti, hogy részesül az uralkodó hatalmában és dicsőségében. Jézus a Sanhedrin előtt tanúskodott arról, hogy Isten jobbján fog ülni, utalva ezzel a 110. Zsoltár első versére. A korai keresztények gyakran használták ezt a kifejezést a feltámadt Jézus isteni hatalmának és tekintélyének kifejezésére.
Péter itt azt mondja, hogy Jézust vezetőként és megváltóként magasztalták fel, más kifejezéseket használva, mint a máshol az ő magasztalására használt Úr és Messiás szavakat. A vezetőt jelölő görög szó az Arhegos, jelenthet herceget vagy szerzőt is, de itt valószínűbb, hogy azt jelenti, aki elsőként jár egy úton. Vagyis Jézus az első, aki átlépett a halálból az életbe, és így úttörője lett mindazoknak, akik egy napon majd feltámadnak a halálból. És akkor itt egy kitérő az átokról, hogy átkozott mindaz, aki a fán függ témakörben. Péternek az apostolok cselekedetei 5.30-ban szereplő utalása arra, hogy fára akasztották. A Mózes törvényében szereplő szöveg zsidó értelmezésére épül. Mózes 5. könyve, a 2. törvénykönyv 21-22-23 előírja, ha egy halálos bűnt elkövető embert kivégeznek és felakasztják egy fára, holtteste nem maradhat a fán éjszakára. Ugyanazon a napon el kell temetni. Aki fel van akasztva, az Isten átka. Ne szennyezd be azt a földet, amelyet az Úr a te Istened örökségül ad neked, adja Mózes parancsban annak idején a zsidó népnek. Ez a szöveg eredetileg egy bűnöző holttestére vonatkozott, akit valószínűleg megkövezéssel kivégeztek, majd mások számára figyelmeztetésül felakasztottak egy fára. A kivonulás azt mondja, hogy mivel Isten átka, az ő ítélete nyugszik a kivégzett gonosztevőn. Testét nem szabad nyilvánosan közszemlére hagyni. Később a fára akasztás átkát a keresztre feszítésre is alkalmazták. Arra a kegyetlen kivégzési módra, amelyet a zsidók, a perzsák, majd később a rómaiak kezétől szenvedtek el. A kifejezés végül nem csak a holttest fára akasztására utalt, hanem arra is, hogy valakit élve szögekkel vagy kötelekkel egy fa kereszthez rögzítenek. Így a fa szó átvitt értelemben használva, tehát ahol kínokat szenved, míg végül meghal. Tehát itt a kereszt az nem egy igazi fa, nem egy élő fáról van szó, hanem egy fából készült kereszt. Szent Pál a Galatákhoz írt levelében megmutatja, hogy Jézus hogyan szenvedte el önként ezt az átkot értünk. Krisztus megváltott minket a törvény átkától azzal, hogy átokká lett értünk, mert megvan írva, átkozott mindenki, aki a fán függ. Galata levél 3.13. Az Ószövetségben és az Új Szövetség nagy részében a megváltó kifejezés általában Istenre van alkalmazva, de a korai egyház számára ez Jézus címévé is vált. Azok a keresztények számára, akik pogány háttérrel rendelkeztek, mint például az apostolok cselekedeteinek sok eredeti olvasója, a megváltó kifejezés ismerősebb volt, mint a messiás, vagyis a Krisztus, mivel azt gyakran a római császára használták. Mind itt, mint az apostolok cselekedetei 13.23-ban, a szövegkörnyezet egyértelműen Jézusra utal, mint Izrael megváltójára. Már az Új Szövetség azt is megerősíti, hogy Jézus az egész világ megváltója. Itt Péter zsidó testvérként szól a Sanhedrinhez és a főpapokhoz, hivatkozva őseink Istenére, akit mindnyájan, mindannyian imádnak. Elmagyarázza, hogy Jézus úgy menti meg Izraelt, hogy bűnbánatot és bűnbocsánatot ad. Péter azt mondja, hogy a feltámadt Jézus most lehetőséget kíván a bűnbánatra és a bűnbocsánatra, és ezt az ajánlatot kiterjeszti azokra Izraelben, akik válaszolnak rá. 32. verset olvasom, mi ezeknek a dolgoknak tanúi vagyunk, és a Szentlélek is, akit az Isten megadott azoknak, akik engedelmeskednek neki. Ennek hallatára haragra gerjedtek, és meg akarták őket ölni. Miután hangsúlyozta, hogy Isten Jézust nevezte ki Izrael vezetőjévé és megváltójává, ugyanazt a Jézust, akit a zsidó vezetők keresztre feszítettek, Péter azzal zárja szavait, hogy kiemeli az apostolok hitelességét a tanúságtétel megfogalmazásában. Mi ezeknek a dolgoknak a tanúi vagyunk. Vagyis Jézus halálának, feltámadásának és az azt követő Szentlélek kiáradásának is.
Az, hogy Isten felmagasztalta Jézust az apostolok által végbevitt gyógyításokról és korábbi tanúságtételükből is kitűnik. Nem csak az apostolok tanulja ennek, hanem a Szentlélek is, akit az Isten azoknak adott, akik engedelmeskednek neki. Péter azt mondja, hogy a Szentlélek a keresztények szívében és elméjében tanúskodik arról, hogy igaz, amit hirdet. A Szentlélek cáfolhatatlan tanúságát legutóbb a sánta ember meggyógyításakor tapasztalhattuk meg, amely esemény késztette először a Sanhedrint az apostolok letartóztatására. Az apostolok cselekedetei 3. fejezetében. Ezen felül Péter arra utal, hogy azok, akik hisznek Jézusban, azért kapták meg a Szent Lelket, mert engedelmeskedtek az Istennek. Míg a Sanhedrin vezetői nem kapták meg a Szent Lelket, mert nem engedelmeskednek az Istennek. Jézus azon utasításával együtt, hogy adjuk meg a császárnak, ami a császáré, és Istennek, ami az isteni, Péter kijelentése miszerint inkább Istennek kell engedelmeskednünk, mint bármely emberi hatóságnak, alapvető jelentőségű a keresztény lelkiismeret felfogás és a jó állampolgárság szempontjából. E két szakasz alapján a katekizmus azt tanítja, hogy a katolikusoknak jó állampolgároknak kell lenniük. De hogy az állampolgár lelkiismereti kötelessége, hogy ne kövesse a polgári hatóságok utasításait, ha azok ellentétesek az erkölcsi rend követelményeivel, az ember alapvető jogaival, vagy az evangélium tanításával. Ezt a katekizmus 2242. pontjában olvashatjuk. A mai világ számos részén bizonyos polgári hatóságok vagy törvények sértik az emberi méltóságot, vagy indokolatlanul korlátozzák az egyház szabadságát az evangelizációban, és az erkölcsi kérdésekben való véleménynyilvánításban. Püspökeik iránymutatása alatt a katolikusoknak imádságos megfontolás útján kell eldönteniük, hogyan álljanak ellen az ilyen hatalommal való visszaéléseknek. Tehát ennyit az állami hatóságoknak a való engedelmességnek, vagy hogy hol van a határ, amikor már nem kell. És akkor nézzük itt tovább a 33. verstől. Ennek hallatára haragra gerjedtek, és meg akarták őket ölni. De felállt a főtanácsban egy Gamaliel nevű farizeus, aki az egész nép előtt tiszteletben állt, és törvénytudó volt. Egy kis időre kiküldte az embereket, majd beszédet intézett a többiekhez. Izraelita férfiak, szólt hozzájuk, fontoljátok meg jól, mit akartok ezekkel az emberekkel tenni. Ahogy az várható volt, Péter tagadása, tehát ellenkezése, hogy engedelmeskedjen a főtanácsnak, és hogy abba hagyja a Jézusról való prédikálást, annyira felbőszítette a többséget, hogy halálra akarták ítélni őket. Az ő szemszögükből az apostolok Jézusról szóló prédikálása eltérítette az embereket a zsidó vallástól, amiért a büntetés a megkövezés volt. Gamaliel azonban egy nagy tiszteletnek örvendő rabbi, aki Pál tanítója volt, az apostolok cselekedetei 22.3-ból tudjuk meg magától Páltól, ő óvatosságra int. Folytatom az evangélium ige felolvasását, mert nemrégiben föllépett Teudás, sokra tartotta magát, és vagy 400 férfi mellé szegődött. De megölték, azokat pedig, akik hittek benne, szétszórták és megsemmisítették. Utána a népszámlálás idején a galileai Júdás állt elő és megnyerte magának a népet. Ő is elpusztult, és akik követték, azok szétszóródtak. Gamaliel olyan más kvázi messiás mozgalmak példáit hozza fel, amelyek alapítóik meggyilkolásával kihaltak, mivel ezek a mozgalmak nem Istentől származtak. Két példáját, Teudást és a népszámlálás idején fellépő galileai Júdást Lukács kortársa, a zsidó történetíró Józsefusz is megemlíti. Józsefusz szerint Júdás lázadása az Augustus császár által Krisztus után 6-ban elrendelt adó népszámlálás idején történt, nem pedig Jézus születésekor tartott népszámláláskor. Józsefusz Teudás mozgalmát jóval Júdásé utára, valamint az apostolok cselekedetei 5. fejezetben leírt események utára
Krisztus után 45-46-ra teszi. Mindketten felkelést szítottak Róma ellen, és mindkettőjüket megölték. Követőiket pedig feloszlatták és szétszórták, így mozgalmaik semmivé foszlottak. A 38. és 39. verseket olvasom, ezért most azt mondom nektek, hagyjátok békén ezeket az embereket, és engedjétek őket szabadon. Ha ez az elgondolás vagy mozgalom emberektől származik, magától felbomlik. De ha Istentől van, nem tudjátok szétoszlatni őket, és úgy látszana, mintha Istennel szállnátok szembe. Elfogadták érvelését. Gamáliel azt állítja, ha a keresztény mozgalom emberi eredetű, akkor önmagát fogja elpusztítani. Ha azonban Istentől származik, a Sanhedrin nem lesz képes elpusztítani őket, sőt, akár Isten ellen is harcolhat. Gamáliel elve nem csupán útmutatása tanács gyakorlati fellépéséhez. Visszatekintve azt is bizonyítja, hogy az egyház valóban Istentől származott, mivel a Sanhedrin nem volt képes elpusztítani ezt. A 40. verstől folytatom, behívatták az apostolokat, megveszőztették őket, aztán rájuk parancsoltak, hogy Jézus nevében ne beszéljenek, és szabadon engedték őket. Boldogan távoztak a főtanácsból, mert méltók lettek rá, hogy Jézus nevéért gyalázatot szenvedjenek. Továbbra is minden nap tanítottak a templomban és a házakban. Hirdették, hogy Jézus a Krisztus. Bár Gamáliel rábeszélte a vezetőket, hogy ne kövezzék meg az apostolokat, mégis megkorbácsolták őket, és hiába parancsolták meg nekik, hogy ne beszéljenek többé Jézus nevében, mielőtt elengedték őket. Ez a fájdalom és megaláztatás nemhogy a legcsekélyebb mértékben sem riasztotta vissza az apostolokat, hanem örvendeztek annak, hogy méltónak találtattak arra, hogy Jézus nevéért megaláztatást szenvedjenek el. Jézus azt tanította, hogy az üldöztetés örömre ad okot. Ez a hegyi beszédben, Máté 5.10.12-ben. És ezt az elvet a korai keresztények a szívükbe zárták. Az, hogy örültek a megszégyenítésnek, teljesen ellentétben állt a görög-római világban az egyéni becsületre helyezett erős hangsúllyal. Azokban az időkben a megszégyenített rómaiak gyakran öngyilkosok lettek. De az apostolok örültek annak a megszégyenítésnek, amelyen keresztül azonosulhattak Jézussal. Jézus iránti elkötelezettségük erősebb volt, mint a szégyen iránti kulturális rokonszenv, ellenszenvük. Kitartóan tanították és hirdették Jézust róla, hogy ő a Messiás. Nyilvánosan a templomban és a magánéletükben is, az otthonaikban. Figyelemre méltó az apostolok cselekedeteiben leírt egyház gyors növekedése. Annak ellenére, hogy a Sanhedrin minden erőfeszítést megtett annak megakadályozására. Bár Lukács kétségkívül kiemeli az apostolok által végbevitt csodás tetteket, a keresztény mozgalom megállíthatatlan lendülete egyértelműen annak is köszönhető, hogy az apostolok buzgón hirdették az örömhírt, és nem engedték, hogy bármiféle megfélemlítés, fenyegetés, sőt verés vagy bebörtönzés eltántorítsa őket attól, hogy Jézusról tanúskodjanak. A keresztények jól tennék, ha elgondolkodnának azon, mi történne ma ebben a fejlett világban, ha buzgón kérnénk a Szentlélektől, hogy hasonló lelkesedést, buzgalmat ébresszen bennünk. Én meg vagyok győződve róla, hogy az egyház jövője abban rejlik, hogy minden megkeresztelt ember, ahogy annak idején az apostolok cselekedeteiben is látjuk, hogy nem csak a felszenteltek, tehát az apostolok, vagy akik szolgálatot teljesítettek, hanem minden megkeresztelt ember tanúságot tett a maga környezetében, és így tudott futótűzként elterjedni a kereszténység az egész római birodalomban, annak ellenére, hogy időnként komoly üldözésekkel kellett szembesülniük. Ma talán ilyen nyílt tiltás vagy üldözés nincsen, de egy kicsi ellenségesség azért előfordulhat. Az biztos, hogyha csak a papoktól várjuk azt, hogy hirdessék az evangéliumot, és a megkereszteltek pedig csak nézik és bólogatnak, akkor valószínű, hogy
nem fog megújulni az egyház, de ha minden megkeresztény ráébred erre a küldetésére, hogy neki is tanúságot kell tenni Jézusról, akkor az egyház megújulhat, megmenekülhet, és hát a Szentlélek segítségére ezügyben nagyon nagy szükségünk van, úgyhogy kérjük, jöjj Szentlélek, és adj a szívünkbe olyan buzgóságot az evangélium hirdetésére, ami

0: Mária a rádió, és fénysugár a lelkednek.
1: Uram Istenem, Te teremtetted a nappalt és az éjszakát, az előbbit a munkára, az utóbbit pihenésre. De jaj, sehol sem találok nyugalmat. Nem jön, amit annyira kívánok az édes álom szememre. Mondogatom magamban, amit az őrök szoktak. Hamar elmúlik ez az éjszaka. Ó, Uram, adj békességet szívemnek, s ha már testem nem is talál nyugalmat, legalább lelkem hadd csendesedjék el. Segíts, hogy kínos gondolataimtól megszabaduljak, magad felé irányítsd gondolataimat, hogy ne magammal foglalkozzam. Hadd merüljek el benned, és hadd találjak csendességet és békességet. Atyám, vedd el tőlem gyötrő gondolataimat, megalázó emlékeimet, aggodásomat a holnap miatt. Adj nekem felengedést és bizalmat benned. Ha már aludni nem tudok, legalább veled beszélgethessek. Könyörülj rajtam, fiadért, aki maga is sokat virrasztott és imádkozott hosszú éjszakákon át. Istenem, adj nekem békességet. Amen.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szilágyi Erzsébet vagyok, a életre növelő műsorvezetője, állandó beszélgető partnerem, dr. Pécsi Rita, az Apor Vilmos Főiskola tanára. Mivel ennek a hónapnak a tematikája az önértékelés, ezért a mai műsorunkat ennek a témának szenteljük. Az önértékelés hihetetlen fontos, számtalan esetben találkozunk azzal a mindennapi életben, hogy emberek bizony nem tudják magukat elhelyezni, se a gyerek az iskolába, se a felnőtt a munkahelyén, a családba, a baráti körbe, hogy igazándiból a problémák abból erednek, hogy hiányos az önértékelése, vagy egyáltalán nincs. Na most ahhoz, hogy magunkat egy koordinátarendszerbe el tudjuk helyezni, elképesztően fontos, hogy jól helyezzük el magunkat, se följebb, se lejjebb, mert azon a helyen, ahova éppen szánt minket az Úristen, vagy helyünk lenne és dolgunk lenne, csak akkor tudjuk teljesíteni, hogyha megtaláljuk a magunk helyét, és biztosak vagyunk abban, hogy na, hol is állok én a világban. Az első, amit szeretnék kérdezni mindenféleképpen, hogy hogy alakul ki az önértékelés, mi ez egyáltalán, tehát próbáljuk meg megfogalmazni, hogy mi az önértékelés valójában.
1: Nem olyan könnyű ez a kérdés, ugye több fogalmat is használok rá, a legszűkebb értelemben, hogy az önbizalom szokott előfordulni, van-e önbizalmam, ez egy eléggé, tehát kis szelete az egész önbecslésnek, mondjuk, hogy egy olyan belső erő, hogy adott esetben egy konkrét helyzetben bízom-e abba, hogy na, ezt meg tudom oldani, körülbelül ez az önbizalom, aztán az önértékelés, hogy egyáltalán, hogy hogyan értékelem, hogyan minősítem magamat, ez már nagyon közel van ahhoz, de sokkal jobb szerintem az a fogalmunk, hogy az önbecslés. Tehát, hogy értékelem, felismerem, ismerem a korlátaimat, erősségeimet, talán azt is, hogy mi az, ami az én utam, így ahogy éppen a bevezetőben is említettük, hogy van egy olyan szép mondás, hogy tanítsd meg a gyermekednek, hogy nem minden út járható számára, de ami az övé, azon repülni is tud. Tehát, hogy ennek a becslése, tehát, hogy ha megtalálom, és ezért érdemes nagyon keresni ezt az önbecslésnek, ezt a mélységét, vagy ezt a spektrumát tényleg, ezt a szélesebb hát átélését és működtetését, mert azon repülni is tudunk. Tehát ez egy, de ahogy mondtad is a bevezetőben, ez lehet torz, ez lehet alacsony, rengeteg ember küzd a helytelen önértékelésével, nagyon sok terápia foglalkozik ezzel sajnos felnőtt embereknél is, mert az, hogy egy kisgyereknek még nem kialakult, majd erről is beszélünk, természetes dolog, tehát itt a nevelésnek nagyon nagy szerepe van. De mit is jelent az önértékelés, az önbecslés mondjuk? Azt jelenti, hogy az az alapja, hogy tulajdonképpen jó vagyok, ez nagyon fontos, tehát alapjába véve a teremtett létem az jó, annak ellenére miközben néha rosszakat csinálok, vagy tévedek, vagy akár vétkezem is. Tehát, hogy az erkölcsi tetteimnek semmi köze nincs ahhoz, hogy a létem jó. Tehát, hogy az Isten arc bennem van. És hogy a teremtett, ahogy Bőte Csaba mondja, nem teremt, se lejtett az Isten. Tehát, hogy a létem jó és értékes, és ezt minden körülmények között, tehát akármennyi, tehát nem tudod egy cselekedettel se lerombolni. Mert hogyha azt éreznéd át, hogy ez már úgyis mindegy, egy rakás lúzerság vagyok és kész, akkor nem érdemes újra nekiindulni. Tehát akkor nem érdemes a bűnbánat, akkor nem érdemes a jóra való törekvés, az újrakezdés, a tévedések helyrehozása, a bocsánatkérés, semminek nincs értelme, mert úgyis mindegy. Tehát itt ezért ezt a magot megtalálni. Talán egy kis történettel is szívesen válaszolni. Nagyon jó történetet találtam, hogy az interneten cirkált, hogy az edzőterem bejáratánál egy nagyon vékony, szép nő fogadja a látogatókat a következő felirattal. Ezen a nyáron mi akarsz lenni, sellő vagy bálna? Kedves emberek, meg is válaszolnám ezt a kérdést, írja egy nő. A bálnákat folyton körülveszik a barátaik, a delfinek, a fókák, szexuálisan aktívak, szeretetben nevelik fel az utódokat, jókat szórakoznak a delfinekkel, és rákokat is ehetnek. Egész nap úszkálnak, és még CD-ken is szerepelnek. Sellők pedig nem léteznek. Ha léteznének, kettős személyiségük miatt terápiára is kéne menni, mert akkor most nő vagy hal. nem lenne szexuális életük, nem születnek gyerekeik, gyönyörűek lennének persze, de ugyanakkor magányosak és szomorúak is. És mégis ki akar olyan barátnőt, akinek mindig halszaga van? Kétség kívül inkább bálna lennék. Amikor a médiumok folyton azt súlykolják belénk, hogy csak vékonyan lehetünk szépek, én inkább fagyizom a gyerekeimmel, együtt vacsorázom a férjeimmel, együtt eszem, iszom és szórakozom a barátaimmal. Tudják, mi nők azért hízunk, mert annyi bölcsességet és tudást gyűjtünk magunkban, hogy az már nem fér el a fejünkben, hanem mindenhol elraktározzuk. Nem kövérek vagyunk tehát, hanem remekbe formáltak. Ahányszor látom magam a tükörben, megállapítom, tulajdonképpen lenyűgöző vagyok. A sugárzó személyiség ugyanis nem a testi tökéletesség eredménye. És ez egy nagyon szép öntudat tulajdonképpen abban a maga humoros formájában is, ahogy ezt Sándor György rendkívül találóan leírja, azt mondja, hogy tulajdonképpen lenyűgöző vagyok, ő is így fogalmaz, Isten remek műve vagyok, mert már az első kiadást is bőrkötésben jelentette meg. Tehát ezt jelenti az igazán önbecslés, hogy van egy mag bennem, amit keresek, és itt nagyon sokat tehetünk, ezért majd erről beszélünk, de ott van ez a mag ebben, erre lehet támaszkodni, kell támaszkodni, és meg kell találni, különben különböző pótlékok fogunk élni. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, hogy olyan nagyon szükségünk van erre a bizonyosságra, hogy jó vagyok, még akkor is, hogyha nem mindig sikerül ezt megvalósítani, hogy ez az embernek egy alapszükséglete, így is mondjuk, és amikor egy alapszükséglet hiányzik, akkor pótszerekkel, pótcselekvésekkel pótoljuk. Három ilyen nagy terület van, amivel sajnos nagyon gyakran találkozunk, fiatalabb és idősebb emberek körében is. Az első a hírnév. Tehát amikor nincs egy belső biztonságod, akkor kellenek ezek a külsők, hogy mindenképpen írják ki, hogy én professzor vagyok, mindenképpen mint igazgató szólítsanak meg, mint excellenciás, mint nem tudom micsoda, bármi. Tehát azért mondom, hogy bármilyen szinten ez előfordulhat, hogy ugye, hogy ez a kóros valami, hogy jaj, most hát nem adtam meg, és akkor nem így szólította, és hogy nem írták ki, és nem, tehát egyszerűen ez az elismertség, ez a külső, tehát onnan koldulja ezt a biztonságot, és ezzel sajnos párosul egy olyan is, hogy viszont akinek ilyenje nincs, hát az egy senki. Azért, mert az övét is ebből nyeri. Tehát így tekint másokra is. Tehát azért az érzékelhető, hogy ebből a szempontból a kapcsolati rendszere is hihetetlenül sérül, és össze is omlik, mert hát ki szeret egy ilyen emberrel együtt lenni, akiből lesugárzik, vagy kisugárzik, vagy nem tudom én, az a lenézés, érted, hogy hát édesapám, hol vagy te? Pedig hát lehet, hogy na, mindegy. Ez az első, tehát a hírnév, és erre nagyon érdemes odafigyelni, hogy magunkban is egy kicsit így megnézegetni, és a gyerekeknél is már, hogy ő az osztály első, ő a kitűnő, ő a sport, mit tudom én, kicsit, akármilyen szinten. Tehát, hogy ennek a jelenlétére vigyázni kell, mert nagyon gyorsan bekúszik oda, ahol az önbecslésnek volna az igazi helye. Ugye a másik a birtoklás. Hát ugye ez is nagyon könnyen eléri az embert, mert egy nagyon nagy kísértés. Nagyon kísértés, igen.
2: Nagyon nagy kísértés.
1: És a birtoklás tulajdonképpen egy, én nem is csak, de az is, hogy milyen autón van, milyen házam van, milyen kapcsolataim vannak. Ugye? Szóval ilyet is nagyon gyakran látunk, hogy azzal, hogy úgy mondjam...
2: Azzal kérkedik.
1: Kérkedik, igen, hogy jaj, most csak mondom, most nyilván Orbán Viktor az ország első embere, de pontosan így, ő neki az csak vicó, vagy vikó, vagy mit tudom én ki, mindegy. De ugyanígy, hogy igen, hogy jaj, amikor bementem, jaj, és a proffal, amikor ittunk, vagy amikor hogy azzal szoktunk síjelni, és jaj, borzasztó. Tehát látszik, hogy a kapcsolatok is egy ilyen birtoklásos viszonyra épülnek, és tulajdonképpen nincsenek bensőséges emberi kapcsolatok, ami az önbecsléshez mondjuk nagyon szükséges, majd szólunk róla, hanem egyszerűen megint csak itt a külsővel igazolja, hogy én értékes vagyok, mert én hozzám a püspök is kapcsolódik, vagy a rektor is kapcsolódik, az igazgatóval jóba vagyok, és csak ilyen kapcsolataim vannak, stb. És ezek nagyon, nagyon erőteljesen tulajdonképpen kifosztják az emberi kapcsolatait, mert nincs neki valóságos, hiszen ő sem a bensőjét használja a kapcsolódásra, hanem a pozícióját. És a harmadik pedig a hatalom. A hatalom gyakorlása. Tehát az, hogy éreztetem, hogy én nekem van befolyásom, ez is nagyon sokféle lehet. Tehát lehet például anyós gyerek viszonylatában, vagy anyagyerek, anyos menny. Szóval, de még a felnőtt saját gyerekünkkel kapcsolatban is bizony előfordulhat ez, hogy, hogy az értékességünket, vagy, a, vagy az, hogy, hogy én magamra, mert ugye ez én rólam szól, hogy én magamra értékesként tudjak nézni, ezért, hogy úgy mondjam, állandóan segítenem kell.
2: Áldozatot hozom.
1: Áldozatot,
2: sajnálhatom is.
1: Igen, magam. Igen, hogy igen, én bezzeg is mindent megteszek értük, és lehet, hogy ez például tényleg rengeteg áldozat, de, de, de hogy, hogy mondjam, pont azt az értékét, azt a szeretetből való túlcsorduló
2: önátadás.
1: Igen, azt helyettesíti, és emeli egy piedesztára, hogy igen, bizony, hát láthassa ezt meg mindenki, hogy én mennyire. Szóval ez a hatalom oda tud, tehát talán elég is a pótcselekvésekből, de azért szerintem ez nagyon fontos látni, hogy, hogy érdemes dolgozni azon, hogy a gyerekeinknek ez a belső önértékebb önbecslése, ez kibontakozzon, és a miénk is helyre kerüljön, mert különben, tehát nincs légüres tér a személyiségbe, ezt nagyon meg kell jegyezni, tehát hogyha nem növekszünk, akkor sorvadunk, tehát oda bejön a kísértés, tehát minden szinten készen áll arra, ha van egy kis rés, oda bejön. Ömlik. És ezért nagyon, én nagyon örülök, hogy felvette a Mária Rádió a tematikus sorába ezt a kérdést, mert tényleg rendkívül fontos a nevelésben és az önnevelésben is.
0: Most beszéltünk arról, hogy mi nem az önértékelés és az önbecsülés. Most nézzük meg azt, hogy hogyan alakul ki. Melyik életkor az, amikor ennek döntő szerepe van a igen, kialakulásban?
1: Ez annyira szép, szerintem a teremtésnek egy ajándék, hogy azt látjuk most ugye, talán azt lehet mondani, hogy az utóbbi kornak a szakirodalma bontogatta ezt ki, hogy minden életkorban bizony egyrészt tehetünk érte, de annak a veszélye is ott van, hogy minden életkornak megvan ez a bizonyos, így is hívjuk, hogy normatív krízise, normális krízise, tehát nem lehet bérletet váltani az önértékelésre. Nagyon jelentős az első évek, tehát akár csak azt lehet mondani, a csecsemő kor, tehát az a legelső időszak már is, ugyanis az embernek az idegrendszere nem készen születik, és gyakorlatilag a szociális, tehát a társas kapcsolódásokat is, és a saját magáról való tapasztalatot önkép, is, tapasztalat. Önkép is, itt gyökerezik, tehát ez egy nagyon lényeges rész. Tehát azt látjuk, hogy amikor megszületünk, és bajba kerülünk, ugye éhes vagyok, szomjas vagyok, fázom, mit tudom én, csíp a fenekem, ez meg az, nem tudok más csinálni, mint segítségért kiáltok. És itt nagyon lényeges az, hogy van-e emberem, aki engem elég értékesnek lát ahhoz, hogy ezt a segítségkiáltást meghallja, tehát hogy érdemes vagyok arra, szerethető vagyok akármikor, akkor is, hogyha üvöltök, akkor is, ha nem aludtam, akkor is, ha jön a fogam, akkor is, ha belecsíptem a testvérembe, meg nem tudom, ha féltékeny voltam. Mindegy, szóval ez, érezzük ezt, tehát ez az állandó válaszkapás erre a helyzetre, ez olyan idegrendszeri, hogy mondjam, izmokat gyúr ki, most így fogalmazva, amelyekre egész életünkbe támaszkodhatunk, tehát ez már is azt a kis gyökeret elindítja, hogy érdemes kapcsolódni, szerethető vagyok, elfogadható vagyok, ezek az igényeim, ezek valósak, és ezzel együtt jó vagyok. Tehát ezzel együtt szeretnek. Ez a csecsemőkor. Na most itt egy-két olyan ember kell, nem kell sok, nem is szabad sok, tehát egy-kettő anya, apa, kicsit a testvérek, a nagyszülők, pont kész, nem kell több. Akiknél így otthonra találok, és ahol mindig átélem azt, hogy szerethető vagyok. Na most amikor jön a 2-3 éves kor, erre rá tehető az a külső tapasztalat, hogy amit kipróbálhatok. Tehát, hogy én lehúzom a terítőt, fölborítom a széket, érted? Összeütöm a födőket, amiket szabad, stb. Fogok egy, nem tudom én, egy zsírkrétát, és jé, és kipróbálhatom, és ez ír, és hogy rajzolok, és gyűrök, és homokozok, és belemegyek a pocsolyába, és ott. Szóval egyszerűen, hogy a környezetemmel én kapcsolatba léphetek én, és most már nem anyukám vagy apukám, hanem egyszerűen én ezt itt kipróbálhatom. Nagy jelentősége van, vigyázzunk, mert már itt például visszafordulhat ez a folyamat, amikor mindent megcsinálunk helyette. Amikor majd én, majd befűzöm, és tépőzáras lesz, és nem kell, és majd én a szádba adom, és majd meg is rágom, mert sokkal jobb az így, majd ahogy anyuka elkészíti. Tehát ezek
0: bizony... Ez az egyik veszély, a másik, hogy minden
2: mindent kipróbálhat, mert így nincs
1: van.
2: Korlát.
1: Így van. Az is nagyon nagy az baj, mert például az önértéke, jó, hogy ezt behoztad, ezt a gondolatot, mert nagyon fontos az, hogy a saját énjének a korlátait megtapasztalja, mert így tudja magát megismerni. Tehát, hogy nem minden ható vagyok, tehát sok mindent kipróbálhatok, de van, amit nem. És vannak olyan korlátok, és ott találom meg azt a biztonságot, hogy aha, ezen belül lehet. Na, ez a 2-3 éves kor, sajnos itt is visszafordulhat, de adhat egy nagyon nagy löketet is az önértékelésnek. Na most ehhez körülbelül az oviskor közepén hozzájön a képzelet. A képzelet, a mese, aminek elképzelem magam, most róka vagyok, most farkas vagyok, most királynő vagyok, most most én voltam az irigy király kisasszony, most ez nem jó sikerült, stb. Tehát nagyon sok a fantázia ebben, és nagyon nagy szerepe van a fantáziának, tehát itt érdemes például ezekkel így tágítani a személyiségnek ezt a lehetőségeit, ezekkel a, hát a mese, a történetek, az irodalom, az ilyen szerepjátékok rendkívül jók erre, és még ebben az időszakban egy nagyon fontos a nemi szereppel való azonosulásunk, tehát, hogy én fiú vagyok, vagy lány vagyok, és hogy jó, hogy fiú vagyok, de klassz kis fickó vagy, de szép kis lány, egy aranyos kis lány, érted, valami, hogy a környezete ne azt lássa velem, igen,
2: amit
1: és igen, és látni ilyen jó, mert ez a szereptanulás időszaka, talán már beszéltünk is egyszer erről, hogy ezeket kipróbálgathassa, hogy ugye ilyenkor jön a pörgős szoknya, a kopogós cipő, akkor a fiúknak az, hogy ahogy apa súlyzózik, vagy nem tudom, mit csinál, vagy horgászik, vagy tankol, vagy bármi, és ezeket ő kipróbálhassa, tehát, hogy megéljem azt, hogy ez az énem, ez mint fiú vagy lány értékes, tehát ez pont jó, hogy én ebbe vagyok, ez egy nagyon, nagyon lényeges fázisa. És akkor eljön a kisiskoláskor, na az megint egy óriási mérföldkő. Ugye ott jönnek azok a képességek, amik kezdenek kibontakozni, és itt tulajdonképpen nagyon sok pozitív megerősítése van szüksége, mert általában hát nem megy először a számolás, nem megy először az írás, jól, szépen, gyönyörűen, nem mindenkinek minden. Minden új képességet, amikor kipróbálunk, ott nagyon fontos lenne, hogy ne legyen gyors minősítés, ne legyen hamar a kontroll, a százaléka, még a piros pont se annyira. Tehát, hogy ez a belső öröme, hogy ma, hónap jobban csinálom, mint ma. Na, megint egy kicsit kipróbálom, megint egy kicsit, és szépen lassan a saját tempójába tudjon fejlődni, és ebben nagyon, tehát tényleg az újrakezdéseknek a lehetőségét megadni, és gyakorlatilag ezeket a képességet is vigyázni, hogy ne a teljesítménye szerint legyen ő értékes. Tehát ne az szerint, hogy hány ötöst hoztál, vagy hogy nem tudom, hanem hogy saját magához képest, amiben beleadta magát, amiben tudott fejlődni. Ez a bizonyos teljesítménypréz, ma már kicsit többet beszélnek róla, amire olyan megengedőleg szoktunk, hogy hát egy kicsit maximalista, és ez nagyon veszélyes. Tehát ez annyira veszélyes lesz az egész életére, hogy akár még a szexualitására, vagy az emberi kapcsolataira is, vagy éppen most emlegettük a hatalomgyakorlása, birtok, hát teljesítmény, érted? Amit én teljesítettem érzelmileg is, kapcsolatilag is, szóval nagyon messze vezet. Ne is menjünk most bele, de itt vigyázni kell az iskolás korba, hogy ne a teljesítmény legyen az a non plus ultra, amire csak teljesíteni, tehát törekszünk. És akkor jön a serdülőkor, azt mondhatjuk, hogy a serdülőkor az önbecslésnek a kialakulásának és a kibontakozásának a legkitüntetettebb időszaka megint. Az egész serdülőkor arról szól, hogy ki vagyok én. Az egész serdülőkor, tehát itt nagyon sok eszköz, beszélgetés, kibontakoztatása annak, mi az erősséged, mi a nem, hogyan van, ezeket hogy használjuk, hogy nem mások kárára, másoknak a segítésére, boldogítására, de úgy, hogy megőrizd az önmagadat, a kapcsolatokba hogy menjél bele úgy, hogy te azért magad maradjál, de egyé tudjál válni valakivel. Tehát itt nagyon sok oldala van, tehát a serdülőkor hosszú, ugye 10-től körülbelül 20-24 éves korig tart, tehát azért ennek van egy kibontakozás ideje, de kifejezetten erről szól, de nincs vége az önértékelés kibontakozásának a fiatal felnőtteknél. Egy nagyon lényeges pont belejön, a fontos kapcsolataid, amiket már te választasz. Baráti köröd, közösséged, a házasságod, a házassággal jövő család, a munkahelyed, ott akik fontos. Tehát ezek a fontos kapcsolatok, ezt azért hangsúlyozzuk így ki, mert előtte ugye voltak a vérségi kapcsolatok, amiket nem te választottál, voltak az osztálytársi kapcsolatok, amiket nem te választottál. Adott esetben még jöttek hozzá ezek azok, mert a szüleid beirattak, mert ezen az úton indultál el vagy
2: mert
1: valami.
2: A szülők ővelük barátkoztak, így van, hozza a gyereküket.
1: Így van. Nincs ezzel semmi baj, de most rá kell állni arra, hogy amit én választok. És ez már a felelősség. És ez bizony az önbecslésemet is befolyásolja, szokták is mondani, hogy nézz körül, olyanná fogsz válni, mint az az öt ember, akivel a legtöbb időt eltöltöd. És azért lesz így. Tehát ez a fiatal felnőtt, és itt sincs vége. Körülbelül a 50-60-40-60 éves felnőtt korban ott már kialakul az, és ez nagyon sokat jelent, amiért felelősséget vállalok. A családom, az a munkaterület, amiben beleálltam, a gyerekeim, a nevelés, nem tudom, szóval sok minden, amiért én felelősséget vállaltam. Ez azért fontos, hogy ezzel szembenézzünk, mert ott nagyon sok érték ment rajtunk keresztül, tényleg azt lehet mondani, amiket tudtunk megteremteni, tényleg a Jóisten és a környezetünk és a segítőink által, de hogyha ezt nem látjuk, csak megy a józan robot, ugye, akkor belevezhetünk abba, hogy nem történt semmi, mert rengeteg hiba, gyengülünk, fizikai gyengeség, fárunk, igen, szembe kerülünk a gyerekeinkkel adott esetben, nem pont ugyanúgy mennek, tehát ez nagyon fontos újra és újra átgondolni, hogy milyen értékek születtek meg a létünk során. És ez nagyon megerősíti ezt, és itt szintén a többiekre is majd szükségünk lesz. És az időskorban is erre nagyon felhívnám a figyelmet, ha vannak idős emberek körülöttünk, ott még egyszer bedugulhat ez a folyamat. Lehet, hogy egy nagyon szép élete volt, nagyon, tehát és az önértékelése is rendben volt, tehát úgy elég jól végül. De mondjuk fizikailag, szellemileg, erőben, kedvben megfogyatkozik, és egyszer csak elhatalmasodik rajta az a gondolat, hogy
2: Minek élek?
1: Én egy kihúzott gyufa vagyok, senki nem kíváncsi rám, senkit nem érdekel, minek volt az egész. És ezt olyan szomorú látni, hogy egy termékeny, szép életfolyamatnak is lehet egy ilyen kifutása, és itt nagyon felelős a környezet megint. Én nagyon sokat tehetünk ezért, hogy meghallgatjuk azokat a történeteket, amikor ő fel tudja idézni. Hogy amikor ő...
2: Valaki volt.
1: Igen, amikor erőben volt. Igen. És hogy amire ő gondolt, amilyen eszmények vezették, és amiből az sikerült, és egyáltalán, amit tanultunk tőle, akár a hibáiból is, akár a nehézségeiből is, akár abból, hogy ő azt belátta, hogy az angyalát, hogyha ezt még egyszer csinálhatnám, tudod, édes, nem így csinálnám. És lehet, hogy elmondja 20-szor, de mondja el, és csodálkozzunk rá, és tükrözzük vissza. Szóval ez nagyon zsalát, ugye sokáig jártam öreg otthonban, mindig voltak öregjeink, stb., és ott pont éppen ezek az idős emberek éltek, akik bizony nagyon szép életet tudhattak maguk mögött, de mégis eldugult ez az áramlás ott, hogy nem volt, akivel megosszák, hogy nem volt, aki erre rácsodálkozzon, aki megerősítse az életük értékét. Nagyon érdekes, hogy rá vagyunk szorulva egymással ezen a szinten is. Tehát nem tudja magának ezt hogy mondjam, elég hangsúlyossá tenni. Ki kell mondani, látni kell a másikon az, hogy örül neki, hogy rácsodálkozik, hogy értékeli. Volt olyan, ugye egész életében tanítónéni, nem volt gyermeke, és ott volt egy ilyen, tehát nagyon kiszolgáltatott helyzetben, és azt lehetett látni, hogy mint a virágocska, amit megöntöznek, érted, azokban a pár órában, amíg együtt voltunk, amíg ő ezt felidézhette. És voltak olyanok is, akiknek bizony volt több gyermekük is, és nem kaphatták meg ezt a visszajelzést. Tehát azt hiszem, hogy ez, tehát társas lények vagyunk, és ez egy nagyon fontos dolog. És talán az elején nem is említettük, hogy alakul ki az önértékelés. De talán ez még belefér a mostani beszélgetésünkbe, aztán majd talán egyszer máskor beszélhetünk az eszközeiről is, hogy az önértékelés tükörből alakul ki. Ezt azt hiszem minden nap el kell mondanunk magunknak, és a környezetünkben ezt szerint élni egymással. Azt jelenti a tükörből kialakulás, hogy mindenkiben rengeteg érték van, nagyon sok. Tehát itt van az, hogy Isten ebből arca vagyunk. Ki. Ebből indulunk ki. Tehát Isten arca bennünk az valami hihetetlen gazdagság, és mégsem tudjuk ezt kihozni egyedül. Tehát az önértékelés, az teljes mértékben attól függ, mondhatjuk ezt így, nem túlzás, hogy a számunkra fontos személyek mit tükröztek vissza. Mit néztek ki belőlünk, mit láttak belénk, mit erősítettek meg. Ugye vannak ezek az interneten cirkálnak ilyen viszonylag olcsó mondások, hogy mondd azt a gyerekednek, hogy jó és elhiszi, mondd azt, hogy buta és elhiszi, és úgy fog viselkedni, mondd azt, hogy semmire se jó, és úgy fog, így. Tehát az, a tükör az húzza előre. Most gondoljuk meg, hogy mekkora felelősség és mekkora lehetőség ez. Tehát úgy látjuk, hogy például érdemes ilyen életrajzokat például előhozni, hogy egy-egy embernek ki volt az a tükre, vagy az a 3-4, aki kinézte belőle, aki megerősítette benne,
2: aki meglátta
1: benne, és érted, bízott benne, tehát ez egy óriási. Általában ugye a szülőknek ez az első ilyen lehetősége, és várjuk
2: is a
1: szülőtől. És a jó pedagógus,
2: óriási, aki meglátja a gyereket.
1: És hány olyan személyiség van, aki úgy felemlíti azt, hogy aha, és az a tanárom látta bennem, és ahhoz kapcsolódtam, hogy Churchill-t sokszor idézzük, mert Churchill nagyon rossz tanuló volt, és hát aztán senki nem hitt benne, és mindenféle iskolában vitték össze-vissza, és aztán végére egy katonai iskolába kötött ki, az volt a leggyengébb iskola annak idején, és azt mondja, hogy ott volt egy német latin tanárom, azt mondja, abból sem voltam jó, de azt mondja, az azt mondta, hogy fiam, te nem leszel soha nyelvész, meg ez nem megy neked, de te nagy ember leszel. Tehát te benned olyan kincs van. És azt mondja, hogy ezzel a tanárommal az ő élete végéig leveleztem, mert végig éreztem ott azt a kis szikrát, érted, amelyik bennem meg tudja gyújtani azt, hogy igen, képes vagy rá. És tényleg sokszor idézem magamba is azt, hogy minden teknős gazella az anyja szemében, vagy volt Edison, igen. Ugye hazaküdték az iskolából, és ugye megvan is az, tehát ez nagyon jó, hogy ezt le is írták ott az valóban tényleg nem a helyzet a magaslatán lévő iskolája, hogy ez a gyerek, ez képtelen mindenféle haladásra, és hogy a fejlődése is, és hogy tartsák otthon, nem tudunk vele semmit csinálni, és már mutassa meg neki a betűket, és egyszer valamire talán jó lesz. És az anyja ezt a levelet, ezt elkezdi olvasni, és azt mondja a gyereknek, hogy fiam, azt írják az iskolából, hogy itthon tanuljunk, eddig jó, mert ügyes vagy. Érted, ez a kicsi kis valami, és nem szabad
2: ez a finomság.
1: Ez a finom, érted, hogy igen, de ő meglátta benne, hát, hogy nem lehet, hogy ez a gyerek semmire nem jó, és ilyen tényleg nincs is. És azt mondja, hogy fiam, itthon tanuljunk, mert ügyes vagy, és tehát azt a kis, azt nem húzza ki alóla azt a pici kis támaszt, és bizony elkezdi, és aztán rákap az olvasásra, és elég lassan, és ugye Edison, hát több mint 100 találmányát használjuk. Tehát a világ egyik legtermékenyebb és legkreatívabb feltalálójaként tartjuk számon Edisont. De ott bizony is ugyanígy volt, azt hiszem, hogy talán Szent Györgyi Albert is volt, azt mondja, hogy hát őt a kisegítőiskolába javasolták, mert hogy hát szerintük semmire nem jó. És nagyon nagy, tehát ott nem, valahogy nem találták meg azt az utat hamar. És ott is volt talán egy nagybátyja, egy valaki, aki úgy bízott benne. Tehát ezeket érdemes megtalálni, hogy mennyire tükörből épül. Tehát ezt nagyon hangsúlyoznám, és ahogy szórjuk a gyerekekre azokat az értékeléseket, különösen az iskolai értékeléseknek azok amelyek
2: negatív értékeléseket.
1: És egy nagyon torz egyoldalú, tehát csak az intellektuális teljesítményt méri. Tehát nincs vele bajunk, hogy azt mondja, hogy a szorzótáblát kettesre tudott, fiam. De azzal van bajunk, hogy nem tudja mellé tenni, hogy milyen az erőfeszítésed, milyen az együttműködésed, milyen a humorod, milyen a kitartásod.
2: Közösség a helyed, szereted.
1: Ezerféle.
2: Mit vállaltál fel?
1: Hát ezerféle. Most honnan indultál, és akkor már találtál, és kettő lépést már tettél, és de jó lesz, ha majd megteszed a harmadikat. Tehát azért ezeket ki kellene művelni,
2: a
1: mert ez nincs.
2: A pozitív megerősítés, minden apró kis, csak azt észre kell venni.
1: Észre bizony.
2: Egy szülőnek is, egy pedagógusnak is, a környezetnek.
1: Van egy nagyon aranyos kis, ez is szintén egy megtörtént eset, egy tanítónő azt mondja, hogy rájöttem arra, hogy hát azt mondja, telefirkálom az írományokat, tehát a munkáját, tollaikat, azt mondja pirossal, hogy ez nem jó, ez nem jó, ez, és egyszer átváltottam, és így használtam zöld tollat. És bekarikáztam azokat a betűket, hogy ez nagyon szép ez a betű, ez már majdnem szép ez a betű, stb. Azt mondja, az egész motivációs rendszer, a viszonyunk, a kapcsolatunk, a gyerekeknek az újrapróbálkozása, minden megváltozott. És azóta láttam is több tanítót, hogy ezt olvasták, azt mondja, hát egy életem, egy halálom, kipróbálom. És működik. Ez a zöld toll módszer most már így ismerik. De nyilván az, hogy jelezzünk vissza pozitívumot is, és a valós pozitívumokat, mert ezzel formáljuk a másiknak a személyiségét, és ez sose késő. Tehát ez
2: minden életkorban, minden életkorban belefér. No, hát azt hiszem, hogy megerősítettél abban, hogy az önértékelésnek a legeslegfontosabb terepe a tükör, a környezet, abszolút, amelyik visszatükrözi az erőfeszítéseinket, az útkereséseinket, és egyáltalán azt, hogy önbecsülésünk és önértékelésünk helyes mederbe és jó irányba tartson, egy életre szóló feladat mindannyiunk számára, tehát ez nem fejeződik be a kisiskoláskorban, hanem életünk végéig tartó. Hát kívánjuk ezt, hogy mindenki a maga életkorában megtalálja azt a biztos és egy-két szölöpön megálló önértékelést, önbecsülést, ami nagyon fontos a mindennapi élet. Önök az életre növelőt hallották, beszélgető társam pedig dr. Pécsi Rita volt. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké!

0: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Hétfői műsorunk tartalmából. Leó pápa Haiti-túszok szabadon bocsátását és Nepál megsegítését sürgeti az áradások után. A Szent Atya a Párizs Szent Vince Társaság küldöttségének. Az ima és a társadalmi igazságosság elválaszthatatlanok. Leó pápa felhatalmazza a keleti egyházak szinódusait pátriárkájuk elmozdítására. Evezzünk át a túlsó partra. Leó pápa szombaton este követte Péter apostolt szárazon és vízen.
1: Leó pápa a haiti túszok szabadon bocsátását és Nepál megsegítését sürgeti az áradások után. A Castel Gandolfóban vasárnap délben elmondott úrangyalai imádságot követően 14. Leó pápa elítélte a közelmúltbeli haiti mészárlást, sürgős felhívást intézett a túszok szabadon bocsátására, és megismételte felhívását a konkrét segítségnyújtásra Nepálnak a pusztító áradások és sárlavinák után, amelyek több száz ember halálát és ezrek eltűnését okozták. Haitiből szörnyű jelentések érkeznek a Kenskovban elkövetett súlyos mészárlásról, amelyben számos ember életét vesztette, másokat pedig elraboltak.
2: Da Haiti giungono notizie drammatiche del grave massacro perpetrato a Kenskov.
1: Emlékeztetett Leó pápa. Imádságos közelségemet fejezem ki az áldozatoknak és családjaiknak, és kérem, hogy minden túszt haladéktalanul engedjenek szabadon. Szívből jövő felhívást intézek minden felelőshöz, hogy tegyenek konkrét kötelezettségvállalást a lakosság biztonságának garantálása és az erőszak minden formájának megszüntetése mellett. 14. Leó ezt a felhívást a vasárnap délben elmondott úrangyalai imádságot követően fogalmazta meg Castel Gandolfóban, ahol egy éjszakát töltött, miután szombat este az albánói tavon tartott Mária körmenetet vezette. A haiti felhívás nyomán Leó pápa imáiról biztosította a pusztító nepáli és tibeti áradások által sújtott embereket.
2: Assicuro la mia preghiera ai colpiti dalla terribile alluvione che si è verificata in Nepal e Tibet.
1: Felszólította a híveket, hogy imádkozzanak az elhunytakért, a sérültekért és az eltűntekért, családjaikért, valamint a folyamatban lévő vészhelyzet elhárításban résztvevő mentőkért. Mindenki aggodalma és elkötelezettsége segítsen enyhíteni a szenvedést, és megadni a szükséges segítséget az érintett lakosságnak, fohászkodott 14. Leó. A Vatikán szombaton jelentette be, hogy Leó pápa a szeretetszolgálati dikasztériumon keresztül pénzügyi segítséget küldött a nepáli Karitásznak, hogy segítsen biztosítani a katasztrófa sújtotta emberek legsürgetőbb szükségleteit. A nepáli apostoli nunciatúrával együttműködve a pápa adománya a nepáli Karitásznak, amely az apostoli vikariátus irányítása alatt működik, támogatja a szervezet segélynyújtási erőfeszítéseit. Ezek a katasztrófát követő első órákban kezdődtek, és magukban foglalják az élelmiszer, az alapvető szükségleti cikkek és a menedék biztosítását azoknak az embereknek, akik mindent elvesztettek. A segélyakciók folytatódnak, miközben az érintett régiókban egyre több a halálos áldozatok száma. Nepálban és Tibetben több mint 700 halálos áldozatról számoltak be, és legalább 3000 embert eltűntként tartanak nyilván. A csütörtökön küldött és Pietro Parolin bíboros államtitkár által aláírt táviratában Leó pápa kifejezte szomorúságát az emberéletek elvesztése és a széleskörű pusztítás miatt. Az elhunytak lelkét a mindenható kegyelmébe ajánlotta, és őszinte részvétét fejezte ki a gyászolóknak. Biztosította a katasztrófa által sújtottakat lelki közelségéről, és imádkozott a folyamatban lévő kutató és mentő műveletekben résztvevő alakulatokért. Leó pápa ezután arra buzdította a híveket, hogy továbbra is imádkozzanak a békéért, felidézve Szent Ágoston szavait, akinek liturgikus emléknapját augusztus 28-án ünnepelték. A pápa felidézte Ágoston békéről alkotott képét, amely a csodatétel kenyeréhez hasonlít, amely megsokasodott a tanítványok kezében, miközben megtörték és szétosztották. Bárcsak világszerte növekedne azoknak a száma, akik bátran megtörik és szétosztják a béke kenyerét, legyőzve a megosztottságot, előmozdítva az igazságosságot, és gyakorolva a megbocsátást mindenki javára, fohászkodott 14. Leó. Végül a Szent Atya angolul emlékeztetett arra, hogy szeptember 1-én kedden ünnepli az egyház a Teremtett Világ Védelme Ima Világnapját. Leó pápa, az ima és a társadalmi igazságosság elválaszthatatlanok. 14. Leó páli Szent Vince több lelki gyermekével találkozva felidézte a francia szent tanítását, miszerint az ima és a társadalmi igazságosság érdekében tett cselekvés kiegészíti egymást és elválaszthatatlanok egymástól. 14. Leó pápa augusztus 28-án pénteken találkozott az Amerikai Egyesült Államok páli Szent Vince társaságának küldöttségével. Az 1833-ban alapított globális szervezet tagjainak a szegények személyes szolgálatával való megszentelésére törekszik, és a páli Szent Vincének szentelt katolikus szervezetek vincés családjának része. Beszédében Leó pápa megköszönte a csoport tagjainak odaadó szolgálatukat testvéreik és nővéreik iránt szerte az Egyesült Államokban.
2: Thank you in particular for your devoted service to the Society of St. Vincent de Paul.
1: Azáltal, hogy szabadon felajánljátok Istentől kapott ajándékaitokat és tehetségeiteket, ékes szóló tanúságot tesztek hitetekről Isten országának építésére irányuló szolgálatotokban. A Szent Atya arra buzdította őket, hogy mélyítsék el kapcsolatukat Jézus Krisztussal, hogy ő vezesse szolgálatukat a leginkább rászorulók felé. Páli Szent Vince megmutatta, hogy az ima és a társadalmi igazságosság nem csak kiegészítik egymást, hanem valójában elválaszthatatlanok, emlékeztetett 14. Leó, és arra hívta a szent lelki gyermekeit, hogy kövessék példáját. Leó pápa rámutatott Szent Ágoston tanítására, miszerint a szegényekről való gondoskodás középpontjában Krisztus áll, és hogy Isten mindig nagy lelkű lesz azokkal, akik szolgálják őket. Ezért hisszük, hogy a másokkal való törődés, ha a szeretet motiválja, nem csak a rászorulókon segít, hanem megnyitja az adakozó szívét Isten kegyelme előtt, hívta fel a figyelmet a Szent Atya. A pápa ezután arra buzdította az Egyesült Államokban működő páli Szent Vince társaság tagjait, hogy nagy lelkűen ajánlják fel idejüket. Azáltal, hogy Krisztust szolgálják a szegényekben, Isten kegyelme folyamatosan megtisztítja szíveteket és elméteket, és könnyebben felismeritek Krisztust fele barátaitokban, mind azokban, akiket szolgáltok, mind azokban, akikkel együtt dolgoztok. Végezetül 14. Leó szeretetteljes üdvözletét küldte a páli Szent Vince társaság minden tagjának, és mindazoknak, akiket segítenek.
2: I ask you to bring my warm greetings to your colleagues and to the people for whom you care.
0: Leó pápa felhatalmazza a keleti egyházak színódusait pátriárkájuk elmozdítására. 14. Leó pápa augusztus 29-én közzétett motu proprio formájú apostol levelével felhatalmazza a keleti egyházak püspöki színódusait, hogy elmozdíthassák pátriárkájukat a megsebzett közösség helyreállítása érdekében, akár hivatalból való elmozdítással is, súlyos okokból, ha a kötelékeik helyrehozhatatlanul megromlottak. Végül a pápát illeti a felelősség a színódusi döntés jóváhagyásának megadásáért. A mutua concordia, kölcsönös egyetértés kezdetű, motu proprio formájában megjelent apostoli levéllel 14. Leó pápa egy normatív hiány pótlására törekszik. Módosítja a keleti egyháza kánonjogi kódexének 106. és 126. kánonját, és felhatalmazza a keleti egyházak püspöki szinódusait arra, hogy rendezett eljárás keretében elmozdíthassanak egy pátriárkát hivatalából, ha kapcsolatuk súlyos okokból helyreoszthatatlanul veszélybe kerül. Az új rendelkezések azonnal hatályba lépnek. A keleti egyházak törvénykönyve szerint a püspöki szinódusok felelősek a pátriárka megválasztásáért, kinevezésének kiirdetéséért, beiktatásuk lefolytatásáért, sőt, a pápával való konzultációt követően lemondásának elfogadásáért. Most a motu proprio nyomán az apostoli szék előjogainak sérelme nélkül a püspöki szinódusok feladata, hogy helyreállítsák a megsebzett közösséget, akár pátriárkájuk súlyosokból történő elmozdításával is, olyan eljárás révén, amely a normákkal összhangban garantálja számára a teljes védelemhez való jogot a szinódus előtt. A pápa feladata lesz jóváhagyását adni a szinódusi döntéshez annak érdekében, hogy garantálják a püspökatyák teljes szabadságát választásuk kifejezésében, védve őket minden esetleges indokolatlan belső vagy külső nyomástól. Valójában a keleti egyházak kánonjainak kódexéből hiányzott egy rendelkezés arra vonatkozóan, hogyan kell beavatkozni a püspöki szinódus és a pátriárka közötti közösség súlyos és helyreoszthatatlan hiánya esetén. A pápa elrendelte, hogy a 106. kánon második paragrafusa után egy új bekezdést, a harmadik paragrafust illesszenek be. Ez a bekezdés kimondja, hogy amennyiben a pátriárka nem teljesíti a kódexben foglalt kötelezettségeit, a pátriárkális egyház püspöki szinódusát jogszerűen összehívhatja a püspök szentelés rendjében legidősebb és szavazati joggal rendelkező püspök, ha pedig ő sem hívja össze a szinódust, ez a jogkör a következő, püspök szentelésében legidősebb és szavazati joggal rendelkező püspökre hárul. A 126. kánon a motu proprióval együtt bevezeti a harmadik paragrafust, amely kimondja, hogy súlyosokból, amelyet a pátriárkális egyház püspökeinek szinódusa ilyennek ismer el, ugyanaz a szinódus, amelyet a 106. kánon első paragrafus harmadik pontja és a 108. kánon harmadik paragrafus a rendelkezésének megfelelően hívtak össze, kérheti a pátriárkát a hivataláról való lemondásra. A következő 4. paragrafus kimondja, hogyha egy ilyen kérés után a pátriárka nem mond le hivataláról, a püspök szentelés rendjében legidősebb, szavazati joggal rendelkező püspök gondoskodik arról, hogy a szinódus új elnököt válasszon, aki a pátriárka elmozdítását a szavazati joggal rendelkező szinódusi tagok legalább 2/3 titkos szavazására bocsátja, tiszteletben tartva a szinódus előtti védekezéshez való jogát. Az elnök felelős a pápa tájékoztatásáért is, aki jogosult jóváhagyni a pátriárkai szék megüresedését eredményező elmozdítást. Mivel a keleti egyházakban szoros kapcsolat van a pátriárka, aki mint atya és fő, tamquam pater et caput vezeti a pátriárkális egyházat és az általa összehívott és vezetett püspöki szinódus között, a köztük lévő harmonikus kapcsolat előfeltétele a gyümölcsöző egyházi életnek, a lélek egységében és kizárólag magának az egyháznak az érdekében. A keleti egyházak kánonjainak kódexe azonban, amely a püspöki szinódusok működését és feladatait határozza meg, nem rendelkezik arról az esetről, ha a páter et caput és a többi püspök közötti szent kötelék helyrehozhatatlanul megsérül, ami súlyos sebet okoz, és amit be kell gyógyítani, amint a számos keleti főpap is sürgeti. A motu proprio ezért szabályokat állapít meg, amelyeket a pátriárka és a szinódus közötti helyrehozhatatlan szakadás esetén kell követni, amennyiben a pátriárka nem mond le. Ez azért van, mert ha az egyházi harmónia súlyosan veszélybe kerül, magyarázza a 14. Leó pápa, azt a püspöki közösség keretében, tehát a szinódusi gyűlésen keresztül kell helyreállítani. A szinódusnak különösen vészhelyzetekben, amelyek az ilyen közösség súlyos és helyreoszthatatlan veszélyeztetésével járnak, mostantól joga van felelősségre vonni a pátriárkát tetteiért. Az új normák kimondják, hogy a szinódus felelős a szakadásra vezető súlyos okok megnevezéséért, a szinódus összehívásának módjáért, a pátriárkai mandátum megszüntetéséhez szükséges szavazók többségének meghatározásáért, valamint a pátriárka védelemre szóló jogának garantálásáért. A pápa rendelkezései a keleti katolikus egyházak püspöki szinódusai előjogainak kiterjesztését célozzák, új felhatalmazást adva nekik, amely összhangban van saját jogú egyházaik természetével, megadva nekik azt, ami bennük igényként felmerül, és amivel jobban képesek megérteni és értékelni a helyzetet, miközben fenntartják a római pápa garancia szerepét. A motu proprioban foglaltak természetüknél fogva, a nagyérseki egyházakra is vonatkoznak. Evezünk át a túlsó partra. Leó pápa szombaton este követte Péter apostolt szárazon és vízen. 14. Leó pápa az első pápa történelemben, aki hajóval vett részt a Castel Gandolfóban megrendezett, a tóparti boldogasszony ünnepén tartott körmeneten, átkelve azon a tavon, amely 400 éven át a pápai nyári rezidencia csodálatos panorámáját biztosította. Augusztus 29-én szombaton este Leó pápa szentmisét mutatott be abban a modern templomban, amelyet Szent VI. Pál pápa 1977. augusztus 15-én nagy boldogasszony napján szentelt fel. Emlékezetesek a pápa templom szenteléskor mondott szavai. Ki tudja vajon én, mint hogy már öreg vagyok, még valaha is részesülhetek-e abban az áldásban, hogy veletek itt ünnepelhessek. Látom már a túlvilág partját közeledni, ezért ezt az örömteli találkozást alkalomnak tekintem arra, hogy köszöntsenek mindnyájatokat, és megáldjalak benneteket, családjaitokat, munkáitokat, fáradozásaitokat, szenvedéseiteket, reményeiteket, imáitokat. A szűzanya adja meg ezeknek az imáimnak azt a hatékony erőt, amire vágyom. Legyetek áldottak Mária nevében. Az akkor már közel 80 éves 6. Pál pápa profétai módon beszélt, hiszen a rákövetkező év augusztus 6-án éppen Castel Gandolfóban hunyt el. A pápai nyári rezidenciától balra a tóparton álló fák közt épült nyitott templom vitorlás formájára emlékeztet, amelyet a tó népszerű strandja közelében építettek. A kis templom egyébként a pápai nyaroló közelében álló villanóvai Szent Tamás plébánia templom filiája. Így érthető, hogy annak lengyel származású plébánosa, Tadeusz Rozmus atya, Alberto de Angelis helyi városi polgármesterrel együtt egy évvel ezelőtt arra kérték a frissen megválasztott Leó pápát, hogy vezesse azt a hagyományos körbenetet, amelyen 6. Pál 1977-ben és 2. János Pál 1979-ben is részt vett. A templom előtt a tóparton tartott körbenetben ugyanis mindkét pápa részt vett, de most első alkalommal 14. Leó pápa vízre is szállt, hogy ebben is kövesse a helybéliek szokását. Hagyomány szerint ugyanis a templomban bemutatott ünnepi szentmise után a tavi boldogasszony kegyszobor bronz másolatát viszik körbenetben a tópartjára, ahol a plébános a szoborral bárkába száll, és így indul végig a tóparton a tavi körbenet, este felé fényfüzérekkel kivilágítva sok-sok kisebb-nagyobb hajó társaságában. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, így búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A nagyváradi stúdióból köszönti önöket Majoros Attila. Nézzük, mivel várjuk önöket a folytatásban. Itt a Mária Rádióban hamarosan a rózsafűzért imádkozhatjuk együtt, él egy órától pedig a nap katekézisének ismétlését hallhatják. Az útravalót követően éjjel 2 órától Barsi Balázs Ferences atya egy szép emlékedését sugározzuk, 2:30-kor pedig Boldizsár Ferenc atya Dicsérjétek az Urat című műsorra lesz hallható. Éjjel 3 órától az Irgalmasság rózsafűzérét imádkozzuk, majd György Alfréd atya Gyógyító jelenlét című műsora következik. 4 órától egy régebbi szép szentségimádásról készült hangfelvételt sugárzunk, 5 órától pedig a keresztút imádságára hívjuk önöket. 5:40-kor a Vatikáni Rádió friss hírei lesznek hallhatóak, 6 órától pedig a reggeli imádságokkal kezdetét veszi reggeli ébresztő műsorunk a Csíksomlyói stúdióból. Minden munkatársam és önkénteseink nevében is megköszönöm az önök megtisztelő figyelmét, nyugodalmas jó éjszakát és jó rádiózást kívánva búcsúzik önöktől innen a nagyváradi stúdióból Majoros Attila, a viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Ave Maria. Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a nagyváradi stúdióból. Meghívjuk a kedves hallgatókat, közösen imádkozzuk az örvendetes rózsafűzért, a békéért a Mária Rádió munkatársaival. Amikor ma az örvendetes rózsafűzért imádkozzuk, emlékezzünk meg a világ sokféle kihívásáról. Többek között a spanyolországi árvízről, amely nem csak a természeti katasztrófákra, hanem az elhatalmasodó félelemre és szenvedésre is rávilágít. Kérjük Szűz Mária közbenjárását, hogy a békére való nyitottság egyesítse a nemzeteket, és hozzon gyógyulást mindazok számára, akik háború és szenvedés közepette élnek. A titkok által merítsünk erőt a hitünkből, hogy képesek legyünk visszatérni a béke és a szeretet világába. Kezdjük el együtt ezt az imádságos utat. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül. Fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: Első szent titok, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. A fogantatás egy csodálatos pillanatot örökít meg, amelyben Isten szeretete és kegyelme megnyilvánul a világ számára. Ez a titok nem csupán a megtestesülés csodáját jelenti, hanem azt a mély üzenetet is, hogy az Isten által hozott élet mindig reményt hoz, még a legnehezebb időkben is. Most, amikor a spanyolországi árvizek sokak életét megváltoztatták, érezzük a természet hatalmát és az emberi élet törékenységét. Az áradó víz, amely elmosta az otthonokat, rávilágít arra, hogy milyen gyorsan elveszíthetjük mindazt, amit fontosnak tartunk. Az ilyen tragédiák közepette a világban keresett béke különösen értékes és sürgető feladattá válik. Az árvizek nem csupán természeti katasztrófák, hanem a közösségek összetartásának próbái is, ahol emberek összefognak, hogy támogassák egymást a szenvedés idején. Álljunk meg egy pillanatra és kérjük Máriát, hogy segítsen a békére és a szeretetre törekednünk. Imádkozzunk azokért, akik szenvednek, akik elvesztették otthonaikat, és akik a háború következtében kénytelenek elviselni a fájdalmat.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Második szent titok. Akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Ez a titok a szeretet, a támogatás és az összetartozás szép példája. Mária, aki Jézus életének hordozója, nem csak a saját örömére érkezik, hanem hogy megossza a csodát, amely benne fogant. Ez a találkozás a hit és a remény ünnepe, amelyben a két nő együtt örül a gyümölcsöző életnek, és kölcsönösen erősítik egymást. Ma, amikor az árvizek sokak életét tönkretették, a közösség összefogása és a másik iránti szeretet különösen fontos. Az áradások nyomán sok család veszítette el otthonát, és a szenvedés közepette a békére és támogatásra van szükség. Mária példáját követve, nekünk is feladatunk, hogy keressük a módját, miként segíthetünk másokon, és hogyan táplálhatjuk a reményt a szívükben. Kérjük Szűz Mária közbenjárását, hogy segítsen minket abban, hogy nyitott szívvel és szeretettel forduljunk embertársaink felé. Legyünk mi is a remény hírnökei, akik a sötétségben világosságot hoznak, és akik a béke megteremtésére törekszenek. Mária látogatása Erzsébetnél emlékeztessen minket arra, hogy a közösség és a szeretet ereje képes áttörni a legnehezebb időkben is, és hogy együtt mindig erősebbek vagyunk.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
3: Ó Jézusom!
2: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Harmadik szentitok, akit te Szent Szűz a világra szültél. Jézus születése a remény és az új élet csodáját hordozza magában. Abban a pillanatban, amikor Mária életet adott a világ megváltójának, a sötétségben világosság gyúlt. Ma, amikor a spanyolországi árvizek otthonokat mostak el, és sokan elvesztették mindazt, ami számukra fontos volt, különösen szükség van a békére és a reményre. A hirtelen jött áradások, amely felforgatták a családok és közösségek életét, a világunk törékenységére és kiszolgáltatottságára utalnak. A szenvedés közepette a közösség összefogása és a szeretet gyakorlása elengedhetetlen. Imádkozzunk azokért, akik szenvednek, akiknek életét árvizek vagy háborúk keserítik meg. Kérjük Máriát, hogy segítsen minket abban, hogy nyitott szívvel, szeretettel és együttérzéssel éljünk, és hogy a béke és a remény üzenetével járjuk a világot. Jézus születése az élet és a szeretet csodáját hozta el mindannyiunk számára.

0: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

Negyedik szent titok, akit te szentszűz a templomba bemutattál. Ez a titok a hit, a tisztelet és a közösség szép példája. Ez a szent cselekedet nem csak Jézus megváltói küldetésének elismerése, hanem a hagyományok és a családi értékek fontosságát is hangsúlyozza. Mária és József tudták, hogy Jézus nem csupán az ő gyermekük, hanem az emberiség megváltója is. Ma, amikor a spanyolországi árvizek sokak életét megkeserítették, különösen fontos, hogy templomaink csendjében fohászkodjunk értük. Az áradások következtében sokan elvesztették otthonaikat és a jövőbe vetett hitüket. Ilyen nehéz időkben a békére és az összefogásra van szükségünk. Ahogyan Mária és József a templomban bemutatták Jézust, úgy nekünk is feladatunk, hogy képviseljük a reményt és a békét a világban. Kérjük Szűz Mária és Szent József közbenjárását, hogy segítsenek minket abban, hogy felismerjük a szent pillanatokat életünkben, és hogy minden nap a béke és a szeretet hírnökei legyünk. Legyünk mi is azok, akik a sötétségben világosságot hoznak, és akik a közösség érdekében együtt dolgoznak, hogy a világot szebbé és élhetőbbé tegyék.

0: Az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Ötödik szentitok, akit te szent szűz a templomba megtaláltál. Az, hogy szűz Mária és szent József megtalálják Jézust a templomban, A keresés az

öröm és a megértés szép példája. Ma a spanyolországi árvizek nyomán sokan keresik a reményt és a biztonságot, miután otthonaik és életük egy része elúszott. Ilyen nehéz időkben a békére és az összefogásra van szükség, mint ahogyan Mária és József is összefogtak, hogy megtalálják fiukat. Az ő keresésük az élet igazi értékeinek felfedezésére is ösztönöz minket. Kérjük Mária és József közbenjárását, hogy segítsenek minket abban, hogy ne adjuk fel a keresést, és hogy mindig törekedjünk meglátni a jót és a szépet, még a legnehezebb körülmények között is. Legyünk a béke és a szeretet hírnökei, és segítsünk másoknak is megtalálni a reményt a sötétségben.

0: mennyatyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Ó Mária, édesanyánk,
1: eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafűzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
2: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, szentséges szűz Isten anyja Mária, fogadd kegyesen ájtatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba és támogass áldásoddal, hogy a szent olvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak kövessük, és amit ígérnek elnyerjük, a mi Urunk Jézus Krisztus által.
0: Amen.
2: Rózsafűzér királynője,
1: könyörög érettünk.
2: Csíksomjói segítő Szűz Mária,
1: könyörög érettünk.
2: Mária Rádió királynője,
1: könyörög érettünk.
2: Az Úr legyen veletek,
1: és a te lelkeddel.
2: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit, a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
2: Ahogy elmélkedtünk az örvendetes rózsafűzér titkain, arra is ráeszméltünk, hogy mindannyian részei vagyunk egy nagyobb tervnek, ahol a szeretet, a remény és a béke ereje összeköt minket. A természeti katasztrófák okozta fájdalom és veszteség a világ törékenységére mutat rá, és hogy a szenvedés közepette mindennél fontosabb a közösség és a támogatás. A mi feladatunk, hogy a szeretet és az együttérzés útján járjunk, hogy emlékeztessük egymást a reményre még akkor is, amikor a világ zűrzavara körülöttünk tombol. Kérjük Szűz Mária és Szent József közbenjárását, hogy segítsenek minket a béke és az összefogás hirdetésében. Legyünk mi is a fény hírnökei, akik a sötétségben reményt hoznak, és akik a szeretet erejével alakítják a jövőt. Az ő példájuk és a mi közös imáink által képesek lehetünk egy olyan világot teremteni, ahol a béke és az egység uralkodik. Megköszönjük a kedves hallgatóknak, hogy belekapcsolódtak ebbe az imába, amelyben a békéért, az egységért, a reményért imádkoztunk együtt, közösen. Isten áldása legyen mindannyiunkon, családjainkon. Köszönjük, hogy velünk voltak, együtt imádkozhattunk, további jó rádiózást, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Hogy mondhatod másnak, barátom, hadd vegyem ki a szálkát a szemedből, mikor a saját szemedben levő gerendát nem látod, képmutató. Volt egyszer, hogy valakit nagyon nem fogadtam el a közösségben, és kifejezetten zavart, és amikor megismertem a történetét egy konkrét eseményen keresztül, hogy mi az, ami az ő neki egy botrány az életében, akkor nagyon láttam azt, hogy mennyire rossz volt az én ítéletem, mert megértettem őt, hogy miért viselkedett úgy, ahogy viselkedett. Az egy nagyon nagy segítség volt, hogy valóban látni magamban azt, hogy ki vagyok én, és hogy a másik nem rosszabb nálam, és felfedezni azt, hogy én vagyok rosszabb a másiknál, és ez egy óriási szabadságot adott, és azóta is ez az emberre nagyon jó a viszonyom. Egyébként a viccebe az, hogy amikor meglátom a gerendát a saját szemben, akkor nem akarom kivenni a másikéből a szálkát. Fölfedezni magunkat, és ami másik nagy tapasztalat volt, ez az idézettel kapcsolatban is, ami nagyon segít, hogy látni, hogy Krisztus a másik életében működik, és ez rengeteg segítséget adott a saját életemre vonatkozóan, és ezért jó az a közösség, mert látni azt, hogy Krisztus hogyan avatkozik be a közösségi testvérem életében. Még akkor is, ha nem tudom elfogadni, vagy épp egy adott dolog miatt ítélem, és akkor ez megjelenik, és akkor el tudja venni az Isten ezt az ítéletet a szívemből. Nem azért, mert hogy én megváltoztam, vagy jobb lettem, sőt, hanem tényleg a lélek képes működni.

0: A Mária Rádiót a saját telefonján keresztül is hallgathatja.
1: Páncsázza a következő telefonszámot.
2: 031 5 04 04 04.
1: A hívás díja percenként annyi, mintha az ön telefonjáról vezetékes telefonszámot hívna. A nap 24 órájában hívhatja a
2: 031 5 04 04 04-es telefonszámot.
1: Hallgassa telefonon keresztül is
3: a Mária.

0: Meg szeretnénk köszönni kedves hallgatóinknak a rendszeres támogatást, amelyek hozzájárulnak a Mária Rádió fenntartásához.
1: Köszönjük, hogy lehetővé teszik, hogy az örömhír eljuthasson magányos, beteg testvéreinkhez.
2: Köszönjük, hogy befogadták otthonaikba a Mária Rádiót.
0: A Jóisten fizesse vissza 100-szorosan eddigi adományaikat.
1: És azokat is, amelyeket a jövőben juttat.

Drága gyermekek, ma arra hívlak benneteket, hogy még többet imádkozzatok, addig, amíg a szívetekben nem érzitek a megbocsátás szentségét. A családokban szentségnek kell lennie, mert gyermekeim, a világnak nincs jövője szeretet és szentség nélkül, mert szentségben és örömben adjátok magatokat a Teremtő Istennek, aki mérhetetlen szeretettel szeret benneteket. Ezért küld engem hozzátok. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatóink, a 2020. január 25-ei üzenetet hallottikei üzenetet.

Dicsőítessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Mai katekézisünkben tovább megyünk a hitről. Dogmatikai szempontból nézzük meg, mit jelent Isten ajándéka, és mi erre az embernek a válasza. Amikor azt mondjuk valakiről, hogy hiszek neki, egészen másról beszélünk, mint amikor azt mondjuk, hiszek Istenben. Az első esetben egy ember szavára hagyatkozunk, a másodikban azonban egész életünket rábízzuk valakire, Istenre. A keresztény hit nem egyszerűen azt jelenti, hogy elfogadok néhány vallási igazságot, nem csupán azt jelenti, hogy elhiszem, Isten létezik, Jézus Krisztus történelmi személy volt és van örök élet. A hit ennél sokkal mélyebb valóság. A hit az ember szabad és teljes válasza a kinyilatkoztató Istennek. Isten először megszólítja az embert, feltárja előtte önmagát, szeretetét és üdvözítő tervét. Az ember pedig erre megszólításra hittel válaszol. Ezért a hitben két dolog mindig együtt van, Isten kegyelmi kezdeményezése és az ember szabad válasza. A hit alapja Isten kinyilatkoztatása. A katolikus dogmatika szerint az ember természetes értelmével bizonyos mértékben el tud jutni Isten létének a felismerésére. A teremtett világ, annak rendje, szépsége és célszerűsége mind Istenre utal. De Isten nem elégedett meg azzal, hogy az ember következtessen rá. Isten kinyilatkoztatta önmagát. A kinyilatkoztatás azt jelenti, hogy Isten szabadon feltárja önmagát az ember előtt. Nem egyszerűen információkat közöl önmagáról, hanem önmagát ajándékozza nekünk. A Biblia egész története ennek a kinyilatkoztatásnak a története. Isten megszólította Ábrahámot. Menj el földedről, rokonságot köréből, és atyád házából arra a földre, amelyet majd mutatok neked. Ábrahám hitt Istennek és elindult. Ez nagyon fontos a hit megértéséhez. A hit mindig elindulás. Aki valóban hisz Istenben, az nem marad ugyanott, ahol korábban volt. Isten szava mozgásba hozza az életét. Ábrahám nem kapott előre teljes térképet, Isten csak azt mondja, hogy indulj. És a hit sokszor ilyen. Nem látjuk előre az egész utat, de tudjuk, hogy ki vezet bennünket. Másodszor, Isten végső, teljes kinyilatkoztatása Jézus Krisztus. Ez mit jelent? A kereszténység középpontjában nem egy könyv, nem egy filozófiai rendszer és nem egy erkölcsi szabályzat áll. A középpontban Jézus Krisztus áll. Isten az idők teljességében elküldte fiát. Jézus Krisztusban Isten nem csupán beszél az emberhez, hanem belép az emberi történelembe. Jézus Krisztusban Isten szeretete láthatóvá válik, ezért mondja Jézus, aki engem látott, az atyát is látta. A keresztény hit tehát Krisztusba vetett hit. Nem elegendő azt mondani, hiszek valamilyen felső erőben. A keresztény ember ezt vallja, hiszek Jézus Krisztusban, az élő Isten fiában, aki értem emberré lett, meghalt értem a kereszten, feltámadt és ma is él. Ez már személyes hitvallás. Mit mond az egyház a hitről? A katolikus egyház katekizmusa szerint a hit mindenek előtt az ember személyes ragaszkodása Istenhez, és egyben szabad beleegyezés mindabba, amit Isten kinyilatkoztatott. Ezért a hitnek két alapvető dimenziója van. A személyes dimenzió, hogy hiszek Istenben. Ez azt jelenti, rábízom magam Istenre. Nem csupán igaznak tartom Isten létezését, hanem kapcsolatba lépek vele. A tartalmi dimenziója, hogy hiszem mindazt, amit Isten kinyilatkoztatott. Vagyis elfogadom azokat az igazságokat, amelyeket Isten az egyháznak átadott.
Ezért a keresztény hit egyszerre hiszek neked, és hiszem, amit mondasz. A hit tehát Isten ajándéka. Ez a hit egyik legfontosabb dogmatikai igazsága. Az ember saját erejéből nem tudja önmagát megváltani. A hit végső soron Isten kegyelmi ajándéka. Szent Pál mondja, kegyelemből részesültetek a megváltásban a hit által. Ez nem a magatok érdeme, hanem Isten ajándéka. Mit jelent ez? Azt, hogy még a hitre való képességünk mögött is Isten kegyelme áll. Isten megelőz bennünket. Mielőtt mi keresnénk Istent, Isten már keres minket. Mielőtt mi szeretnénk Istent, Isten már szeret bennünket. Mielőtt kimondanánk, Uram, hiszek benned, Isten már megszólította a szívünket. Ezért a hit nem büszkeségre ad okot. Nem mondhatom én azért hiszek, mert jobb vagyok, mint mások. Inkább ezt kell mondanom, Uram, köszönöm, hogy megajándékoztál a hittel. A hit kegyelem, de szabad emberi válasz. Ha a hit Isten ajándéka, felmerül a kérdés, van-e akkor szabadság az embernek? Igen, hát Isten nem kényszerít bennünket a hitre. A hit szabad válasz. Isten meghív, de nem kényszerít. Megszólít, de nem erőszakolja ránk önmagát. Ezért mondhatunk igent és nemet is. A hitben tehát találkozik Isten kegyelme és az ember szabadsága. Ezért a hit nem vak engedelmesség, a hit értelmes döntés. Isten olyan jeleket adott, amelyek segítik az embert abban, hogy hittel válaszoljon, ilyenek a teremtett világ, Isten népének története, a proféták tanúsága, Jézus Krisztus élete, csodái feltámadása, valamint az apostolok tanúságtétele. Miért lehet hinni Istennek? A hit nem bizonyíték nélküli ugrás az ismeretlenbe. A keresztény ember azért hisz, mert Isten igazmondó és hűséges. A hit végső alapja nem az, hogy mindent megértettem, hanem az, hogy Istenben megbízom. Gondoljunk egy gyermekre, aki megfogja édesapja kezét. A gyermek nem tudja pontosan, hogyan működik a világ. Nem érti az összes veszélyt, és nem látja előre az utat, de bízik az apjában. És a hit hasonló. Nem azt jelenti, hogy mindent látok, hanem azt, hogy Uram, nem látom az egész utat, de tudom, hogy te látod. Fontos dogmatikai kérdés a következő, hogy ellentétes-e a hit az értelemmel? Hát nem. A katolikus egyház mindig is tanította, hogy a hit és az értelem nem ellenségei egymásnak. 16. Benedek pápa gyakran hangsúlyozta a hit és az értelem egységét. A hit nem azt mondja, hogy ne gondolkodj, éppen ellenkezőleg. A hit arra ösztönöz, hogy gondolkodj mélyebben. Az értelem képes bizonyos igazságokat felismerni Istenről. A hit pedig olyan igazságokra nyitja meg az embert, amelyeket pusztán saját értelmével nem tudna teljesen megismerni. Ezért a keresztény ember mondhatja, hiszek és közben gondolkodom, kérdezek és közben hiszek. A kérdés nem feltétlenül a hit ellensége, sokszor éppen a mélyebb hithez vezető út. A hit tartalma sokszor meghaladja az emberi értelmet. Ilyen például a Szent Háromság misztériuma, Krisztus valóságos istensége és embersége, a megtestesülés, az Eukarisztia misztériuma, a kegyelem, a feltámadás, az örök élet. Ezeket nem tudjuk teljesen kiszámítani, de a hit nem értelmetlenség. A misztérium olyan igazság, amelyet Isten feltár előttünk, de amelyet emberi értelmünk soha nem képes teljesen kimeríteni. Olyan ez, mint amikor valaki belenéz a tengerbe. Látja a tengert, de nem képes befogadni az egész tengert. A hitben az ember valóságosan megismerheti Istent, de Istent soha nem tudja teljesen birtokolni az értelmével. A hitnek van természetesen közösségi dimenziója. Tehát a hitet nem egyedül kapjuk. Az egyház hite megelőz bennünket. Amikor a keresztségben megvalljuk, hiszek Istenben, a mindenható atyában, akkor egy több mint 2000 éves hitvalláshoz kapcsolódunk. Tehát a keresztény hit az nem egy magánvélemény, nem mondhatok, én hiszek Istenben, de majd elnőttem, hogy
melyik evangéliumi tanítást fogadom el. A katolikus hit lényege az, hogy az egyház hitével együtt hiszek. Ezért mondjuk, hiszünk. A hit személyes, de nem individualista. Jézus nem egyszerűen különálló híveket gyűjtött maga köré. Egy közösséget alapított, az egyházra bízta az evangélium hirdetését és a szentségeket. Ezért az egyház a hit továbbadásának nélkülözhetetlen közege. Az apostolok továbbadták azt, amit Krisztustól kaptak. Ezt nevezzük apostoli hagyománynak. A szentírás és a szent hagyomány együtt alkotják azt a szent letéteményt, amelyet az egyház őriz. Az egyház tanítóhivatala pedig szolgálja és hitelesen értelmezi Isten igéjét. A hitvallás, vagy mit hiszünk, a keresztény hit tartalmát különösen szépen összefoglalja az apostoli hitvallás és a niciai konstantinápolyi hitvallás. Amikor vasárnap a Szentmisén mondjuk, hogy hiszek az egy Istenben, akkor nem egy üres formulát ismétlünk. Ez a keresztény élet összefoglalása. Hiszünk először az Atyában, tehát Isten mindenható teremtő és szerető Atya, Jézus Krisztusban, ő az Isten egyszülött fia, aki értünk, üdvösségünkért emberré lett. Harmadszor hiszünk a Szentlélekben, ő az Atyától és a Fiútól származó Szentlélek, aki megszenteli az egyházat és a hívő embert. Az egyházban hiszünk Krisztus egy szent katolikus és apostoli egyházában, hiszünk a kerességben, hiszünk a bűnök bocsánatában, a feltámadásban, hiszünk abban, hogy Krisztus feltámadásának erejében az ember is részesül a feltámadásban. Az örök életben hiszünk abban, hogy az ember végső célja nem a földi élet, hanem az Istennel való örök közösség. És nézzük meg egy picit a hit és a szentségek közötti kapcsolatot, mert a hit nem marad puszta gondolat. Tehát a hitből szentségi élet fakad. A kerességben Isten gyermekévé válunk. Tehát a bérmálás megerősít a Szentlélekben. Az eukarisztiában Krisztussal egyesülünk. A bűnbocsánat szentségében Krisztus irgalmát fogadjuk. A betegek kenetében Krisztus megerősít. A házasságban Krisztus kegyelme szenteli meg a házastársi szeretetet. Az egyházi rendben Krisztus szolgálatára kap valaki különleges küldetést. Ezért a hitből szentségi élet következik. Ha valaki azt mondja, hiszek Istenben, de nincs szükségem az egyházra és a szentségekre, akkor a hit keresztény teljessége sérül. Továbbá Szent Pál egyik legfontosabb tanítása, a szeretet nincs bennem, semmit sem érek. A hitnek tehát gyümölcsöt kell teremnie. A Jakab levél nagyon erőteljesen mondja, a hit is, ha tettei nincsenek, magában holt. Ez nem azt jelenti, hogy az ember jó cselekedetekkel megvásárolja az üdvösséget, hanem azt jelenti, hogy az élő hit természeténél fogva szeretetet terem. Ha valóban hiszem, hogy Isten szeret engem, akkor nekem is tanulnom kell szeretni. Ha hiszem, hogy Krisztus megbocsátott nekem, akkor nekem is meg kell tanulnom megbocsátani. Ha hiszem, hogy minden ember Isten teremtménye, akkor másképpen nézek az embertársamra. És, ami a legfontosabb talán, a hit nem azt jelenti, hogy soha nem lesznek nehézségeink. Sőt, a hit sokszor éppen a próbákban mélyül el. Eljön az idő, amikor imádkozunk, és úgy érezzük, hogy Isten hallgat. Eljön az idő, amikor betegséggel, gyászsal, csalódással, magánnyal vagy igazságtalansággal találkozunk. Ilyenkor könnyű azt mondani, hol van Isten, de a hit egyik legmélyebb formája éppen ez, Uram, nem értem, mi történik, de nem akarok elszakadni tőled. Jobb könyve ezt a hitet mutatja be. A kereszt alatt pedig Mária hite ragyog fel. Mária nem kap minden kérdésre magyarázatot, mégis ott marad Jézus keresztje alatt. Ez az érett hit egyik legszebb képe. A keresztény hit nem azt tanítja, hogy aki hisz, annak nem lesz szenvedése. Jézus maga mondja, ha valaki követni akar, tagadja meg önmagát, vegye fel keresztjét, és úgy kövessen engem.
Tehát a hit nem mindig veszi el a keresztet, de értelmet adhat a kereszt hordozásnak. A hívő ember nem azt mondja, hogy nem fogok szenvedni, hanem nem egyedül fogok szenvedni. Krisztus velünk van. Ezért a keresztény reménye nem pusztán az, hogy a szenvedés egyszer elmúlik. A reményünk Krisztus személye. És ami fontos, a hit és az imádság. Mert az imádság a hit lélegzése. Aki nem imádkozik, annak a hite lassan kiszárad. Lehet valaki vallásos, hagyomány szerint élő ember, de ha nincs személyes kapcsolata Istennel, a hite könnyen szokássá válik. Az imádságban azt mondjuk, Istenem, szükségem van rád. A mi atyánk minden kérése a hitből fakad, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. A hit legmélyebb imája talán ez, hogy legyen meg a te akaratod. Tehát a hit nem statikus, növekednie kell. Jézus tanítványai is mondták, Uram, növeld bennünk a hitet. Ez nagyon szép imádság, mert lehet kicsi hitünk, lehet bizonytalan hitünk, lehet fáradt hitünk, lehet sebzett hitünk, de kérhetjük, Uram, növeld bennem a hitet. A hit növekedésének eszközei, Isten igéjének a hallgatása, rendszeres imádság, szent mise, oltári szentség, gyónás, szentírás olvasás, lelkiismeretvizsgálat, jó cselekedetek, közösségi élet, lelki olvasmányok, szentek példája, és a szenvedések hittel való hordozása. Fontos különbséget tenni azonban a hit és a bűn között, ez nagyon fontos. Az ember hívőnek vallhatja magát, és mégis elkövethet súlyos bűnt. A súlyos bűn azonban megsebezheti az Istennel való kapcsolatot. Tehát a hitnek ezért együtt kell járnia a megtéréssel. Jézus első üzenete, térjetek meg és higgyetek az evangéliumban. Tehát a hit és a megtérés összetartozik. Nem mondhatok, hiszek Istenben, de az életemet nem akarom megváltoztatni. Az igazi hit mindig meghívás a megtérésre. A hit és a remény, ugye? A hit, a remény és a szeretet a három isteni erény. És ez összetartozik. A hit azt mondja, Isten igazat mond. A remény azt mondja, Isten ígéreteiben bízom. A szeretet azt mondja, hogy Istent önmagáért szeretem, és szeretem embertársamat Istenben. Hit nélkül nincs keresztény remény, remény nélkül a hit könnyen félelemmé válhat, szeretet nélkül pedig a hit puszta elméleti tudássá válik. És fontos még kiemelnünk, a hit egyik legszebb példája ugye a szűzanya. Erzsébet azt mondja róla, boldog, aki hitt annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki. Mária hite teljes önátadás. Az angyali üdvözletkor nem látja előre egész életének történetét, csak Isten szavát hallja, és válaszol, én már az Úr szolgáló leánya vagyok, legyen nekem a te igéd szerint. Ez a hit lényege. Nem azt mondja, Uram, előbb magyarázd el minden részletét, hanem Uram, ha te kéred, rád bízom magam. Mária hite ott van Betlehemben, ott van Egyiptomban, ott van Názáret csendjében, ott van Kánában, és ott van a Golgotán. Ezért Mária nem csak a hit példaképe, hanem az egyház hitének tökéletes képe. Miért hiszünk? Nem azért, hogy vallásosabbnak tűnjünk, nem azért, hogy jobb embereknek tartsanak, nem pusztán azért, hogy ne féljünk a haláltól, a hit végső célja Isten maga. Az örök életben színről színre láthatjuk Istent. A földi hit még tükör által homályosan lát, de egyszer eljön az idő, amikor a hitből látás lesz, a reményből beteljesedés, a szeretet pedig örökké megmarad. Hogyan vizsgálhatom meg a saját hitemet? Érdemes néha feltenni magunknak néhány kérdést. Valóban hiszek Istenben, vagy csak vallásos szokásaim vannak? Bízom-e Istenben akkor is, amikor nem értem őt? Van-e személyes imádságos kapcsolatom Istennel? Olvasom-e Isten igéjét? Rendszeresen részt veszek-e a Szent Misén? Élek-e a szentségekkel? Megbocsátok-e azoknak, akik megbántottak? Segítek-e a rászorulóknak? Látható-e az életemben, hogy Krisztushoz tartozom? Mert a hit végül nem csupán abból látszik, amit mondunk. A hitből élet lesz. És egy rövid történettel zárnám. Egy ember egy sötét erdőben elveszítette az útját. Nem látott semmit, nem tudta, merre induljon.
egyszer csak egy hangot hallott. Gyere utánam. Megkérdezte, látod az utat? Nem látom. És tudod, hová vezet? Tudom. Akkor menj előttem. Nem, mondta a hang, menj mellettem. Ez a keresztény hit egyik legszebb képe. Isten nem mindig mutatja meg előre egész életünk útját, de azt ígéri, veled vagyok. Hát kedves hallgatók, a hit Isten ajándéka, de egyben az ember szabad válasza. A hit bizalom Istenben, de egyben Isten kinyilatkoztatott igazságainak elfogadása. A hit személyes kapcsolat Krisztussal, de egyben az egyház hitében való részesedés. A hit nem vakugrás, hanem bizalom a hűséges Istenben. A hit nem menekülés az életből, hanem az élet Krisztusban való új értelmezése. A hit nem azt jelenti, hogy soha nem lesz kérdésünk, hanem azt, hogy kérdéseinkkel együtt Istenhez fordulunk. És végül a hit nem önmagáért való. A hit szeretethez, reményhez, megtéréshez és örök élethez vezet. Innen folytatjuk, kedves hallgatók, Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Bokor Barna színművész.
1: Boldog Gebre Mihály áldozó pap. Gebre Mihály, akinek neve azt jelenti Mihály arkangyal szolgája, 1788-ban született Mertule Mariamban. 10 éves korától kolostori iskolába járt, majd 1807-ben novíciusként kolostorba lépett, teológiai tanulmányait a doktori fokozattal fejezte be. Azonban minél többet tanult, annál inkább kínoszta a belső nyugtalanság és a teljes igazság megismerésének vágya. A teológiai tudományba jó részt a Krisztus személyéről szóló monofizita vitákban merült ki, a szerzetesi élet pedig külsőséges vallási gyakorlatokban és értelmetlenné vált formákban merevedett meg. A régi szerzetesek emlékezetében elevenen élt a szerzetesek kézikönyve, amely értékes kincs lehetett, de sehol sem volt már föllelhető. Mihály nem sajnálta a fáradtságot, hogy megkeresse ezt a kincset, és

1815-től 1825-ig zarándokolt kolostorról kolostorra, míg végül a fővárosban, Gondarban rábukkant. Itt is maradt 11 évig, de ez idő elteltével még csalódottabb volt, mint előtte. Elhatározta, hogy Jeruzsálembe zarándokol, remélve, hogy ott majd közelebb jut Krisztus igazságához. Amikor egy küldöttség utazott Kairóba, hogy a pátriárkától új abunát, érseket kérjen, csatlakozott a csoporthoz, melyet egy olasz lazarista hithirdető, de Jakobis Szent Justin apostoli prefektus vezetett. Kairóban nem értek el sikert. A pátriárka rákényszerített Etiópiára egy 22 éves szerzetest abunaként, aki nem csak tanulatlan, hanem erkölcstelen is volt. Mihály az egész küldöttség előtt föltett neki egy Krisztusra vonatkozó kérdést. A válasz azonban siralmasan hangzott. Mihály így ítélte meg. Szellemileg ön csak félszemű, tudatlansága nyilvánvalóvá lett számunkra. Ennek ellenére a jelöltet püspökké szentelték, és fölvette a Salama Abuna nevet. Justin Kairóból Rómába vezette csoportját. Azt hitte, ez lesz a legjobb eszköz arra, hogy eloszlassa Etiópiának Rómával kapcsolatos sok-sok előítéletét. A látogatókat lenyűgözte az örök város, s még inkább 16. Gergely pápa személye, aki kétszer is fogadta őket kihallgatáson, s aki nagyon különbözött Etiópia egyházának pátriárkájától és abunájától. Hazafelé vívő útjuk Palesztinán át még egyfelé tartott, utána azonban egy időre megint elvált Justin és Mihály útja. Úgy tűnik, Mihályban ez az út kettősséget szült. Nem akart szakítani etióp egyházával, ugyanakkor hivatottnak érezte magát, hogy Krisztus igaz hitét, melyet Rómában és Jeruzsálemben megtalált, minden etiópiai általános hitvallásává tegye. A kairói pátriárka támogatta és megfelelő írást adott neki Salama Abunához. A zarándok újjongva tért vissza hazájába. Salama Abuna azonban nem felejtette el kairói megaláztatását. Nyilvánosan elkobozta a pátriárka iratát és rákiáltott átadójára. Menj! Te átkozott, te kiközösített. Mihály akkor megkérdezte. Ön elutasította a pátriárka írását, ezért ettől a pillanattól fogva önnek nincs illetékessége. Hogy akar tehát ön, a lázadó, kiközösíteni engem? Mihály nagy terve, hogy az etiópiai egyházat Krisztus igaz hitére vezesse, meghiúsult. Csalódottan kereste föl Justint, aki 6 hónapon át naponta neki szentelte idejét, hogy vallási és teológiai beszélgetések során segítsen a keresőnek nehézségei megoldásában. Végül 1844-ben tanítója előtt letette Mihály a katolikus hitvallást. Justin kiváló segítőre talált Mihályban, aki csak hamar az új alapítású szemináriumban ifjú honfitársait készítette elő a papságra. Nem sokára megírt egy nyelvtant, szótárt és katekizmust Gezül, Etiópia liturgikus nyelvén. Majd járta a falvakat, városokat és kolostorokat, hogy mindenütt hirdesse a katolikus hitigazságát. Rendkívüli műveltsége, tüzes beszédkészsége és mély jámborsága sokakat megnyert a katolikus egyház számára. Salama Abuna ilyetten látta, amint csökken befolyása. Sikerült ellenfelét láncra vernie, 2 hónap múlva azonban Ubi fejedelem parancsára szabadon engedték Mihályt. Az időközben püspökké lett Justin, 1851-ben pappá szentelte őt, majd fölvette a lazaristák kongregációjába is. Amikor a kalandor Kassa lett Etiópia uralkodója, a helyzet ismét Salama Abuna javára fordult. Együttesen vették fel a harcot a katolikus vallás ellen. Kiadtak egy rendeletet, mely szerint egy általuk szerkesztett hitvallást minden etiópnak halálbüntetés terhe alatt el kellett fogadnia. Az etiópiai klérus kinyilvánította egyetértését, a katolikusok, püspökök és 5 papja elutasították. A bátor hitvallókat fogságba vetették.
Justint 5 hónap múlva elengedték, és katonai őrizettel a határra kísérték. Nem jutott azonban messzire, mert a börtön és az út szenvedései kimerítették szervezetét, és hamarosan meghalt. A benszülött papokat válogatott kínzásoknak vetették alá, hetekre kifeszítették a lábukat egy facövekhez, s így hagyták őket a perzselő napon és a hideg éjszakán is. Napokon át semmit sem kaptak enni, ismételten csak nem halálra ostorozták őket. Eközben Kasszát II. Theodorosz néven ünnepélyesen császárrá koronázta Szalama Abuna. Hatalma tetőpontján állt, egész Etiópia meghajolt előtte, csak egy csoport mert ellene szegülni, Gebre Mihály és 4 társa. A négus a táborába vitette a lázadók vezérét, mivel semmiféle fenyegetés nem használt, 2 órán keresztül ostoroztatta. A csaknem halálra kínzottnak még 2 hónapon át kellett nehéz láncokban követnie a csapatot. Ekkor új ítélkezésre került sor. A négus felkelt és így kiáltott. Ti mindannyian, Abuna és az egyház szolgái halljátok, titeket hívlak tanúként és bíróul. Az egész népet alávetettem törvényemnek és hitemnek. Csak ez az ember tagadta meg, hogy engedelmeskedjék nekem. Nem ismerem hitemnek más bíráját, mint Krisztust és földi helytartóját, a római pápát, felelte Mihály. És én talán nem vagyok a bírád. A test ugyan a hatalmadban van, de a lélek nem. Jogtalanság, ha az emberi erőszak kijelenti, vagy el kell fogadnod a hitemet, vagy pedig meg kell halnod. Te Etiópia zsarnoka vagy. Az Abuna pedig a démonod. Ez már sok volt. Theodorosz dűtől fulladozó hangon kiáltotta, katonák, vezessétek a vesztőhelyre, és lőjétek agyon. A jelenlévő angol követ közbenjárására azonban a halálbüntetést életfogytig tartó fogságra változtatták. Így a hitvallót a hadsereg újabb 3 hónapon át vonszolta végig az országon. És ez néma prédikáció volt mindenki számára, aki látta láncait és elkínzott testét. Amikor a hadseregben kitört a kolera, Gebre Mihályt az elsők között ragadta el. 1855. augusztus 28-án.

hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományoknak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

Élj a jelenben. Az erényes élet mindig az adott pillanatban él. A jelent fogadja el, azt mélyíti el, változtatja át szabadságá és békévé. A bűnös vágyakozás viszont mindig mást és mindig többet akar. Képzelgő békétlenséget szül és erőszakot, mondta Pilinszky János.

Kedves hallgatóink, a következő percekben az Igazság szabaddá tesz című műsorunkat hallgathatják, melyben Barsi Balázs, Ferences atya elmélkedései közül válogattunk önöknek.

szeretett testvéreim! Mindez akkor történt, amikor Jézus Fülöpnek, a negyedes fejedelemnek a birtoka, fennhatósága alá tartozott Cezareájának vidékére ért. Elfogányosodott vidék volt ez, Galilea, ahonnét az apostolok is valók. És ahol ezeket a kijelentéseket tette Jézus, jó, odafigyelni, egy hatalmas sziklatömbben épült a város, és azon volt a Jupiter templom. És a templom kulcsait a pap őrizte. Sziklatömb, templom, kulcsok. És abban az időben már a császár istenítette magát. Tehát amikor Krisztus itt a mennyek országáról is egy új közösségről beszél, akkor azt is kijelenti, hogy ez egy új világ közösség lesz, de nem politikai alapon, sokkal mélyebb. Ennek a kontrasztját is érezni kell. De azt hiszem, hogy mégiscsak az ószövetségi, a zsidó alapot kell jobban megfontolni. A szikla az oltárok szerint Isten maga, az abszolút szilárd.

hitét, alig ha találjuk meg az egyházhoz szóló újabb teológiai irodalomban. Az az újszerű kifejezésmódok sikeresen kisajátították a tudományosság fogalmát. Holott az igazi bibliai tudományosság, és ez a legmodernebb, az, hogy komolyan vesszük a képeket. Mert az ókori embernek, főleg a zsidóknak, a szimbólumok, a képekkel mondták el azt, amit mondani akartak, akár a rabbik, akár egy nagyapa a kis unokájának, a kulcsok, képeknek a teológiája. És ezt írja még az atya, a házfelügyelők, háztulajdonosok, boltosok és autótulajdonosok kulcskarikában függő kulcsok meg annyi emlékeztető azokra az értékekre, amelyek biztonságát őrzik tulajdonosaik javára. Az értékek közül a mennyek országa végtelenségével tűnik ki. Nem csoda, hogy ennek az országnak a kulcsát a mennyben készítették, és nem helyettesíthető semmi mással. Bármely kulcs tágabb értelmezés szerint, most a lényeg jön ki, mit jelent a kulcs szimbóluma? Egy eszköz, amely világosan tanúskodik értékeknek az igazságáról. Tehát azért zárjuk be, mert értéket őrzünk. Igen. Hát ez az első jelentés azt jelenti, hogy az egyházban végtelen értékek vannak, amelyet őrizni kell. Pontosan az emberiség javára. Tehát be kell zárni és ki kell nyitni. A kulcsnak és az ajtónak ez a szerepe. Ahol csak be van zárva, ott baj van. Ahol meg ki van mindig nyitva, ott el is dobhatjuk a kulcsot. Nagyon lényeges, modern egyházi problémák ezek. Az egyház tehát olyan épület, ahol van ajtó. Nem pedig nyitott egyház. Olyan értelemben, hogy leszerelhetjük az ajtót, és mindenki hitvallás nélkül is besétálhat, mert mi befogadók vagyunk. Abnormális gondolkodás. A családba se tudod befogadni százassával az embereket. Más az, ha meghívom, és értékeimet átadhatom neki. Nagyon súlyos kérdésekről beszélek ma. Mert ha nincs ajtaja, vagyis kulcsa, akkor a falak is feleslegesek, meg az alap is, meg a tető is. Csak arra való, hogy meg ne ázzunk. Tehát kulcskérdés ennek az evangéliumi résznek a megértése, hogy mit jelent a kulcs. Első, hogy félteni való, de ugyanakkor az emberiség javára tartott isteni értékeket, kincseket hordoz az egyház. Kedves testvérek, igen, ilyen érték például az egyháznak a tanítása, amely részben benn van az evangéliumban, de benn van a szent hagyományban is. Erre nagyon vigyázunk. Protestáns testvéreinkkel is egyetértünk ebben, bár azt hiszük, hogy vitatkozni kell róla. Hiszen ők ugyanazt a hiszek egyet mondják el, amit pár perc múlva mi is elmondunk. És az nem szentírási szöveg, hanem a szentírásnak az értelmezése. Az Anya Szent Egyház őrzi az evangéliumot. Szerző joga van hozzá, mert ő rakta össze, és ő minősítette Pál leveleit kinyilatkoztatott, Istentől sugalt írásnak. Tehát vigyázzunk, bármiféle kérdést lehet újra tárgyalni, lehet nagy vitákat rendezni, hogy elmélyüljünk. De ha nem Krisztus személyével kapcsolatos, és nem azokkal az igazságokkal, amelyeket az egyház a nagy zsinatokon meg

hozott, Krisztus illetőleg, akkor testvéreim, azok a kérdéseket felületesen tárgyaljuk. Most túl messzire vinne és kilendítene érzelmileg bennünket az örökzöld kérdés, a celibátus. Az is fog maradni, mint ahogy az az egynemű házas, egynemű házasság is örökzöld kérdés marad, mert a megbillent bűnös emberi természetnek ellentmond. Csak a krisztusi embernek van egy férfi és egy nő örök házassága. Ugyanúgy a celibátus. Igaz, hogy az is érve lehet, amit Szalézi Szent Ferenc mondott egy hölgynek, aki napokat dumált vele, bocsánat a szóért. És ez a szelíd püspök elfogadta, hogy lelkileg hát fogadja ezt az asszonságot. És egyszer fölhozta, hogy hát meg kellene ám nősülni a papoknak, püspököknek. Asszonyom, akkor én tudnám magát fogadni? 5-6 gyereked mellé rád tesznek nős plebániát? De ez nem ért, hanem az, hogy Krisztus mit akart. És ott is a mennyek országáról van szó. Az apostolok házas emberek voltak. És a házasságról mondja azt, hogy amit Isten egybekötött ember szétne válaszza, nincsenek mózesi felmentések. Erre megdöbbennek. Na most az Úr is, amit mond, most figyeljünk, ezt a házasság logikáján belül mondja. Ti ezen megdöbbentek? Az is elérkezhetik a házasságba, hogy a mennyek országáért lemondanak a nemi életről. És az ősegyház házas embereket szentelt föl, csak éppen akkor mondtak le az együttlétről a feleség beleegyezésével. Ezért alakult ki, hogy az egyház eleve azok közül választja ki papjait, akik eleve ezt a meghívást elfogadják. Ez ma a tudomány, a többi fecsegés. A celibátusnak krisztológiája van. Ki, aki ezt mondta? Ki az, aki a kereszten éltünk, mint örök főpap, kínhalált szenvedett? És hogy le, és tessék már megengedni, hogy az ő papságában így résztvevőket egészen magához hasonlítja? Tehát a tanítás. De a tanításnak az alapjait őrzi az egyház, kulcsra zárva. Az, hogy kicsoda Krisztus. Ő mondta ezt. Nem pedig az, hogy mi az én ízlésem. Tessék mind elvetni, ami elfelett van, az nem teológia, a szócsépés. Boldog John Henry Newman, aki anglikán pap volt, sokáig majd katolikus lett, és felszentelték papnak, ő mondta, ugyanannyi anglikán pap, lelkész, ugyanannyi bűnt, ha nem többet elkövetett a 6. parancs ellen, mint amennyit a katolikus klérus. Tehát akkor nem a házasság a megoldás, és nem a celibátus az oka, hanem mindegyik engedett a test, a világ és az ördög kísértésének. Ez világos beszéd. Csak a világos beszédtől elszokott Európa. Nincsenek meghatározások, nincsenek alapigazságok, hanem fecsegés van, ami nagyon sokszor az egyházban is. És éppen Péter utódja a pápák védték meg a tanítást. Hadd hozzak fel egy nagyon érdekes esetet. István pápa a keresztény ókorban. A püspökök egy része meg a hívek úgy gondolták, hogy azok a püspökök és papok, akik más tanítanak, vagy kiszakadtak az egyházból, azoknál nem érvényes a keresztség. Akik kiszakadtak a római egyházból, nem érvényes. Tehát újra kell keresztelni őket, ha visszajönnek. És egy római pápa mondta ki, hogy nem. A keresztség érvényes. Mert az újjászületés is, ha megszülettem, nem lehet még egyszer megszületnem. Tehát István pápa biztosította azt a modern ökumenizmust, amire ma építhetünk. Hogy a mi református evangélikus testvéreink érvényes keresztségben vannak, isteni életük van.
és ahogy írja Szaniszló atya, sok-sok protestáns testvér a legmagasabb keresztény eszmék irán példamutatón elkötelezett, és közülük sokan mélységesen elkötelezett hittel rendelkeznek. Szerencsére azonban ők is elismerik a nyilvánvaló tényt, a kereszténység egységének többnek kell lennie, mint a mi egyéni lelkiismeretünk összessége, akármennyire becsületesek az egyének. Az ilyen összesség legfeljebb csak bizonytalan tömeg lehet, de sohasem meghatározott eleven egység, amely az igazi összetartozásnak a gyümölcse. Tehát testvérek, ez az a kincs, amit Péternek és utódainak el kell zárni, sokszor a benti rablóktól is. Hogy Krisztus tanítását, de Krisztus tanításánál van még egy fontosabb. Maga Krisztus, az ige testélő. Tehát az Atyaisten üzenete, tanítása nem csak az, amit Jézus mond, az másodlagos, hogy így mondjam, hanem az, hogy kicsoda Jézus, hogy egy lényegű az Atyaistennel, hogy az ő énje a második isteni személy, de Mária méhében emberré lett. Ez az, ami be van zárva, és ezt nem engedjük ellopni. Erre épül minden. Ezért az ő tanítása csak ebből következhet. És ezért éppen, amikor Péter azt mondja, te vagy az Isten fia, akkor mondja, te pedig Simon. Érdekes, azzal a névvel szólítja meg, az Ószövetségben van egy jövendelés Sirás fiából, hogy Simon főpap megjavította az Isten hajlékát, megerősítette a templomot, és most az új Simonnak megszólítja, te Kéfás vagy, szikla. Most belekapaszkodtál abba, amire egyedül lehet megkapaszkodni, hogy Isten emberré lett. Jézusba. És én erre a sziklára építem egy házamat. Igaza van protestáns testvéreinknek, hogy itt Péter hitére épít Jézus, de több is van. Magára, Péterre. Azt mondja, erre a sziklára, egy hivatal ez. Kulcsukat ad át neki. Nem 30 évre, amíg vezette az egyházat, hanem örökre. Később az összes apostol megkapja a kulcsok hatalmát, vagyis a többi püspök is, de csak Péterrel együtt gyakorolhatja. És felelősek érte. Igen, kedves testvéreim, ez az az oldáskötés, a bezárás és a kinyitás. Ennek az ígéretét kaptuk a mai ószövetségi olvasmányban, hogy Dávidnak lesz egy utódja, akinek olyan kulcsa lesz, amit bezár, az be lesz zárva, amit megnyit, az meg lesz nyitva, az ki lesz nyitva. Kedves testvéreim, hát ez az. És mit nyit meg, amit senki meg nem nyithat? Én téged feloldoznak. A bűnbocsánat. És a bámulatos. Micsoda nyitás. Hol van ilyen nyitott közösség? Ahol nem pszichoterápiára szívül be a bűnös ember, és bemagyarázzák neki, hogy nem is védkeztél, hanem a szüleid meg a társadalom a hibás, hanem ahol hatalommal azt mondhatják, én téged feloldoznak. Én. Mert a papszenteléssel be vagyok iktatva, a püspökök hatalmának részese vagyok, és ők pedig Péteré. Csodálatos testvérek, és azt hiszed, hogy te fel vagy mentve? Nálad is ott van ám a kulcs bizonyos értelemben. Az a sensus fidéli, a híveknek a közös keresztény érzéke, amely képes azt mondani egy lelkésznek, hogy ezt nekünk ne tanítsa, mert nem ez a keresztény hit. Amely képes volt Árius idejében kivonulni a templomból, hogy ez a megalomániás, császárpárti pap, aki politikailag korrekt teológiai beszédet hallgat, ez nem a mi hitünk, mert Krisztus nem teremtmény, hanem Krisztus egy lényegű az atyával.
az egyház szellemi kincsei között, amit őrizni kellett a tanítás. Éppen azért hoztam a celibátust, mert most volt egy nagy vita, és valaki azt mondta, hogy Balázs atya félti a tanítást. Igen. De ez úgy mondta, mint valami rosszat. Hát nem azt írja Szent Pál Timóteusnak, Timóteus, őrizd a hitletéteményt. Tudni, hogy ez a valaki, amikor a celibátusról beszélt, mindig csak azt mondta, hogy gyülekezet, eukarisztikus banket, lakomamise. Nem, áldozat is. És hogy a pap elnökölött, nem elnökölök, hanem szacerdosz vagyok, Krisztusba beiktatott, egy ontológiai belső változást kapott, Krisztus papságában másképp részesült, mint ti, mert ti is részesültetek a papságából, hiszen ti is téríthetitek a pogányokat, és alkalmasként meg is keresztelhetitek. Ez észrevette, hogy én féltek valamit. És ami tragikomikus, hogy gyanús az, hogy egy katolikus pap valamit félt. Mert kincseink vannak. Az egyház szellemi testi valóság, ez a másik. Tehát nem csak szellemi egyház van, hiszen a jeruzsálemi templom az templom volt, de jelezte az ószövetségi közösséget is. Az első levél, tesszalonikai levélben azt írja Szent Pál, alig lehet lefordítani. Üdvözletét küldi az egyháznak, amely Tesszalonikában van és az Atyaistenben. Vagyis most itt vagyunk a sümegi Szentegyházban, de közben az Atyaistenben is vagyunk, mert megkeresztelvén hozzánk jött és bennünk lakik, illetve mi vagyunk ő benne. Isten gyermekei vagyunk. Tehát az egyház az egy látható gyülekezet is, amelyben sokszor nagyon gyarló emberek is belekeverednek, és gyarló papok köztük én is, és gyarló püspökök is, de mégis ez az ő egyháza.

Isten azért áld meg, hogy nagy lelkű lehess. Ha elengeded azt, ami nálad van, a kezed kiürül, de nagyobb áldást leszel képes befogadni.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké, amen. Szeretettel köszöntöm a kedves híveket. Mai adásomban a papi nőtlenségről, celibátusról fogunk elmélkedni. Per François Potez atya, az öröm súlya papnak lenni napjainkban című könyvéből. Benoátnak, egy paptársának írja a papi tapasztalatait, és elérkeztünk egy olyan történethez, amelyet most az adásom elején már fel is olvasnék, és akkor a pap nőtlenségét, szeretettel való együttműködését, a jegyesi szeretetét, az egyház iránti szeretetét elmélkedjük tovább a következő történettel. Azt mondtuk, hogy vigyázat a természet feletti öröm még nem lesz kevésbé emberi, sőt nagyon is a testi valóság része, nem kell angyalt játszanunk. Ebben a perspektívában mindaz, ami kellemes, megmarad csupán eszköznek, olyan segítségnek, amely akaratunknak a reális jóban való megnyugvásához vezet. Ez engem arra a történetre emlékeztet, amit a Le Mans-i püspök, Monsignor Le Sceau mesélt. Két apácával, egy fiatallal és egy régebb óta fiatallal készült riport a tévében. Feltették nekik a kérdést, először az egyiknek, majd a másiknak. Önnek nem hiányzik az emberi szerelem, a szexualitás, meg minden ilyesmi? A fiatalabb szépen, de kissé konvencionális módon válaszolt. Jézus a vőlegényem, ő olyan jó, és így tovább. Ez persze mindig az, de azért inkább mese habbal, és eléggé elcsépelt. Következett az idősebb nővér, aki rögtön visszakérdezett. Maga még soha nem tapasztalta meg az Úr örömét? Jött a felelet, hát nem. Mire az apáca lecsapta a magas labdát, és nem hiányzik? Tökéletes válasz, tökéletes riposzt. Én például a cigarettával szoktam példázódni, hogy hát cigarettázik ön? Hát nem igazán. Pedig milyen sokaknak örömet ad? Na én sem szoktattam magam a cigarettához, ezért könnyen meg vagyok nélküle. Tehát mindig se, ennek az apácának tökéletesebb a válasza, úgyhogy ezentúl ezt fogom mondani, hogy hát maga tapasztalta-e az Isten iránti örömöt, az Úr örömét? Hát nem, na hát akkor, és nem hiányzik. Szeretném, hogy biztos legyél benne. A tisztaság sohasem a vágy csonkolása. A vágynak hevesnek kell maradnia. Valamikor úgy tanultuk mi a teológián, hogy aki édesapának nem jó, az papnak se jó, de azért nem kell kipróbálni az apasságot. Tehát egy egészséges érzületi férfi ember kell legyen a pap. De attól nem kell apává válnia, hogy bebizonyítsa, hogy na, lássátok, férfi vagyok. Mert sok férfi attól, hogy bebizonyította, még nem vált férfivá. Tehát a tisztaság, az erélyesség, az erényesség, az valahol túlmutat egy természet feletti dimenzióra. És hát megélhető az egyház iránti szeretetben is. Szeretném, hogy biztos legyél benne, a tisztaság sohasem a vágy csonkolása. A vágynak hevesnek kell maradnia. Amikor arról beszélünk, a tisztaság mérsékli a vágyat, az valójában azt jelenti, hogy helyes irányba igazítja. Mint amikor lövészeten célra tartjuk a fegyvert. Másképpen mondva, a tisztaság megszelidíti, kanalizálja a vágyat. Ami pedig a papi tisztaságot illeti, az a vágynak ad egy másik, nem földi formát, átitatva erénnyel, hisz a természet feletti élethez tartozik. Isten adja ezt a beléoltott erényt, amit ugyanakkor el kell fogadni, és gondozni szükséges. Újra mondom, még mielőtt ettől az átitatott tisztaságról beszélnénk, a tisztaság emberi erényének kell gyökeret vernie bennünk. És ez igaz bármely életállapotra, a családos életállapotra is. Sokáig azt hittem, a tisztaság csak a szerzeteseknek és a megszentelt életűeknek nehéz. Később aztán sok házaspárt kísérve észrevettem, hogy a tisztaság mindenki számára igazi küzdelem. Nem kevésbé

jó dolog, ha vannak olyan papok, akiket szerethet, csodálhat. Ennek ellenére vigyázni kell, ne kötődjenek túlságosan, álmodozva egy olyan kapcsolatról, ami túlságosan érzelmes. Ráadásul a veszélynek még ők maguk sincsenek mindig tudatában. E téren maradj nagyon óvatos, ezt a tanácsot merem adni, mind nekik, mind neked. Jobb, ha eleinte inkább túlságosan is távolságtartónak találnak, és később fedezik fel, hogy ez valójában diszkréció, mint az ellenkezője. Édesapám javaslatára, akiben nagyon bíztam, papságom minimum első 10 évében sosem poszíltam meg fiatal lányt. Ahogy mindig tegeztem a srácokat, úgy őket mindig magáztam. Most sem csinálom másképp. Még azt a lányt is, akit hittanóráról ismerek, vagy máshol már kiskorában találkoztam vele, mihelyst úgy 14-15 éves lesz, automatikusan magázni kezdem. Néhányszor egyikük másikuk rá is kérdez, hogy miért nem tegezem őt, mint a fiúkat. Azt válaszolom, hogy éppen azért, mert a lányokkal nem úgy bánunk, mint a fiúkkal. És az a tapasztalatom, hogy ezt könnyen elfogadják, sőt szívesen veszik, ha elmagyarázzuk nekik. Ezzel most azt kezdesz, amit akarsz. Tudom, hogy mások másképpen csinálják. De abban biztos vagyok, hogy ez a legkönnyebb módja annak, hogy eloszlassunk sok kétértelműséget. Másodjára a nőkkel kapcsolatosan. A lélek ugyan készséges, de a test gyönge. Nincs annak semmi oka, hogy a papokat úgy általában kevesebb kísértés érje, mint másokat. Különösen a szexualitás terén. Talán kezdetben tömjéneznek, rajonganak érted, de aztán egyik napról a másikra váratlanul egyedül maradsz. Oly sok papot ismerünk, akik 40 évesen szerelembe esnek, és egyszer csak egy nő karjai közt találjuk őket. Igaz, a testelleni vétkek, amelyek javarészt gyöngeségből, esendőségből fakadnak, alapvetően nem olyan súlyosak, mint a lélek bűnei. Gőg, hiúság, irigység, stb. Ugyanakkor mégsem maradnak azok, mert nagyon komoly bűnök gyökerévé válhatnak, és menthetetlen helyzeteket eredményezhetnek. Ahogy öregszem, egyre engedékenyebb leszek a test elleni bűnökkel szemben. Bár nem feltétlenül végzetes autóval árokba borulni, azért vigyázhat, előfordulhat. Ha azonban szokásunkká válik a figyelmetlen, óvatlan vezetés, az könnyen katasztrófához vezethet. Beszélnem kellene most arról, hogyan legyünk óvatosak a nézéssel, az érintéssel, a levelezéssel, a közösségi hálóval és az internettel. Szólnom kellene általában a diszkrécióról és a mértéktartásról. Nagyon sok párkapcsolati drámát látunk fiatal és kevésbé fiatal házaspároknál. Ez ugyanígy áll a papokra is. Senki sincs burokban. A hűtlenség nem egyenlő azzal, hogy lefekszünk valakivel, ami nyilvánvalóan helytelen. Már az is annak számít, ha szabad teret engedünk itt-ott egy nem igazán megfelelő kapcsolatnak, például munkatársal vagy önkéntessel. Kezdetben nem aggódunk, nem látunk benne semmi rosszat. Azonban az intimitás kötelékei lassacskán egyre szorosabbá, míg nem feloldhatatlanná válnak. Előfordul, hogy túl későn vesszük észre. A papok és a nők kapcsolatáról javaslom, olvasd el II. János Pál levelét, amelyet 1995-ben írt. Tudod, hogy a pápának szokása volt minden év nagycsütörtökén üzenetet küldeni a papoknak. A levelet, amelyről beszélek, a nők világkonferenciája előtt fogalmazta meg, amire ugyanazon év szeptemberében Pekingben került sor, az ENSZ égisze alatt. A pápa ebben egy csodálatos elmélkedést vázol fel. Témájának kiinduló pontja az a kapcsolat, amit maga Jézus tartott fenn a nőkkel. Szeretném idézni az egész levelet, hisz annyira szép és lenyűgöző. De most csak egy mondat, hogy kedvet csináljak neked az olvasáshoz. A nő és a pap közötti kapcsolat két alapvető dimenziója,
az anya és a nővér vissza.

anya. És ha már egyszer itt tartok, második János Pál pápához hasonlóan ajánlom, hogy olvasd el a nők méltóságáról és hivatásáról szóló Mulieris Dignitatem kezdetű apostoli buzdítást, amit 1988. augusztus 15-én adott ki. Talán egyik a legszebb szövegeknek, amelyeket tőle kaptunk. Három tanács. Befejezésképpen három konkrét dolgot bátorkodom tanácsolni neked. Első, légy óvatos az internettel. Számtalan oldal valójában veszélyes csapda, ahol hamarabb bedőlünk az ördögi függőségeknek, mint gondolnánk. Tanuld meg felismerni a kísértés pillanatait és helyeit, tégy hatékony védelmi intézkedéseket. Azzal például, hogy esténként egy bizonyos idő után kikapcsolod az internetet, vagy a televíziót. Tudom, hogy egyes monostorok szigorú szabályokat vetettek be, dolgoznak a problémán, ami mindenhol jogos aggodalomra ad okot, és szerintem megoldásra is vár. Ne félj segítséget kérni ezen a kényes területen. Második tanács, ne menj bele olyasmibe, illetve ne maradj benne olyan dologba, ami felzaklat. A lehető leghamarabb nyílj meg valakinek, aki meghallgat ezzel kapcsolatban, és esetleg jó tanáccsal is tud szolgálni. Ugyanúgy kellene cselekednünk, mint amikor tűzjelzést hallunk. Megtenni az előírt intézkedéseket. Felkészülni mindenféle esetőségre, ahogy a haditengerészetnél mondják. Mert gyakran a válaszreakció gyorsaságán múlik minden. Harmadik s végső tanács, ne hagyd, hogy egy nő beleavatkozzon az életedbe és a személyes ügyeidbe. Ez kezdetben legtöbbször ártalmatlan, valaki csupán kedvességből felkínálja a segítségét neked. De aztán apránként fokozatosan egyre szorosabbá válik a kapcsolat, és a végén már nem tudtok kiszállni belőle. Mindez korán sem jelenti azt, hogy ne engedhetnénk meg magunknak egy kis kényeztetést. Erre is szükségünk van. De mindenek előtt szeresd és gondozd magányodat. Fájdalmas lehet egyes napokon, de ez a te kincsed. Őrizd meg szeretettel, és olvasd újra Ózeás prófétát. A hűtlen jegyes megjegyzése, magamhoz éresgetem, kiviszem a pusztába, és a szívére beszélek. Ózeás második fejezet, 16-os vers. Most pedig befejezem levelemet, elolvasom még egyszer, remélem nem voltam túl kíméletlen. Igényes, igen, de nem kegyetlen. Mindannyian oly erőtlenek vagyunk. Voltak éppen elképesztő misztérium, hogy Isten így nagy kincset akar ránk bízni, miközben annyira gyarlók vagyunk. Igen, a természet feletti világ rendjébe illeszkedő titok ez, amely megkívánja tőlünk, hogy buzgón szemléljük a valóságot, megtapasztalva abban azt az igazi örömet, amelyet ő ad nekünk súlyos örömként. A szeplőtelen szűz őrizzen meg minket hűségesnek e nagy ajándékhoz. Sok szeretettel imádkozom érted mindörökké, Père François Potez atya. Egy következő fejezetünknek a címe a pap, mint lelki apa. Kedves Benoát, írja a lelki atya a pap testvérének. Ígértem neked egy levelet a papok apaságáról. Mérhetetlenül sok mindent magába foglaló és igen fontos kérdés ez. Nemrég azt írtam, a férfi két aspektusból tekintve is principium, amelyek a szexualitás ugyancsak két alapvető oldalával állnak összefüggésben. Először is a férfi az ajándékozás és az egyesülés megtestesítője, másodszor pedig a termékenységé. Az első alapján a férfi vőlegény, a második alapján pedig apa. Miben áll a pap apasága, és hogyan éljük meg apaságunkat a celibátusban? Nos, ezeket a kérdéseket szeretném megvitatni veled, tekintetbe véve a férfi, mint apa legfőbb erényét, az erőt. No meg a jóságot és a gyöngétséget. Áttetszőség és eszköz okságból fakadó termékenység. A magyar katolikus lexikon meghatározása szerint az eszköz okság, latinul causalitas instrumentalis,
bölcseleti kifejezés a főok causa principalis ható és rendteremtő erejéből való részesedés megjelölésére. Míg a főok saját erejéből hatékony, az eszközök függőségi viszonyban van a főokkal, hatása attól függ, milyen létfokon áll. Bár van saját hatóereje is, ezt azonban a főok lendíti mozgásba, így képes önmagát felülmúlni. Az eszközökságnak szerepe van a megtestesülésben is, ahol Krisztus embersége mint egy istenségének eszköze, Aquinoi Szent Tamás, amint ezt elsősorban Krisztus csodái igazolják. Hasonló módon közelíthetjük meg a szentségeket is, a Krisztus által közölt láthatatlan kegyelmek ezekben a hatékony jelekben válnak fölfoghatókká, tehát az eszközökság szerepét töltik be. Tehát ezzel magyarázza az író az áttetszőség és eszközökságból fakadó termékenység alcímét. Az egyházban a pap a kegyelem termékenységének eszköze, ugyanúgy, ahogy a házasságban a férfi a természet termékenységének eszköze. Az eukarisztiában például a papra azt mondjuk, ő a causa instrumentalis, a kenyér pedig a causa materialis. Az egyik is, a másik is egyformán szükséges. Az eszközök annyira, mint a kalapács egy szög beveréséhez. Jelen esetben ezzel a különbséggel, hogy ami a papot illeti, ő értelemmel bír, és ez nagy felelősséggel ruházza föl. Akkor hát hogyan principium a pap a kegyelem ezen területén? Férfias tulajdonságait kell használnia, észben tartva, hogy a principium, amelyet megjelenít, a Szent Háromság három személye. Ez teljes transzparenciát kíván meg tőle. Hasonlóan az Árszi plébánoshoz, aki minden pap modellje, szerényen a háttérben maradva, teljesen áttetsző a kegyelem számára, különösen a gyóntatószékben. Vagy amiként Mária, áttetsző Jézus szűzi fogantatásának pillanatában a Szentlélek számára. Jellemzőjük, hogy a rendelkezésre állnak, teljes önzetlenségben. Íme az Úr szolgálója vagyok, legyen nekem a te igéd szerint. Mária szintén eszközök, sőt fia emberségének egyetlen eszközök a Jézus húsa húsából. Ez a gondolat teljes egészében kizárja a sztárságot, hogy sztárpap légy. Nagyon veszélyes dolog celebbé válni, ha valaki pap. Amikor lassanként már mindenhol őt látni, a csapból is az ő beszédei folynak, imádják és rajongó tábor veszi körül. Elismerem, igen nehéz ellenállni a kísértésnek, amikor az ember valamennyire híressé válik, és sikereket ér el az apostolkodásban. Ezért kérem gyakran Szent II. János Pál pápától, ő tanítson minket az átláthatóságra, akiért óriási tömegek rajongtak. Nem volt rá hatással az ünneplés, ugyanolyan egyszerű és mosolygós maradt, mint volt. Nem tartotta meg a neki szóló ovációt, hagyta, hogy ahhoz áramoljon, aki küldte őt, és akinek csupán eszközeként működött. A celeb épp ellenkező módon viselkedik, magának tartja meg az elismerést, és a hamis alázat játékát játsza. A termékenység elsődleges forrását a katolikus egyházban a szentségek jelentik. Azokkal kezdve értelemszerűen, amelyeket a pap leggyakrabban szolgáltat ki, a keresség, a bérmálás, az eukarisztia. Valójában persze az élet forrása, Isten igéje, a szentségek szerepe pedig, hogy előkészítsenek annak befogadására. Vegyük például a kiengesztelődés szentségét. Amíg a szívet elzárja a bűn, addig az ige vagy egyáltalán nem tud behatolni a szívbe, vagy minden haszon nélkül. A bűn tehát kizárja a szentséget. A szentség által, amelyet a pap szolgáltat ki, Isten képessé teszi a lelket igéjének befogadására, s hogy az benne kicsirázhasson. Erről szól a magvető példázata. Tehát a kiengesztelődés szentsége a szívet elzárja a bűn. Addig az ige vagy egyáltalán nem tud behatolni a szívbe, vagy minden haszon nélkül. Ott vagyunk a templomba, de nem gazdagodunk lelkileg. Tehát a magvető példázatát hozza,
e szentséggel összefüggésben mindig úgy tekintettem a papra, mint a szemetes kukára és a vízcsapra. Egyrészt hasonlít arra tároló edényre, amely válogatás nélkül magába fogad minden hulladékot, mondja Jónással kapcsolatba, hogy aztán az irgalom kóhójába valamennyi megsemmisüljön. Illetve a csapra, amelyen keresztül vízként árad ki a kegyelem, tehát a papa szentség kiszolgáltatója. A protestánsoknál ez nincs, a Jónás szentsége. Közösségeikben a lelkész az egyház feje. Főnök, nem apa. Egyrészt egy lelkésztől azt a megjegyzést hallottam, nekünk címezve, maguk nem is tudják, milyen nagy szerencséjük van. Az egyház húsból és vérből van. A szentségek testi jelek, érzékelhetők, nem csupán spirituális, lelki természetűek. A házasság testi, az eukarisztia is testi. Vedd el belőle azt, ami a testhez tartozik, és az egyház csak lelki marad. Márpedig a termékenység testi. Ezért a papság nem intellektuális, még csak nem is lelki tevékenység. Nem csupán foglalkozás. Lehet együtt táborozni cserkészekkel, vagy egy lelkészség híveivel. Ám azzal a feltétellel, hogy az a szentségek kiszolgáltatásával kapcsolódik össze. Nem úgy gyónunk, mintha csak a pénztárhoz mennénk. A pap nem egyházi hivatalnok, hivatása atyai természetű. Ez a dapasság a pap szentelés kegyelme. Vigyázzunk azonban ne, hogy pszichés szinten ragadjunk meg annak a lényegét. Ahogy nem szabad sztárrá válnia, a pap nem lehet olyan imádandó személy sem, akit piedesztárra emelnek, mintha valamilyen különleges embertípusba tartozna. Igen, felszenteltség által elkülönül, magának a konszekrálás szónak is ez az értelme. De újra mondom, ő éppen olyan ember, mint a többi, értékeivel és hibáival együtt. Végezetül, még ha ez egészen nyilvánvaló is neked, jegyezd meg, kérlek, hogy az apaság férfias. A paptól nem azt kérik, hogy olyan legyen, mint egy anya. Már írtam neked az egyik előző levélben, hogy a pap miért férfi, és hogy cölibátusa az apaság szolgálatában áll. Itt visszatérek ahhoz a tényhez, hogy a férfi principium. A kezdeményezés, a ajándékozás és a termékenység principiuma. Az apaság nem azonos az anyasággal. Manapság annyira leértékelik az apaságot, bizonyos törvényjavaslatokban tisztán és egyszerűen, sőt szándékosan figyelmen kívül hagyják. Valójában az élet továbbadásának módját akarják ezzel vitatni. Többé már nem termékenységről, hanem hatékonyságról van szó. Teremtünk és gyártunk még gyermekeket is. Ezzel pedig nem többet és nem kevesebbet teszünk, mint megöljük az emberit. De ez a kérdés annyira szertágazó, hogy egy egész könyv sem lenne elég hozzá. Krisztusban szeretett kedves testvérek, ennyi fért a mai adásban a papnak a szerepéről, az apaságáról beszéltünk, a lelki atyaságáról. Nagyon tetszik, és visszatérek erre, hogy a református lelkész mit mondott, hogy mennyire szerencsések vagytok ti, hogy atyaként tekintenek rátok, és nem főnökként, mert a főnök nem apa. És kedves testvérek, a pap, aki szentségeket szolgáltat ki, Isten képessé teszi ezt a papi lelket az igéjének a befogadására, és hogy termékenyé tegye a közösséget. És nagy ajándék a kiengesztelődés szentsége is, elmélkedtünk erről is, hogyha bűn van az életünkben, akkor az ige nem tud termékenyé lenni. És pont a Jónás készíti elé a szívünket, hogy az Isten igéjét be tudjuk fogadni, és termékenyét lehessen az életünkben. Tehát a szentségnek a fontossága emelődött ki, és a pap nem csupán intellektuális, és nem csupán lelki tevékenység, hanem fontos az, hogy szentséget közvetítsen. Hát a celibátusról értünk el ehhez a témához, és valóban a Szentírásnak is a mondata, hogy hát a pap, mint jel, az eljövendő Isten országát jelképezi, ahol nincsen már nősülés, ahol nem az érzékiség vezeti az embereket,
hanem az Isten iránti hódolati szeretet. Kívánok mindenkinek Isten áldását, a tisztaságban való növekedést, erősödést, és imádkozzanak értünk papokért, mi is imádkozunk önökért, hívekért. Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké. Amen.

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.